0: Állítólag néhány nagyobb amerikai lapban megszellőztette a dolgot, hogy egyik legtehetségesebb európai festőművész az amerikai megszállók börtönében sínylődik, mert megpofozott egy embert, aki azt feltétlenül megérdemelte, hogy a kép, amit elvitt, nagy feltűnést keltett oda át. Elég az hozzá, hogy kiszabadult, sőt, lakást is utaltak ki neki Stuttgartban, és portré megrendeléseket is kapott magas állású amerikai uraktól. Titkos jóakarók néhány hónap alatt megszerezték számára az útlevelet is, és a kiutazási vízumot. Egy napon, 1950. június 13-a volt, egy vidám amerikai kapitány elvitte kocsiján az állomásra, ahova éppen akkor futott be München felől a brémai gyors. Érezze jól magát Amerikában, mondta búcsúzóul a kapitány, és Kazimír barátságosan visszanevetett rá. Oké, captain! Mikor lábát a vonat lépcsőjére tette, egy pillanatra egészen furcsa volt. Az öreg halász jutott az eszébe, akiről a pap beszélt. Ő is így lökhette el a parttól a csónakját, gondolta Kazimír, és szeme még egyszer búcsúzkodva körüljárta az újraépült pályaudvart. Lássuk hát, gondolta a következő pillanatban, és egy vidám, gondtalan kalandba induló mozdulattal belökte a kocsi ajtaját. Az első fülkében sokan ültek. A másodikban csak hárman, egy szerelmes pár és egy sovány öreg asszony. Kazimír kinyitotta az ajtót. Van még szabad hely? Kérdezte. A sovány öreg asszony haragosan mérte végig, és közelebb húzta az ülésre helyezett kézitáskáját. A fiatal pár egyszerre mondta, mint egy beszélő kórus. Igen, még három hely szabad. Táskáját föltette a hálóba, leült az öregasszony oldalára az ajtó melletti sarokülésre. A szigorú, sovány öreg hölgy egy könyvet tartott a térdén, de nem sokat olvashatott belőle, mert minduntalan fölnézett abból, és megbotránkozott pillantásokat lövelt a szerelmesek felé. Azok újra elmerültek egymásba. Látszólag kinéztek az ablakon, csak éppen a kezük ért össze, de Kazimír érezte, hogy semmit sem látnak a világból, csak egymást. Az életben az egyetlen természetes állapot a szerelem, gondolta irigyen. Minden egyéb mesterkélt, és csak a világ rontására szolgál. Egyedül a szerelmesek nem rontanak semmit a világon. Aztán sóhajtott, és ő is kinézett az ablakon. Kint napfény ragyogtatta egy templom tornyán az aranykeresztet, és a kék égbolton fehér cukorhabfelhők úsztak. Valahol egy harmonikán régi valcert játszott egy szomorú ember, s a hang vergődve veszett el időnként a pályaudvar zsivajában. Búcsúzom Európától, gondolta, és a szeme megforrósodott ettől a gondolattól. Aztán egy alig észrevehető kis zökkenést érzett, és a vonat lassan megindult vele az ismeretlen felé. Egy ideig még ide-oda cikáztak a gondolatai. Régi utazások emlékei keltek életre egy-egy pillanatra, eleven képek a múltból, Párizs, Bécs, Velence, Madrid, Varsó, Budapest, képek, melyek valamikor színesek voltak és elevenek, de most már hiányzott belőlük a valóság ereje, mintha valami halvány kötfátyol takarta volna be őket, amit az idő szőtre álljuk, és az elmúlás. Majd lassan leragadtak a szemei, és a kerekek egy hangú csattogása lehúzta magával egy puha, sötét mélységbe, mely jó volt és vigasztaló, mint maga a halál.
1: Mai magazinunkban Vas Albert Elvész a nyom című regényéből hallottak részletet, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szersény Gyula előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosári

Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrög sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráterkukackrater.hu címre.

0: Ed ora. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Az Ukrajnából érkező áruk tiltását a lehető leggyorsabban visszaállítja a Tisza kormány, ezt közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter a Facebook oldalán. Bunna Szabolcs többek között azt írta, a Tisza kormány álláspontja egyértelmű, nem fogjuk engedni, hogy ukrán vagy bármilyen más importtermék veszélybe sodorja a magyar gazdák megélhetését és a magyar emberek egészséges élelmiszerrel való ellátását. A magyar élelmiszer, a magyar termőföld és a magyar gazdálkodók védelme nemzeti érdek, tette hozzá. A miniszter közölte, az agrártárca haladéktalanul áttekinti a kialakult helyzetet, és megteszi a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy a magyar piac védelme ismét egyértelmű és kikényszeríthető legyen. Kifejtette, hogy a szükséges jogszabályok megalkotása folyamatban van, amelyek érintik többek között a szarvasmarhafélék húsát, a sertéshúst, a juh vagy kecskehúst, a baromfé élelmezési

0: módon, ha rangsort kellene felállítani, akkor a dohányzás és az alkoholfogyasztás vezetne a drogfogyasztással szemben. Az pedig még megdöbbentőbb, hogy egyre gyakoribb probléma ez serdülőkorban, ahol bizony a nagy ivászat, a rendszeres alkoholozás növekvő tendenciát mutat. Többek között ezt is gorcső alá veszem majd dr. Demeter Ildikó pszichiáterrel.
1: A függőség az egy folyamat. Egyik napról a másikra egyikünk se lesz függő. Minden szerhasználat, akár eljut egy súlyos mérgezési tünetek, úgymond intoxikációs tünetek, részegség tüneteig, az egy egyszeri vagy többször ismétlődő dolog. Az, hogy függőség, annak már több tényezőt kell, hogy kimerítsen. Mint mondtam, elsősorban azért ez idővel arányosan alakul ki. Biztos, hogy egy hosszantartó, attól függ, hogy milyen szerről beszélünk, de egy hosszantartó rendszeres használat, rendszeres fogyasztás kell, hogy ezt megelőzze. A következő kritérium igazából az, hogy nagyon fontos mérföldkő a kontrollvesztettség. Úgy is szoktak mondani, egy képszakadás. Olyan szintre jutok, hogy kiesnek dolgok, nem tudom a helyzetet uralni. Tehát a mértéket vesztem el, a tartásomat vesztem el, tehát eljut ez a folyamat idáig. Illetve még egy nagyon fontos kritériuma van, hogyha nem jutok, vagy kevesebb mennyiséghez jut a szervezet, akkor az úgynevezett hiánytünetei, a megvonásos tünetek jelentkeznek.
0: Remélem ismét sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak az Európa Rádióval ebben az órában is, számítok a figyelmükre.
2: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
0: Az édesvízi medúza a kínai Jangtze vízrendszerből származik. A Hunren Ökológiai Kutatóközpont Vízi Ökológiai Intézetének munkatársai nemzetközi együttműködésben foglalkoztak, mint kiemelt inváziós faj ökológiájával és az elterjedés észleléséhez kötődő társadalmi ismertséggel. A People and Nature folyóiratban megjelent új tanulmányuk jelentős hiányosságra hívja fel a figyelmet. A faj jelenléte Európa szerte jól dokumentált a tudomány számára. A lakosság, például így a magyar lakosság, alig ismeri, ami akadályozhatja a korai előjelző rendszerek és esetleges beavatkozási lehetőségek kialakítását. A további részletekről Abonyi Andrással, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont Lendület Folyóvízi Ökológiai Kutatócsoport tudományos főmunkatársával beszélgettem.
3: Volt egy 17 ország részvételével tervezett kérdőíves felmérésünk, ami pont arról szólt, hogy a közösség társadalom értesült-e arról, vagy tud-e arról, illetve mit tud arról, hogy édesvízeinkben élnek medúzák. Mindenképp szögezzük azt le, hogy nem őshonos fajról van szó, hanem egyetlen egy invazív faj, illetve annak több genetikai formájáról van szó, ami kínai származású, tehát semmiképpen sem őshonos, viszont Magyarországon sem először fordul elő, hanem már régóta jelen van vizeinkben.
0: De honnan kerülnek ide? Tehát ezek is akvaristák által kerülnek be hozzánk, vagy teljesen más útvonalról?
3: Annyira régen jelen van egyébként Magyarországon is, az első észlelés az 1960-as évekből van, drága menti holtákból, hogy akkor hogyan került be vizeinkbe, az egy nagyon jó kérdés. Tehát az első megjelenés terjedést azt nem tudnám megmondani, hogy mi okozta. Az első európai észlelés egyébként egy londoni botanikus kerthez tartozó víztóban fordult elő, és akkor a magyarországi irodalmi első adat az ugye a 60-as évek, és utána, amikortól jobban, illetve gyakrabban elkezdett előfordulni Magyarországon, ez a 2007-es év. Nekünk például volt egy nagyobb felmérésünk, magyarországi bányatavakat vizsgáltunk teljesen más szempontból, mennyire mélyek, mennyire rétegződik a vízük, mennyire tiszta a vízük, és akkor is több helyen tapasztaltuk a medúza jelenlétét, és egy nagyon rövid magyar cikket írtunk is akkor belőle.
0: De valamilyen más élőlénnyel jönnek be, mert ugye a kínai Jangtze vízrendszeréből származnak ezek a medúzák leginkább. De most a kínai Jangtze vízrendszer az jó messze van a magyar vízrendszertől.
3: Igen, a terjesztés az többféleképpen lehetséges, és ugye azért mondtam, hogy az első behozatal az nagyjából 1900-as évek közepe lehetett. Ugye ennek többféle életciklusa van,

0: ennek a medúzának. Van egy ilyen kitartó képletszerű formája, egy Podopisza nevű képlet, illetve van neki egy polip formája. Úgy kell elképzelni, hogy az ajzathoz egy kis lerögzült nyúlvány, igazából aki sohasem látta az elején ez a mikroszkóp, akkor sem gondolná, hogy egy medúza formáról van szó. Tehát ez az a két képlet, ami valószínűleg alkalmas arra, hogy messzebb távra is terjeszthető legyen, tehát minden bizonnyal, vagy feltétlenül nem a medúza törékeny formája lesz az, amelyik terjesztő.
1: Ugye az önök számára, a tudósok számára teljesen ismert ez a medúza, de a lakosság tudja egyáltalán? Mert ha jól tudom, egy nagyon rejtetten terjedő fajról van szó.
0: Igen, a média azért most már egyre gyakrabban posztol arról, vagy azt írt arról, hogy magyarországi vizekben is előfordul. Számomra az meglepő egyébként, hogy Magyarországon még mindig van olyan, aki nem hallott az édesvízi medúza magyarországi jelenlétéről. Pontosan ez a felmérés arra vonatkozott, hogy mit tudnak az emberek, fölismerik-e, mit párosítanak a medúzáról megmutatott képpel kapcsolatban, tudják-e a tudományos nevét. Igazából az derült ki, hogy nagyon nagy százalékban, tehát közel a megkérdezettek fele nem volt tisztában a fajjal, nagyon sokan tengeri élőlényként jöttek le, nagyon sokan veszélyesként tekintettek rá, kifejezetten akkor, hogyha olyan képet mutattunk, ahol tömegesen fordult elő.
1: Igen, mert ugye a filmekben sokszor azt lehet látni, hogy medúza csípés történik. Gondolom a laikusok ebből indultak ki, hogy veszélyes a medúza.
0: Igen, ebből indultak ki, tehát nagyon sokan azért kecsesnek írták le, tehát olyan szavakat társítottak a fajhoz, ami nem jelent veszélyt. Ez egy nagyon pici medúzafaj, nagyjából aki fejlett egyet is 100 forintos, 100 forintos maximum méretű. Hogyha valaki vizeinkben látja, ez jobbára nyáron fordulhat elő, nyugodtan megpróbálhatja egyébként kiemelni kézben, tehát ilyen szempontból abszolút veszélytelen.
1: Invazív fajnak számít, de ha jól tudom, van pozitívuma is annak, hogy a vizeinkben megtalálható a medúza.
0: Én közvetlenül pozitívumot nem tudnék kiemelni. Invazív fajról van szó, tehát terjedő fajról van szó. Ami egyébként a tudomány számára ismert, hogy a polip formából a medúza formára való váltásnak vannak környezeti feltételei. Az egyik alapvető feltétel egy bizonyos hőmérséklet, tehát 23-24 fok alatt, tehát hogyha a vízhőmérséklet ez alatt van, akkor a polip formából nem alakul ki a medúza forma. És ugye itt egyből gondoltunk arra, hogy ahhoz, hogy társadalom számára közismert legyen, ahhoz az kellene, hogy sok helyen előforduljon a medúza forma, és ha jelen van a vízben, akkor is ugye észrevegyék. És itt, amire még gondolnunk kell, hogyha mondjuk egy víztesten belül él medúza, de nincsen a felszín közelében, akkor sem biztos, hogy észreveszi a társadalom, illetve sok vízben jelen lehet, és egyébként ez még mindig egy feltételezésünk, hogy a polip forma egyébként sokkal elterjedtebb lehet, mint a medúza forma.
1: Azért mondtam a pozitívumot, mert hogy olvastam olyan cikket, ahol azért tekintenek a jelenlétére pozitívnak, mert hogy a vizek minősége könnyen kikövetkeztethető belőle. Mert hogy az édesvízi medúza az kizárólag kristálytiszta vizekben képes megélni. Akkor ezek szerint ez nem igaz?
0: Én nem mondanám, hogy csak kifejezetten kristálytiszta vízben tud megélni. Nekünk is voltak olyan tapasztalataink, hogy előfordult úgynevezett terheltebb, eutrófabb oltágakban is. Tehát az, hogy csak kifejezetten kristálytiszta vízű Magyarországon egyébként kifejezetten a bányatavak ilyenek, nagy átláthatóságú bányavizek, tehát nem csak abban fordul elő. Itt inkább valami olyasmire lehetne gondolni, hogy bizonyos feltételek meg kell, hogy történjenek ahhoz, hogy észrevegyük a medúzát, illetve a medúza forma kialakulás lehet inkább a limitáció, nem pedig maga az, hogy milyen annak a víznek például az átláthatósága vagy a tisztasága.
1: Ha mondjuk el szeretnénk menni medúzalestre, akkor hova mehetünk? Tehát merre induljunk? Hallottam a Budapesttől nem messze fekvő mesterséges tóról, mint a Palatinus-tó vagy az Omszki-tó, de ugye a bányatavakat mondta, hogy ott általában előfordulnak.
0: Igen, ami észlelésünk például a Győrői falu, Abda környéki bányatavak voltak, de ha jól emlékszem, a Hegyeshalmi bányatóban, vagy az Árpándi bányatóban is előfordulnak, azt azért szögezzük le, hogy a legtöbb bányató nem közvetlenül látogatható. Igazából az, hogy hol fordulnak elő, egyre gyakoribbak egyébként, tehát a dunamenti oltágokban is, illetve dunamenti állóvizekben is egyre gyakoribb előfordulás tapasztalható. azért visszakereshető, hogy éppen hol látták utoljára a medúzát. Nekünk pontosan ennek az észlelési adatok gyűjtésére indult egy közösségi tudományos programunk, amit úgy hívnak, hogy DÖME. A DÖME rövidítés a Dunamenti ökoszisztémák megfigyelését és elemzését jelenti. Tehát, hogyha valaki rákeres a DÖME, illetve a medúza szóra, akkor meg fogja találni azt a honlapot, ahol megpróbáljuk összegyűjteni ezeket az észlelési adatokat.
1: Ugye mondta, hogy invazív fajnak számít. Van valami, ami miatt tarthatunk? Tehát, hogyha mit tudom én, túlságosan elszaporodik, akkor okozhat-e valami problémát az ökoszisztémában, a környezetében? Tehát például táplálék konkurencia van-e?
0: Igen, tehát a probléma az pontosan ez a medúza előfordulástól, hogy konkurenciát jelent. Tehát az ő táplálkozása az a pici mikroszkopikus állati szervezetek, az úgynevezett zooplankton, és hogyha ennek a fogyasztása ugye bekövetkezik, akkor ők, mint fogyasztók nem tudják fogyasztani a mikroszkopikus növényi szervezeteket, a fitoplanktont, és ennek lehet egy olyan hatása, hogy a medúza jelenlét elősegíti az algák felszaporodását, és alga virágzás gyakrabban fordul elő medúza jelenlét mellett, tehát egy ilyen közvetett negatív hatása lehet a medúzának.
1: Tehát magyarán akkor a biológiai egyensúlyt azt föl tudják borítani, nem kicsit?
0: Igen.
1: Mit tudnak önök tenni? Rejtett életmódot folytat, nehezen lehet észrevenni, legalábbis a laikus nehezen tudja észrevenni. Mit tudnak önök tenni ellene?
0: Ellene tenni, azt merném mondani, hogy nagyon nem tudunk mit tenni. Tehát amit most jelen pillanatban próbálunk, az az, hogy az észlelési adatokat rendszerezve gyűjtsük. Tudjunk róla, hogy hol fordulnak elő rendszeresen, és amint mondjuk van egy térképünk, hogy mik azok az édesvizeink, milyen típusú édesvizekben, mikor fordul pontosan elő, akkor azokat az adatokat fogjuk tudni tovább elemezni, megérteni, hogy például melyik folyómenti kikötőben fordul elő, miért abban a kikötőben fordul elő, tehát igazából lekövetni tudjuk a jelenléti terjedését, illetve utaltam már arra, hogy maga a rögzült polipformából a medúza forma kiváltása az egy kulcs lehet az észlelésben. Az egyik fő probléma napjainkban a klímaváltozás, felmelegedés, egyre gyakrabban előforduló nyári hőhullámok, tehát ezek biztosan szerepet játszanak abban, hogy a vizek felmelegedése kiváltja a medúza forma gyakoribb előfordulását, és valószínűleg ezért is nő az észlelések száma egyébként Magyarországon is.
1: Európában egyébként hol találkozhatunk medúzával?
0: Európában, tehát ugye 17 ország részvételével zajlott ez a felmérés. A legtöbb szakszik Németországból, azott egyébként Magyarország környező országaiból is, tehát Horvátországból, Szerbiából. Tehát én azt mondanám, hogy az európai vizekben általánosan előfordulhat.
1: Tehát, hogyha jól értelmezem, és itt a beszélgetésünk elejére is a tartalmára visszautalva, önöknek, kutatóknak az a legfontosabb feladata most jelen pillanatban, hogy a lakosság ismerje az édesvízi medúzát, és fölismerje. Mert hogy akkor önök látják, hogy hol található, mennyire terjed ez az invazív faj, és hogy be tudjanak avatkozni, hogyha mondjuk valahol nagyon nagy mértékben elterjednek, mert akkor ott ugye, ahogy beszéltük, a biológiai egyensúlyt fel tudják borítani.
0: Igen, tehát a legfontosabb válasz még egyébként az előző kérdés az az lenne, hogy tehát Európában mindenhol előfordul, Olaszországtól teljesen Finnországig és Spanyolországtól Oroszországig, tehát általánosan előfordul a faj. Itt a beavatkozási lehetőséget ugye nem tudnám pontosan megmondani, hogy mit tudnánk tenni mondjuk a medúza hatásának kiküszöbölésére. Egyrészt nem véletlenül jelenik meg, tehát hogy azt azért ne felejtsük el, hogy már önmagában egy megbillent ökológiai egyensúlyt jelezhet a fajnak a jelenléte. Tehát nem azt kell elképzelni, hogy egy teljesen stabil, változatlan rendszerben megjelenik egy medúza, hanem lehet, hogy pontosan azért jelenik meg, mert az a rendszer változik. Ebből a szempontból is nézhetjük, viszont azt tudatosítani, hogy jelen van a medúza, és hatással van a vízi ökoszisztémáinkra, ehhez szükséges az, hogy igenis tudjunk az előfordulásáról, a társadalom tudjon róla, hogyha látja, akkor felismerje, és mi pedig nagyon örülnénk neki, hogyha a közösségi tudományos programokon a DÖME-n keresztül elérnének minket, rögzítenék az előfordulás helyét, és mi a későbbiek folyamán ezeket az adatokat tudományos szempontból fogjuk tudni tovább elemezni.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést Abonyi Andrással, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont tudományos főmunkatársával az édesvízi medúzákról. Előtte azonban még kollégáim hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A felelős vezetésről, az egyház hitelességéről, a megújulás lelki feltételeiről és több intézményi döntésről is tanácskozott a Zsinat Balatonszászón. Az első ülésnapon a Magyarországi Református Egyház vezetői és zsinati tagjai egyszerre tekintettek vissza az elmúlt időszak döntéseire és előre azokra a kérdésekre, amelyeket már a következő zsinati ciklusnak kell továbbvinnie. A tanácskozás középpontjában az egyház társadalmi és lelki hitelessége, az intézmény fenntartás és az önfenntartás dilemmái, valamint a református jelképek védelme állt. Steinbach József püspök, a zsinat lelkészi elnöke megnyitójában és beszámolójában az áhítathoz kapcsolódva pünkösd üzenetéből indult ki. József történetét idézve tette fel a kérdést, találunk-e olyan embert, akiben az Isten lelke van? A közegyházi választásokra készülve különösen is fontosnak nevezte, hogy az egyházban olyan vezetők szolgáljanak, akik nem önmagukat, hanem az Úr ügyét, a rájuk bízottak ügyét és az evangélium egyetemességét képviselik. A püspök szerint az egyház lényegi szolgálata minden területen pásztori lelkülettel végezhető. Hozzátette, nem felszínes megújulásra van szükség, hanem élő Krisztus hitből fakadó, a Szentlélek által munkált megújulásra. Az építő kritika, a féltő szeretettel megszólaló prófétai hang és a párbeszéd nélkülözhetetlen, de mindezeknél döntő kérdés marad, milyen lelkületből születik a megszólalás. Európai szinten az egyik legalacsonyabb lesz a korrupció Magyarországon a kormányzati ciklus végére, közölte Magyar Péter Bécsben. A miniszterelnök az osztrák kancellárral közösen tartott sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, Magyarország elvégzi a házi feladatát a korrupció tekintetében. Azt tudja vállalni, hogy európai szinten az egyik legalacsonyabb lesz a kormányzati ciklusuk végére a korrupciós fenyegetettség, ígérte. Kiemelte, világossá tette a saját kormánya tagjai, a magyar képviselők és a TISZA tagjai számára is, hogy bárki, aki akár csak egy forint közpénzt elemel, az nem fog jól járni. Kitért arra is, nem csak Magyarországon probléma a korrupció és a politika összefonódása. A különadók sorsával kapcsolatos kérdésekre válaszolva többek között úgy nyilatkozott, a magyar költségvetés elég gyászos helyzetben van, 2026-ban nagyon magas lesz a hiány, ezért a kormány elsődleges célja új költségvetés elfogadása, amely számon kérhető, megbízható adatokon nyugszik, és el tudja indítani a gazdasági növekedést. Közép és hosszú távon természetesen beszélhetünk különböző adók átalakításáról, tette hozzá. A közös sajtótájékoztatón szintén kérdésre válaszolva Magyar Péter kezdeményezte a visegrádi négyek miniszterelnökeinek csúcs találkozóját június végére, a tanácskozást Budapesten tartanák. A lehetséges együttműködő partnerek között említette Ausztria mellett Horvátországot, Romániát, Szlovéniát és a Nyugat-Balkán államait, jelezve csatlakozhatnak mások is. Diák kezdeményezés indult a Matthias Corvinus kollégium megőrzéséért, amelyet már több mint 600-an írtak alá, közölte Orbán Balázs, az MCC alapítvány kuratóriumi elnöke, fideszes országgyűlési képviselő a közösségi oldalon. Orbán Balázs, aki Orbán Viktor korábbi miniszterelnök politikai igazgatója volt és a Fidesz kampányát irányította a 2026-os választáson, azt írta, az elmúlt 30 évben az MCC Kárpát-medence szerte vált meghatározó oktatási és tehetséggondozó intézményé, és különböző programjaink keresztül több mint 8000 diáknak biztosít térítésmentes fejlődési lehetőséget. Új vízfelületek létrehozását és arborétumok megőrzését, fejlesztését szolgáló határokon átívelő program indult a Mecsekerdő ZRT és horvát partnere részvételével. A két éven át zajló Interreg program révén több mint 17 hektárnyi új vízfelület jön létre a Sejjei erdészet területére tervezett erdészeti tározó segítségével, így évi 140 ezer köbméter víz visszatartása válik lehetővé. Ennek eredményeként a környező erdők vízpótlását április és szeptember között akár többször is el lehet majd végezni. A projekt második pilléreként a térség meghatározó két arborétumának megúvására összpontosítanak, több mint 30 hektáron szolgálva a biológiai sokféleség megőrzését, közös cselekvési tervek kidolgozása és a vadkár mérséklése révén. A szakemberek egyebek mellett légi felvételekkel mérik fel a növényzet egészségi állapotát, 7 új talajvíz megfigyelő kutat létesítenek, és 3 új meteorológiai állomást helyeznek ki.
0: az időjárásról.
1: Pénteken általában napos időre lehet számítani, néhol kevés fátyol és gomoly felhő jelenhet meg az égen, legfeljebb a keleti határvidéken fordulhat majd elő egy-egy jelentéktelen zápor. Többfelé erős lesz az északias irányú szél, a csúcshőmérséklet pénteken 23 és 28 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, ez továbbra is a Kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést Abonyi Andrással, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont Lendület Folyóvízi Ökológiai Kutatócsoport tudományos főmunkatársával az édesvízi medúzákról. Most egy ilyen nagyon banális dolog jutott eszembe, mert ugye vannak azok a medúzák, amelyek meg sós vízben élnek, ugye tenger, óceán, stb. Körülbelül egy éve készítettem, vagy másfél éve egy interjút arról, hogy egyre sósabb a Balaton víze. Természetesen itt nem olyan sóságra kell gondolni, mint a tengerek vagy az óceánok. De hogy ez előfordulhat 100-150 év múlva, hogy mondjuk Magyarországon olyan medúza megéljen a vizeinkbe, ami mondjuk a tengerekben és az óceánokban?
2: Én nem tartanám ezt valószínűnek, tehát azért a sós víz koncentrációja az nagyon jelentős, és itt azért nem csak egy-egy paramétert emelnék ki, nem csak a vízmérsékletet, nem csak a sótartalmat, hanem például maga az a közeget nem véletlenül fordul elő csak állóvízben, vagy nagyon-nagyon lassan folyó vízben, tehát az a fizikai környezet nagyon fontos ahhoz, hogy a medúza pumpáló mozgását végezni tudja, aztán a csápjait kitárva és igazából mozdulatlanul süllyedjen a víztérben, és úgy tudja az állati mikroszervezeteket elkapni. Tehát én nem tartom valószínűnek, hogy tengeri medúzák lepnék el a magyarországi vizeket.
1: Ha az európai előfordulását nézzük, és Magyarországot nézzük, akkor Magyarország milyen helyzetben van édesvízi medúzák elterjedése szempontjából? Tehát vannak olyan európai országok, ahol sokkal nagyobb mértékben vannak elterjedve ezek a fajok? Vagy ez a faj?
2: Igazából akkor észleljük a fajt, amikor tömegesen fordul elő. A tömeges előfordulás az időnként megjelenik Magyarországon is, más országokban is. Azt tudjuk, hogy mindenhol, minden országban jelen van, természetesen nem minden vízben, de nagyon sok vízben jelen van, és azt is feltételezzük, hogy a polip forma például sokkal elterjedtebb, mint a medúza forma. Tehát így összehasonlítani az országot, hogy itt medúzásabb a bakavizek, máshol nem, ezt így nem tudnánk közvetlenül megtenni.
1: Gyorsan szaporodó lényről van szó? Tehát, hogy egyáltalán el lehet-e tüntetni a vizekből? Mert ugye vannak olyan inváziós halfajok, amelyeket már képtelenség lenne eltüntetni. Tehát biztos, hogy nem tudják a vizeinkből teljesen eltüntetni őket.
2: Én is biztos vagyok benne, hogy a medúzát sem tudnánk teljes egészében eltüntetni. Nagyon-nagyon picike, mikroszkopikus pár milliméternyi kis polipformát kellene keresni. Például a tavakban lógó fák gyökérzetén, például tipikusan előfordul a medúza, vagy sokszor ott érdemes keresni. Nem ismerek jelen pillanatban olyan beavatkozási lehetőséget, amivel specifikusan a medúzát lehetne csökkenteni. Ugye nem véletlenül fordul elővizeinkben, és igazából itt a vele való együttélés lehet az egyik megoldás.
1: Döbbenetes egyébként. Találtam olyan cikket, ahol kifejezetten ajánlót írnak, hogyha szeretnénk medúzavadászatra indulni, akkor hova menjünk? Mely helyekre menjünk, ahol biztosan találkozhatunk medúzákkal, és mondjuk együtt is úszhatunk velük?
2: Én örülök, hogyha ilyenek vannak, és egyébként az a mi szempontunkból is lehet egy cél ezeket célirányosan összegyűjteni, ezeket a posztokat. A Döme felületén az észlelési adataink elérhetőek. 2024-ben indult a Döme projekt, és igazából a tavalyi évben készült el a honlapja. Az idei nyári szezon lesz az első, amikor már él a honlap, és aktívan feltölthetőek az adatok. Tehát mi azt szeretnénk látni, hogy nőnek az előfordulási adatok. A honlap egyébként nem közvetlenül gyűjti az észlelési adatokat, hanem a természetbúvárok által nagyon jól ismert iNaturalist oldalra fog átirányítani, és ott a szükséges licenszbeállítások után lesz lehetőség arra, hogy a társadalom által feltöltött adatok megjelenjenek a mi adatbázisunkban is, és utána pedig a honlapon a térkép elkészülhessen.
1: Én akkor csak azt tudom ajánlani az embereknek, hogy keressenek rá, és menjenek el akkor azokra a helyekre, ahol édesvízi medúzákkal találkozni lehet, és utána viszont ezt jelezzék önök felé. Tehát, hogy bővüljön az a térkép, hogy minél több adatuk legyen.
2: Igen, nagyon szépen köszönjük, és hát a Döme projektnek ugye Facebook oldala is van, ami megint csak most fog aktivizálódni, és szeretnénk, hogyha nem csak az adatokat rögzítenék, hanem ezeket a posztokat, tehát hogy hol fordul elő, vagy mik voltak az észlelés körülményei, ezeket nyugodtan a tömének a Facebook oldalára például töltsék fel.
1: A felelős állattartás az hagy némi kívánnivalót maga után Magyarországon.
2: Az a szerencse egyébként még, hogy azért tartani nagyon nehéz a medúzát, és laboratóriumban próbálkozunk a polikformának a keltetésével, tehát hogy változzon át medúzává. Ha valaki egyébként összegyűjti a medúzákat, akkor egy pár napig fogja tudni életben tartani, mondjuk egy akváriumban, de hosszan nem fogja tudni életben tartani őket. Még hogyha kapnak zooplankton táplálékot, tehát akkor is maga az a nagyon pici akváriumi környezet nem alkalmas arra, hogy bárki otthon tart a medúzákat.
1: És a kerti tóba tartaná?
2: Hát ha megjelenik magától, akkor az élőhely az alkalmas arra, hogy a medúza előforduljon. Egy nagyobb kertítóban egyébként el tudom képzelni, hogy előfordul.
1: Kedves hallgatóink, az előző percekben az édesvízi medúzákról hallhattak.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Alkohol, gyógyszer, kábítószer. Ezek a leggyakoribb szerek, amelyekhez ma a lakosság egy bizonyos része nyúl hazánkban. Az okok, amiért teszik, a legkülönfélébbek. Családi viszályok, stressz, gyermekkori sérelmek. Függni persze sok mindentől lehet. A kérdés egyrészt, hogy mikortól beszélünk függőségről, másrészt, hogy milyen jövő vár azokra, akik áldozatául esnek. A további részletekről dr. Demeter Ildikó főorvost, a Szegedi Tudományegyetem Pszichiátriai Klinika addiktológiai osztályának vezetőjét kérdeztem.
2: A függőség az egy folyamat. Egyik napról a másikra egyikünk se lesz függő. Minden szerhasználat, akár eljut egy súlyos mérgezési tünetek, úgymond intoxikációs tünetek, részegség tüneteig, az egy egyszeri vagy többször ismétlődő dolog. Az, hogy függőség, annak már több tényezőt kell, hogy kimerítsen. Mint mondtam, elsősorban azért ez idővel arányosan alakul ki. Biztos, hogy egy hosszantartó, attól függ, hogy milyen szerről beszélünk, de egy hosszantartó rendszeres használat, rendszeres fogyasztás kell, hogy ezt megelőzze. A következő kritérium igazából az, hogy nagyon fontos mérföldkő a kontrollvesztettség. Úgy is szoktuk mondani, egy képszakadás. Olyan szintre jutok, hogy kiesnek dolgok, nem tudom a helyzetet uralni. Tehát a mértéket vesztem el, a tartásomat vesztem el, tehát eljut ez a folyamat ideig. Illetve még egy nagyon fontos kritériuma van, hogyha nem jutok, vagy kevesebb mennyiséghez jut a szervezet, akkor az úgynevezett hiánytünetei, a megvonásos tünetek jelentkeznek. Ezek is egy nagyon fontos lépések, mindezeket persze kíséri, aztán a különböző szövődmények, kóros eltérések, szervezetbeli válaszoknak a megléte, amik már ilyenkor eltérést mutatnak. Tehát ez egy folyamat, ez a függőség. Bizonyos feltételeknél tudjuk kimondani, hogy igen, ez függőség. Ugye nagyon egyéni különbségeket mutatnak életkortól az első hozzányúlás, illetve aztán a kor előre haladtával a további életsorsok alakulása. Keresi mindig mindenki az okát. Első kérdés által, hogy mi okozta, mit csináltam, mi történt. Ha ilyen egyszerű lenne, akkor tudnánk rá okot. Sem a genetikai egyértelmű magyarázatok, hogy ez egy öröklött, apa, nagyapa, mindenki ilyen volt a családban. Nem. A szociális minták, nyilván a családi minták. Nagyon fontos a kortárs csoport minták. Akár egy fiatal gyerek vagy felnőtt milyen közegben mozog, milyen az otthoni légkör, mennyire lehet erről beszélni, mennyire észlelik azt, hogy esetleg feszültség van, stressz van, és valóban egy feszültséglebezetés, vagy sokszor csak a kíváncsiság, ami beleviszi a fiatalt, és aztán nagyon könnyen bele is lehet ragadni ebbe. Ugye én felnőttekkel foglalkozom, és a felnőttkor mindig egy ilyen nagy vízválasztó a szakmánkban is, meg egyébként is mindig, hogy a 18 év fölöttiek, de természetes egyszer csak 18 évesek lesznek ezek a fiatalok is, és akkor ebből azért az előzményekből igencsak föltárható, hogy olyan 14-16 éves korukra általában biztos, hogy már volt próbálkozás. Ők nem függők, de már használom, de már hozzányúltam, de már megkínáltak, de már buliba járok, és azért ez az életkor lefelé húzódott. Tehát azért korai kisgyerekkorban is találkozunk, véletlen megissza. Tehát azok a fiatal tinédzserek, amikor már elkezdődik ez a bulizós korszak, úgymond, és el tudnak menni, nagyon fiatal korban kezdődik.
1: Ha jól tudom, akkor két nagy csoportja van a függőségnek. Az egyik a szer, amikor ugye valaki valamilyen anyagot, drogot, alkoholt vesz magához. A másik pedig a viselkedésbeli, például azok, akik ugye számítógépes játékokkal játszanak, vagy csüngnek a telefonjukon. Akik ez utóbbiaktól szenvednek, azok hosszú távon milyen káros hatásokat élhetnek meg?
2: Az a közös a viselkedési függőségekben, hiszen azt is azért egy szenvedélynek, bár egy egész más csoportosításban és kategorizálásban kezeljük, vagy tartjuk őket. Végül is mindig az a történet, hogy az életét, az élet vezetését meghatározza. Tehát olyan szintű napi elfoglaltság, napi használóvá válik, olyan mennyiségben használ eszközöket, ami már a mindennapi életének például a rovására megy. Elhanyagolja a munkáját, elhanyagolja a tevékenységeit, a kapcsolatai esetleg beszűkülnek, és megint más, hogy esetleg az anyagi helyzetét is bizony nagyon keményen megingatja. Tehát ezek az irányba mehetnek el. Ma inkább az internet ugye az, ami a különböző ilyen jellegű személy, de a játék szenvedélyek nagy része ismert volt, korszerűen változik, hogy most éppen mik kerülnek elő.
1: Persze azért vannak ugye olyan dolgok is, amelyek ugyanúgy okozhatnak függőséget, mint mondjuk a drogok vagy az alkohol. Mégsem tartjuk annyira veszélyesnek ezeket, ugye?
2: Kávé, csoki, munka, ugye nagyon sok mindenre mondjuk, hogy kialakulhat az úgynevezett függőség, mennyire káros. Egyik az, ami az idő, amit az előbb is említettem, tehát hogy mennyi időt fordítok rá. A csoki egészségi szempontok szerint előbb-utóbb nyilván megteszi a maga hatását és a károsságát. A koffeinnek is nyilván a mértéktelen fogyasztása pontosan ugyanolyan szervezeti károsodásokhoz tudnak vezetni, szívkárosodáshoz vagy bármilyen más károsodáshoz. Csak hogy ezek ugye legális szerek, ki mondja meg, hogy van függőség, melyik az a hatodik vagy a tizedik kávé, ami már biztos, hogy sok, és melyik az a kettő, ami még teljesen elfogadható és jót tesz. Teljesen egyéntől, szervezettől és mondom a használat módjától függenek ezek.
1: Adatok bizonyítják, hogy hazánkban az alkohol okozza a legnagyobb függőséget. Egy 2016-os WHO adatot találtam, amely szerint a magyar lakosság 21%-a alkohol problémákkal küzd. De most kérdés, hogy ez az adat mennyire valós, tehát hogy tényleg ennyien szenvednek alkoholfüggőségtől, vagy mondjuk kevesebben vannak, vagy többen?
2: Nehéz ezeket a százalékos arányokat összehasonlítani. Egyrészt, mint tetszett mondani, a 16-os WHO, tehát mondjuk egy kábítószer jelentés a sokkal napra készebb, mint egy alkohol átfogó nemzetközi kutatásokat összehasonlító eredmény. Ez a 16-os eredmény, ezek inkább tapasztalati számok, tehát megkérdeztük, kérdőíveket töltöttünk ki, így mondta, úgy mondta, nagyon nehezen objektivizálható, és én azt mondtam, hogy a lakosság 10%-át, az 1 millió is, ami szintén csak egy becsült szám, de az is nagy szám, pont emiatt, hogy nehéz ezeket kimutatni. Csak egy nagyon pici visszatekintés, hogy azért korábban, illetve hát ma is ahhoz tudunk, régen ezt nem csak az elfogyasztott, ugye zárjegyes, mérhető, számolható alkohol mennyiségekből következtettek, és azt osztották le, vagy osztják le mai napig is tulajdonképp, hogy mennyi az egyfőre eső átlag, és itt azért Magyarország nagyon-nagyon toplistás, jelenleg olyan 11 liter elfogyasztott abszolút alkohollal. De a másik, amivel mérni lehetett, a máj cirrózisban, tehát a máj zsugorban, máj betegségben elhaltak számadatait vetítették rá az alkohol fogyasztásra. Ma ezek az adatok egy kicsit már hiányosak, tehát hírül sincs minden esetben korbonztani vizsgálat, ennek az eredménynek a föltárása, tehát ezért nehéz, tehát bemondás, elfogyasztott mennyiség, arányaiból gondoljuk ezt, de azért ez a 10% körüli felnőtt lakosság, és az se kevés.
1: Mennyire gyakori az egyébként, hogy egy alkoholista maga jelentkezik, hogy itt vagyok, problémám van, segítsenek?
2: Tulajdonképp mivel működik szakambulancia, és van egy ilyen, hogy addiktológiai szakambulancia, tehát ez egy 7-3-4 napján lefedett idő, tehát tényleg önként beutaló nélkül, bejelentkezéssel bárki kérhet segítséget. Mégis ez a gyakorlatban azért kevesebb. A legnagyobb létszám az, hogy a család, hozzátartozó, szülő, házastárs, barát, barátnők fognak össze, és próbálják rávenni, hogy jelentkezzen. Mindenképp személyesen kell, hogy eljöjjön az érintett is, és így történik meg az első találkozás. Tehát ugye ez az egyik út, azért létezik egy másik út is, amikor bekerül egy sürgősségi osztályra, egy akut mérgezési, vagy egy nagyon súlyos megvonási tünetekkel. És akkor először kezelés történik, tehát úgymond az akut tüneteknek, a testi tüneteknek kezelése, és amíg ezek az akut tünetek zajlanak, de tulajdonképp így van, ha önként jön és kezdi is a történetet, hogy az első időszakban a tüneteknek, az akut szervi, testi tüneteknek, az úgymond megvonási tüneteknek a kezelése folyik. Itt a laborvizsgálatok, a belgyógyászati szükséges eszközös vizsgálatok, mindennek a föltárása, hogy van-e egyéb kísérő, más társbetegség, illetve ezeket hogyan lehet korrigálni. És ezzel egy időben, percre szinte egy időben, az első találkozással egy időben próbál a kezelőorvos és a páciens között egy olyan elfogadó kapcsolatot kialakítani, amiben egyfajta motiváció, ha még nem volt, kialakuljon, ha már volt, akkor annak a megerősítése legyen. És ezek napok, tehát azért itt nem hosszú időről beszélünk, bizonyos napok, ha megfelelő a motiváció, látszik, hogy mit akar. Néha nyilván segítséget kérünk, ha nem, és szeretnénk, hogy alakuljon, de ilyenkor jön, hogy bevonjuk a családtagot. Tehát közösen, nem a háta mögött, nem pletykaként, nem besúgásként, beárulásként, hanem igen együttműködve elmondja, hogy de hát én ezt tapasztalom, de én ezt látom, miért nem így látod. Megpróbáljuk bevonni. Szűk keretek vannak ilyenkor még azért.
1: Jól tudom, hogy egy függő az mindig függő maradt, tehát soha nem lehet azt mondani, hogy ő kigyógyult ebből a függőségből?
2: Egy függő soha nem gyógyul ki. Tehát alap, és ez még nem változott igazából, sok-sok évtizedes mondat is, és a kezeléseknek is a lényege, és a hosszú távú kezeléseknek is tulajdonképp a lényege, hogy egy függő szépen rendbe tud jönni, testileg is, lelkileg, és nagyon szépen stabil tud maradni, mint addig, amíg szermentes, tehát úgynevezett abstinens. Az abstinencia tartása, ami aztán lehet hónapok, évek, évtizedek, vagy egy életre szóló program, ő mindig azt fogja mondani, hogy én függő voltam, de nem iszom már x éve, évtizede, és így alakult az életem.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben dr. Demeter Ildikó pszichiátert hallották.
0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Műsorunkkal kapcsolatos észrevételeiket, kérdéseiket a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. További szép napot és rádiózást kívánok!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika, az Európa Rádió hír összefoglalója.
3: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A felelős vezetésről, az egyház hitelességéről, a megújulás lelki feltételeiről és több intézményi döntésről is tanácskozott a Zsinat Balatonszászón. Az első ülésnapon a Magyarországi Református Egyház vezetői és zsinati tagjai egyszerre tekintettek vissza az elmúlt időszak döntéseire és előre azokra a kérdésekre, amelyeket már a következő zsinati ciklusnak kell továbbvinnie. A tanácskozás középpontjában az egyház társadalmi és lelki hitelessége, az intézményfenntartás és az önfenntartás dilemmái, valamint a református jelképek védelme állt. Steinbach József püspök, a zsinat lelkészi elnöke megnyitójában és beszámolójában az áhítathoz kapcsolódva pünkösd üzenetéből indult ki. József történetét idézve tette fel a kérdést, találunk-e olyan embert, akiben az Isten lelke van? A közegyházi választásokra készülve különösen is fontosnak nevezte, hogy az egyházban olyan vezetők szolgáljanak, akik nem önmagukat, hanem az Úr ügyét, a rájuk bízottak ügyét és az evangélium egyetemességét képviselik. A püspök szerint az egyház lényegi szolgálata minden területen pásztori lelkülettel végezhető. Hozzátette, nem felszínes megújulásra van szükség, hanem élő Krisztus hitből fakadó, a Szentlélek által munkált megújulásra. Az építő kritika, a féltő szeretettel megszólaló prófétai hang és a párbeszéd nélkülözhetetlen, de mindezeknél döntő kérdés marad, milyen lelkületből születik a megszólalás. Az Ukrajnából érkező áruk tiltását a lehető leggyorsabban visszaállítja a Tisza kormány, ezt közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter a Facebook oldalán. Bunna Szabolcs többek között azt írta, a Tisza kormány álláspontja egyértelmű, nem fogjuk engedni, hogy ukrán vagy bármilyen más importtermék veszélybe sodorja a magyar gazdák megélhetését és a magyar emberek egészséges élelmiszerrel való ellátását. A magyar élelmiszer, a magyar termőföld és a magyar gazdálkodók védelme nemzeti érdek, tette hozzá. A miniszter közölte, az agrártárca haladéktalanul áttekinti a kialakult helyzetet, és megteszi a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy a magyar piac védelme ismét egyértelmű és kikényszeríthető legyen. Kifejtette, hogy a szükséges jogszabályok megalkotása folyamatban van, amelyek érintik többek között a szarvasmarhafélék húsát, a sertéshúst, a juh vagy kecskehúst, a baromfé élelmezési célra alkalmas húsát, zöldségeket és a gabonaféléket. Megerősített kapacitásokkal, több ülőhelyjel, erősítésre kész tartalékjárművekkel és nagyobb munkavállalói létszámmal készül a MÁV csoport a pünkösdi hosszú hétvégére. Hegyi Zsolt vezérigazgató kiemelte, a pünkösdi hétvégén rengetegen kelnek útra, és ehhez sokan a közösségi közlekedést választják. A MÁV csoport kiemelten készül erre az időszakra, a megyeszékhelyek felé és a kiemelt turisztikai desztinációkban is bővítik a férőhelyek számát. Az Intercity-ken mintegy 10%-kal több férőhelyet tudnak biztosítani, ahol pedig motorvonatokkal dolgoznak, több egységet állítanak szolgálatba. A kiemelt turisztikai és távolsági viszonylatokon hosszabb összeállítású, nagyobb kapacitású szerelvények közlekednek majd. Az utasokat arra kérik, hogy segítsék munkájukat azzal, hogy előre megváltják jegyeiket. Az elővételi információk birtokában a MÁV csoport valóban ott vetheti be a megerősített kapacitásokat, ahol azokra leginkább szükség lesz. A Nemzeti Összetartozás napján június 4-én budapesti idő szerint 20 óra 26 perckor ismét ezernyi helyszínen lobban fel az összetartozás tüze a világ minden táján, közölte a Magyar Cserkész Szövetség. Azt írták, 6. éve hívja közös lánggyújtásra a világ magyarságát az összetartozásunk tüze elnevezésű kezdeményezés. Hozzátették, az elmúlt évek során hagyománnyá vált, hogy a Nemzeti Összetartozás napján egyszerre lobbannak fel a lángok a világ számos pontján, és a tüzek ma már nem csak az összetartozás szimbólumai, hanem az immár 5. éve tartó ukrajnai háború mielőbbi lezárásába vetett remény és a béke lángjai is. Emlékeztettek, a kezdeményezés ötletgazdája a Kárpátaljai Magyar Cserkész Szövetség, szervezője pedig a Magyar Cserkész Szövetségek Fóruma és tagszervezetei, vagyis a világ különböző országaiban működő magyar cserkész szövetségek. A kezdeményezés történelmi gyökerei az 1933-as gödöllői cserkész világtalálkozóig nyúlnak vissza, amikor magyar cserkészek egy időben gyújtottak tüzet Magyarországon és az elcsatolt területeken. A szolidaritás lángjai akkor is összekötötték a magyarokat, ahogyan ma is, jegyezték meg. 10 önkormányzati bérlakást azok kiadási jogát engedi át Debrecen városa a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóságnak, ezzel segítik a tűzoltók kedvezményes lakhatását. A civis városban a gazdasági fejlődés egyik eredménye, hogy az ingatlan és albérletárak megemelkedtek, ezért van szükség a lakhatási támogatásra, hogy a szakembereket itt tartsák, illetve újakat tudjanak ide vonzani. A katasztrófavédelem kérésére a közgyűlés döntött a lakások bérlők kijelölési jogának átadásáról. Gerebenics Károly, a Hajdúbihar vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatója elmondta, nagy szükség van Debrecenben és térségében a tűzoltók munkájára, a lakhatás támogatása a város biztonságát is szolgálja.
4: Azt gondolom, hogy az együttműködés ténylegesen a térség biztonsága szempontjából is nagyon fontos. Debrecen város, illetve a környező települések kiemelt jelentősége ír. A iparosodás, illetve a magas fejlődés hozta azt, hogy nagyon sok káreset is előfordult. Az elmúlt évben Debrecenben több mint 3000 tűzoltói beavatkozásra szóló jelzés érkezett a műveletirányításnak. Ebből mint 2000 esetben be is kellett avatkozni a polgáknak. De már ebben az évben is egy 200 jelzés volt Debrecen város, és több mint 400 alkalommal beavatkozást is igényel. A tényleg kimagasló számban kell az itt szolgáltatásítő tűzoltóknak beavatkozni különböző káresetek során. Ez nagyon nagy felkészültséget igényel, nagyon jó tárgyi és eszközellátottságot igényel, de nyilván igényli azt, hogy egy stabil, jó kiszámítható életkörülmények között is éljenek ezek a kollégák, és ebben óriási segítség részünkre ezek a mérnöki erősi joggal részünkre átadott lakások, hiszen biztosítják az állománynak a lakhatását, és bízunk benne, egy fiatal, jól képzett kollégát tudunk megnézni arról, hogy itt tetsítsen szolgáltatott Debrecenben.
3: Gyermeknap alkalmából ismét megnyílnak a tűzoltó laktanyák kapui a látogatók előtt a hónap utolsó vasárnapján, május 31-én. A korábbi évek hagyományait követve a hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltóságok várják azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Sokak számára ismerős a nyitott szertárkapuk rendezvény, amely évek óta nagy népszerűségnek örvend, és a legkülönfélébb korosztályok számára kínál gazdag programot. Az országos program célja az, hogy az emberek egy napra betekinthessenek a laktanyák mindennapjaiba. A gyermeknaphoz kapcsolódó országos esemény során idén is reggel 10 és délután 4 óra között fogadják az érdeklődőket. Lesz filmvetítés, interaktív kérdőív és a tűzoltói hivatást bemutató előadás is. A tűzoltók próbariasztásokat tartanak, így az érdeklődők láthatják, hogy mi történik, amikor tűzesethez, balesethez riasztják őket. Megtekinthetőek, kipróbálhatóak lesznek bizonyos speciális eszközök és felszerelések, a kicsik a tűzoltók öltözékét is magukra ölthetik. A 150 hivatásos laktanya, a 47 önkormányzati tűzoltóság és a 216 önkéntes tűzoltó egyesület mellett a fővárosban a Katasztrófa Védelem Központi Múzeuma, vidéken pedig más tematikus múzeumok, emlékszobák és kiállítóhelyek is várják a gyerekeket és felnőtteket.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Jó napot kívánok, Hornyák Zoltán vagyok. Önök az Európa Rádió műsorát hallják. 2026. május 22-e péntek reggel van. A meteorológusok szerint napos idő várható a kevés fátyol és gomoly felhő mellett, elvétve zápor előfordulhat. Az északias szél sokfelé megélénkül, a Tiszántúlon időnként meg is erősödik. Hajnalban zömmel 9 és 14 fok között alakult a hőmérséklet, ennél kissé hidegebb az északi völgyekben lehetett. Délután 22-27 fokra számíthatunk. És akkor a tartalomból. 4 éve történt a 21. század eddigi legnagyobb vulkánkitörése. A Csendes-óceán nyugati részén lévő Tonga térségében található Hunga kitörése volt az első modern, műholdas eszközökkel is megfigyelt víz alatti robbanásos vulkáni működés. Számos rekordot hoztak a megfigyelések. Bár kezdetben sokan tartottak attól, hogy a magas légkörbe került hatalmas mennyiségű üvegházhatású vízgőz jelentős globális felmelegedést okoz, a tudományos mérési adatok, ezek értékelései és a modell eredmények mást mutatnak. Dr. Harangi Szabolcs geológus, vulkanológust az ELTE Földrajz és Földtudományi Intézet közettani geokémiai tanszék vezetőjét hallják majd. Ennyit előjáróban, tartsanak velünk!
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.

0: nem csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református bibliaolvasó kalauz alapján.
1: Áldás békesség, Petrózi Szabolcs vagyok, a Bagaméri Református Egyházközség lelkipásztora. Hozom a mai napon Istenünknek ígéjét, bibliaolvasó kalózunk szerint előírt szakaszból, a római levélből, a 11. fejezet 33. versétől a 36. verséig. A következőképpen szólal meg az ige. Ó Isten gazdagságának, bölcsességének és ismeretének mélysége! Mi megfoghatatlanok az ő ítéletei, és mi kikutathatatlanok az ő útjai. Mert ki értette meg az Úr szándékát, vagy ki lett az ő tanácsadója, vagy ki előlegezett neki, hogy vissza kellene fizetnie. Bizony őtől, ő általa, és őrá nézve van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen. Szeretett testvérem, kedves rádióhallgató! Gondolkodom, tehát vagyok. Hányszor valljuk? Gondolkodom, elmélkedem, és mikor már kijártam az élet meg annyi iskoláját, rájövök, hogy nem is értek én mindent. Töredékes a látásom, a bölcsességem. Pál áttekintette a mögöttünk lévő fejezetekben az Isten üttervét Izraelre és a pogányságra nézve, amennyire csak tudta. De mégis mennyivel mások az Istennek a gondolatai és útjai. Mi ma élők is csak leborulhatunk Isten bölcsességének mélysége előtt. Talán erre kellene ráébrednünk, mert akárhová is nézünk, magunk körül minden az Isten nagy dolgáról beszél. Még ha az ember próbál belekontárkodni a világ dolgaiba, akkor is az Isten az Úr. De jó lenne ezelőtt az isteni akarat és bölcsesség, de mégis isteni szeretet előtt meghajolni és belátni, hogy bizony őtőle és ő általa, őre áll nézve vagyok, aki vagyok. És ha le tudok borulni az Úr előtt, akkor valljuk csak be igazán, hogy úgy jó minden, ahogyan azt a mindenható intézi. Ha ezt megtesszük, tudunk igazán hálát adni, tudunk igazán örülni, tudunk igazán reménységgel lenni a jövőt illetően is. Testvérem, nem kell több, csak az a belátás, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Tegyük félre a magunk bölcselkedését, ami csak okoskodás az Úr dolgai mellett, és akkor életünk újra jó irányba kerül, és célba ér. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, sokszor gondoljuk magunkat bölcsnek, gondolkodunk, elmélkedünk, az internet világában kommentálunk mindent, mindenről megvan a magunk látása, erről készítünk videókat, és erről posztolunk dolgokat, és utána meg be kell, hogy lássuk, hogy mégis töredékesek vagyunk. Urunk, segíts bennünk a belátást, hogy Te vagy minden mindenekben, hogy Te adsz nekünk mindent, Te adsz nekünk értelmes gondolatokat, erőt a cselekvéshez, és Te vagy a Úr mindenek felett. Tegyük félre a magunk bölcselkedését, és merjük kikérni a Te tanácsodat, mert sokszor ezt elfelejtjük. A nagy rohanásban Te kimaradsz a számításból, és amikor minden borul körülöttünk, amikor már mindent megtettünk, amikor már magunkat kifárasztottuk, akkor kulcsoljuk össze a kezünket. Pedig pont ezzel kellene kezdeni. Imával. Így kérünk Téged, Urunk, segíts, hogy ne magunk szerint legyünk bölcsek, hanem a Te akaratod és igéd szerint. Amen.
0: Igei gondolatokat hallottak a Református Bibliaolvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Huszár Katától hallják. A felelős vezetésről, az egyház hitelességéről, a megújulás lelki feltételeiről és több intézményi döntésről is tanácskozott a Zsinat Balatonszászón. Az első ülésnapon a Magyarországi Református Egyház vezetői és zsinati tagjai egyszerre tekintettek vissza az elmúlt időszak döntéseire és előre azokra a kérdésekre, amelyeket már a következő zsinati ciklusnak kell továbbvinnie. A tanácskozás középpontjában az egyház társadalmi és lelki hitelessége, az intézmény fenntartás és az önfenntartás dilemmái, valamint a református jelképek védelme állt. Steinbach József püspök, a zsinat lelkészi elnöke megnyitójában és beszámolójában az áhítathoz kapcsolódva pünkösd üzenetéből indult ki. József történetét idézve tette fel a kérdést, találunk-e olyan embert, akiben az Isten lelke van? A közegyházi választásokra készülve különösen is fontosnak nevezte, hogy az egyházban olyan vezetők szolgáljanak, akik nem önmagukat, hanem az Úr ügyét, a rájuk bízottak ügyét és az evangélium egyetemességét képviselik. A püspök szerint az egyház lényegi szolgálata minden területen pásztori lelkülettel végezhető. Hozzátette, nem felszínes megújulásra van szükség, hanem élő Krisztus hitből fakadó, a Szentlélek által munkált megújulásra. Az építő kritika, a féltő szeretettel megszólaló prófétai hang és a párbeszéd nélkülözhetetlen, de mindezeknél döntő kérdés marad, milyen lelkületből születik a megszólalás. Az Ukrajnából érkező áruk tiltását a lehető leggyorsabban visszaállítja a Tisza kormány, ezt közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter a Facebook oldalán. Bunda Szabolcs többek között azt írta, a Tisza kormány álláspontja egyértelmű, nem fogjuk engedni, hogy ukrán vagy bármilyen más importtermék veszélybe sodorja a magyar gazdák megélhetését és a magyar emberek egészséges élelmiszerrel való ellátását. A magyar élelmiszer, a magyar termőföld és a magyar gazdálkodók védelme nemzeti érdek, tette hozzá. A miniszter közölte, az agrártárca haladéktalanul áttekinti a kialakult helyzetet, és megteszi a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy a magyar piac védelme ismét egyértelmű és kikényszeríthető legyen. Kifejtette, hogy a szükséges jogszabályok megalkotása folyamatban van, amelyek érintik többek között a szarvasmarhafélék húsát, a sertéshúst, a juh vagy kecskehúst, a baromfé élelmezési célra alkalmas húsát, zöldségeket és a gabonaféléket. Megerősített kapacitásokkal, több ülőhelyjel, erősítésre kész tartalékjárművekkel és nagyobb munkavállalói létszámmal készül a MÁV csoport a pünkösdi hosszú hétvégére. Hegyi Zsolt vezérigazgató kiemelte, a pünkösdi hétvégén rengetegen kelnek útra, és ehhez sokan a közösségi közlekedést választják. A MÁV csoport kiemelten készül erre az időszakra, a megyeszékhelyek felé és a kiemelt turisztikai desztinációkban is bővítik a férőhelyek számát. Az Intercity-ken mintegy 10%-kal több férőhelyet tudnak biztosítani, ahol pedig motorvonatokkal dolgoznak, több egységet állítanak szolgálatba. A kiemelt turisztikai és távolsági viszonylatokon hosszabb összeállítású, nagyobb kapacitású szerelvények közlekednek majd. Az utasokat arra kérik, hogy segítsék munkájukat azzal, hogy előre megváltják jegyeiket. Az elővételi információk birtokában a MÁV csoport valóban ott vetheti be a megerősített kapacitásokat, ahol azokra leginkább szükség lesz.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Kedves hallgatóink, 4 éve történt a 21. század eddigi legnagyobb vulkán kitörése, a Csendes-óceán nyugati részén lévő Tonga térségében található Hunga kitörése volt az első modern, műholdas eszközökkel is megfigyelt víz alatti robbanásos vulkáni működés. Számos rekordot hoztak a megfigyelések, bár kezdetben sokan tartottak attól, hogy a magas légkörbe került hatalmas mennyiségű üvegházhatású vízgőz jelentős globális felmelegedést okoz. A tudomány mérési adatok, ezek értékelései és a modell eredmények mást mutatnak. Dr. Harangi Szabolcs, geológus, vulkanológust, az ELTE Földrajz és Földtudományi Intézet kőzettan geokémiai tanszék vezetőjét kérdezte Balázs Alexandra.
2: Igen, 2022. január 15-én történt egy olyan esemény, ami még mindig előttem van, mert ami akkor feltűnt, hogy egy hatalmas nagy kitörési felhőt ábrázoló műholdkép jelent meg, ami első pillanatban nehezen is volt értelmezhető, hogy mi ez, és akkor nem sokkal később derült ki, hogy egy érdekes nevű vulkán a Tonga térségben, ez a Csendes-óceánnak a nyugati részén található, Új-Zélandtól egy olyan jó 1000-2000 kilométerre. Ott van egy olyan vulkán, amelynek Hunga-Tonga, vagy egyszerűen mondhatjuk csak Hunga a neve, és erről a vulkánról az ezt megelőző időszakban már volt szó, hiszen decemberben és januárban is volt egy viszonylag számottevő robbanásos kitörése, és ilyen módon a figyelem központjába volt, de nem gondoltuk volna azt, hogy bármi történhet. Jó lehet, azért hozzá kell tenni, hogy ott a területet jól ismerő vulkanológusok azt mondták, hogy ez egy olyan vulkán, amelynek 100 évente azért lehetnek nagyobb robbanásos kitörései, és ez elképzelhető, hogy majd lesz. De ezt nem lehetett előre jelezni, mert hogy itt semmiféle monitorozás ennél a vulkánnál nem volt, tehát nem tudjuk azt, hogy milyen előélete volt. Ráadásul alapvetően egy víz alatti vulkánról van szó, tehát néhány kisebb darabja állt csak ki az óceánból, de a nagy rész az víz alatti vulkán, innentől kezdve csak látni sem lehet, hogy éppen mit csinál. Tehát érdekes, hogy erről a nagy kitörésről szinte alig van képi felvétel, az azt megelőző néhány nappal korábbi vulkánkitörésről viszont vannak, és azok tényleg látványosak. Tehát így volt ez a sztori, hogy január 15-én aztán egy hatalmas nagy robbanásos kitörés történt, ami azt lehet mondani, hogy a 21. században ez volt a legnagyobb.
3: Igen, és akkor jöttek a rekordok, amik ezzel a vulkánkitöréssel jártak.
2: Igen, tehát ez volt a modern műszeres eszközökkel legjobban detektált, megfigyelt vulkánkitörés. Tehát a 21. században már rendelkezünk olyan eszközökkel, amelyek nagyon pontosan tudják detektálni, hogy mi is történik. Csak egy példát hagy emeljek itt a rekordok köréből, hogy ez volt a legnagyobb számú villámlást produkáló esemény a modern műszeres megfigyelések óta. Ez azt jelenti, hogy több mint 200 000 villámot regisztráltak, és a csúcsintenzitás során percenként 2600 villámlás történt. Tehát ez valamilyen elképesztő feltöltődést jelentett itt ebbe a kitörési felhőben. Ennek persze megvan a magyarázata. Ugye itt azzal indult a dolog, hogy 4 évet kellett várni. Tehát azért ne becsüljük le, hogy hú, most ennyit kell gondolkodni, hogy mi van, amikor ennyi műszeres adat van. Tehát azért ez nem egyszerű dolog. Tehát ezeket az adatokat fel kell dolgozni, értelmezni kell, megérteni kell, még egyszer egy olyan vulkán tört ki, ami víz alatt van, az egész a lista háta mögött a Csendes-óceán területén van, nem lehet oda menni, megnézni, tehát igazán a műszeres adatokra tudunk hagyatkozni. Na most ami egy óriási dolog, hogy itt összeáll több mint 100 tudós, és összerakott egy tanulmányt arról, hogy hogyan állunk jelenleg az értelmezésben. És ez az összefoglaló tanulmány, ez tavaly december jelent meg az Amerikai Geofizikai Uniónak a szokásos éves konferenciájára időzítve, és összefoglalja a jelenlegi tudásunkat. Ez még valószínűleg majd változik, nő, esetleg bizonyos dolgokat lehet, hogy újra is gondolunk, de ez egy állapot, amelyet most ez a több mint 100 tudós ez lefektetett. Tudok olyanokat, akik nem voltak benne, tehát biztos nekik is van vélemény. Tehát a tudomány az ilyen, de ez egy óriási mérföldkő, hogy ilyen eseményről egy nagyon részletes munka készült. Tehát például az, hogy miért volt ennyi villámlás, annak valószínűleg az az oka, hogy víz alatti kitörés volt, tehát itt a víznek óriási a szerepe, hatalmas mélységű vízgőz került be a kitörési felhőbe, és a vízgőz egy része jégé alakult, tehát van benne jég, vannak benne vízgőz, és még vulkáni hamuszemcsék, ez egy kinci-pinci, valószínűleg milliméternél kisebb kis szemcsék, amelyek gomolyognak ebbe a kitörési felhőben, ütköznek egymással, és így aztán egyfajta statikus elektromosság alakul ki, egy eltérő töltésű részecskék jönnek létre, és mivel a természet egyensúlyra törekszik, így kisülés történik, és ez a villámlás maga. Tehát villámlásról tudunk, hogy kitörési felhőben megjelenik, vannak gyönyörű felvételek is ilyenekről, ilyen volt a 2010-es Eyjafjökull izlandi kitörés, vagy akár a japán Sakurajima folyamatosan produkál ilyeneket, tehát hogy vannak villámlások, de az, hogy ilyen nagy gyakorisággal, ilyen jelentős villámlás történik, ilyet még soha nem figyeltünk meg. Ez azt lehet mondani egy rekord, mint ahogy az is, hogy milyen magasra ment föl a kitörési felhő, 58 km magasságba. Tehát azért az nagyon nagy, ilyenre még adat alapján még nem volt példa, hogy ilyet tapasztaljunk, tehát ez azt jelenti, hogy a stratoszféra fölé is kerül már a kitörési felhő. Tehát mi arról szoktunk beszélni, hogy ha már a stratoszférába, ami kezdődik valahol a talán 15-20 km magason, ha oda bekerül a kitörési felhő, ott annak már lehet következménye. De itt azon túl is még magasabbra jutott fel, tehát ez is azt lehet mondani egy rekord, hogy miért jutott ilyen magasra, megint a vízgőznek valószínűleg van szerepe, tehát nagyon-nagyon sok gáz volt ebben a kitörési felhőben, és igazán az, hogy milyen magasra jut a kitörési felhő, az nem olyan, mint a csúziba, hogy fellövöm, és akkor milyen messze tudok lőni, tehát nem a robbanás energiája, intenzitása az, ami elsősorban megszabja, bár van szerepe, hanem az, hogy a felhajtóerő milyen magasra tudja felvinni, és a felhajtóerő az a sűrűségkülönbségből származik, és miután sok gáz volt benne, meg vízgőz volt benne, kis sűrűségű volt ez a kitörési felhő, így fel tudott gomolyogni nagyon nagy magasságba.
3: Igen, és amit olvastam, az az nagyon érdekes, írja a tanulmányban, hogy a felső ernyő részének kiterjedése 400 km volt, és ahogy jött, úgy ment is, a kitörési felhő alig 15 órán keresztül volt észlelhető, viszont a magas légkörben még most is megvan a nyoma, 4 év után.
2: Igen, tehát itt arról van szó, hogy van a kitörési felhő, ami gomolyog felfele, és mindaddig megy fölfele, ameddig ez a sűrűségkülönbség fennáll. És ahogy egyre magasabbra jut a kitörési felhő, egyre inkább ritkább, tehát kis sűrűségű légköri magasságba jut fel, és ha ezt a magasságot eléri, akkor ott a vulkáni anyag az szétterjed oldalirányba, mert már nem tud fölfele menni, akkor oldalirányba megy, és ez a kitörési felhőnek a felső ernyő része. Ennek volt kb. 400 km az átmérője, ami azért nagyon jelentős, ha csak egy kicsit így ebben belegondolunk. Tehát ez az ernyő rész alatta azért nem 400 km szélesen ment fölfele, tehát itt ezen a területen terjedt szét. Na most bejutott ide a magas légkörbe, amely kis sűrűségű, és a stratoszférába is, tehát lehet azt mondani, hogy rekord, mert ilyet még nem figyeltek meg, hogy iszonyú mennyiségű 150 millió tonna vízgőz jutott be a stratoszférába, tehát ez a teljes globális stratoszférá víztartalmának a 10%-át, tehát ez egy nagyon nagy input volt, hogy erre a kis területre hirtelen ilyen óriási mennyiségű vízgőz kerül be, és ebben a ritka, tehát kisűrűségű légköri területen ez hosszú időn keresztül megmaradhat. És hogy ennek milyen hatása van, és talán ebben magyarázható, hogy miért telt úgymond 4 év, hogy itt összejön egy anyag, nem egy egyszerű ezt értékelni, értelmezni. Ugye amikor ez felmerült, hogy iszonyú mennyiségű vízgőz került föl, akkor az volt a vélemény, és azt gondolták sokan, miután a víz az egy melegház hatású gáz, tehát az azt jelenti, hogy elvileg felmelegedést tud okozni, tehát az volt a félelem, mondjuk így, hogy ez ráerősít a globális felmelegedésre, és nagyon erős hőhullámokat fog okozni. És hőhullámok voltak, de nem emiatt. Tehát Ausztráliában tudjuk, hogy voltak hőhullámok, de nem emiatt, és a tudományos kutatások azt eredményezték, azt az értékelést, hogy nemhogy nem felmelegedést, de inkább egy kis hőmérséklet csökkenést okozhatott ez az esemény. Ez nagyon érdekes dolog, még egyszer, nem volt még ilyen tapasztalatunk, nem volt még ilyen esemény, amíg így meg lehetett figyelni. Általában a nagy vulkánkitörések ugyanis nem vízgőzt visznek fel a magas légkörbe, hanem más gázokat, például kén-dioxidot. És hogyha kén-dioxidot visznek fel, kén-dioxid gázt visznek fel a stratoszférába, na annak azért van globális éghajlati hatása, általában egy észrevehető hőmérséklet csökkenés. Utoljára ilyenre 1991-ben volt példa a Fülöp-szigetek lépén a tubókitörés során, de számos példát tudunk a történelemben, az elmúlt 2000 évből számos példát, amikor egy nagy vulkánkitörés olyan mennyiségű, több millió tonna kén-dioxid gázt pumpált a stratoszférába, amelynek globális éghajlatváltozás lett a következménye, és ennek következtében társadalmi hatása is lett. Tehát ezeket úgy tekintjük, ezeket az eseményeket, mint történelem formáló vulkánkitörések, mert innentől kezdve, hogy ez történelem, de azt lehet mondani, hogy társadalom formáló, tehát ez hatott a társadalomra, és nagyon súlyos következményekkel is járt. Tehát ezeket a példákat egyre jobban tudjuk, és nincs kétség afelől sem, hogy ilyen lesz a következő évtizedekben. De ez most nem olyan volt. Tehát itt a kén-dioxidnak a mennyisége az nem volt túl sok, talán 500 000 tonna. Tehát az elmarad a 5-6 millió tonnától, ami már okoz ilyen változást, de itt ez nem állt fenn.
3: Azért, mert vízben volt maga a vulkán, és egészen más egy szárazföldi vulkán kitörése, mint egy vízben lévő vulkánnak a kitörése?
2: Így van, igen. Ez egy nagyon-nagyon fontos mozzanat ebben, mert hogy arra is a tanulmány rámutat, amelyben szintén újdonságot hozott ki, hogy elvileg volt jelentős mennyiségű kén-dioxid gáz a magmában. Tehát ha jól emlékszem, van 20 millió tonna mennyiségre becsülték. Tehát ez önmagában elegendő lett volna arra, hogy a stratoszférába jut, akkor ez okozzon klimatikus változást. De ez nem került föl a stratoszférába, tehát csak 500 ezer tonna. Uh-huh. Mi lett abban a többivel? Hát a vízben maradt. Uh-huh. Tehát az, hogy víz alatti vulkánkitörés volt, annak két nagyon fontos következménye volt ebből a szempontból. Az egyik az, hogy a kén-dioxid az a vízben maradt, és ott reagált le a vízzel, és ilyen módon nem tudott kijönni onnan. Tehát ez gyakorlatilag benn maradt az óceáni vízbe. A másik pedig az, hogy ezzel szemben a kitörési felhőben nagyon nagy mennyiségű vízgőz került.
3: És hogyha egyébként a környezeti hatást nézzük, mert ugye ettől függetlenül ennek a vulkánnak a kitörése is okozott környezeti változást. Csak ez foglalkoztatta önöket, hogy mit és milyen mértékben?
2: Igen, tehát kiderült, hogy ilyen hatalmas mennyiségű vízgőznek van szerepe, tehát hatott az ózonra. Emellett pedig csak most tanuljuk, hogy akkor ezek mit jelentenek. A tudomány az abból áll, hogy megfigyeléseket, adatokat gyűjt, és abból értelmez. Tehát ezek voltak az első ilyen adatok, és az első megfigyelés, amely alapján mi következtetni tudunk arra, hogy akkor mi is történt. Tehát például arra, hogy a stratoszférába kerülő víz az felgyorsította a kénsav aeroszol képződését. Tehát mi történik, amikor kén-dioxid gáz kerül a stratoszférába, akkor nem maga a kén-dioxid gáz okozza a klimatikus hatást, hanem az, hogy egy többlépcsős reakció során kénsav aeroszollá alakul. A kénsavat azt talán értjük, az aeroszol az nagyon-nagyon pici, egy mikronnál kisebb szemcséket jelent. Tehát egy kis cseppeket, és ilyen kénsav cseppek jönnek létre, és ha ez nagy mennyiségű, akkor egyfajta aeroszol felhőt, egy aeroszol szőnyeget alakít ki, amely visszaveri a napsugarait, nem jut le a napsugár egy része a felszínre, és ez okoz hőmérséklet csökkenést. Nem, hogy mi történt itt? Itt most nem volt sok kén-dioxid, de nagyon sok vízgőz volt. És úgy tűnik, hogy a vízgőz az egyfajta katalizátorként felgyorsította a kénsav aeroszol képződményt, ami azt jelenti, hogy sokkal gyorsabban kialakult ez a kénsav aeroszol felhő, mint normál esetben. A másik pedig az, hogy az aeroszolok picinyebbek lettek a nagy mennyiségű víz jelenlétében. És a picinség, az, hogy apróbbak maradtak, az azt jelentette, hogy hatékonyabban visszaszorták a napsugarakat, tehát valamilyen módon a kicsi is többet tudott tenni, ha ezt így lehet mondani, hogy visszaszorja a napsugarakat. Tehát nem volt annyi kénsav aeroszol, de mégis hatékonyabb volt a visszaszorás, tehát így kompenzálta azt a felmelegedési hatást, amit mondjuk a vízgőz önmagában tenne.
1: Kedves hallgatóink, dr. Harangi Szabolcs geológus vulkanológussal Balázs Alexandra beszélgetett.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, programunkat a hírek után a Kontinentális Reggeli című magazinunkkal folytatjuk. További kellemes szórakozást kívánok!
1: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazinműsorát hallották.

Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.

0: 7 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A felelős vezetésről, az egyház hitelességéről, a megújulás lelki feltételeiről és több intézményi döntésről is tanácskozott a Zsinat Balatonszászón. Az első ülésnapon a Magyarországi Református Egyház vezetői és zsinati tagjai egyszerre tekintettek vissza az elmúlt időszak döntéseire és előre azokra a kérdésekre, amelyeket már a következő zsinati ciklusnak kell továbbvinnie. A tanácskozás középpontjában az egyház társadalmi és lelki hitelessége, az intézmény fenntartás és az önfenntartás dilemmái, valamint a református jelképek védelme állt. Steinbach József püspök, a zsinat lelkészi elnöke megnyitójában és beszámolójában az áhítathoz kapcsolódva pünkösd üzenetéből indult ki. József történetét idézve tette fel a kérdést, találunk-e olyan embert, akiben az Isten lelke van? A közegyházi választásokra készülve különösen is fontosnak nevezte, hogy az egyházban olyan vezetők szolgáljanak, akik nem önmagukat, hanem az Úr ügyét, a rájuk bízottak ügyét és az evangélium egyetemességét képviselik. A püspök szerint az egyház lényegi szolgálata minden területen pásztori lelkülettel végezhető. Hozzátette, nem felszínes megújulásra van szükség, hanem élő Krisztus hitből fakadó, a Szentlélek által munkált megújulásra. Az építő kritika, a féltő szeretettel megszólaló prófétai hang és a párbeszéd nélkülözhetetlen, de mindezeknél döntő kérdés marad, milyen lelkületből születik a megszólalás. Európai szinten az egyik legalacsonyabb lesz a korrupció Magyarországon a kormányzati ciklus végére, közölte Magyar Péter Bécsben. A miniszterelnök az osztrák kancellárral közösen tartott sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, Magyarország elvégzi a házi feladatát a korrupció tekintetében. Azt tudja vállalni, hogy európai szinten az egyik legalacsonyabb lesz a kormányzati ciklusuk végére a korrupciós fenyegetettség, ígérte. Kiemelte, világossá tette a saját kormánya tagjai, a magyar képviselők és a TISZA tagjai számára is, hogy bárki, aki akár csak egy forint közpénzt elemel, az nem fog jól járni. Kitért arra is, nem csak Magyarországon probléma a korrupció és a politika összefonódása. A különadók sorsával kapcsolatos kérdésekre válaszolva többek között úgy nyilatkozott, a magyar költségvetés elég gyászos helyzetben van, 2026-ban nagyon magas lesz a hiány, ezért a kormány elsődleges célja új költségvetés elfogadása, amely számon kérhető, megbízható adatokon nyugszik, és el tudja indítani a gazdasági növekedést. Közép és hosszú távon természetesen beszélhetünk különböző adók átalakításáról, tette hozzá. A közös sajtótájékoztatón szintén kérdésre válaszolva Magyar Péter kezdeményezte a visegrádi négyek miniszterelnökeinek csúcs találkozóját június végére, a tanácskozást Budapesten tartanák. A lehetséges együttműködő partnerek között említette Ausztria mellett Horvátországot, Romániát, Szlovéniát és a Nyugat-Balkán államait, jelezve csatlakozhatnak mások is. Diák kezdeményezés indult a Matthias Corvinus kollégium megőrzéséért, amelyet már több mint 600-an írtak alá, közölte Orbán Balázs, az MCC alapítvány kuratóriumi elnöke, fideszes országgyűlési képviselő a közösségi oldalon. Orbán Balázs, aki Orbán Viktor korábbi miniszterelnök politikai igazgatója volt és a Fidesz kampányát irányította a 2026-os választáson, azt írta, az elmúlt 30 évben az MCC Kárpát-medence szerte vált meghatározó oktatási és tehetséggondozó intézményé, és különböző programjain keresztül több mint 8000 diáknak biztosít térítésmentes fejlődési lehetőséget. Új vízfelületek létrehozását és arborétumok megőrzését, fejlesztését szolgáló határokon átívelő program indult a Mecsekerdő ZRT és horvát partnere részvételével. A két éven át zajló Interreg program révén több mint 17 hektárnyi új vízfelület jön létre a Sejjei erdészet területére tervezett erdészeti tározó segítségével, így évi 140 ezer köbméter víz visszatartása válik lehetővé. Ennek eredményeként a környező erdők vízpótlását április és szeptember ember között, akár többször is el lehet majd végezni. A projekt második pilléreként a térség meghatározó két arborétumának megúvására összpontosítanak, több mint 30 hektáron szolgálva a biológiai sokféleség megőrzését, közös cselekvési tervek kidolgozása és a vadkár mérséklése révén. A szakemberek egyebek mellett légi felvételekkel mérik fel a növényzet egészségi állapotát, 7 új talajvíz megfigyelő kutat létesítenek, és 3 új meteorológiai állomást helyeznek ki.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken általában napos időre lehet számítani, néhol kevés fátyol és gomoly felhő jelenhet meg az égen, legfeljebb a keleti határvidéken fordulhat majd elő egy-egy jelentéktelen zápor. Többfelé erős lesz az északias irányú szél, a csúcshőmérséklet pénteken 23 és 28 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja.
1: Május 22-én pénteken köszöntöm Önöket, a Kontinentális reggeli szerkesztője Demeter Zsuzsa vagyok. Ha tehetik, ma is hallgassanak bennünket, a Nyíregyházi Stúdió műsorában hamarosan a Kalendárium és az Útra való hangzik el, 7:30 pedig a hír összefoglaló. Nem teheti meg a teológia tudománya sem, hogy figyelmen kívül hagyja a mesterséges intelligencia megjelenését, szerepét. Erre épült egy esszé pályázat, amelyet a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem hirdetett meg.
2: Hát, ahogy az egyik dolgozatíró megfogalmazta, hogy lépést kell tartani a világgal, tehát hogy sem a humántudományok, sem a teológia nem teheti meg azt, hogy nem vesz tudomást a mesterséges intelligenciáról, és ehhez képest gondolták ki a kollégáim ezt a tudományos, fantasztikus, vagy már nem is annyira fantasztikus, hanem itt van a valóságban, határán egy ilyen esszé pályázatot kimondottan középiskolás diákoknak. 13 pályamű érkezett, ebből 11 készült a Kossuth reformkori beszéde, és 2 a Kövi professzor úr érvei, vagy ellenérvei témakörben. Először is fontos volt az a szempont, hogy reflektálnak-e a diákok önmagukra, hogy az ő életükben mit jelent, és ennek összefüggésében vajon mit mondanak Kossuth, mit üzennek Kossuth a mindenkori diákoknak, fiataloknak, értelmiségieknek, stb. Reflektálnak-e önmagukra. A másik szempont az volt, hogy a dolgozatban megjelenik-e Kossuth kapcsán az ő pataki beágyazottsága, az ő pataki jogászévei, és nagyon szépen, szinte mindegyik dolgozatban előjött, hogy ő

0: tisztelet, ez protestáns, református vagy evangélikus magyar istentisztelet, tehát a legtöbb helyen nem heti rendszerességgel, és ezt azért is érdemes ezt a ennek a szolgálatnak a jellemzőjét, hátterét ismerni, mert az érdeklődőknek, akiknek igényük van arra, hogy Isten igéjét magyarul hallgassák, meg kell keresni, hogy hova kell elutazniuk, mikor mehetnek, mikor vehetnek részt egy-egy ilyen alkalmon, és ennek mi nagyon örülünk, és hálát adunk Istennek azért, hogy ez egy növekvő szolgálat, tehát maga az igény, a megkeresés is mutatja, hogy erre szükség van, és az emberek szeretnék, igényük van arra, hogy még ha ilyen körülményesen is vehetnek részt egy-egy magyar istentiszteleten, hogy ez legyen, és számukra megerősítő és fontos, és valójában ez adja ennek a szolgálatnak a hátterét, az értelmét, hogy igenis érdemes egy-egy istentiszteletért azt a szervezési hátteret, azt a munkát, azt a presbiteri munkát, lelkészi munkát vállalni, amivel egy-egy marék kis közösségnek Isten igéjét tudjuk hirdetni, idegen helyen a szülőföldjétől távol.
1: Azt említette egy pár perccel ezelőtt, hogy sok kihívás van a munkájukban. Gondolom, hogy ez akár fakadhat azokból a specialitásokból, amiket itt elmondott, hogy van-e lelkész valahol, vagy nincs, hogy mennyire, mekkora távolságban van egymástól két gyülekezet, milyen országban vannak, és a többi, de megtenné, hogy elmondja, hogy mit lát a legnagyobb kihívásnak, vagy néhány kihívásnak ezekben a diaszpora, vagy protestáns gyülekezetekben, amikre akár keresik a megoldást, és egymást tudják támogatni.
0: Talán még azt is érdemes először megemlíteni, hogy valójában egyik Nyugat-Európában egyik magyar gyülekezetnek sincs temploma, vagy parókiája, lelkészi hivatala. Egyetlen egy ilyen hely van Svédországban, ahol van egy gyülekezeti otthon, de ugye Svédországban 13 gyülekezet van az egész országban, és ez is csak egy központként szolgál, de legalább van valami más nyugat-európai gyülekezetek. Mindenhol mondhatjuk úgy, hogy vendégként vannak jelen egy-egy városnak a protestáns, református, evangélikus templomába, ahol az alkalmaikat tartani tudják. Tehát ez is már egy komoly szervezési kérdés. Legtöbb esetben ezért a templom használatért, terem használatért bérleti díjat kell fizetni a gyülekezetnek. Tehát ez az egyik olyan háttér, ami még odahaza a Kárpát-medencében, a református gyülekezetekben, ott a templom, ott a közösségi ház, ott a gyülekezeti terem, itt ez nem adatik meg, tehát akár egy-egy lelki gondozás alkalmára is egy termet kapni, az néha kihívást jelent. A másik fontos háttér, ami, ahogy említettem is már, hogy a generációváltás korát éljük, hogy a lelkészeink, egyre több lelkész megy nyugdíjba, és bár szolgál még a nyugdíj mellett, de a lelkész hiány az Nyugat-Európában is jelen van, mint ez a Kárpát-medencében is, bizonyos helyeken már felütötte a fejét. Tehát a lelkész hiány, az utánpótlás az, ami egy kardinális kérdés, hogy ezt a jövőben hogyan tudjuk megoldani, miként tudunk erre a helyzetre megoldást találni, és itt talán az egységnek az egyik gyakorlati hátterét meg is említhetném, hogy a Magyarországi Református Egyház, de a Magyarországi Evangélikus Egyház is együttműködik ebben velünk, és próbáljuk közösen felmérni a helyzetet, és vagy egy-egy megoldást, vagy végleges, vagy átmeneti megoldást találni a lelkész kérdésre is.
1: Mit jelent önöknek az egy-egy gyülekezetben, akár önnek, ahogy ismeri a környezetét a bécsi gyülekezetben, vagy akár nyilván, ahogy a szövetség elnökeként a többi közösséget is amennyire ismeri, hogy egy-egy Magyarországtól távol lévő országban összegyűlhetnek a magyar ajkú reformátusok mondjuk két hetente egy-egy alkalomra. Ugye itt utalt már arra, hogy sokan sok erőfeszítést tesznek azért, hogy részesei lehessenek egy-egy ilyen istentiszteletnek, mondjuk 100 kilométert utaznak. De hogy ön szerint mit adnak ezek az alkalmak, mit jelentenek ezeknek a közösség tagjainak ezek az alkalmak, és feltételezem, hogy van ennek hitéleti része, de gondolom, hogy van ennek valamiféle nemzeti része is. Mondjuk, ahogy

0: Néztem a Facebook oldalát, a mondjuk március 15-ét megünneplik a gyülekezetben, feltételezem, hogy ez máshol is így szokott lenni. Szóval mit jelentenek ezek a közösségek ön szerint a tagjaiknak?
1: Egy mondattal tudnék erre a kérdésre válaszolni, egy darab lelki otthont. Tehát a fizikai otthont, amit ott kellett hagyni, vagy valamilyen oknál fogva ott hagytak, a Nyugat-Európában élő magyar testvérek keresik azt, ami otthonhoz köti őket. Lelkileg a hit megélésével, a vallásgyakorlattal keresik azt, amit otthon hagytak. Ez egy hatalmas kapaszkodó és nagy erőforrás, hogy ilyen alkalom van. Tehát elsősorban ez nagyon fontos számunkra, mert több kérdést kapok ezzel kapcsolatban, hogy a mi szolgálatunk-e speciális, egész konkrétan Isten igényének a hirdetése magyar nyelven, a szétszórtságban a magyarok között, és mindamellett természetesen a nemzeti nyelvi és kulturális értékek, amin keresztül ugye a vallásunkat is valamilyen formában megéljük, ezek is fontosak, de az elsődleges az mindenképpen Isten igéjének hirdetése és az anyanyelven a lelki gondozás. Ennek pontosan a háttere, a legtöbb lelkésznek ismerni kellene, aki a diaszpórában, a szórványban szolgál, hogy mit jelent a kultúrsok, ez az antropológiai kifejezés, és milyen szakaszai vannak, és tudni kell besorolni azt, hogy melyik gyülekezeti tag, vagy éppen újonnan érkező, melyik fázisban van, és milyen nehézségekkel szembesülnie az integrálódás során, a beilleszkedés során, és ennek milyen lelki súlya van, lelki háttere van, hogy a lelki gondozásban is segíteni tudjon. Tehát ez az elsődleges szolgálat, ez egy Istentől kapott nagyon szép szolgálat, hogy az ő igéjét hirdetjük, és a lelki gondozással segítjük, támogatjuk azokat, akiknek erre igényük van, és itt azt is el kell mondani, hogy a diaszpórában sokkal nagyobb a lelki gondozásra az igény, mint például, ha odahaza legtöbb esetben nem is fordulna egy-egy olyan problémával, vagy nehézséggel, lelki teherrel a lelkészhez, mint a diaszpórában, a szórványban megteszik. Tehát van egyfajta lelki törékenység, egyik amerikai püspök fogalmazott így a diaszpóra konferencián, hogy a külhonban élő magyarok azok sérült emberek, valójában itt erre gondolt, hogy a kultúrsok hatására mi az, amivel meg kell küzdeni, szembe kell nézni, és ezt a lelki harcot, ezt a fizikai beilleszkedést, ezt végig kell küzdeni, kinek könnyebb, kinek nehezebb, és pontosan egy-egy magyar közösség gyülekezet, egy testvéri közösség sokat tud segíteni és erőt ad mindazoknak, akiknek erre szükségük van.
0: Kedves hallgatóink, a hírek után folytatjuk a beszélgetést Karvanszki Mónikával, aki a Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetségének elnöke. Maradjanak az Európa Rádióval.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Egyre több munkáltató tervezi diákok foglalkoztatását a nyári hónapokat követően is, közölte a Mind Diák Szövetkezet. A szövetkezet tapasztalatai szerint egyre kevesebb az olyan lehetőség, amely kizárólag a nyári szezonra szól. Sok cég eleve úgy tervez, hogy a bevált diákokat szeptembertől is visszavárja, akár heti néhány napos órarendhez igazodó munkavégzésben. A szövetkezet összesítése szerint az idén a nyári munkák a korábbi évekhez hasonlóan a turizmus, a vendéglátás és a kiskereskedelem területéről érkeznek. Az idén is nagy igény lehet pénztárosokra, árufeltöltőkre, bolti kisegítőkre, gyors éttermi dolgozókra, fagyi és bárpultosokra, valamint strandokon, szállodákban, rendezvényhelyszíneken vagy fesztiválokon dolgozó diákokra. A klasszikus nyári diákmunkákon túl az adminisztratív kisegítő feladatok, a raktári és logisztikai munkák, valamint az ügyfélszolgálati pozíciók is sok diák számára jelenthetnek vonzó lehetőséget. A szervezet adatai szerint a nyári szezonban a legtöbb diákmunka már a minimálbérnél magasabb bérszinten érhető el. Az átlagos órabérek bruttó 2200-2500 forint között alakulnak, de speciális tudást, nyelvismeretet vagy jogosítványt igénylő feladatkörökben ennél magasabb óradíjak is elérhetők. Az Európai Unió népessége 2025 elején elérte a 451 millió főt, ami mintegy 1 millióval több az egy évvel korábbinál, ugyanakkor az unió társadalma tovább öregszik, a természetes népességfogyás pedig tartós maradt, derült ki az EU statisztikai hivatalának demográfiai felméréséből. A tagállamok közül 19-ben nőtt, 8-ban pedig csökkent a népesség. A legnagyobb arányú növekedést Luxemburgban, Máltán, Cipruson és Írországban mérték, míg a legnagyobb visszaesést Lettországban, Bulgáriában és Litvániában regisztrálták. Az unió népességének 14%-a volt 15 év alatti gyermek 2025-ben. A legmagasabb arányt Írországban, a legalacsonyabbat Olaszországban jegyezték fel. A 65 év felettiek aránya elérte a 22%-ot, míg a 80 év felettiek az uniós lakosság 6%-át tették ki. A jelentés szerint 2024-ben mintegy 6 millió bevándorló érkezett az EU országaiba, közülük 4,2 millióan unión kívüli államokból. Ugyanebben az évben 3,1 millió ember hagyta el valamelyik uniós tagállamot. A születési ráta az EU-ban 2024-ben 7,9 élve születés volt 1000 lakosra vetítve, míg a halálozási ráta 10,7. A legmagasabb halálozási arányt Bulgáriában, Lettországban és Magyarországon mérték. Az Eurostat szerint a nők átlagosan 81,1 évig, a férfiak 78,9 évig élnek az EU-ban. Magyarországon a nők várható élettartama 79,9, a férfiaké 72,2 év volt. Jövő szombaton lehetőség nyílik a Sándor Palota megtekintésére, közölte a köztársasági elnök a Facebook oldalán. Sólyog Tamás azt írta, a 2025 márciusában indult programsorozatban már 7. alkalommal tárulnak fel vezetett séta keretében az érdeklődők számára a kora klasszicista stílusú épület reprezentatív termei. Egyúttal különleges fejezeteket is hallhatnak a résztvevők a palota történetéből. Jelentkezni a szokásos helyen és módon a Sándor Palota honlapján lehet.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm a hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést a Református Egység napja apropóján a diaszpórában élő magyar reformátusokról, Karvanszky Mónikával, a Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetségének elnökével.
2: Mit jelentett önöknek, akár önnek személy szerint, akár az egész szövetségüknek az, hogy csatlakozhattak a Magyar Református Egyházhoz? És akkor ennek nyilván van egy jogi értelme is, hogy jogi értelemben is szavazati joguk van, képviselhetik a problémáikat, elképzeléseiket, megszólalhatnak, részt vehetnek, de feltételezem, hogy volt ennek egy lelki része is. Ez 3 éve történt meg, ugye a Református Egység napjához kapcsolva. Hogy emlékszik vissza erre?
3: Igen, a Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetsége 3 éve már, hogy csatlakozott a Magyar Református Egyházhoz, és az ünnepélyes keretek között történő csatlakozás és egyáltalán ennek a lehetősége, ez egy hosszabb folyamat volt, és ezt egy hosszabb párbeszéd előzte meg, míg ez megtörténhetett, ez a csatlakozás. De valójában ezt a hivatalos mozzanatot a gyakorlati háttér deklarálásának is nevezhetnénk, ugyanis a nyugat-európai magyar diaszpórában élők, tehát akik a magyar istentiszteleteket látogatják, vagy gyülekezeti tagként vannak már jelen ezekben a közösségekben, ők a Kárpát-medence valamelyik egyházából származnak, érkeznek, és olyan keresztények, akik ugye a diaszpórából sokszor hazalátogatnak, akár a nagy ünnepek alkalmával, vagy éppen a gyermeküket hazaviszik Nyugat-Európából keresztelni, konfirmálni, vagy a szülőföldön élő család és rokonság körében tartják meg az esküvőt. Tehát ők a Kárpát-medence valamelyik gyülekezetéből származnak, és érkeznek a nyugat-európai diaszpóra gyülekezetekbe, aztán majd innen térnek haza, akár, ahogy mondtam, egy ünnep erejéig, vagy egy idő után végleg. Ez a lelki vérkeringés a Kárpát-medencei és a nyugat-európai gyülekezetek között, ez egy valós és élő jelenség. És a csatlakozás ennek a lelki egységnek a kinyilvánítása, az összetartozás, a közös vallási, nyelvi, kulturális háttér ilyen formában való megerősítése, és ezt jelenti számunkra a csatlakozás, hogy ami már valójában élő valóság, lelki egység megvolt, ez hivatalossá vált, és tényleg aktívan, személyesen részt vehettünk egy-egy találkozón, a Magyar Református Egyház által szervezett találkozókon, és ez mindenképpen megerősítő számunkra, és a közös együttműködés talán még szorosabbá vált a gyakorlati háttér és a szervezési munkákban is sokkal jobban, aktívabban tudunk együtt dolgozni. Itt már említettem például a lelkész hiány, a lelkészküldés kérdését. Tehát ez minden téren, gyakorlati és hivatalos téren is egy megerősítés, egy kölcsönös megerősítés, úgy gondolom, hogy tényleg jó azt tudni, hogy egy-egy lelkész küldi már a Nyugat-Európába érkező tagokat, mert hall rólunk, tud rólunk egy-egy városba, hogy hol vehet részt magyar istentiszteleten, hol találkozhat magyar gyülekezettel. Tehát ez mindenképpen egy nagyon gyümölcsöző és sok áldást hozó csatlakozás volt. Ez az összetartozás, ez minden formában, akár együttműködés, akár kölcsönös szervezés, támogatás szempontjából ez megnyilvánul és megerősíti a nyugat-európai magyar diaszpóra gyülekezeteket.
2: Tud konkrét példát mondani ezekre az együttműködésekre? Mondjuk a lelkész kérdésben volt olyan, hogy probléma volt, hogy mondjuk ki fogja elvégezni a szolgálatokat, nem tudom, Németország valamelyik gyülekezetében is. A Magyar Református Egyházon keresztül tudták ezt orvosolni, hogy ment egy fórumba ezt beírták, és akkor valaki mondta, hogy jó, én tudok segíteni, vagy valami intézményi válasz született erre. Volt esetleg ilyen?
3: Hát én inkább olyan konkrét példákat tudnék, hogy például akár Luxemburgba, vagy akár Augsburgba, Magyarországról járnak ki rendszeresen a lelkipásztorok, és térnek haza a saját gyülekezetükbe, tehát ez nagyon jól működik. De a saját példámat is el tudom mondani, bár nem a nagy háttérszervezésből, de hogy a kapcsolatok által is ez nagyon jól működik. Volt olyan karácsony, advent és karácsony, hogy nagyon beteg, olyan beteg voltam, hogy elment a hangom. És még az adventet próbáltam valahogy az Isten tiszteleteken a szolgálatokat elvégezni, de éppen karácsonyra már semmi lehetőség nem volt erre, és szomszéd legközelebbi gyülekezet a pozsonyi kollégákat hívtam fel, és kértem meg őket, hogy jöjjenek át a karácsonyi Isten tisztelet megtartására, és minden kérdés nélkül vállalták a szolgálatot, jelen voltak, és megtartották a karácsonyi úrvacsorás istentiszteletet Bécsben. De több ilyen, Nyugat-Európában több ilyen kisegítő szolgálatra is volt már példa, de az sem idegen, hogy tényleg állandó jelleggel érkeznek a Kárpát-medencéből ige hirdetők, és tartják meg az Isten tiszteleteket. Például Észtországban is, Tallinnban, most Debrecenből érkezik mindig negyedévenként az ige hirdető. Tehát ez már bizonyos szinten egy jól működő, bevett gyakorlat.
2: És mi az, amire még szükségük lenne a Magyar Református Egyházon keresztül, vagy olyan folyamat, ami elindult, vagy amit tudja, hogy még szeretne előmozdítani, jogi értelemben is akár, vagy szervezeti értelemben, szervezési értelemben?
3: Talán az lenne a legfontosabb az együttműködésben, hogy a nyugat-európai diaszpórában a misszió hátterét úgy tudnák az otthoni egyházak, a Kárpát-medencei egyházak segíteni, hogyha valahogy transzparensebbé tennék, nem csak egy-egy eseti alkalommal, hogy a lelkészek tudatosan küldjék azokat a gyülekezeti tagjaikat, akikről tudják, hogy külföldre mentek dolgozni, tanulni bármilyen okból, hogy keressék tudatosan, küldjék a lelkészek, és keressék a kiérkező keresztjének testvérek a közösségeinket, hogy ebben a missziós együttműködésben ezt még aktívabbá, hatékonyabbá tudnánk tenni, mert ebben a nagy szétszórtságban nehéz megkeresni, megtalálni a testvéreket, és aki konkrétan nem keresi, tehát célirányosan nem keresi, az nehezen találja meg. Van olyan gyülekezeti tagom, aki azt mondja, hogy 2 év kellett, vagy 5 év kellett ahhoz, hogy megtalálja a közösséget. Tehát ebben talán még jobban, szorosabban együtt tudnánk működni, hogy ez a missziói háttér, ez aktívabb legyen, és könnyebben eltaláljanak a magyar református protestáns gyülekezetekhez a Nyugat-Európába érkezők a Kárpát-medencéből.
2: De ahhz, hogy ez nem valósul meg, e mögött ön érez valamiféle féltékenységet, vagy mi lehet-e mögött, egyszerűen információ hiány?
3: Nem hiszem, és remélem, hogy nem is így van, hogy féltékenység közre játszana ebben. Talán inkább le kellene bontani ezt az egyház vezetésénél, akár esperesi szintre, hogy az állandó lelkészi közgyűléseken azért ez legyen mindig téma, hogy a tőlünk éppen most valamilyen oknál fogva elköltözött testvéreket küldjük. Tehát inkább gyakorlati és szervezési kérdésként látom én ezt, amit egy kicsit aktívabbá kell tenni, és ez már működik, tehát hogy ezt már több éve próbáljuk elérni, és bizonyos szinten működik, de még vannak olyan fekete lyukak, ahol még inkább erősíteni tudnánk ezt, és ez mindannyiunk kölcsönös érdeke, hogy az a hívő testvér, aki éppen elköltözött, vagy a szülőföldjét elhagyta, hogy meglegyen az a lelki táplálék az ő számára, az a saját lelkészének is az érdeke, hogy ebben segítsen, és találjon egy olyan közösséget, ahol a hitét és a vallását gyakorolni tudja és megélni tudja. Tehát egyszerű szervezési és gyakorlati kérdésként látom én ezt, semmi más nem gondolok a háttérben.
2: Önmagában a református egység napjáról mit gondol, akár ön személy szerint, akár mit jelent ön szerint a nyugat-európai protestáns közösségeknek ez a nap, vagy az ehhez legközelebbi vasárnap, az ehhez legközelebbi találkozási alkalmak, istentiszteletek, valahogy meg tudják ezt ünnepelni, hogyan kapcsolódnak ehhez?
3: Például tavaly Debrecenben Bécsből egy kis küldöttséggel jelen voltunk az egységnapon, és ez nagyon fontos és nagyon szép élményt adó alkalom volt, tehát fontos számunkra. Nem csak úgy, hogy megemlékezzünk róla, hogy lehetőség szerint részt is vegyünk, mert tényleg egy-egy ilyen napjelzés még jobban megerősíti az egységet, az összetartozást, hogy úgy a nyugat-európai diaszpórában, hogy hasonló nehézségek és kihívásokat meg tudunk egymással osztani, örömökről be tudunk számolni, és ez különösen megerősítő a mi számunkra, hogy a Kárpát-medence egyházaival megvan ez az egység, és ez az összetartozás ez számunkra is egy megélt valóság lehet, és ugyanúgy a nyugat-európai diaszpórában is ez a mély hitbeli kijelentés és megerősítés az egységnapnak a jelmondata, hogy Krisztus a jövő, együtt követjük őt, és ebbe az együttbe, akár a csatlakozással, akár annak nyomán, hogy a Kárpát-medencéből érkező magyar testvérek úgy a Kárpát-medencében, mint Nyugat-Európában, vagy a nagyvilágban összetartoznak, és tényleg Krisztus az az alap, ami nekünk ezt az összetartozást és ezt az egységet adja. Ez egy erőforrás, és fontos, fontos számunkra, hogy van egy ilyen nap, amire együtt tekinthetünk, bárhol élünk, magyar reformátusok, protestánsok a világban, és a Kárpát-medencében, ahol erről az egységről megemlékezünk, és ezt valamilyen formában megéljük.
2: Ha ugyanezt személyesen önnek teszem fel, hogy önnek mit jelent a református egység és a református egység napja?
3: Számomra mit jelent a református egység napja? Hát nagyon sokat, már csak azért is, mert egy Istentől kapott ajándék az, hogy én 2009-ben is részt vehettem a megalakulásnál, és azóta is egy-egy ilyen egységnapon, ha van lehetőségem és alkalmam, részt veszek, és ez egy nagy lelki élmény, ezt a közösséget, ezt az összetartozást személyesen megélni. Tehát nekem, mint hívő keresztjénnek, amikor megéli azt az ember, hogy ott van számunkra az a közös nevező, a Krisztus, a fundamentum, az alap, és ez mindenki számára ugyanolyan fontos, azért van ott, azért emlékezik meg erről a napról, azért tartják meg ezt az alkalmat, és ez mindenképpen számomra nagyon, nagyon sokat jelent személyesen, és bár egy lelkész megszokta azt, hogy ilyen kérdésre nem is olyan könnyű válaszolnia, mert a lelkész általában egy ilyen kérdésnél közösségben gondolkodik, és ott van a fejében valahol hátul a saját közössége, vagy az a közösség, amiért ő felelős, hogy így nem nagyon szoktam elválasztani ebben a kérdésben a magam, az, hogy én hogy állok ehhez hozzá, és a maga a közösség, mert eleve a kereszténység az egy közösségben gyümölcsöző, megélt hit, és nekem mindenképpen megerősítést jelent, és azt jelenti, hogy egy olyan közösséghez tartozom, ahol a jövőt mi Krisztusban látjuk, és együtt látjuk ezt a jövőt, együtt hisszük, és látjuk Krisztusban ezt a jövőt.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Karvanszky Mónikát, a Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetségének elnökét, Bécsben szolgáló magyar református lelkipásztort hallották.

0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.

0: 10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Naderi Zsuzsanna vezeti majd az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium szakképzésért és felnőttkori tanulásért felelős államtitkárság munkáját, közölte Lannert Judit tárcavezető. Az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter a bejegyzésben azt írta, olyan szakember csatlakozik a tárcához, aki egyszerre rendelkezik komoly gazdasági, oktatási és vezetői tapasztalattal, és aki évtizedek óta elkötelezetten dolgozik a szakképzés fejlesztésén. Naderi Zsuzsanna közgazdász tanár és okleveles könyvvizsgáló, mintegy 30 éve foglalkozik szakmai oktatással és képzéssel, jelentős tapasztalatot szerezve a köz, a magán, valamint a non-profit szektorban egyaránt. Lannert Judit, a leendő államtitkárt idézve azt írta, a tanuló és tanulásközpontú oktatásban, valamint az együttműködés kultúrájában hisz és ennek erősítésén szeretne dolgozni. A szakképzésben stabil jogszabályi és intézményi alapokra építhetünk, eközben fontosnak tartja a diákok nagyobb bevonását és az adatalapú döntéshozatal erősítését. Az oktatókat pedagógiai és módszertani eszköztáruk fejlesztésében és bővítésében szeretné támogatni. Szeretné továbbá, ha erősödne a felnőttkori tanulás kultúrája. A katonák munkakörülményeinek javítására kívánja fordítani a volt hadtörténeti intézet és múzeum épületének felújítására az idei és a következő évre előirányzott 18 milliárd forintot Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter. Azt írta, lehetőséget adnak a parancsnokoknak, hogy tegyenek javaslatot az általuk felügyelt objektumok infrastruktúrális fejlesztésére. A vezérkar szakmai állásfoglalása alapján döntenek majd arról, mely laktanyákban és katonai objektumokban kezdődhetnek meg a szükséges felújítások. Méltóságot, kiszámíthatóságot és tiszteletet akarok biztosítani minden bajtársam számára, szolgálat közben és szolgálatuk végén egyaránt, zárta bejegyzését a miniszter. Az elmúlt héten országos szinten stagnált a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A tájékoztató szerint az év 20. hetében minden helyszínen stagnálást tapasztaltak. Az örökítőanyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt a 20. naptári héten. Az NNGK közlése szerint a szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. Két héten belül másodszor támadt emberre medve a Besztercen-Naszód megyei Bükkös településen. Csütörtök délután egy 72 éves férfit sebesített meg egy nagyvad, közölte az Észak-Erdélyi megye katasztrófavédelmi felügyelősége. Az áldozatot a település határában egy nehezen megközelíthető, a legközelebbi bekötő úttal másfél kilométerre lévő területen találták meg. A támadás nyomán a bal lábán és a két karján, a hasán, valamint a hátán szenvedett sérüléseket. A 72 éves férfi eszméleténél volt. A Telcs községhez tartozó hegyvidéki településen két hete, május 8-án egy 53 éves nő holttestét találták meg, mellette egy tehén tetemével. A helyi állatorvos szerint mindkettőjükkel medve végzett. A megyei hatóságok ezt követően a Környezetvédelmi Minisztérium jóváhagyását kérték a Romániában védett állat kilövéséhez. A részben hegyekkel borított észak-erdélyi Besztercen-Naszód megyében a tavalyi medveszámlálás során 1004-re becsülték a nagyvadak számát. A magyar csapat minden tagja éremmel zárta az Európai Lány Informatikai Diákolimpiát. Az Olaszországban megrendezett versenyről két arany, egy ezüst és egy bronzéremmel tértek haza a versenyzők. Világszerte és Magyarországon is viszonylag kevés nő dolgozik informatikusként, így az említett megmérettetés célja, hogy a női példaképeket és a versenyzők sikereit reflektorfénybe állítva minél több lányt inspiráljon arra, hogy informatikusként építsen magának karriert. A megmérettetésen 218 versenyző személyesen, 33 diák pedig online mérte össze tudását.
0: Az időjárásról.
1: Ma is sok napsütésre számíthatunk, melyet csak a gomoly felhők zavarhatnak meg időnként, számottevő csapadék nem valószínű. Napközben 22-25 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: az Európa Rádió híreit hallották.

0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, ez az Európa Szalon, az Európa Rádió magazin műsora, én pedig Huszár Kata vagyok. Kedves hallgatóink, ma a Mosolyműhely Egyesületről lesz szó, mely nem is olyan régen alakult Miskolcon, de egy nagyon fontos szerepet vállalnak az egészen kicsi babák életében. Hogy mi ez, arról majd dr. Debreceni Csillával, az Egyesület vezetőjével beszélgetünk.
2: Mi a Miskolci Megyei Kórházba járunk, és a kórházban lévő újszülötteket látogatjuk, akikkel nincsen szülő. Ez sokfajta módon előállhat, akár az, hogy egy hosszasabb kezelés alkalmával olyan élethelyzete van a szülőnek, hogy nem tud jelen lenni folyamatosan a babával, mert mondjuk kis testvér van, vagy nagyobb, kicsit nagyobb testvér van, és nem tudja kire hagyni, és ezért nincs ott vele. Vagy olyan babák, akik örökbefogadó szülőre várnak, nevelőszülőre, csecsemő otthonra, és ez alatt az idő alatt ők ugye szülő nélkül tartózkodnak a kórházban, mi őket látogatjuk.
1: Kedves hallgatóink, tartsanak velünk a mai Európa Szalonban is!

0: Amin voltak éppen az akkori igazgató helyettesünk, dr. Madarász Györgyné kolléganő indított, tehát ő jelölte ki számomra az anyanyelvi műveltséggel való behatóbb foglalkozást, tehát ő indította az országos helyesírási verseny, az édesanyja nyelvünk verseny és a Kazincziról elnevezett verseny felé, és hát ugye itt a városi, tehát házi, városi, megyei fordulók után rendszeresen országos versenyekre tudtam felkészíteni a diákjaimat. Emellett, illetve hát ezzel kapcsolatban természetesen szakkörvezetői tevékenységet folytattam az iskolában, ez egyébként a pedagógiai gyakorlatom mellett, és természetesen irodalmi versenyekre is készítettem a gyerekeket, és hát az a legnagyobb boldogság egy tanár számára, amikor látja, hogy honnan, hová jutnak el a diákjai. Akár a tanóráról van szó, akár versenyfelkészítésről van szó. Nagyon nagy boldogság, ahogy a Városnapi kisfilmben is elmondtam, hogy úgy látom, hogy tudják a diákok használni a hétköznapi gyakorlatukban azt, amit tőlem tanulnak. Nem csak irodalomból és nyelvtanból, hanem akár osztályfőnökként, vagy pedagógusként egyáltalán emberségből, abból, hogy hogyan fordulunk a másik emberhez. És ehhez kapcsolódik tulajdonképpen a mostani intézményvezetői tevékenységem is, hiszen úgy szervezzük az iskolai képzést, olyan szakmai irányaink vannak, amik pontosan a másik emberhez való gondoskodó odafordulást célozzák. Akár ugye a betegségek megelőzésére, gyógyítására, rehabilitálódásra gondolunk, akár pedig az egészségügyi ágazatban, akár pedig a szociális ágazatban a kisgyermekek fejlődését, egészséges fejlődését elősegítendő a kisgyermekgondozó nevelő szakka.
1: Picit részletesebben, ha szólhatunk erről, és majd a későbbiekben is, hadd kérjem meg, hogy az ön személyes pályaválasztásáról szólva, picit a gyermekkor éveibe visszanyúlva folytassuk most a gondolatokat. Ugye ebben a kisfilmben az is elhangzott, hogy édesanyja matematika, fizika, kémia szakos tanár, így a minta, a példa már ekkor.
0: Valóban voltak éppen, hát ezt a genetikai állományomban örököltem talán. Édesanyám testvére az egyetemnek volt oktatója például. Ugye, ahogy említette, édesanyám a reáliákban volt igazából járatos, tehát matematika, kémia, fizika szakos volt, és hát ő is szervezte hasonlóképpen az iskola életét, mint ahogy én is. Nagyon sok időt töltöttem már gyerekkoromban is tanítási időn kívül is az iskolában. Ezt a jó szokásomat azóta is megtartom.
1: Ugyanarról az intézményről beszélünk?
0: Nem ugyanarról az intézményről beszélünk. Ő Mezőkövesden, akkor Martos Ferenc, most már Bárdos Lajos általános iskola tanára volt. Én meg ugye a Miskolci Ferencinek vagyok a tanára, illetve intézményvezetője. Tehát nem ugyanarról az iskoláról van szó, de ugyanúgy iskolai életről van szó. Tehát, hogy tőle tanultam azt, hogy az ember egész személyiségével és egész életével tud szolgálni egy-egy közösséget. Tehát, hogy a családon túl egy tágabb, egy munkahelyi közösséget és a diákjait.
1: És akkor már itt a tanulmányok mellett, ugye abban a közegben is, egy iskola intézményében, az épületben is jól érezte magát gyermekként is, hogyha nagyon sok időt töltött, ugye azon túl is, amennyit a tanulmányok indokoltak.
0: Természetesen, hiszen én abban a rendszerben nőttem még föl, ahol az iskola a második otthonunk szlogen volt érvényes, úgyhogy nekünk valóban ez volt a második otthonunk, mindig volt annyi teendője édesanyámnak, amiben engem is bebevont, hogy sokat voltunk bent az iskolában, és én is úgy szervezem a tevékenységemet, hogy igyekszem a munkahelyi teendőimet az iskolában elvégezni, tehát hogy akkor én reggel 8-tól, akár este 8-ig is bent vagyok szükség esetén, hogyha úgy adódik.
1: És itt akkor térjünk vissza az általános iskola éveire, mind a tanulmányokra, mind pedig akkor már ekkor megérkezett a szívébe az elhívás a pedagógusi pálya tekintetében?
0: Igen, már általános iskolás koromban is úgy terveztem, hogy tanár leszek. Akkor még történelem ének szakos szerettem volna lenni. Aztán utána ez a későbbiekben változott úgy, hogy az ének maradt, és középiskolában döntöttem el, hogy akkor nem történelem, hanem inkább a magyar nyelv és irodalom felé fordulok. Volt egy rövid kalandom a Miskolci Bölcsész Egyesülettel is, úgyhogy annak én a második évfolyamára jártam, úgy kezdtem az egyetemi tanulmányaimat, és onnan egy felvétel

0: teli vizsgával került az a két év folyam, ami a Bölcsész Egyesülethez járt akkor az egyetemre, és mi lettünk tulajdonképpen a Miskolci Bölcsészképzés első évfolyama. Úgyhogy azóta is tartjuk a kapcsolatot egymással. Együtt a magyar és a történelem szakosok, a szakesteket is együtt rendeztük mindig, és azóta is a csoport találkozókat is, így a magyarosok és a törisek együtt szokták szervezni.
1: Mi volt a középiskola évei alatt az, ami erre a humán területre irányította a figyelmét, a gondolatait és azt az érzést, hogy ebbe az irányba válasszon majd?
0: Voltak éppen a gyökerek az általános iskolába nyúlnak vissza, tehát én párhuzamosan jártam népdaléneklési versenyekre és szavaló versenyekre. És ezt ugye folytattam a középiskolában is, aztán hát történelemből sajnos nagyon sok évszám volt, persze irodalomból is vannak évszámok, de azért másra terelődik a hangsúly, és én úgy tapasztaltam, nagyon szerettem már olvasni középiskolás koromban, és úgy tapasztaltam, hogy azok az életsorsok, amik a művekben megjelennek, akár lírai, akár prózai alkotásokról van szó, kiegészítik ugye az én élményvilágomat is, nagyon érdekesnek találtam azokat a sztorikat, amiket olvasok. És már ekkor figyelmes lettem nem csak magára a történetre, hanem a karakterek, jellemek érdekeltek, illetve a nyelvhasználat. Tehát, hogy hogyan van az, hogy a szerző úgy dolgozza ki a karakterek jellemzését, hogy a nyelvi magatartása is ehhez alkalmazkodik. Tehát egy alsóbiskolai végzettségű szereplő, mondjuk egy paraszt szereplő, vagy egy gyári munkás szereplő, az nem ugyanazt a nyelvhasználatot fogja hozni, mint mondjuk egy kisasszony, akihez nevelőnőt fogadnak, tehát egy magasabb társadalmi státuszú, akár nemesi, főnemesi, vagy akár gentry kisasszony. Tehát egész más nyelvhasználata lesz. Illetve meghatározó volt ebből a szempontból Kodolányi Jánosnak a Boldog Margit című regénye is, ahol pedig a 13. századi nyelvhasználatot imitálva mesélt, illetve hát a narrátor nem, de a szereplők ezen a nyelvhasználaton beszéltek, tehát a középmagyar nyelven. És később is sokszor nekifohászkodtam, mint ahogy Kodolányi Margitja, hogy Istenem, Istenem, mire hagyál el engemet, amikor valamilyen válságos időszakba kerültem. És hát aztán a jó Isten nem hagyott el, mint ahogy Margitot sem hagyta el, és így aztán azt a pályát választottam, hogy a gyerekekkel ezekről a sorskérdésekről tudjak beszélni, amik az irodalmi művekben megvannak. Nagyon nagy vitát kelt az, hogy mi az, amit kötelező olvasmánynak érdemes vagy nem érdemes kijelölni a diákok számára. Én azt gondolom, hogy alapvetően nagy baj nincsen a kötelező olvasmányainkkal most sem. Persze a kortárs irodalomból még nyilvánvalóan emelhetnénk be több olvasmányt, de én azt gondolom, hogy ami benne van a törzsanyagban, minden mű hordoz olyan erkölcsi és társadalmi kérdéseket, amiről szívesen beszélgetnek a gyerekek. És én azt gondolom, hogy ez a lényege az irodalom tanításnak, hogy a világunkról és magunkról tudjunk meg minél többet.
1: A középiskolás évek melyik intézményben teltek?
0: Az érettségimet az Egri Dobó István gimnáziumban szereztem, énektagozatra felvételiztem ebbe az iskolába. Úgy terveztem akkor még, hogy majd magyar ének szakon fogom folytatni a tanulmányaimat szintén Egerben. Ezek a középiskolai évek a szavaló versenyeken, illetve az énekkaros tevékenységeken kívül még inkább megerősítették bennem azt, hogy érdemes a diákokkal foglalkozni, érdemes pedagógusi pályára lépni. Érdekessége a történetnek, hogy édesanyám is Egerben szerezte a diplomáját, és ugye én Egerben töltöttem a középiskolás éveimet, és most pedig angol ének szakon a lányom szintén Egerben fog hamarosan diplomát szerezni.
1: Hogyha itt folytatjuk még a tanulmányi utat, akkor szóljunk a felsőoktatási intézményről is, hogy hogy esett a választás, illetve hogyan teltek azok az évek.
0: Szerettem volna az Egri akkor még főiskolán, ugye most egyetemen tovább tanulni, de ez akkor nem volt lehetséges, és a Miskolci Bölcsész Egyesület, mint ugródeszka után, ahogy említettem korábban, felvételiztem a Miskolci Egyetemre. Itt a magyar nyelv és irodalmi szakmai tanulmányokon kívül a pedagógia tanszék az, ami leginkább nagy vonzerővel rendelkezett számomra. Trencsényi László tanár úr, illetve Mihály Ottó tanár úr nagy hatást gyakorolt rám. A tekintetben ugye az egyik a neveléstörténet oldaláról, a másik neveléselmélet oldaláról, tehát a rendszer szemléletet is például tőlük tanultam meg. Tehát, hogyha egy iskola működésében változtatni kell valamit, akkor azt át kell gondolni, hogy milyen részrendszerei fognak attól az egy változástól a teljes intézménynek változni, tehát hogy tervezzük meg a változás folyamatát, és hogy ellenőrizzük, hogy az a változás valóban azt az eredményt hozta, amit mi szerettünk volna, vártunk volna ettől. Tehát ugye hát nyilvánvalóan több fél éves kurzusokat egyesítettem most én egy többszörösen összetett mondatban, tehát ezért ez ettől bonyolultabb, de ez a fajta rendszer szemlélet, ez azóta is érvényesül szinte minden tevékenységemben, akár a magyar nyelv és irodalom tanárságban, akár most az intézményvezetőségben is, hogy rendszerben próbáljunk gondolkozni, hogyha valamit változtatunk.
1: És itt a szakmai út mellett, hogyha szólhatunk azokról az emberi tulajdonságokról is, amelyek meghatározóak az ön életében. Egy pedagógus személye minden életkorban meghatározó egy gyermek, egy fiatal életében. Ezzel kapcsolatban milyen meglátásai vannak, illetve mik azok az értékek még, amelyek mentén az eddigi életének a mindennapjait is megélte?
0: Azt gondolom, hogy a pedagógusi hivatás alapja az, hogy tudjunk nyitottan és megelőlegezett szeretettel a másik emberhez fordulni. Manapság erre fokozottan szükség lenne, ugye közhelyszerűen hangzik, hogy felgyorsult itt ez a 21. századi világunk, az emberi kapcsolatokra nagyon kevés idő marad. Ahogy említettem, ugye a pedagógusoknak kiemelt szerepe van e tekintetben a diákok személyiségének formálásában, egyáltalán a közérzetük javításában. Tehát, hogy hogyan telnek a mindennapjaik, hogy nekünk kell észrevenni azt, hogy ennek a gyereknek most valamilyen testi, lelki, szociális problémája van-e, miben tudunk neki segíteni, azon túl, hogy igyekszünk lehetőség szerint a legmagasabb érettségi eredményhez juttatni. Én azt gondolom, hogy a hozzánk járó diákok minden kollégánál számíthatnak erre, hogy maximálisan odafigyel arra, hogy az ő testi, lelki, szociális jóléte meglegyen, és hogyha nincsen meg, akkor az iskola a saját eszközeivel, illetve az iskola pszichológuson, az iskolai védőnőn, illetve az iskolai szociális segítőn keresztül miféle segítséget tudna neki adni, hogy minél jobban alakuljon az élete. És itt nem csak a tanulmányi teljesítményről beszélek, bár a tanulmányi teljesítmény nyilvánvalóan a későbbi életét befolyásolni fogja, tehát hogy milyen pályák lesznek elérhetők a számára, de az lenne a nagyon fontos, hogy nálunk az a középiskolás diák biztonságban legyen mindenképpen. És akkor aztán ugye ki tud bontakozni mindenféle képessége. Ezzel függ össze nyilvánvalóan az is, ugye, hogy egészségügyi szakmákra képzünk, tehát tőlünk ezt a másik emberhez való fordulást látja a diák, akkor is, hogyha egészségügyi, hogyha szociális szakmára képződik, és azt kell, hogy mondjam, hogy olyan fajta elkötelezettség szükséges a pedagógusi pályához is, az egészségügyi vagy szociális dolgozói pályához is, amit nem véletlenül végeztek a korábbi évszázadokban a szerzetes rendek. Tehát ugye a tanító, gyógyító rendekről beszélünk. Tehát egy olyan szeretetteljes odafordulás a másik emberhez, ami megalapozza az ezeken a pályákon való aktív tevékenységet. Olyan értelemben aktív, hogy igazán hasznos. Csak akkor lehet, hogyha ezt szolgálatként tételezi föl az ember, ha nem azt keresi, hogy mit tudnak ezek a pályák neki adni, hanem hogy mit adhat ezen a pályán a körülötte lévő embereknek. Nekem tulajdonképpen ez a pedagógusi hitvallásom, és a diákjaink nagy részének is ez lesz az egészségügyi, illetve a szociális hitvallása. Itt ugye beszéltem arról, hogy régebben itt a tanító és gyógyító rendek feladata volt mindez. Most is nagy szerepe van, úgy gondolom, az egyháznak a karitatív tevékenységben. A diákjaink közösségi szolgálat keretében is végeznek ilyen típusú tevékenységeket is, illetve a Magyar Vöröskeresztet is szoktuk segíteni adománygyűjtésekben, versenyszervezésben, véradás szervezésben, vagy akár elsősegélynyújtó versenyszervezésben, csecsemőgondozási verseny segítésében. Tehát az összes olyan társadalmi szervezetet, ami hasznosan segít a környezetünkben élőkön, támogatjuk. Így ugye nagyon jó kapcsolatunk van a gyakorló területeken kívül, illetve hogy a gyakorló területeinkkel is természetesen a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kórház és egyetemi oktatókórházzal, a Meszegyivel. Nagyon jó kapcsolatunk van a Magyar Ápolási Egyesülettel, vagy a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarával. Tehát én azt gondolom, hogy igyekszünk a diákokban is azt a szemléletet kialakítani, hogy nincsenek egyedül abban, hogy tenni szeretnének a körülöttük élőkért, nincsenek egyedül abban, hogy nagyon hasznosak legyenek, értékesnek érezzék magukat. Tehát talán ez az egyik legnagyobb válság a tizenéveseknél, hogy megtalálják azt a területet, ahol ők igazán értékesek lehetnek. Mert sok helyről hallják, meg tapasztalják, akár a tantárgyaknál is, hogy ebben sem vagy jó, abban sem vagy elég ügyes, nem tudsz elég nagyot ugrani, nem tudsz elég gyorsan számolni, nem tudsz elég szépen is helyesen írni, nem tanultad meg, hogy melyik szóképnek mi a fogalma, de hogy mi az, amiben ő tényleg jó, mi az, amiben ő tényleg nagyon értékes, mert lehet, hogy nagyon jól tudja megszervezni az osztályközösséget, egy programot tud segíteni, lebonyolítani, nagyon szépen hajtogat mondjuk szalvétát, nagyon szépen rajzol, és mondjuk az ő munkája rendszeresen a tanterem dekoráció. Tehát, hogy nagyon, nagyon sokféle területen adunk a diákjainknak lehetőséget arra, hogy értékesnek érezhessék magukat.
1: És ugye mindenki megtalálja azt a területet, amelyben a tehetségét meg tudja mutatni, amivel ugye mások felé tud szolgálni, és hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést Tóth Évával, a Miskolci Egyetem Ferenc és Sándor Egészségügyi Technikum intézmény vezetőjével.

0: Látogató. Bizonságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amikor elkélet segítő kéz. Az Európa Rádió szeretetszolgálati magazinja.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik Látogató című magazin műsorunk. Tóth Évával beszélgetünk a Miskolci Egyetem Ferenczi Sándor Egészségügyi Technikum intézmény vezetőjével, magyar nyelv és irodalom szakos tanárral, mesterpedagógussal, aki 2026-ban Miskolc város pedagógiai díjában részesült, és ugye itt beszélgetésünk első részében is szóltunk már erről az ünnepi alkalomról röviden, de ha még néhány gondolatot megosztan a hallgatóinkkal is, ugye azzal a nappal, azzal a délutánnal kapcsolatban. Hogyan élte meg?
2: Köszönöm szépen a kérdését. Voltak éppen családi ünnepként is megéltük, hiszen erre az alkalomra, ugye a lányom nem él már életvitelszerűen velünk, de ő is hazajött, és akkor így édesanyámmal, a férjemmel, a lányommal érkeztünk a Miskolci Nemzeti Színház impozáns épületébe, ahova egyébként a férjem azt mondta, hogy tulajdonképpen én már hazajárok, hiszen hát csak nem 30 éve van színházbérletem a Miskolci Nemzeti Színházba, ugye a lányommal és édesanyámmal együtt szoktunk általában színházba járni, és ugye nagyon különleges érzés, hogy nem a nézőtérről, hanem ezt a rendezvényt a színpadról tudtam figyelemmel kísérni, mert hogy az a kitüntető helyzet jött létre, hogy a kitüntetettek a színpadon foglaltak helyet. Méghozzá forgószínpad jelleggel, egy emeletes forgószínpadot kell elképzelni, és az volt ugye az első jelenet, hogy egy kávéházat rendeztek be voltak éppen, tehát ilyen körkávéházi asztalok mellé ültették le a díjazottakat, háttal a közönségnek, és ugye amikor szétnyílt a függöny, akkor a forgószínpad beforgatott minket szembe a közönséggel. Valóban elég oldott hangulat alakult ki az alatt a néhány perc alatt, amíg várakoztunk arra, hogy majd a függönyt széthúzzák. Kedves ismerősöm, a Magyar Vöröskereszt Borsodabaui Zemplén megyei tagozatának igazgatója, Grubert Roland ült mellettem, és hát vele nagyon jól el tudtunk beszélgetni, illetve a többi pedagógiai díjat kapott kitüntetettel is. Tehát, hogy egy nagyon kellemes beszélgetés alakult ki, ami ugye mindenkiben feloldotta azt a feszültséget, hogy és majd neki ott egy színházteremnyi ember előtt a polgármester úrtól át kell vennie a díját. Nagyon szép volt maga a rendezvény, a méltatásokat színházi produkciók szakították meg, táncos, zenés, énekes, illetve prózai produkciók, és teljesen meghatódtam, hogy hát így még nem láttam például a Tánckar két művészét sem, hogy gyakorlatilag 10 centire mellettem táncoltak, tehát így aztán tényleg minden rezdülésüket tudtam fogni. Nagyon különleges élmény volt, úgyhogy köszönöm a szervezőnek, talán Radnai Erika volt a koncepció kitalálója, kidolgozója, úgyhogy ezt nagyon jó ötletnek tartottam, illetve ezt a kávéházi hangulatot is, amit a fölöttünk lévő kivetítő is megsokszorozott még, tehát ott ugye a miskolci régi, tehát a századfordulós, a 19-20. Századfordulójának képei, kávéházi képek is, meg utcai képek is díszítettek, tehát egész át tudtunk szellemülni. Varga Andreának az énekes produkció is nagyon szépek voltak, úgyhogy vele is aztán sikerült megismerkednem a rendezvény utáni fogadáson, ez is régi vágyam volt már, és hát tényleg az, hogy a kisfilmekből derült ki számunkra is, mert ugye nem tudtuk, hogy ki a többi díjazott, ez mindenki számára akkor derülhetett csak ki május 11-én, de nagyon megható volt ezeket a kisfilmeket is nézni, hogy a maga területén ki milyen áldozatkés szolgálta a várost.
1: És ugye csak nem 30 éve már, hogy megkezdte ön is a munkáját pedagógusként, ennek a pályának az ívét hogy írná le eddig?
2: Igazából a pályám, a tanári pályám szakdolgozatra való felkészülés az ott indult, hogy a szakdolgozatom témájául a nehezen nevelhető gyermek ábrázolását választottam Vidor Miklós Szökő Árt című regényében, mert hogy készültem arra, hogy hát nem csak áldott jó gyerekek lesznek majd az iskolában, hanem bizony lesznek olyanok, akik különböző turpisságokon törik a fejüket, hogy a tanárt kihozhassák a sodrából, illetve, hogy vannak olyan gyerekek, akiknek olyan a családjuk, ahonnan nem kapták meg azt a fajta szocializációt, ami alkalmassá tette volna őket arra, hogy például egy 45 perces órát fegyelmezetten végig tudjanak ülni, csinálják a tanár által adott feladatokat, tehát, hogy itt lehetnek problémák azért, úgyhogy én már itt az utolsó egyetemi évemben is erre készültem, hogy ilyen gyerekekkel is lesz dolgom, és hát valóban, amikor én elkezdtem a pályámat, akkor egyszerre tanítottam egy új képzési modellben, akkor FAR programnak neveztük, tehát ez egy világbanki program, a hagyományos szakközépiskola és a gimnázium közötti átmenet volt tulajdonképpen az ő tantervük. Tanítottam hagyományos szakközépiskolai osztályban, és olyanoknál is, akik szakiskolába jártak, tehát szakiskolásként tanultak, hát nekik mellesleg, nekem nyilván nem mellesleg magyar nyelv és irodalmat is.
1: Hiszen ugye az még nem hangzott el, hogy ebben az intézményben kezdte meg pedagógusként is a szakmai tevékenységét is.
2: Így van. 1996-ban én az akkori Ferenczi Sándor egészségügyi szakközépiskola és szakiskolában kezdtem el tanítani, tehát így egy ilyen vegyes képzési profilja volt akkor az iskolának, tehát ahogy mondtam, futott a már akkor induló FAR program, futott a hagyományos szakközépiskolai képzés és a hagyományos szakiskolai képzés is, és még mellette a szakmunkások szakközépiskolája is, tehát akik a szakmai végzettségüket szakiskolában szerezték meg, de szerettek volna érettségi bizonyítványt is szerezni, mert ez már akkor az alkalmazásuk feltétele volt. Úgyhogy én a pályakezdőként ebben a 4 modellben tanítottam rögtön, délelőtt és délután is. Úgyhogy hát nem volt egyszerű átállni a délelőtti diákjaimról a délutáni felnőtt diákjaimra. Tehát egy ilyen típusú képzéssel, illetve képzési struktúrával rendelkezett az iskola, mindenre alkalmasnak kellett hirtelen lenni. Utána tisztult ez a profil, már a szakmunkások szakközépiskolája az kifutott néhány év alatt, és maradt meg a szakiskola is, és maradt a szakközépiskolai képzés, ami aztán ugye az oktatási struktúra változásával lett szakgimnázium, és most pedig már technikum. Nem kaptam rögtön osztályt, viszont a következő évtől igen. Úgyhogy mindenki számára meghatározó az első osztálya, így számomra is nagyon összenőttünk, akkor még nem volt gyermekem sem, tehát voltak éppen ezt a funkciót is az osztályom töltötte be. És hát ott is például az egyetemen tanult motivációs módszerekkel dolgoztunk, mint például a pedagógiai szerződés. Úgy láttam 10-ben, hogy nagyon messze esik a tanulmányi eredményük és a pálya elképzeléseik, úgyhogy azt találtam célra vezetőnek, hogy egy SWOT analízis után, tehát ugye a erősségek, gyengeségek, lehetőségek és veszélyek mentén beszéljük át az ő életüket, és ez alapján kötöttünk egy pedagógiai szerződést, mit vállalnak ők a saját céljaik elérése érdekében, és mit vállalok én, mint osztályfőnök, hogy segít az ő céljaikat, illetve mit vállalnak a szülők szintén azért ugye, hogy a gyerekek célját segítsék, és ebből rögtön lett egy sikertörténet is. Egy év alatt ugrásszerűen nőttek a tanulmányi eredmények, tényleg nagyon, nagyon jó kis osztály voltunk ennek köszönhetően is, meg hát egyébként az egymáshoz szeretettel való fordulás eredményeképpen is. 2 év múlva kaptam egy munkaközösségvezetői felkérést is, úgyhogy akkor nem is tudom hány évig, de legalább 5 évig akkor munkaközösségvezető is voltam. Aztán született a lányom, és miután visszatértem a tanításba, utána is elég sokáig voltam munkaközösségvezető.
1: és közben ugye a közoktatási vezető képesítést is megszerezte.
2: A közoktatási vezető szakvizsgámat, végzettségemet 2003-ban szereztem, ugye 2002-ben született a lányom, úgyhogy egy évet így halasztottam, ezért lett 2003-as ez a diploma, viszont nem voltak soha intézményvezetői ambícióim, tehát ezt szakvizsgaként tekintettem, ami viszont alkalmassá tett arra, hogy az egyetemi hallgatók tanítási gyakorlatát is vezethessem, úgyhogy ez lett az új terület, amiben így be tudtam már a szakvizsga birtokába kapcsolódni. 2015-ben tettem mesterpedagógus vizsgát, ez pedig ugye megerősítette ezt az elhatározásomat, hogy egyetemi hallgatókkal is foglalkozzak. A pályámat színesítették még 2010-től, 2011-től azok az ünnepi műsorok, amiket a partnerintézményeink, tehát a Megyei Kórház, a MESZK, a Magyar Ápolási Egyesület, a Vöröskereszt, a MESZ-EGYI kért, különböző ünnepi rendezvények, karácsony kitüntetés átadó műsor alkalmával, egy-egy a szeretetről, a küldetésről, az emberi kapcsolatokról szóló műsort kértek tőlünk, és hát nagy szeretettel készültünk a diákjainkkal ezekre. Úgyhogy a tehetséggondozás mellett ez a fajta, hát mondhatnám így, hogy műsor vagy rendezvényszolgáltatás is bekapcsolódott az életünkbe, és mindig lehetett találni egy maroknyi diákot, akik szavalattal, énekléssel nagyon szívesen vettek részt ezekben. És ez ilyen kölcsönösen töltődést jelentett, tehát nekem is töltődést jelentett végig a pályámon, ahogy a diákjaimat láttam, hogy én tudom, hogy 9-ben hogy indult, és aztán azért a lehetőségekhez képest milyen szépen leérettségizett, vagy tudom, hogy amikor egy versenyre jelentkezett, akkor honnan indult, és látom, hogy hova jutott, hogy országos díjakat tudott nyerni, vagy éppen látom azt, hogy amikor én elkészítettem a műsornak a forgatókönyvét, akkor mennyire jól osztottam szerepet, tehát hogy az ő jelleméhez, az adott diák jelleméhez mennyire igazodik az a karakter, akit neki ott meg kellett formálni, és hát a próbák során mennyire szoros kapcsolatok alakultak ki. Tehát én a legtöbb diákomhoz nagyon erősen kötődöm.
1: És ugye, ahogy hallhattuk, ez is inspirálja, hogy látja a diákjainak a fejlődését, és ahogy mostani beszélgetésünkben is már elhangzott, a szeretet, az elfogadás, az egymás felé való fordulás, ugye az, amit mindenképp szeretne ön is átadni a diákoknak, ha ennek útjairól szólunk még, ugye az oktatás mellett az az emberi magatartás is, amit a mindennapokban látnak a diákok az intézményben, illetve ugye azért arra is térjünk ki, hogy ez minden intézményben is ugye ebben az életkorban is nagyon fontos, mint a mindennapokban, azért talán mondhatjuk, hogy minden területen ezek a tulajdonságok azért nagyon jó, hogyha megvannak, de különösen azért, hogy egészségügyi területen fognak ugye dolgozni azok a diákok, akik valószínűleg, akik az intézményben végeztek, hogyha még ennek a jelentőségéről, vagy ezeket összekapcsolva osztana meg velünk gondolatokat.
2: Az előbb említettem, hogy mindenképpen kell, hogy olyan attitűddel érkezzenek hozzánk a diákjaink, akár egészségügyi szakdolgozók lesznek majd, akár szociális területen fognak dolgozni, tehát például kisgyermekgondozó nevelők lesznek, hogy legyen egy olyan attitűdjük, ami a másik emberhez való szeretetteljes segítő odafordulást jelenti. Ezen kívül egy beteg emberrel vagy egy gyermekkel foglalkozni nagyon nagy felelősség. Ebben a korban, amikor hozzánk érkeznek, nem mindenkiben van meg még ez a felelősségérzet és a kötelességtudat. Ugye kamaszokról van szó, úgyhogy mindenképpen az iskolai képzés alatt a kollégáknak is, ugye nekem is, ez az egyik legfontosabb feladatunk, hogy arra is ráneveljük a diákjainkat, hogy vannak kötelességeik, amiket el kell végezni, hiszen nem hagyhatják magukra például a kisgyereket, vagy nem hagyhatják magára azt a betegembert a kórházi osztályon, és meg kell tanulniuk szakszerűen előkészíteni bizonyos vizsgálatokra, meg kell tanulni szakszerűen vezetni a foglalkozásokat, Tehát itt a kötelességérzet és a felelősségtudat, tehát hogy én felelős vagyok a másik emberért, a másik beteg emberért, vagy elesett emberért, vagy éppen kisgyerekért. Tehát ezt én bizton állíthatom, hogy a Ferenci minden oktatója nagyon komolyan veszi, hogy saját példájával is ezt közvetítse a diákoknak.
1: Ugye itt egészségügyi vagy szociális szakmát is tanulhatnak a diákok. Most szóljunk azokról a képzési területekről, amelyek keretében mindez megtörténhet.
2: Az egészségügyi szakmák között képzünk általános ápolót. A technikumi képzés, talán a hallgatók nincsenek teljesen tisztában vele, hogy 5 illetve 6 éves lehet. Az ápoló képzés például konkrétan 6 éves, tehát 14-ben fog majd érettségi és szakmai bizonyítványt egyszerre szerezni a diák. Nyilvánvalóan azért, mert 10-ben letesznek ugyan egy ágazati alapvizsgát, de ugye az általános ápoló szakasz tulajdonképpen magában foglalja a felnőtt ápoló és a csecsemő ápoló szakot is. Tehát tulajdonképpen 2 végzettség van egyben, ezért hosszabb ennek a képzési ideje, és akármilyen más egészségügyi szakmát szeretne még majd elsajátítani a későbbiekben a diák, vagy akkor már ugye fiatal felnőtt, ebből a képzéstípusból tud a legtöbb rész teljesítményt elfogadtatni, amivel rövidítheti a későbbiekben a más egészségügyi szakmák végzésének az idejét. Tehát akár ugye esti tagozatra is lehet hozzánk jelentkezni, és akkor be tudják számítani bizonyos tárgyait, 1 évvel vagy 1/2 évvel rövidebb lehet a képzési ideje. Tehát akkor ugye képzünk általános ápolókat, csecsemő és gyermekápolót, mentőápolót, rehabilitációs terapeutát, ezen belül fizioterápiás asszisztens vagy gyógymasszört. Az egészségügyi asszisztensek pedig lehetnek gyógyszertári asszisztensek, vagy radiográfiai, vagy perioperatív szakasszisztens képzésünk is van, ahol műtéti, aneszteziológiai szakasszisztenseket képzünk, vagy egészségügyi laboránsnak is jelentkezhetnek hozzánk, szövettani asszisztens, illetve klinikai laboratóriumi asszisztens szakon is végezhetnek. Tehát ezek ugye az egészségügyi ágazathoz tartozó szakmáink, illetve a szociális ágazatból a kisgyermekgondozó és nevelőt indítjuk rendszeresen, és van még egy új ágazatunk az egészségügyi technikán belül, a fogtechnikus, ezt viszont érettségi utáni képzés formájában indítjuk csak, tehát 14 évesen erre nem tudnak jelentkezni. Most, ahogy a legtöbb iskola, mi is úgy határoztuk meg a keret számainkat, hogy van lehetőség pótjelentkezésre, tehát pótfelvételi eljárásban való részvételre, mert direkt úgy határoztuk meg a keret számainkat, hogy aki még meggondolná ilyenkor magát, hogy mégis az egészségügyet választaná, vagy mégis kisgyermekgondozó és nevelő szeretne inkább lenni, még beférjen ebbe a keretbe, úgyhogy még most péntekig, május 22-ig várjuk a jelentkezéseket, tehát aki szeretne egészségügyi vagy szociális szakmát tanulni, de voltak éppen augusztus 31-ig lehet jelentkezni az iskolában, és hát így igazgatói hatáskörben el fogjuk bírálni, hogy fel tudjuk-e venni. Maradt-e még annyi keretszámunk?
1: Nagyon sok olyan területről szóltunk most, amelyről lehetőség szerint majd a későbbiekben még részletesebben beszélünk más műsorok keretében is. Azt szeretném kérni, mivel mostani műsoridőnk végéhez érkeztünk, hogy egy záró gondolattal picit a jövő felé tekintsünk, mik lennének azok a tervek, amelyeket hallgatóinkkal velünk is megosztana.
2: Köszönöm szépen a kérdését. Szoktam gondolkodni azon, hogy hogyan lesz a jövőben. Ugye én most pályáztam meg ezt az intézményvezetői pozíciót, és hát ilyenkor tervez az ember az intézménye számára is, meg a saját életútja, illetve a saját családja számára is. Amikor átgondoltam, hogy hogyan fogom vezetni az intézményt, amikor tavaly ilyen tájt a rektorasszony tájékoztatott arról, hogy engem fog megbízni az intézmény vezetésével, igazából én akkor kezdtem szembesülni azzal, hogy a személyes tapasztalataimon kívül ugye tájékozottam a szakmai partnereinknél, illetve a MESZK-nél is, hogy is áll az egészségügyi és a szociális szféra helyzete, és azt kell, hogy mondjam, hogy ugye a beszélgetésben volt szó a felelősségről például, hogy a térségben minden családnak a felelőssége lesz az, nem csak a kormányzatnak például, hogy az egészségügyi és szociális szféra helyzete milyen lesz. Tehát, hogyha a családok gondolnak arra, hogy akkor lesz több ápoló, több egészségügyi dolgozó az intézményekben, akkor csökkennek a várólisták, hogyha a gyerekeiknek ezt a pályát megmutatják. Tehát, hogyha felmutatják azt, hogy lehetsz egészségügyi dolgozó, és nem feltétlen azt kell nézni, hogy nem tudom én, a bankszektor munkatársaként esetleg a sokszorosát fogod keresni annak, mint amit egészségügyi dolgozóként keresel, vagy éppen szociális dolgozóként, mert szó szerint mindnyájunknak az élete múlik azon, hogy mennyi egészségügyi dolgozó lesz a térségben. Tehát itt van a Ferenci, képesek vagyunk akár kétszer ennyi egészségügyi dolgozót is képezni, hogyha a családok képesek küldeni a gyermekeiket ilyen pályára. Tehát, hogyha a családokban ez az indítatás elindulna, hogy akár önzésből is. Tehát, hogy a családunknak szüksége van arra, hogy legyen jól képzett egészségügyi dolgozója. Tehát, hogy lássuk, hogy kellene úgy ellátni a sebeket, már otthon is, tehát a házi első segélynyújtásban. Lássuk, hogy kellene fölismerni a betegségeket, hogy kellene megelőzni a betegségeket, és ha azt szeretnénk, ahogy mondtam az előbb, hogy a kórházban hamarabb szakorvosi vizsgálatokra kerülhessen sor, akkor ahhoz kell sok-sok nővér. Kell sok-sok ápoló, kell sok-sok laboráns, mert életek múlhatnak azon, hogy ki mikor kerül orvos elé, hogy ki milyen egészségügyi ellátásban részesül. Tehát ez az egyik, amit így az iskola terén, a pályaorientáció megszervezésénél is figyelembe vettem. És hát saját személyes pályámon mindenképpen szükségesnek látom, hogy a mesterséges intelligencia alkalmazását a pedagógiai gyakorlatomban az eddiginél jobban jelenítsem meg, tehát akkor az én személyes pedagógiai fejlődésemnek ez lesz az iránya, és hát még szeretnék igazából osztályfőnök is lenni. Meglátjuk, hogy a következő ciklusban szintén meg fogom-e pályázni az intézményvezetőséget, vagy inkább azt mondom, hogy én szeretnék visszatérni a diákokkal való sokkal közelebbi, aktívabb foglalkozáshoz, tehát inkább osztályfőnök szeretnék lenni, mint intézményvezető. Nagyon kedves élményeim vannak az osztályfőnökséggel kapcsolatban is, például a most 12-es osztályom, tehát akinek 11-ig voltam így az osztályfőnöke is, éppen annyira a szívemhez nőtt, mint a valamikori első osztályom. Annyira kedvesek, annyira együttérzőek, és annyira jól tudunk együtt bármit is csinálni. És a saját személyes életem, tehát ami már nem az iskolai, a pedagógiai pályámhoz, hanem az abszolút magánemberi életemre vonatkozik. Ugye életkoromnál fogva arra készülök, hogy hamarosan majd férjhez megy a lányom, és hamarosan majd unokáim lehetnek, és pillanatnyilag ezt még nem tudom elképzelni, hogy ez hogyan lesz, de azért már ilyen szép kis érzések megjelentek bennem ezzel kapcsolatban, hiszen van már több olyan ismerősöm, aki velem egyidős, és már van 1-2-3 unokája is, úgyhogy majd lassan így is kell magamra gondolnom, mint lendő nagymama.
1: Jó egészséget és további sok sikert kívánok mind a szakmai útján, mint pedig ugye itt a személyes életútjával is azokhoz az élethelyzetekhez, amelyek a jövőben valósulnak meg, és köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Köszönöm szépen szerkesztő asszonynak a beszélgetést, és nagyon nagy szeretettel jövök bármikor, hogyha adódik egy olyan téma, amiről szívesen beszélgetne velem, mint a Ferenci intézmény vezetőjével.
1: Köszönöm szépen, szeretettel várjuk vissza. Mostani műsoridőnk végén pedig elköszönök kedves hallgatóinktól is az elmúlt órában Tóth Évával, a Miskolci Egyetem Ferenczi Sándor Egészségügyi Technikum intézményvezetőjével, magyar nyelv és irodalom szakos tanárral, mesterpedagógussal beszélgettünk, aki 2026-ban Miskolc város pedagógiai díjban részesült. Köszönjük, hogy önök is velünk tartottak, az Európa Rádió Látogató című magazin műsorát hallották. A szerkesztő műsorvezető Kisnéveres Viktória búcsúzik önöktől, viszont hallásra.
0: Látogató. Az Európa Rádió szeretett szolgálati magazinja. Elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük. Mindennapi irodalom. Hangos könyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
3: Köszöntöm Önöket, a Déli Krónikát Huszár Katától hallják. Robbanás volt és tűz keletkezett Tiszaújvárosban, a MOL telephelyén. Egy ember életét vesztette, többen megsérültek. A polgármester tájékoztatása szerint egyelőre nincs szükség lakosságvédelmi intézkedésre. Fülöp György a közösségi oldalán azt mondta, a MOL Petrolkémia telephelyén egy súlyos baleset történt, a katasztrófavédelem vezetőivel és a MOL vezetőivel is folyamatosan kapcsolatban vannak. A katasztrófavédelem azt közölte, hogy az esethez a helyi létesítményi tűzoltók nagy erőkkel vonultak ki, a helyszínre riasztották a tiszaújvárosi és miskolci hivatásos tűzoltókat, a Borsodabói Zemplén vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot és a mobil labort is. Több sérült van, pontos számukat nem tudni. A miniszterelnök őszinte részvétét fejezte ki az elhunyt családjának, tudósít a telex.hu. A MOL az eset után közleményt adott ki. Azt írták, a MOL Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén az Olefin 1 üzem újraindítása során robbanás történt. A tüzet a tűzoltók lokalizálták. Az esetnek több súlyos sérültje és egy halálos áldozata van. A baleset körülményeit a szakértők vizsgálják. A polgármester későbbi tájékoztatása szerint a tüzet 10 órára eloltották. Úrvacsorás istentisztelettel kezdődött a Magyarországi Református Egyház zsinatának második balatonszárszói tanácskozási napja. Az ülésnap középpontjában a 20 éves magyar református szeretett szolgálatért való hálaadás, a protestáns tábori püspökség éves jelentése, a zsinati szakbizottságok, valamint a közegyházi intézmények és szolgálatok beszámolói szerepeltek. A testület emellett döntött az idei pedagógusi, lelkészi és diakóniai díjak díjazottjairól is. A tanácskozás záró napi rendi pontja az egyházi jelképekről és névhasználatról szóló törvényjavaslat második olvasata volt. A testület az első ülésnapon már részletesen megtárgyalta a javaslatot, különösen a református lelkipásztori palást védelmével, használatával és a paláston elhelyezhető jelképekkel kapcsolatban. A zsinat végül egyhangulag elfogadta az egyházi jelképekről és névhasználatról szóló törvényt, amely július 1-től lép hatályba. A törvény célja, hogy rögzítse a Magyarországi Református Egyház védett elnevezéseit és jelképeit, valamint megalapozza az esetleges visszaélésekkel szembeni egyházi és világi jogi fellépést. Továbbra is nagy szükség lenne a mezőgazdaságban az esőre, de az északiasra forduló áramlás tartósan száraz időt hoz. A talaj sokat veszít a nedvesség tartalmából, írta a Hungaromet ZRT agrometeorológiai elemzésében. A múlt hét második felében csapadék hullám érte el az országot, az elmúlt 30 nap csapadék összege szinte az elmúlt két hét alatt hullott. A talaj felső 30 cm-es rétege a Tiszántúl északi felének kivételével csaknem mindenhol telített állapotba került, fél méternél mélyebbre azonban csak délnyugaton és a felhőszakadások által érintett foltokban jutott a nedvességből. A mezőgazdasági aszály megszűnt, a vízhiány is jelentősen mérséklődött, de a felső 1 méteres talajrétegből főként az Alföldön még mindig sokfelé hiányzik, 50-90 mm nedvesség a telítettséghez. Az őszi árpa kalászol, a repce elvirágzott, de a virágzás kritikus fázisában alig kaptak csapadékot az állományok. A nyári kapásnövények vetésekor a magok igen száraz talajba kerültek, öntözés nélkül egyenetlenül, gyengén vagy sehogy sem keltek ki. Ezeknek a növényeknek életmentő volt a lehullott csapadék, ami megszüntette a vegetációs időszak kezdetén jelentkező aszályt, és új lendületet adott a fejlődésüknek. Az előrejelzés szerint azonban a következő 8-10 nap időjárását északias áramlás határozza meg, nagyrészt napos, száraz idő várható, csapadék csak elvétve alakulhat ki. A jelenleg még nedves talaj jelentősen száradni fog, amihez az élénk helyenként erős szél is hozzájárul. Eredményesen működött az utóbbi több mint egy évben az alapfeladatai ellátására összpontosító Magyar Nemzeti Bank, mondta Varga Mihály jegybankelnök egy podcastben. Az MNB elnöke szerint a forint erősödése, az infláció csökkenése, a devizatartalék gyarapodása egyaránt azt mutatja, hogy helyes döntés volt az irányváltás, ahogy a szükségtelen tevékenységek beszüntetése is. Az MNB-nek továbbra sincs árfolyam célja, a kedvező folyamatok fenntartása érdekében 2025 végén adatalapú döntéshozatalra állt át, összegezte az eredményeket a jegybank elnöke. Varga Mihály hangsúlyozta, az eredményes működés alapfeltétele a jegybanki függetlenség. Kármán András pénzügyminiszterrel az alapkérdésekben összhangot lát, és a következő időszakban kedvező gazdaságpolitikai összhangra számít. Továbbá nyitott a találkozóra Magyar Péter miniszterelnökkel is, tette hozzá. Az euró bevezetéséről a jegybankelnök úgy nyilatkozott, hogy a 2030-as céldátum ambíciózus, de a feltételek teljesítése önmagában is kedvező a gazdaságnak, és ha a kormány elkötelezett az uniós valuta mellett, számíthat az MNB-re a bevezetéshez vezető folyamat során. A jegybank vezetője bizakodóan beszélt az alapítványi vagyonmentésről is, megjegyezve, a működés átalakítása és a szerződés megszüntetések eddig több mint 100 milliárd forintos megtakarítást eredményeztek. A Fidesz és a KDNP képviselőcsoportjai nem támogatják a Tisza párt képviselői által benyújtott, az alaptörvényt több ponton érintő indítványokat, közölte Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője. A szigorú migrációs politika fellazításával, a visszamenőleges hatályú jogalkotás alkalmazásával, a felsőoktatásból való forrás kivonással Magyarország nem erősebb, hanem gyengébb lesz, írta a politikus. Gulyás Gergely bírálta, hogy a módosítás törölné az alaptörvényből azt a passzust, miszerint Magyarország alkotmányos önazonosságának és keresztény kultúrájának védelme az állam minden szervének kötelessége. A kormányfői megbízatás időbeli korlátozásáról Gulyás Gergely kifejtette, bár erre számos országban van példa a világon, annak visszamenőleges hatályú alkalmazása Európában példátlan. Szerinte a visszamenőleges hatályú jogalkotással a Tisza olyan precedens teremthet, amely az egész magyar jogrendszer számára a bizonytalanság és a kiszámíthatatlanság üzenetét hordozza. Idén is elismerte és támogatta a felvételi eredmények alapján kiemelkedő középiskolákat a Debreceni Egyetem. A rangsort szerdán hirdették ki, ekkor adták át az okleveleket az érintett intézményeknek. A 15 díjazott között voltak debreceniek, mint például a Debreceni Református Kollégium gimnáziuma, de Sárospataki, Nyíregyházi, Karcagi, Máté Szalkai és Egri iskolák is. Ezzel a programmal a pályaorientációt és a tehetséggondozást akarják segíteni, mondta Szilágyi Asztalos Gyöngyi, a Debreceni Egyetem megbízott oktatási főigazgatója.
4: A Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány, illetve a Debreceni Egyetem vezetősége már évek óta egy támogató és ösztönző rendszert működtet. Ennek a támogató rendszernek a célja, hogy a felvételi adatok alapján kiemelkedő középiskolák ne csak elismerésben, hanem támogatásban is részesülhessenek. Ennek a támogatásnak a célja pedig nem kifejezetten csak a díjazás, hanem valódi segítséget szeretnénk nyújtani az intézményeknek a tehetségfejlesztő, a pályaorientációs és a diák önkormányzat által szervezett programok megvalósításában. Idén is külön rangsort készítettünk a gimnáziumok, illetve a technikumok részére. A gimnáziumokat 3, a technikumokat pedig 2 kritérium alapján rangsoroltuk. A technikumok esetében a nyelvvizsgával rendelkezők számát, illetve a felvételi átlagpontszámot vettük alapul. A gimnáziumok esetében pedig ezt a kritériumrendszert kiegészítettük még azzal is, hogy az adott intézményben érettségizett diákok milyen arányban kezdik meg tanulmányaikat a Debreceni Egyetemen. A Debreceni Egyetem rektora ezen objektív kritériumok alapján 10 gimnáziumnak és 2 szakképző intézménynek adományoz anyagi támogatást, emellett 3 intézmény pedig elismerő oklevélben részesül.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

Reklám. A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrög sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráterkukackrater.hu címre.

Minden egyéb törvény alapja. Annyira magasan álló törvény, hogy nem is esett szó róla, mint ahogy nem esik szó arról, ami magától értetődően természetes. És mégis az volt a különös, hogy az a másik, az a kívülálló idegen és ellenséges világ vonzóbb volt sokkal. Már az első iskola évben észrevette ezt. A többi gyerek vidámabb, kötetlenebb, felelőtlenebb volt, mint az a néhány, aki a közülünk valóság törvénye alapján melléje tartozott. Ezek mindig egy kicsit behúzott nyakúak voltak. Csínyek elkövetésére túl óvatosak, ijedtek és koravének. Hiányzott belőlük az a túláradó féktelenség, ami a többi gyerekek játékát olyan lármássá és szabaddá tette. És Gottfried érezte, hogy belőle is hiányzik ez, és ezért mérhetetlenül irigyelte azokat, akikben megvolt ez a felelőtlen féktelenség, akikben meglehetett, mivel egy másik világhoz tartoztak, ahol embernek lenni nem csak, hogy nem nehéz, de szebb is. Azonban látnia kellett, hogy a felnőttek világában is ugyanígy volt. Míg a szomszédos Kunzler villa kertjében vidám lármás élet folyt, illatos nénik, szürke cilinderes bácsik jöttek és mentek, bár Pohris papa szerint ezek a kunclerék nem is állottak valami jól, addig náluk otthon minden egészen más volt. Hozzájuk soha nem jöttek vidám emberek, akik ráértek volna órák hosszat tréfálkozni. Hozzájuk kopott kabátos, nagytáskás, izzadságszagú emberek jártak, akik halkan és fontoskodva pusmogtak apával valahol egy sarokban, néha egészen öreg emberek, toprongyosak, penész színűek, akiknek szőrös fekete kalapjuk, vörös szakálluk és tincsben alácsüngő pajeszuk volt, és minden, amiről beszélni tudtak, üzlet volt csak és pénz. Ha ilyen emberek voltak a házban, nem volt szabad zavarni apát. Apa pénzt csinál, mondta ilyenkor Pohris mama letompított hangon, és tisztelettel nézett a kopott ajtóra, mely mögül a pusmogás hallatszott. Eleinte azt hitte ilyenkor, hogy apa s azok a bácsik valami titokzatos művelettel valóban a pénzt csinálják. Azokat az érc vagy papírdarabokat, amikért vásárolni lehet a boltokban. De aztán megtanulta, hogy a pénzcsinálás valami egészen más. Valami izgatóan érdekes játék. Mint amikor ő például elvisz az iskolába egy tarka üveggolyót, és azt elcseréli egy zsebkésre, és a zsebkést eladja kunclerék kocsisának egy házi nyúl fiókáért. Később a mama elmagyarázta neki, hogy a papa bankár. És ez azt jelenti, hogy az emberek, akik nem tudnak mit kezdeni a pénzükkel, elviszik hozzá, és a papa befekteti ezeket a pénzeket különböző üzletekbe, vagy kölcsön adja olyanoknak, akik bért fizetnek érte. Ennek a bérnek egy részét az kapja, akié a pénz, s a többit megtartja a papa magának. Szép dolog bankárnak lenni, mondta a mama, sok ész kell hozzá, és finom üzleti érzék. A mama sok érdekes dolgot tudott mondani. Alacsony, kövérkés, szomorú szemű asszony volt, aztán meghalt. Gottfried 12 éves volt akkor. A papa megtépte a gombjukait, hamut hintett a fejére, és két napig hangosan jajgatva gyászolt. Aztán átöltözött, és elment egy üzleti tárgyalásra. Gottfried úgy állott szemben egyedül a halállal, mint egy ismeretlen idegen ellenséggel, mely átnyúlt abból a másik világból a mi közülünk való világba, és elvitte a mamát. Szerette volna tudni, hogy hova vitte, de a lapos mellő sápat, rabbi növendék, akihez titokban vallásórára kellett járjon, és a pirosarcú vidám tisztelendő atya az iskolában egészen különbözőképpen beszéltek erről, de valahogy egyik sem volt az igazi. A kis Gottfried logikus és józan gondolkodáshoz szoktatott agya tiltakozott minden misztikus elképzelés ellen. Szerette volna azt tudni, hogy az anyja csak alszik, és majd egyszer fölébred megint 10 év múlva, 100 év múlva, vagy 1000 év múlva, és akkor újra járni fog szekrénytől szekrényig, húzogatja a naftalin szagú fiókokat, és míg párnás arca mosolyog, két barna szeme a titoktudók komolyságával néz a világba. De hiába szerette volna tudni ezt így. Koravén realizmusa tisztában volt azzal,
hogy se 1000 év múlva, se 100 év múlva nem térhet már vissza.

0: mama ebbe a házba, mert addigra a szekrények elkorhadnak, és eltüzelik őket, és ami bennük van, azt régen megeszi addigra a penész és a moly. Gottfried kétféle vallásban nőtt fel. Hivatalosan katolikusnak keresztelték, így szerepelt az iskolában is, vagyis abban a nem közülünk való világban. A másik, belső világban pedig egy titkot igyekeztek rábízni, Júda sötét titkát, aki megöli azokat, akik elhagyják őt. Az iskolai vallás órán azt tanították, hogy Isten szerető édesatya, aki egyformán jutalmaz és büntet szegényt és gazdagot, osztrákot, csehet, németet, magyart, szerbet, horvátot, lengyelt. De ugyanakkor látta, hogy a világban másképpen boldogul a szegény és másképpen a gazdag, és hogy rangsor választja el egymástól az osztrákot, a csehet, a magyart és a szerbet. A rabbi növendék pedig egy hatalmas és félelmetes Jehováról tudott, aki egyedül a zsidóknak az istene, és senki másnak, s aki fogat fogért, szemet szemért alapon választott népének, Júda népének ajándékozta a földet, minden emberével és minden kincsével. És közben látta azt, hogy a föld és a rajta levő élet idegeneké, akik megvetik és lenézik a zsidót, s hogy kunclerék, akik rosszul állanak, de nem zsidók, vidáman élnek, míg ő hozzájuk csak osonva járnak az emberek, és olyan arccal pusmognak órákon át, mintha háborút viselnének a világ ellen. Nem. Gottfried nem tudott hinni egyik istenben sem, de erről nem beszélt soha senkinek. Igaz, hogy nem is lett volna kinek. Barátai nem voltak. Az a néhány zsidó gyerek, akivel a közülünk valóság törvénye alapján össze kellett tartson az iskolában, nem vonzotta. S akik vonzották volna, azokkal nem találta meg a kapcsolatot, mert azok ahhoz az ellenséges másik világhoz tartoztak. Csak egyetlen egyszer hitte azt, hogy barátot talált, ez 13 éves korában történt meg. Szép, fölemelő, boldog érzés volt, de nem tartott sokáig. A fiút Lubovszky Kazimírnak hívták. A megismerkedés egy őszi napon történt, mindjárt a tanév elején az iskola folyosóján. Harmadik gimnazisták voltak akkor. Ez a Lubovszky vadfiú volt, verekedő és féktelen. Csupa tréfa, ötlet, vidámság, első héten már az osztály hangadója, vezére, kolomposa lett. A kis Gottfriedet első naptól kezdve vonzotta valami ehhez a fiúhoz. Talán éppen az, hogy annyira más volt, mint ő. Mintha éppen az ellentéte lett volna, a visszája, a szebbik fele. Ami belőle hiányzott. Aminek a hiányát annyira érezte, hogy szinte fájt néha, az volt Lubovszky. Persze csak távolról csodálta harsogó jókedvét és pompás tornamutatványait, közeledni sohasem mert volna hozzá, mégis összehozta őket a véletlen. Szünet volt, latinóra előtt. Gottfried behúzódott a folyosó ablakába, és átvette még egyszer a fordítást. Szorgalmas tanuló volt, úgy érezte, tartozik ezzel annak, hogy zsidó. Egyszerre csak megszólalt mögötte egy hang. Nézzétek ezt a sündisznót, biflázik! Néhányan hangosan nevettek. Gottfried riadtan nézett fel a könyvből, Lubovszky állt mögötte. Talán az üldözöttek rémülete villanhatott meg egy pillanatra a szemében, amikor az erős nagyfiúra nézett, mert az rávillantotta a fogait, és barátságosan mondta, ne félj, kissű, nem akarlak bántani. Én rémesen tisztelem azt, aki tanul. Azokból mind milliómos lesz biztosan. Akarsz milliómos lenni? Nem, felelte Gottfried, és elpirult, mert tudta, hogy hazudik. Milliómos akart lenni. Nem, csodálkozott a másik. Pedig egészen jó dolog lehet, az hallod-e? Ha az embernek annyi pénze van, amennyit csak akar, nekem, látod, soha sem lesz pénzem. Hát csak magolj kissűn, és légy milliómos. Talán e hangban volt valami látság, ami Gottfriedet elérzékenyítette, de lehet, hogy csak meg akarta hálálni valamiképpen a kitüntetést, ami érte, amikor az osztály bálványa, ez a csodálatos, nagyszerű fiú leereszkedett hozzá, és szóra méltatta. Hirtelen, anélkül, hogy gondolkodott volna, azt mondta túláradó boldogságában, ha milliómos leszek, Annyi pénzt adok neked mindig, amennyit csak akarsz. Lubovszki csodálkozva ránézett, nézte néhány pillanatig, aztán huncut mosoly szaladt végig az arcán. Akkor adj most 20 fillért csokoládéra, előlegnek. Gottfried megdöbbent, mert erre nem volt elkészülve, és elpirult. Egy pillanatra eszébe villant az apja szava, hogy pénzt adni idegennek nem szabad. De aztán érezte, hogy valami cselekednie kell, valami nagyot, valami szépet, ami kiemeli őt a zsidó alacsonyabb rendűségből, és egyenlővé teszi ezzel a szép vadfiúval. Benyúlt a zsebébe, és megkereste a pénzét. Éppen 2 10 fillérese volt. Nesze, mondta, és oda nyújtotta másiknak a pénzt. Neked adom. Az érzést, ami akkor végig szaladt rajta, azt a büszke, gőgös, nagyszerű érzést sohasem felejtette el. Amikor az a másik fiú csodálkozva elkomolyodott, amikor átvette tőle a pénzt, amikor nagyon hosszasan megnézte, és ahogy halkan és komolyan azt mondta, köszönöm, hatalmas, gyönyörű érzés volt. Sajnos nem tartott sokáig, mert abban a pillanatban csöngettek, és be kellett menni a terembe. De a következő szünetben, amikor az egyik fiú valami miatt bosszantani kezdte, és könyökével oldalba lökte, egyszerre csak ott termett ez a Lubovszki. Elpenderítette a másik fiút, hogy neki esett a falnak, és tiszta, messze csengő hangon kiáltotta, hogy meghaladta mindenki, az egész osztály. Hagyd békét a sünnek! A sün az én barátom! Aznap este még az ágyban sem tudott egyébre gondolni. Félálomban is egyre a bátor csengő szavakat hallotta. A sün a barátom! Büszke öröm feszített. Boldogság bizsergette, még a szeme is megkönnyesedett tőle. Szerette volna belekiáltani a világba, hogy mindenki hallja, zsidó és nem zsidó. Barátom van, barátja vagyok Lubovszki Kazimírnak, az iskola legjobb tornászának. Senki sem merte az osztályban csúfolni, többé lögdösni, vagy éppen megpofozni, mint azelőtt. Egyik nap iskolába jövet a lépcsőn, egy nagy 5-es kamasz elgáncsolta, de Lubovszki az első szünetben fölment az 5-esek folyosójára, és úgy elverte a kötekedőt, hogy megerett az orra vére. A név, hogy sün, rajta maradt ugyan, így nevezte lassacskán az egész osztály, de ezt nem bánta, mert ez is tőle származott, az imádott nagyszerű baráttól. Úgy nézett föl rá, mint egy félistenre. Imádta. Amit Kazimír mondott, az volt egyedül a mértékadó, az volt egyedül helyes, jó és okos. Amit Kazimír tett, az hőstett volt. Kazimír volt a tökéletesség maga, a barát. A hatalmas barát, akinek ő csak árnyéka lehetett, ugyan alázatos és hóduló árnyéka, de akinek a fényéből mégis reális esett valami azáltal, hogy a barátja lehetett. Gottfried kezdett rosszabbul tanulni. Gyakran kapott büntetést is, de büszke volt ezekre a büntetésekre, mert Kazimír miatt kapta őket. Csínyekért, amelyekben ő csak árnyék volt ugyan, de ügyetlen árnyék, akit tetten értek. A barátság egyetlen árnyoldala az volt, hogy Kazimírnak gyakran kellett pénz. Nem is az volt a baj, hogy pénz kellett neki, Gottfried szívesen odaadta volna apja egész bankját, az sem lett volna nagy ár ezért a barátságért, hanem, hogy ilyenkor ki kellett találni mindig valami hazugságot, amire pénzt lehetett kérni otthon. És a hazugságban sem az volt a baj, hogy hazudni kellett, hanem, hogy nagyon okosan kellett ám hazudni, mert az apja rendszerint ellenőrizte is, ha módja volt hozzá az ilyen pénzkiadásokat. Az első botrány akkor tört ki, amikor tanév végén arra bizonyos nemzetközi cserkész kirándulásra indultak. Gottfried 20 koronát kapott az apjától erre a kirándulásra. Ez nagy pénz volt. Szegény munkás emberek egy hónapot is dolgoztak ezért a pénzért. Gottfried első dolga volt, hogy megmutatta barátjának a 20 koronát. Nem csak azért, hogy dicsekedjék veled, dehogy, hanem mert a barátja volt. Mert büszke volt arra, hogy a barátja, és mert úgy érezte, hogy időnként közölni kell valami fontosat, nehogy unalmassá váljék a nagyszerű barát számára. Szép kis pénz, mondta Kazimír, és felhúzta a szemöldökét. Aztán aznap nem is beszéltek többet a pénzről, de másnap félrevonta titokzatosan egy ablak mélyedésbe. Te, mondta folytottan is fontoskodva, vehetnénk a pénzeden egy vadászpuskát. Mit? Rémült meg Gottfried. Egy vadászpuskát. Elvinnénk magunkkal a kirándulásra, és vadásznánk vele, a 20 koronából futná bőven. Gottfried csak dadogni tudott, de szabad ezt? Kazimír ránézett, és a mosolya gúnyos volt. Ha félsz, én megveszem helyetted. El is viszem, úgyhogy senki se látja meg. De ha sajnálod a pénzedet... Nem, dehogy! Riadt meg Gottfried, és a 20 koronát odaadta Kazimírnek. Dobogó szívvel, gonosz érzések között, mint aki tiltott dolgot cselekszik, de odaadta. Délben a cserkészvezető tanár kihirdette, hogy azok, akik részt akarnak venni a cserkésztáborozáson, hozzanak másnapra magukkal 5 koronát. Gottfried szeretett volna 20-ból 5-öt visszakérni, de szégyelte. Így nem maradt más hátra, mint este pénzt kérni újra a papától. Az öreg pohris csodálkozva nézett a fiára. 5 koronát? Hiszen tegnap előtt kaptál 20-at. Izzadva és hebegve, de be kellett vallani, hogy mi történt a pénzzel. Természetesen nem árult el, hogy kinek adta, az sem, hogy mire. Pohris papa hosszasan nézte a fiát, és megcsóválta hozzá a fejét. Remélem, legalább közülünk valónak adtad. Gottfried még jobban elvörösödött. Nem, felelte hebegve, de ő a legjobb barátom. Pohris papa magához húzta a fiát, és a szemébe nézett. Vigyázz, mondta nagyon komolyan. Nekünk a többiek között soha nem lehetnek igazi barátaink. Amíg pénzt kapnak tőlünk, addig megjátsszák talán a barátságot, de ez csak hazugság, mert a valóságban gyűlölnek minket. Azért mondom ezt, fiam, mert ismerem őket, és nem szeretném, ha csalódás érne. Csalódni fogsz. Aztán újra adott 20 koronát. Lubovszki Kazimír valóban megvette a vadászpuskát. El is vitte a táborozásra, szétszedve a csomagjai között, anélkül, hogy bárki is észrevette volna. Fent a hegyekben el is ment vele vadászni egy hajnalban. Gottfriedet is hívta, de ő félt. A vadászat azonban balul ütött ki. Bár rálőtt valami tyúkforma madárra, de nem találta el. Ellenben a lövésre odajött 2 csendőr, és elvették tőle a puskát. A cserkészparancsnok meg is büntette. 10 napig nem volt szabad elhagynia a tábort. Gottfried úgy érezte, hogy a barátja hős, mert nem árulta el, hogy kettőjüké a puska, és így őt nem büntették meg. Később, amikor Lubovszki a büntetését kitöltötte, történt az a dolog a csónakkal. Ez is Kazimír ötlete volt. Ő találta meg a csónakot egy magyar fiúval együtt. Először nem volt mit kezdjenek vele, mert nem volt evező, de akkor egy másik fiú, egy fürge kis román, megtalálta bokrok között egy félig elhasadt ócska evezőlapátot is. Nagyszerű, jelentette ki Kazimír, éppen megfelel, üljetek csak be, én majd evezek. 6 ültek be, éppen elfértek valahogy. Lubovszki evezett. A víz elég csöndes volt azon a helyen, a folyó valóságos kis tóvá szélesedett. Fogadjunk, hogy 10 evezőcsapással elérem a túlsó partot, mondta Kazimír. Nem létezik, felelte a magyar fiú. Kazimír belefeküdt az evezésbe. A 3. húzásnál 2 hasadt az evező, csak egy kis darab nyél maradt a kezében. Valamennyien nevetni kezdtek, olyan buta arcot vágott Kazimír ebben a pillanatban. A víz lassan és szelíden vitte a csónakot lefelé. Ki tud úszni? Kérdezte a magyar fiú. Csak 3 tudtak, Kazimír, a magyar és a román. Mi levetkőzünk, beugrunk a vízbe, és kitoljuk a csónakot a partra, adta ki a magyar a parancsot, és elkezdte kifűzni a cipőit. Várhatunk még, felelte Kazimír, egészen kellemes így sodortatni magunkat a vízzel, majd lejjebb ráérünk még mindig. A csónak közben egyre sebesebben kezdett csiklani. Mire meglátták az átszakadt gátat és a veszélyt, már késő volt. A csónak valósággal rohant. Cipőt le és beugrani, kiáltotta Kazimír, és lerúgta lábáról a szandált. Késő, mondta fogai között a magyar, és az arca feltűnően sápat volt, csak a szeme villogott. Nem hagyhatjuk itt a kicsiket, nem tudnak úszni. Akkor már szédületes sebességgel rohant velük a csónak, valósággal röpült a hullámok tetején, és a vízesés zúgása fülsiketítően dübörgött a fülükbe. Az egyik gyerek, egy kis sápat cseh, felvisított a rémülettől, és Gottfried is sírni kezdett. Mit bőgsz, fogd be a szádat, ordított rá Kazimír vörösen, de a magyar rátette erős barna kezét Gottfried vállára, másik kezével pedig megtapogatta a kis visítozó csehet, és nyugodt hangon mondta, nem kell félni, fogózkodjatok meg jó erősen, nem lesz semmi baj. A nyugodt erős kéz a vállán, és ez a néhány szó bizalommal töltötték el Gottfriedet, és már nem sírt, csak rémületre nyílt szemmel merett az iszonyú sebességgel közeledő mélységre, és akaratlanul is belekapaszkodott az idegen fiúba. Szörnyű volt. Az egész levegő reszketett a rettentő robajtól, s mintha a tajtékos mélységből a halál hideg szele fújt volna bele az arcába. Aztán egyszerre csak megállt a csónak. Olyan hirtelen és váratlanul, hogy majdnem lezuhant a padról. Alig egy lépésnyire a csónak orrától harsogva szakadt alá a víz a mélységbe, de a csónak állt, csak a deszkái reszkedtek félelmetesen. A zúgás valósággal megsiketítette, és a levegő tele volt csillogó vízcseppekkel. Senki sem mozduljon, kiáltotta a pokoli dübörgésen keresztül a magyar fiú. A legkisebb mozdulat megindíthatja a csónakot. A parton már észrevettek, és mindjárt itt a segítség. Ültek mozdulatlanul, sápadtan és vacogó foggal. Gottfried valósággal összegörnyedt a félelemtől. Kiabáló emberek rohantak föl és alá a parton. Megpróbálta lehunni a szemét, és elhitetni magával, hogy alszik, és csak álmodja mindezt, de nem sikerült. A szörnyű dübörgés és a kavargó mélység túlságosan félelmetes valóság volt. Reszketett ő maga is, akár a csónak. Aztán az emberek átdobták fölöttük a kötelet a két part között, és a kötél megfeszült. Egy fekete ábrázatú, bajuszos ember ordított valamit egy ismeretlen nyelven. A magyar fiú óvatosan fölállt, keze éppen elérte a kötelet. Először, akik nem tudnak úszni, kiáltotta. Gyorsan, egy-kettő, te, mutatott a vézna kis csere. Az elmeresztette a szemét, és bőgni kezdett. Félek! Ki megy elsőnek? Mutassa meg valaki, hogy hogyan kell, kiáltotta egy hosszú, szemüveges német fiú. Én nem értek az ilyesmihez. A magyar ránézett Lubovszkira. Elkezded? Én utolsónak maradok, felelte Kazimír és mosolygott. Én vagyok a kapitány. Egy-kettő, induljon valaki! Senki sem mozdult. Jó 10 lépés volt a partig, és az az egy szál kötél ijesztően himbálódzott a megvadult víz fölött. A parton kiabáltak az emberek, és integettek dühösen. Hát ide nézzetek, én megmutatom, kiáltotta a magyar fiú, és elkapta a kötelet. Pillanat alatt rajta lógott, kézzel-lábbal fogóckodva, mint a macska, és hihetetlen fürgeséggel kúszott végig rajta. Következő, ordította Lubovszki, és elkapta a sovány kis cseh fiú vállán a ruhát. Te jössz! Ne bőg, mert beledoblak a vízbe, te kukac! Fogózkodj meg! Most fel a lábakat, úgy, most mász! Ezután Gottfried következett. Húzódozni próbál, de Kazimír könyörtelenül fölrántotta. Szégyeld magad, ordított rá, fogd meg a kötelet! És Gottfried összeszorította a fogait, és megmarkolta a kötelet. Felhúzta a lábait is, ahogy a magyar fiútól látta, és azokkal is belekapaszkodott a kötélbe. Összeszorította a fogait, nehogy a rettentő félelem, amit érzett, kiszalasszon a száján egy sikoltást. Rettenetes elszántságot érzett magában. Halálos vad kétségbe esett elszántságot. Meg akarta mutatni Kazimírnek, hogy nem gyáva, hogy méltó a barátságára. Mász! Ordította Kazimír, és ő mászott. Behunyta a szemét, keze görcsösen markolta a durva kötelet, lábai kapaszkodtak minden erejükkel, és mászott, mászott, mászott. Egyszerre csak érezte, hogy erős kezek ragadják meg, és lefejtik a kötérről. Egy pillanatig a levegőben lebegett, aztán feküdt a kemény földön. A szemét még mindig nem merte kinyitni. Nem is mozdult egy darabig. Na, kelj föl! Nincs semmi baj, hallotta hirtelen maga mellett a magyar fiú nyugodt meleg hangját, és ettől egyszerre nevetni kezdett, de a szemeiből csorogtak a félelem meggyűlt könnyei. Később úgy emlékezett vissza erre az egészre, mint valami ködös, zavaros, rémséges álomra. 3 napig feküdt ideglázzal utána. És Lubovszky, a hatalmas barát, ez alatt a 3 nap alatt egyszer sem nézett feléje. Ez volt a legrettenetesebb. Lenéz, gondolta folytonosan, lenéz, azért nem jön. Mikor végre felgyógyult és kiengedték, elkeseredve vette észre, hogy Lubovszky valóban elhidegült tőle. Gúnyos volt, és nem vitte magával, ha kószálni ment az erdőre. Bizonyosan megvett, mert gyáva voltam, gondolta Gottfried, és valami fájdalmas, marcangoló szomorúságot érzett. De a tulajdonképpeni elhidegülés nem akkor történt mégsem. Utána 2 hónapig nem látták egymást, és amikor ősszel a tanév kezdetén a 4. osztályos tanteremben újra összetalálkoztak, úgy látszott, mintha a barátság még mindig fennállt volna közöttük. Lubovszky nevetve veregette meg a vállát, sünnek nevezte és pénzt kért tőle kölcsön. Néha el is vitte magával délutánonként ide vagy oda, és ő ment vele. Boldogan, lelkesen, az árnyék hűségével és alázatával. Nem, az elhidegülés később következett be. Egy leány miatt. Ez volt az első leány Gottfried életében. Juditnak hívták, és a közülünk valókhoz tartozott. Apjának valamilyen gyára volt, és gyakran járt el a Rosengasse-i házba üzleti ügyekben. Az ismertség is ott jött létre közöttük, mikor az apja egy alkalommal magával hozta. Judit 1 évvel volt idősebb, mint ő. Hosszú, gesztenye barna haját cofba fonva viselte, és nagy bánatos pillantású szemei az anyjára emlékeztették Gottfriedet. A szomszédos leányiskolába járt, és délben gyakran találkoztak a sarkon, ahol a 2 iskola utcája egymásba futott. Gottfried rendesen elsőnek hagyta el az iskolát, hogy idejében a sarkon lehessen, és megvárassa Juditot. Ilyenkor együtt mentek 3 utcán végig, könyveikkel a hónuk alatt lassan, mint akik sétálnak, és anélkül, hogy egyetlen szót is váltottak volna egymással. Judit néha ránézett hosszú szempillái alul, és Gottfried ilyenkor ostoba módon elvörösödött. Ennyi volt az egész. És ekkor egy napon közéjük lépett ez a Lubovszky. Már fent a tanteremben kezdődött. Gottfried az óra vége felé elkezdte összekötözni a könyveit, és abban a pillanatban, amikor a tanár kilépett az ajtón, már ő is indult. Tessün! Hova szaladsz te ilyenkor? Kérdezte hirtelen egy hang a háta mögött, és ez a hang a Lubovszkyjé volt. Gottfried elvörösödött. Sietek haza, mondta bosszusan. Várj, elkísérlek egy darabig. Ez kellemetlen volt és szokatlan. Lubovszky az internátusban lakott, és így nem volt miért kijöjjön az utcára. 1,5 éve ismerték már egymást, és még nem történt meg egyszer sem. Gottfried nyugtalanul lépegetett nagy barátja mellett. Mi lesz, ha Judit már vár rá a sarkon? El kell süllyedjen szégyenében, úgy érezte. Tessün? Kérdezte Lubovszky, ahogy lefelé haladtak a lépcsőn. Van véletlenül pénzed? Mennyi kellene? Kérdezte gyorsan, és már nyúlt is a zsebe felé, hogy minél előbb lerázza magáról. A másik csodálkozva nézett rá, mert máskor nem ment éppen ilyen simán a pénzkérés. 1 korona kellene. Annyi nem volt nála, csak 80 fillér. Tulajdonképpen úgy tervezte, hogy moziba megy vele délután, de inkább odaadta csak, hogy elbúcsúzhassanak. Ez is elég lesz, mondta Lubovszky kegyesen. Arról van szó, tudod, Gottfried már is a markába nyomta a pénzt. Neszej, szervusz, majd holnap elmondod, jó? Azzal már ugrált is lefelé a lépcsőkön, de Lubovszky néhány lépéssel utolérte. Elkísérlek egy darabig, mondta. Arról van szó, tudod, már a földszinten voltak. Gottfried elvörösödött és megállt az utcára nyíló kapuban. Kazimírnak tulajdonképpen a hátsó kapun kellett volna kimenni, az internátus a sporttér túlsó oldalán volt. Nem ér rá holnapig? Kérdezte rettentő zavarta, s ilyet nem kell. Az apám ilyenkor, és te is az ebéddel az internátusban. Én ráérek, legyintett Lubovszky. Van egy jó fél óra még az ebédig. A sarokig elkísérlek. Siethetünk együtt, én amúgy is nagyobbakat lépek, mint te. Mindezt vidáman és mosolyogva mondta. de mintha egy kis gúny is lett volna abban a mosolyban. Gottfried igyekezett olyan lassan menni, amilyen lassan csak lehetett. Kétszer is megállt, szorosabbra fűzni a könyveit is, egyszer a cipőfűzőjét igazította meg, pedig ki sem oldódott. Lubovszky türelmesen lépegetett mellette, és hosszasan magyarázott valamit egy labdarúgó mérkőzésről, ami délután lesz, meg hogy utána sörözni megy majd a fiúkkal, és kuglizni is fognak. Gottfried csak fél füllel figyelt oda, mert állandóan az forgott a fejében, mi lesz, ha Judit vár rá a sarkon. És Judit valóban várt már.
1: Mai magazinunkban Vas Albert Elvész a nyom című regényéből hallottak részletet, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szersény Gyula előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráterkukackrater.hu címre.

0: 13 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Jövő héten kedden és szerdán ülésezik a parlament. A keddi ülésnap Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik, közölte a házelnök. Forsthoffer Ágnes elmondta, a parlament szerdán megtárgyalja az alaptörvény 16. módosításáról szóló javaslatot, emellett az országgyűlés napirendre veszi azt a javaslatot is, ami a még folyamatban lévő devizahiteles perek, valamint a devizahiteles ügyekben indult végrehajtások felfüggesztését kezdeményezi. A keddi napon a képviselők döntenek a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság, az MNB működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró, a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését feltáró, a kegyelmi botrány felelőseit feltáró, illetve a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottság felállításáról, valamint Kocsis Máté mentelmi ügyéről. A házelnök közölte azt is, változik a parlamenti tudósítás menete, hangsúlyozta, hogy korábbi ígéretükhöz híven szeretnének nagyobb mozgásteret biztosítani a sajtónak, ezért a média munkatársai az úgynevezett kék társalgón kívül a kupolateremben, a főlépcsőházban, valamint a piros társalgó kijelölt területén tudnak majd dolgozni. Az azonban nem változik, hogy az ülésteremben továbbra sem lehet videófelvételt készíteni, illetve az újságírók az ülésterem folyosóit sem használhatják. Rámutatott arra többek között, hogy a képviselőknek és a kormánytagoknak továbbra is jogukban áll visszautasítani az interjúkérelmeket, amit a sajtónak tiszteletben kell tartania. A beruházások terén elmaradt a remélt fordulat az első negyed évben, az elemzők szerint a belső tényezők kedvezően alakulhatnak az év további részében, a külső feltételek azonban továbbra is kockázatoktól terhesek. A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb jelentése szerint az első negyed évben a nyers adat szerint 0,5%-kal, a szezonálisan kiigazított adatok alapján 1,3%-kal csökkent a beruházások volumene az egy évvel korábbihoz képest. Ezzel harmadik éve csökkennek a beruházások. Legutóbb 2023 első negyedévében regisztrált emelkedést a statisztika. Az előző negyedévhez mérten a beruházások összértéke összehasonlító áron 0,4%-kal mérséklődött. Továbbra sem következett be fordulat a beruházások terén, folytatódott a tavalyi év második felében kezdődött trend, megállt a beruházási aktivitás zsugorodása, azonban növekedési pályára nem tudott állni, rögzítette Molnár Dániel, a GFÜ gazdaságelemzési központ vezető elemzője az MTI-nek. A Magyar Innovációs Szövetség célja, hogy sok fiatalt támogasson, mondta a szervezet társelnöke Budapesten a 35. Országos Tudományos és Innovációs Olimpia döntőjének megnyitóján. Birkner Zoltán a verseny szervezőbizottságának elnökeként hangsúlyozta, a megmérettetés 35 éves történetében már 4000 projektet hoztak létre a fiatalok, míg két évvel ezelőttig évente 150-180 projekttel vettek részt a diákok, a verseny megújítását követően tavaly már több mint 400 pályamunkával indultak, idén pedig 721-en, mintegy 500 projekttel neveztek, ebből a 60 legjobb kapott meghívást az országos döntőre, ismertette. Hozzátette, az OTO nem egy szokványos tanulmányi verseny, hanem egy több hónapos fejlesztési folyamat, amelyben a fiatalok tudománykommunikációt is tanulnak, emellett a legjobbak nemzetközi versenyeken indulhatnak, valamint a felsőoktatási felvételihez is pluszpontokat szerezhetnek. A sárközvágtával szombaton a Tolna vármegyei Őcsény repülőterén elkezdődnek az idei nemzeti vágta előfutamai. 10 hazai és 4 határon túli helyszínen szerveznek idén elővágtát. A rendezvényeken lehet indulási jogot szerezni a nemzeti vágta október 3-ai, 4-ei döntőjébe, amelyet majd a szilvásváradi lipicai lovasközpontban tartanak. Az elővágtákon, ahogyan majd a nemzeti vágta döntőjén is, 3 korcsoportban indíthatnak amatőr lovasokat a települések. A 10-13 évesek a huszárgyerek, a 14-17 év közöttiek a kis huszár, míg a 18. évet betöltöttek a felnőtt futamban indulhatnak. Az elővágták hagyományos versenyei mellett élménydús lovas kísérő programok is várják a közönséget, számos helyszínen kocsitoló versenyeket, lovas ügyességi és hagyományőrző programokat, csikós és puszta ötös bemutatókat, trükklovas és agarász bemutatókat, valamint zenei programokat, főzőversenyt és más kulturális eseményeket is tartanak. Az elővágtát szervező települések sora idén három új taggal bővült, a Veszprém vármegyei Nagyvázsony, a Bács-Kiskunban fekvő Jánoshalma, valamint a romániai Parciumhoz tartozó Avasújváros lesz debütáló helyszín.
0: Az időjárásról.
1: A nap hátralévő részében maradt többnyire a napos idő, csapadék nem valószínű. Késő estére 13 és 21 fok közé hűl le a levegő. Szombaton napos, száraz idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel. Az északi-északkeleti szél több helyen erős lesz. A csúcshőmérséklet szombaton 23 és 29 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Aréna. Az Inforádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm a rádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az Aréna mai vendégét, Bán Teodórát, Margit Szigeti Színház Nonprofit Kft. Ügyvezetőjét, művészeti igazgatóját. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Május 16-ával megkezdődött a szezon a Margit Szigeti Színházban, és tart egészen szeptember elejéig, szeptember első napjaig. És éppen valamelyik internetes portálon írta valaki, hogy hát nyáron a színház az bizony szabadtéri színház, mert hogy hát június elején, maximum közepén a kőszínházak sorra bezárnak, tehát mondhatjuk, hogy azért júniustól egyértelműen a szabadtéré a színházi szerep.
2: Igen,
1: és a terep.
2: Mi így készülünk természetesen. Nekünk ez nagyon fontos, és azt gondolom, hogy annak a 80-90-95 ezer embernek, akik évről évre meglátogatják a Margit Szigeti Színházat, azok mind így készülnek, tehát tervezik már előző évben is tervezik, miután mi már sikeresen a highlight produkcióinkat kihozzuk így november-december környékén, ők már előre megvásárolják a helyüket, úgyhogy nagyon fontos azt gondolom mindannyiunknak, hogy ki tudunk lépni a négy fal közül.
1: Van egyébként olyan szándék is, hogy valamilyen módon átvenni, vagy egy kicsit folytatni a kőszínházak évadközbeni munkáját, mert az jutott eszembe ennek kapcsán, hogy a Margit Szigeti Színház is rendre együttműködik kőszínházakkal, tavaly például a József Attila Színházzal, most idén a Magyar Színházzal, vagy a Győri Színházzal, tehát kicsit, mintha folytatnák a színházi évadnak az ívét nyáron szabadtéren.
2: Igen, is folytatjuk is, természetesen. Ugye a régi szlogenünk az volt, hogy bezárnak a kőszínházak, és nyit a Margit Szigeti Színház itt Budapesten. Ez most már csak részben igaz egyébként, mert azért megnyújtották a szezonokat a kőszínházak, mint az Operett Színház, Madách Színház, és természetesen az Operaház is.
1: Ugye az Operaház játszik is talán
2: most
1: nyáron.
2: Most már
1: is
2: játszik, így van, ő most már játszik.
1: Dacolnak ezzel, pedig hát érdekes, hogy sokan gondolkoznak azon, hogy hát tulajdonképpen talán korábban az lehetett az akadály, hogy nem volt még mindenütt légkondicionált nézőtér, de most minden színházban van. De tulajdonképpen az adottság az meg lenne ahhoz, hogy akár a nyári szezonban is játszanak a kőszínházak, de ez menetrendszerűen azért, vagy szokás rendszerint az így van, hogy
2: igen,
1: bezárnak.
2: De a kőszínházaknak praktikusan azért kell egy pici szünetet tartani általában, ugye a felújításokra, azok, itt csak a műszaki vagy a háttér kiszolgáló személyzetre is gondolok, vagy azokra a technikákra, amik ugye egész évben éjjel-nappal 24 órában működnek, na kell egy kis pihenés, egyrészt az embereknek is, másrészt pedig természetesen felújítások is zajlanak ez alatt az idő alatt, de én azt gondolom, hogy maga a színházi millió az nem egy nyári műfaj, az én véleményem szerint. Tehát, hogyha az operába, akik nyáron általában az operába elmennek, igen, valóban, hogyha olyan világsztárok érkeznek, akkor szívesen beül az ember egy kőszínházba, még mindig, meg légkondicionált volt, tehát így abszolút nincs ebben, szerintem nem mockodunk ettől a történettől, de mégis kell a változatosság gyönyörködte, tehát egy operát megnézni egy szabadtéri színházba, mint a Margit Szigeti Színházba, ahol négyszer akkora a színpad, mint az Operaházban, vagy mint az Operett Színházban, vagy a Madách Színházban, vagy a Győri Nemzeti Színházban, azt gondolom, hogy az egy nagyon különleges élmény, plusz élményt ad azoknak, akik egyrészt szeretik a zenés színházat, és ezek a történetek azért ma már nem olyan elvárásokkal érkeznek, hogy az embernek nagy estéjébe kell csapnia magát, mert hogy színházban, bár egyébként azt gondolom, hogy színházba menni mindig is ünnep, de amellett azt gondolom, hogy ha én színházba megyek, akkor általában végig a tudatomban ott van, hogy amit én ott látok, amögött, a produkció mögött több hónapos munka van, és sok-sok embernek a tehetsége és az odafigyelése mind az alkotóknak, mind a szereplőknek egyaránt. Tehát egy ilyen nyári kikapcsolódás, azt gondolom, hogy így összefoglalva így a hosszú mondatomat, talán mindenkinek fontos, és mindenkinek ad egyfajta felfrissülést, és a közönség is azt gondolom, hogy ezt a lapot nagyon jól veszi, hiszen nálunk is az operák, mondhatjuk azt, hogy a Margit Szigeti Színháznak az ászlóshajói, nem csak azért, mert hogy méretében ez a színház tudja azt, amit más színházak nem, hanem ez ma Magyarország legnagyobb színháza, legnagyobb nyári színháza.
1: 3000 és 500 négyzetméteres
2: színpaddal. Így van, nagy zenekarárokkal és hatalmas backstage, hátsó, kiszolgáló személyzettel, raktárakkal, díszletekkel, jelmezekkel, kiszolgáló helységekkel, öltözőkkel, stb. Tehát nagyon, nagyon komoly komplexum maga a színház.
1: És ez kicsit meg is kívánja talán az opera műfaját is.
2: És eleve. Nagyon, igen, megkívánja, és ez a színház, ennek a színháznak nagyon jól esik egy dramatikus, vagy díszlettel, meg felöltöztetett produkció. Tehát nagyon jól esik nekik természetesen a koncertek is, tehát a nagy koncertek, amíg általában most a 16-án, május 16-án, hogy megnyitettünk, ez egy DJ Wachowski szimfonik koncertünk volt, ahol minden volt, tehát látványában a tűztől, a pirotechnikától és a lézerrel együtt egy olyan fergeteges nyitó buli volt, amiben tényleg, mint üstökös kilőttük a Margit-szigeti színházat, úgyhogy akik ott voltak, azok végig táncolták, annak ellenére, hogy viszonylag hűvös volt, de meghoztuk a jó időt, és meghoztuk a nyarat.
1: Ugye ez az elmúlt hétvége volt, amikor hát azon a két napon Budapesten egy hónapnyi csapadék esett le, de ennek igen. ellenére nem mosta el.
2: Nem, így van.
1: A nyitó eseményt.
2: Igen, hát összeköttetésben vagyunk természetesen, nem csak a meteorológiával, hanem az égiekkel is. Legalábbis én úgy remélem, hogy ez így van, és addig még nem engedte el a kezünket soha a Jóisten, úgyhogy mi végig tudtuk dolgozni ezeket a nagyon keményen előkészített programokat, mind be tudtuk az napján, az meghirdetett előadás napján be tudtuk mutatni. Itt is az a rizikó van, természetesen minden előadásunknak van eső napja. Itt is az volt a döntésünk, hogy láttuk előre, hogy a május 17-e lett volna az eső nap, hogy a május 17-én még rosszabb időt mondott, igen. a május 16-ig. Tehát vaciláltunk, tehát nagyon sokan együtt vagyunk ilyenkor, és azért ott 200 ember működik háttérben, természetesen a művészekkel, fellépőkkel együtt, meg a színháznak a vezetése, jó magam is jelentősen bedobom ilyenkor a gondolataimat, de hogy ez egy közös döntés, és nagyon jól döntöttünk, tehát úgy döntöttünk, hogy a meghirdetett koncertnapon május 16-án tartjuk meg, mert ha elhagyjuk május 16-án, és ott felvonult az a 200 ember, és készülünk már hetek óta. Igen. És elhagyjuk a május 16-át, és 17-ére kitűzzük, és ott is elmarad, akkor az egész dugába tölt. Tehát akkor nagyon...
1: az a produkció az. Na,

0: sikeres, és azért nagyon szeretjük, mert a mi gyermekünk egyébként, és 3 évvel ezelőtt kezdtük el szervezni, mégpedig abból az ötlet kompozícióból, hogy szeretnénk Budapesten bemutatni azokat a borászokat, akiknek a termékeit nem a közértekbe vagy az üzletláncokba lehet adni, hanem ezek ilyen családi borászatok, kisszériás borászatok, pincészetek, úgyhogy most szinte az ország majd minden borvidékéről érkeznek, 10 képviselve vannak, 12 borász állít ki most. Ez alatt a 3,5 nap alatt nálunk, péntek, szombat, vasárnap, hétfőn, és...
1: De ez hogy kapcsolódik össze az előadás és a borkostolás? Vagy ez így
0: a jazz, hogy kapcsolódik igen, össze? Úgy, hogy van nekünk egy színházunk, és majd egy nagy víztornyunk, induljunk el erről a pontról, mert azt gondolom, hogy irány az a víztorony. Ez egy ikonikus, igen, egy nagy gyönyörű műemlékvíztorony, egyébként ami kilátó is, és egyébként kiállító tér is, tehát folyamatosan, illetve egymást váltva általában 2 vagy 3 nagyobb kiállítást tervezünk a víztoronyban is, meg itt a víztoronynak van egy udvara. Na, és akkor mi megérkeztünk, mert ez az udvara helyszíne egyébként a jazz és borfesztiválnak. És hogy van egy kis nagy színpadunk, amit ezen az udvaron elfér, és déltől egészen estig nagyon, nagyon fiatal, nagyon kiváló jazz énekesek és jazzzenészek lépnek fel folyamatosan, óránként váltva egymást, és ez, azt gondolom, hogy ez a kombináció a jazz és a jó bor és a jó zene együtt, az egy különleges élmény nyújt, és ez sehol máshol itt Magyarországon nem található, csak is nálunk itt a Margit-szigeti színházban, és nem mindegy, hogy kik lépnek itt fel természetesen, egy picit megfejeltük ezt a külföldi fellépőkkel, mégpedig Kurt Ellinger, ugye Amerikából érkezik, egy fantasztikus, nagyon-nagyon kellemes hangú és egy csodálatos művészről.
1: Hát a kétszeres Grammy-díjas
0: művészről tudunk, énekesről tudok, őt hozzuk el ide, most először Magyarországra érkezik, illetve Budapestre érkezik a Margit-szigeti szabadtéri színpadra, szombaton már Mario Biondi érkezik,
1: aki szintén egy világhírű olasz
0: jazzénekes, és egyébként a zenekarával együtt érkezik. Ez volt szombaton, vasárnap este pedig a csodálatos Magyar Jazz, ugye a Magyar Jazz Szövetséggel közösen rakjuk össze ezt a programot, tehát a délutáni programokra a fiatal jazzzenészeket ők hozzák, ők mutatják be, velünk együtt karöltve természetesen, és az esti nagy koncerten pedig a nagy ágyuk, a Magyarok lépnek, Budapest Jazz Orchestra, László Attila zenekara, stb. Tehát egy ilyen nagyobb volumenű esti nagy koncert lesz vasárnap, és még hétfő délelőtt is folytatódik egyébként ez a jazz és bor kombójának ez a csodálatos élménye itt a Margit-sziget udvarán.
1: Tovább nézegetve a programokat, vagy a programfüzetet, ugye az operát már említettük, hogy műfaji kereteket tekintve, hát nagyon megfelelő műfaj ez a Margit-szigeti színházhoz, és a idei szezonban is, a mostani nyári szezonban is lesz 4 opera a programban. Például rögtön itt van a Nabucco, ami hát egy visszatérő produkció, mert hogy már tavaly is volt Verdi Nabuccója. Azért az érdekelne, annál is inkább, mert ez ugye az ön rendezésében került tavaly is, meg most idén is színre, hogy itt is azért nagyon más a szabadtér és a kőszínház, hogy másképpen kell szabadtéren egy ilyen operát úgymond színpadra tenni, mint mondjuk egy kőszínházban, vagy akár az operaházban. Óhatatlanul ehhez mondjuk más rendezői koncepcióval, más megközelítéssel, egy kicsit más eszköztárral kell nyúlni, itt egy 500 négyzetméteres szabadtéri színpadon. És talán az énekeseknek is másképpen kell megszólalni.
0: Igen. Ez mindig az természetesen, de hát az én stratégiám, vagy az én elméletem az, hogy a Margit-szigeti Színház kifejezetten nem kívánja a kísérletezéseket rendezés területén. Tehát egy nagy klasszikus Verdi operánál is, és a történetnél, meg a zenének, én azt gondolom, hogy elválaszthatatlanok egymástól. én nem kívánom ezeket az előadásokat, ezeket a Margit szigeten beuntatásra kerülő általam, és természetesen az én csapatommal közösen létrehozott produkciókat nem kívánom megcsavarni úgy, hogy a közönségnek valami újdonságot tudjak mutatni, hanem én szeretném eredetibe
1: az artisztikus
0: és csodálatos klasszikus formában a színre vinni, és azt gondolom, hogy ez nagyon, nagyon üdvözlendő is, hiszen a közönség ezt

0: abszolút díja ez a nálunk, és teltházakkal a tavalyi Nabukkónk is, és a Pillangó kisasszony volt, két nagy bemutatónk volt tavaly. Mind a kettőnek nagyon nagy sikere volt, és gyönyörűek lettek egyébként. Tehát, hogy nem szegényebb attól egy színházi rendezés, ami ma kerül bemutatásra egy stage-en, egy színpadon, hogyha nem a rendező nem tesz bele valami olyan különlegeset, amit most egy picit a közönség talán megilletődik, vagy váratlanul éri. Tehát nálunk ilyen, én erre törekszem, hogy ne legyen ilyen. Én a klasszikus eredeti formában gyönyörűen leírja maga a szövegíró is, leírja a zeneszerző is, és benne van a kottában, hogy mikor, mi történik. Tehát az ő gondolatait szeretném színpadra állítani, és ezt szeretném, hogyha a közönség, hogy mondjam, tehát eredetiben élvezhetné ezeket a műveket. És így történik így a Nabukkónál is, és az idejében is a Verdi, szintén egy Verdi mű lesz, új bemutatónk egyébként a Trubadur, és még lesz egy nagyon csodálatos páros együtt, hogy a Leon Cavallónak és Mascagninak a Paraszbecsülete és a Bajedzókja, aminek június 25 és 27-a bemutatója.
1: Nézegettem egyébként pont a programfüzetet, és az jutott eszembe, hogy hogyan is állnak össze ezek az előadások, mert például a Trubadur címszerepében egy azerbajdzsáni drámai tenor lép majd színpadra, zenekarként a Nemzeti Filharmonikusok lesznek jelen, a Paraszbecsületben színpadra lép a Kolozsvári Opera szólistája. Azt gondolnám, hogy azért ehhez nagyon hosszú előzetes szervezés és egyeztetés, meg hát egy talán viszonylag hosszabb próbafolyamat is szükségeltetik, hogy Azerbajdzsánban, Kolozsvárról és Budapestről álljon össze ez a produkció.
0: Hát ez pontosan így van. Nagyon éveken keresztül készülünk egyébként, 2-3 év, amíg egy-egy ilyen produkcióra színpadra tud állni. Nem feltétlenül a rendezésre gondolok ilyenkor, hanem az egyeztetésekre. Igen, igen. Tehát amikor a szereposztást kiválogatjuk, amikor nekifutunk néhány nagyobb ismert nemzetközi művésznek, és nekünk megadott időpontra szeretnénk leegyeztetni. Ez nem minden esetben sikerült, akit éppen szeretnénk kihozni. Ez esetben sikerült, hogy Jussi Fejpászorról beszélünk, akit sikerült elhoznunk most, és leegyeztetünk erre az időpontra, és Marina Rebekával együtt érkezik, és a vicc történetben, vagy a szépsége az a történetnek egyébként, hogy ők madridi operába éneklik pont ezt a szerepet együtt, és utána az előtte pár nappal azt ott befejezik, és amikor megérkeznek hozzánk, akkor itt ugyanúgy ebben a párosban kerülnek színre a mi rendezésünkben, ami szerintem nagyon érdekes és nagyon, nagyon izgalmassá teszi azt, hogy egy ilyen opera van, hogy nagyon sok helyről érkeznek művészek. Tehát így, ahogy említette, igen, nemzetközi művészek érkeznek, és ugyanakkor pedig természetesen...
1: Ezt így összehangolni és egy estére összeszervezni, az nem kis feladat.
0: Ez egy komoly feladat, igen. Én örülök neki, hogy egyébként erről lehet beszélni időnként, mert persze nem feltétlenül kell a közönség élményét elrontani avval, hogy ezek milyen nehézségek, meg milyen sok-sok, hogy mondjam, kompromisszummal
1: hát igen,
0: születik
1: most
0: meg.
1: Kicsit vagy... betekinteni a műhelybe is, hogy hogyan jön ez egy előadás.
0: Igen, egyébként ennek azt gondolom, hogy van egyfajta izgalma vagy érdekessége, hogy látja a közönség azt, hogy egy ilyen produkció hogyan készül el, és mik azok az előzetesek. Rengeteg csak, hogy tehát hogy adminisztráció is, nem csak az egyeztetések, utána az egyeztetések, sok-sok levelezés utána a szerződéskötések, a gázsikról való megállapodás, ki hogyan érkezik, honnan érkezik, repülőjegyek, szállásbiztosítása nekik, vesszük fel a repülőtérre, honnan vesszük fel, az egyik innen érkezik, a másik onnan érkezik, az egyik nap, a másik nap érkezik, vagy egy héttel később, kiküldjük a kottákat, kitűrjük a videóanyagokat, hogy tanuljanak, ők elküldik a méreteiket, hogy jelmezt tudjunk készíteni nekik. Szóval nagyon-nagyon sok és nagyon izgalmas, de nagyon szép, én ezt imádom, tehát azt gondolom, hogy valószínűleg minden színházhoz közel álló ember, vagy a színházban álló ember, mert én is színházban álló ember vagyok, nem közel állok hozzá, hanem maga az életem a színház, mint sok-sok embernek az életem, nekem is a színház, hogy egyszerűen olyan, mint egy nem tudom, tehát mint az én kvázi tulajdonom lenne, amiért nekem nagy a felelősségem, hogy az olyan boldog legyen, vagy olyan terméket tudjon bemutatni, amivel az ember örömet okoz másoknak is. És ez az örömszerzés, azt gondolom, hogy a színháznak, az előadó művészetnek a kulcsa.
1: De az, hogy ilyen sok előkészítés és szervező munka után jön létre egy előadás, és ezeknek a jó része egyszeri produkció, vagy egy este, ezek ugye azt hiszem, hogy egyszer kettő,
0: került. Kettő-három, igen, és előfordulhat, igen.
1: Hogy az nem fájdítja meg az igazgató szívét, hogy ezek egyszeri-kétszeri alkalmak csak?
0: De amikor, picit fájdítja, igen, hogy tovább mennénk. Igen. Sokszor fájdítja egyébként, mert érdemes lenne, hogy tovább menjen, de én azt gondolom, hogy a Margit-szigeti színház egy olyan emblematikus hely, hogy ott az a két vagy három előadás is, az a 6 vagy 9 ezer ember, aki látja, az azért az nagyon szép számnak
1: tekinthető. Nem nagyon lehet sorozatokba gondolkozni, tehát mondjuk a nyár folyamán akár nagyobb előadás számban menjen egy produkció.
0: Nem szeretnénk, nem szeretnénk. Először is ugye egy város szívében vagyunk, ahol azért a konkurencia jelen van, hát abból a szempontból egy egészséges történet, ugye most már az Operaház is 2-3 éve már nyáron is üzemel.
1: Én ez konkurenciát jelent?
0: De bizonyos szempontból biztos, persze, hát természetesen, de nem csak az, de egyébként a BL döntő is lehet az, ja, vagy akár egy televíziós,
1: más
0: vagy
1: a
0: egy
1: más, de minden. A Nabukkónak, mint a BL döntőnek.
0: Igen, de mégis, tehát lefoglal egy családot, tehát hogy ez egy nagyon összetett történet, hogy egy család, vagy egy egyén a családból milyen igényekkel lép fel arra, hogy ő milyen kikapcsolódáson szeretne részleni. Tehát ez úgy viszi magával az egész történetet. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon gazdag. Tehát Budapest egy olyan szerencsés helyzetben van, abból a szempontból, akik ide érkeznek, vagy akik itt élnek, hogy olyan óriási szortimentje ennek az előadóművészeti tárnak, ami rengeteg helyszínen, rengeteg színházban, rengeteg művésszel, kiváló előadásokkal tényleg csemegézni lehet, válogatni lehet belőle, de mégiscsak azt kell mondjam, hogy amikor nyár van, akkor Margit-szigeti színház. Mert azt nem tudja semmi überelni. Tehát az a jó, kellemes, amikor az ember átlép vagy az Árpád híd, vagy a Margit hídon, és megérkezik ebbe a térbe, amikor a
1: vannak a fák.
0: Igen, tehát amikor a zöldbe ott sétál az ember, a fűben, a rózsakertbe, a Szent Margit romoknál, vagy a kolostor romok előtt, vagy akár a Árpád hídról, hogyha érkezünk ott az aranyhalacskák, hogy csetnősöknek az a melegvízű kis tónál. Tehát, hogy ez rengetegen a nagy réten ott nálunk, a színház körül is ott vannak, és ott kiterítik a pokrócot, kicsit úgy piknikeznek.
1: Tehát akkor ez azt is jelenti, hogy mondjuk az adott színházi programon, vagy a színházi estén túlmenően is a Margit-szigeti színház még kínál ilyen vetületet is, vagy ilyen programot is.
0: Mégiscsak talán nagyon fontos lenne, és azért a színház érkező 80-90 ezer, 95 ezer nézőnek a sorsáról, hogy azok hogyan érkeznek, milyen komfortál, milyen körülmények között tudnak parkolni, mert nem csak Budapestről érkeznek.
1: Hogy esetleg sokaknak nem veszi el a kedvét pont az, hogy hát nehézkesen tudja megközelíteni a Margit-szigeti színházat, hol parkol, hogyan jut oda, ha jó sincs már, ezek szerint.
0: Eddig még nem vette el a kedvét egyetlen egy nézőnknek sem, hála jó Istennek. Tehát mindig megoldódik valamilyen szinten, de azt gondolom, hogy ezt egészen komplexen kellene kezelni. Úgy a színházi mozgatását is egyébként a színházba érkezőknek, az érkezésben, a távozásokkal is.
1: Erről mondjuk a fővárossal lehetne, vagy kellene egyeztetni?
0: Egyeztetünk a fővárossal egyébként folyamatosan, és ki is küldenek egyébként forgalomirányítást, mert ugye az Árpád hídról lehet csak behajtani hozzánk, és a szállodának van a parkolója, ami nagyon-nagyon-nagyon limitált. Tehát általában, amikor megtelik, akkor már visszafordítjuk meg a hídakon, ki van írva, hogy mennyire van telve, mennyi hely van még. De hát olyan kilométeres sorok állnak általában a budai vagy a pesti oldalról. És hogy a buszokkal, tehát a 26-os busz, ami ugye keresztül megy a Margit-szigeten, ott áll meg egyébként nálunk a Margit-sziget színháznál többek között. Igen. Tehát abban nagyon sokan érkeznek, és ajánljuk is egyébként, hogy abban érkezzenek. Igen. És hát mindenképpen azt gondolom, hogy a színházban az ember szívesen megy egy taxit ajánlani, mert a legpraktikusabb, hogy az ember beüti, hogy hova szeretne menni, és 2 perc múlva ott van az elektromos taxi, és behozza egyébként háztól házig. Fölveszi a háznál, és leteszi a Margit-szigeti főbejárat előtt. Tehát az a leges-leges legkényelmesebb. És akkor egy kicsit azt gondolom, hogy ugye el is lehet engedni magunkat, ott van egy bisztrónk, föl lehet sétálni egyébként egy pohár pezsgővel a víztoronyba, tehát érdemes egyébként így összerakni ezeket az élményeket. Ez egy több, mint színház, mint élmény, és ez a mindenki színháza legyen így.
1: Nyári estéken nem feltétlenül könnyű mindig eljutni a Margit-szigeti színházhoz. Elsősorban talán a tömegközlekedési eszközök használata lehet a megoldás, és talán mindenkinek ezt lehetne tanácsolni.
0: Hát mindenkinek azt tanácsolom természetesen, sokkal kellemesebb kikapcsolódni, hogy az ember nem sofőr, hanem igenis felül, vagy egy taxiba ül be, vagy a 26-os buszra felül egyébként, mert ugye sűrített járataink vannak, és az előadások követően pedig pótjáratokat állítunk be, úgyhogy a Margit-szigeti, meg vagy a Margit híd és az Árpád híd irányába is viszik ki egyébként a csuklós buszok a vendégeinket. Meg azt gondolom, hogy mégiscsak úgy kellemesebb, hogy a család együtt tud utazni. Kifejezetten erre az időszakra állítunk be. Ez egy ilyen időkapu. Mindenki még egyet szeretnék mondani. Ami szerintem nagyon fontos, hogy 8 órakor kezdődik az előadás, tehát hogy ne 8-ra érkezzenek az emberek, hanem jöjjenek már 6:30 vagy 7 órakor.
1: Miért el lehet tölteni a Margit-szigeten az időt előtte is?
0: Tehát a bisztróban egy kellemes pohár borral, vagy sörrel, vagy egy fagylalttal, vagy egy vacsorával, hiszen ott meg lehet vacsorázni, és lehet asztalt foglalni előtte. Tehát jóval korábban érdemes kijönni, egy 1,5-2 órával korábban érdemes kijönni, mert nagyon kellemesként, akár egy sétával is, és úgy megközelíteni a színet, megnézni a kiállításukat. Egyébként a jegyekhez ingyenesen jár többek között egyébként a bisztorony látogatás. Uh-huh. Tehát én azt gondolom, hogy úgy komplex egy este, hogyha az ember ezt így tényleg megtervezi, és nem csak utolsó pillanatban akar beesni 8 órakor az előadásra.
1: Talán éppen ez az előnye a Margit-szigetnek, hogy amire már utaltunk is a beszélgetés első részében, hogy a színházi este az így megnyújtható, vagy kiterjesztető más programok
0: irányába
1: is.
0: Sehol máshol ilyen lehetőség nincs, úgyhogy azt gondolom, hogy ebben igen hát érdemes élni. Nagyon jó feltöltődik az ember, meg egy csomó minden újdonsággal találkozik.
1: És hát azt érdemes elkerülni, ugye, hogy mondjuk az Árpád hídon egy kocsiba várakozva próbál bejutni az ember a szigetre, és aztán esetleg nem jut be az előadásra, mert lekési az előadás kezdetét, mert nem jut odáig. De akkor beszéljünk még egy kicsit a programokról, hogy az operákat már említettük, de azért haladva tovább a zenés műfajokban, operett és musical az nemigen maradhat ki a program kínálatból, lesz operett is, és musical méghozzá eléggé izgalmas musical programok, azért ezt említsük meg, hogy mi is lesz ezen a fronton.
0: Igen, két musical bemutatónk is lesz. Kocsák Tibor és Miklós Tibornak egy régen már bemutatott.
1: Igen, ez Rock színházban ment, még emlékszem az Operett Színházban, mert ugye a Rock Színháznak is voltak előadásai a Margit-szigeten, de a mozi területén.
0: A mozi területén voltak.
1: De ez az előadásuk, ez, én emlékszem rá, ez az Operett Színházban.
0: Ez az Operett Színházban lett bemutatva, így van. És azt követően egyébként egy pici szünet után a Madách Színházba is ment.
1: Igen.
0: Még Polyák Lillával a címszerepben talán sokan emlékeznek rá, mert olyan emlékezetes előadás volt egyébként. Hát most nem a Lilla van egyébként a főszerepben, hanem Széles Flóra lesz egyébként, aki azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon, hát mondhatjuk azt, hogy ma már egy ismert művésznő, és egy csodálatos drámai színésznő is egyben, és ez egy darab, azt gondolom, hogy abszolút azokkal a partnerekkel, Miller Zolival és Kocsis Dénessel együtt, és a többi főszereplővel is azt gondolom, hogy ez egy nagyon, nagyon izgalmas és egy nagyon szép előadás. Tolsztojnak ez egy remek műve, talán nem mindannyian ismerjük, hiszen azt gondolom, hogy az iskolában, gimnáziumokban tanultunk Tolsztojról, de ez így zenés változatban azt gondolom, egy igazi történetmesélés, és igazából át tudjuk érni azt a hangulatot, azt a hát mondjuk azt, hogy egy nőnek a sorsát, a tragédiáját, azt az érzelmi hullámot, amin ez a produkció végigvezeti egyébként a hallgatót, olyan nézőt, és ami talán fontos, hogy megemlítésre kerüljön, hogy a Győri Nemzeti Színházzal közösen mutatjuk be, és ez egy szabadtéri bemutató. Ezt követően, a bemutatót követően pedig a Győri Nemzeti Színháznak a repertoárjába került, tehát ez egy nagyon komoly koprodukció, mint ahogy az előző években a Rudolf volt, az Evitát mutattuk be így közösen, és az idejében egy magyar musicalre esett a választásom, és ez azt gondolom, hogy nagyon jól is döntöttem.
1: Ez, annak a reménye és musical, ez azért többszörösen is hívó szó lehet, hogy egyfelől a virágirodalom egyik legismertebb regénye, többszörös film és színpadi adaptációval változott, a másfelől viszont a zenés színpadi változat az úgy rögtön kíváncsivá teszi az embert, hogy egy musical és egy zenés változata. Hogyan is kapcsolható össze a klasszikus irodalmi alapanyag és a zene, a musical, illetve egyáltalán a zenés színház formanyelve? Már ez is azért egy ilyen feladatnak tűnik.
0: Hát igen, ez egy nagyon, nagyon érdekes kérdés is, meg egy nagyon, nagyon összetett választ lehet erre adni természetesen. Tehát a nagy történetek, irodalmi történeteknek, klasszikus történeteknek a zenés színpadi változata, azt gondolom, elsősorban a fiatalabb korosztályhoz szólnak. Tehát, hogy megszületett egy olyan műfaj, ami a mai talán értelmezési nyelv szerint a legalkalmasabb arra, hogy történetet meséljen, és hogy nem csak, hogy megszólítsa és élményt adjon a fiatal nézőknek, vagy a színházba behívja, vagy ott is tartsa őket egyébként, mert ez egy lényeges dolog, hogy ki az, aki első alkalommal színházba megy, és hogyha az egy olyan élmény volt, akkor második, harmadik, negyedik alkalommal, és akár színházlátogató lehet belőle. Ezek nagyon fontos dolgok. Tehát én nagyon, nagyon üdvözlöm azt, és hogy tényleg Magyarországon ez meghonosodott ez a műfaj, csak úgy, mint egyébként természetesen ez nem egy sajátosságunk, hanem át tudtuk venni, mint ahogy az említett rockszínház volt az, aki úttörőként behozta Magyarországra a rockoperákat és a műzikeleket, fantasztikus produkciókat mutattak be, de többek között az Evitát ott a Margit-szigeti szabadtéri színpadon Kovács Krisztával mutatták be. De ott volt a Jézus Krisztus szupersztártól kezdve.
1: Igen, ők indították el, és ráadásul még ezt valamikor ugye a 80-as évek közepe
0: táján. Ez egy óriási reveláció volt akkor, hogy ez beköszöntött ide Magyarországra is, mert hát azért tudjuk, hogy ez már a nyugati területen, ott már azért nyugati országokban, színházakban ez már nem volt egy nagy újdonság, de ugye ez mindig formálódott, meg mindig változott, hogy milyen feladata is van ennek, és azt gondolom, hogy nálunk itt Magyarországon ez egy nagyon jó irányt vett abból a szempontból, hogy tényleg klasszikusokat, nagy klasszikusokat dolgoznak fel, történeteket dolgoznak fel. Itt az elmúlt időszakban is nagy műzikelek kerültek bemutatásra, hazai gyártásban többek között a Kőszívű ember fiairól is beszélünk, aminek szintén nálam volt a bemutatója a Margit-szigeti Szabadtéri Színházban. Tehát én csak azt tudom mondani, hogy ez az egyik legjobb kommunikációs eszköz ma, hogy a fiatalok a színházba bejöjjenek. Nem beszélve arról, hogy tényleg maga a színház az a legösszetettebb média, vagy médium, ami a közönséghez tud szólni, és nagyon széles rétegű közönséghez tud törni, és nagyon is érzelemgazdagon tud a közönséghez szólni. Tehát ez a fajta kapcsolódás, ez túl van azon, hogy egy fizikai kapcsolódás, vagy hogy most színházlátogató vagyok, vagy mit tudom én, megtanulok egy szerepet, vagy beülök egy autóba és elmegyek egy előadásra, hanem ez egy olyan mentális kapcsolódást jelent egy olyan, hát mondjuk azt, hogy akár egy zenén keresztül, vagy történeten keresztül, egy olyan réteg, egy olyan szférával, ami bennünk ott van emberekben. Mindenkiben ott van, csak a körülményeink a technologizált világunkban nem biztos, hogy ezek előtérbe tudnak kerülni, de amikor az ember egy ilyen előadásra, vagy történetre, vagy történetet mesélő előadásra, vagy zenére ül be, akkor ezek felszabadulnak bennünk, ezek az érzelmek, ezek a lappangó érzelmek, és azt gondolom, hogy a színháznak ott van a feladata. Ott van a feladata, nekem is ott van a feladatom, hogy ezt megtaláljuk, és meg tudjuk nyújtani úgy tudjuk átnyújtani a közönségnek, hogy a közönség tudat alatt is át tudja magát adni ennek az érzésnek, és több tudjon lenni azáltal egy ilyen színházi előadás után, mint korábban volt. Tehát lehet, hogy ez most picit súlyosan hangzik, de azt gondolom, hogy ez a legnagyobb, vagy a legfontosabb része annak, hogy színházat tudunk csinálni.
1: És itt van a másik musical bemutató, a Wonderland, ami azért is különösen érdekes lehet, mert ez talán még inkább, vagy még szélesebbre nyitja a korosztályok körét, hiszen ez az Alice Csodaországban és Alice Tükörországbannak a zenés színpadi változata, és egyúttal, ha jól tudom, vagy jól láttam, akkor egy magyarországi ősbemutató a Magyar Színház, a Budapesti Magyar Színház előadásában lesz ez látható, és ilyeténképpen ez is koprodukció közösen a Margit-szigeti Színházzal, ahogy ugye az Anna Karenina esetében is említettük, és hasonlóan ahhoz, ahogy tavaly a Shrek készült, akkor közösen a József Attila Színházzal.
0: Így van, ez első alkalom, hogy József Attila Színházzal együtt tudunk dolgozni, Nagy Viktor igazgatóval, és ő egyébként a rendezője.
1: Most a Magyar Színház. A József Attila volt ugye a Shrek, és ez most a Magyar Színház.
0: A Magyar Színház. Igen. Rosszul mondtam esetleg?
1: Igen, a József Attila, de az a József Attila volt a tavalyi Shrek, és most a Magyar Színház.
0: Igen, tehát a magyar... A Magyar Színházzal első alkalom, igen, hogy együtt dolgozik a Margit Szigeti Színház, és közös előadással, közösen mutatunk be, koprodukcióban mutatunk be egy előadást, és így, ahogy ön is említette, hogy ez egy magyarországi bemutatója, egy Whitehall Musicalnek a magyarországi bemutatója. Én először találkoztam vele az olvasópróbán, meg a sajtótájékoztatón, és valami zseniális egyébként a zenéje, tehát semmihez nem hasonlítható, és ráadásul olyan szereposztást állítottak össze, ami hát magáért beszélt, tehát olyan hangok jelennek meg, akik nagyon-nagyon-nagyon tudnak énekelni, és ez a musical nagyon igényli is azt, hogy jól tudjanak énekelni. Ez a fajta stílus, amit ebben Whitehall-nak sikerült így megkapaszkodnia. És említettem, tehát a Magyar Színház a Nagy Viktor vezetésével, igazgató vezetésével és a rendezője is az előadásnak. És hát egy csodálatos előadás jön létre vizuálisan is, mert Kenta úr Erke Lászlónak a díszletei jelmezeivel fog megjelenni. Hát ismerjük őt, valami zseniális egyébként, ami az ő rajzai és az ő fantázia alapján megszületik. Tehát ez egy akkora előadás lesz, ami nagyon-nagyon ritkán fordul elő. És
1: akkor ettől ráadásul nem is kell búcsúzni egy vagy két este után, mert ez utána folytatódik.
0: Nem. Igen, ez szintén ugye, igen, bemegy. Tehát ezek színházban nagyon jók egyébként, ezek a kombók, hogy a Margit Szigeti Színház egy előbemutatót tart, és ez azt gondolom, hogy magának a színháznak is, a társulatnak is, a produkciónak is nagyon sokat hozzátesz a jövőjéhez is.
1: Ez egy koprodukció is, tehát ebben azért benne van a
0: persze.
1: Margit Szigeti Színház
0: persze,
1: is ugyanúgy.
0: Persze. Tehát, hogy ez egy olyan lehetőséget ad nekünk, nagyon jó, hogy ők ott, ez a bemutató nálunk történik meg a Margit Szigeti Színházban. Nekik meg azért jó, mert egy hatalmas nagy, most nem akarok csúnyán mondani, de egy nagyon-nagyon erős kampányt kapnak, egy nagy figyelmet, igen, kapnak azáltal. Tehát nem ők kezdi el szeptemberben majd hirdetni, hogy lesz nálunk a Wonderland, hanem ezt a Margit Szigeti Színház megteszi kvázi helyettük, vagy előzetesen megelőlegezi a Szabadtér Színházában. Ugyanezt történik egyébként a Győri Színházzal is, és ugyanazokkal, igen, a színházokkal, akiket behozunk, amikor ilyen együttműködések vannak. Tehát például az operáknál nem együttműködések vannak, az teljes mértékben a Margit Szigeti Színház önállóan csinálja. Ő maga választ, mi, igen, maga, igen, magunk választjuk ki egyébként a zenekarokat is, a szólistákat is, minden közreműködőt, tehát a díszlet, a jelmez, a gyártással, mindennel mi foglalkozunk, ezek mind a saját produkcióink.
1: De érdekes azért a fiatalabb korosztály, vagy akár itt most kifejezetten talán a gyerekközönség felé való nyitás is, mert
0: nem. Nagyon jó, hogy erről beszélünk egyébként, mert ez a Wonderland, ez az csodaországban azt gondolják, hogy majd pici gyerekeknek, nem pici gyerekeknek való, 12 év nagyobb alatt már, már szülői felügyelettel, hát kijönne el 12 éves korában szülői felügyelet nélkül, de ez egy pici jelzés arra vonatkozóan, hogy azért ez a musical át van ültetve abszolút a mai világba. Tehát abba a technológiában, amiben ma már érünk, ami a fiatalokat, igen, körülveszi, igen, és ami gyakorlatilag olyan befolyással bír az életünkben, ami nagyon sokszor megformálja az egyénnek az egyénhez való kapcsolatát. Tehát köztünk van, nem csak személyesen találkozunk, hanem ma már egy eszközön keresztül érintkezünk, egy eszközön keresztül tudjuk elmondani, vagy egy eszközzel folytatunk párbeszédet. Tehát nem furcsa az életünk ma már, tehát az a ritka, amikor már ember emberrel találkozik, és egy igazi érzelmeket tud átadni. Tehát picit ez erre is utal valószínűleg ez a történet, tehát elsősorban ez egy nagy családi musical, nem is családi musical, ez egy nagy musical. Tehát ezt mindenkinek abszolút ajánlom, aki szereti a jó zenét,
1: hát
0: és szereti a jó
1: történetet.
0: Hát igen, azért
1: mondhatjuk, hogy családi, 12-13 éves gyerekek érdeklődését felkelti, akkor ez abszolút, egy családi abszolút, program is, igen, lehet. De azért, ha mégiscsak a még kisebbeket is behozzuk a képbe, azért azt láttam, hogy lesz majd gyereknapon az egyik legnépszerűbb Disney rajzfilmnek, az Oroszlán királynak egy vetítés, és ez azért is érdekes, és azért említem meg, mert élő zenekari kísérettel, mégpedig a Danubia zenekarral lesz ez látható, hallható. Danubia zenekar, akiktől köztudottan nem állnak távol egyébként a filmzenei vagy filmzenés előadások, tehát ez meg azért már kifejezetten mondhatjuk, hogy családi program nyilván, de a gyerekközönséget is megpróbálják elérni, vagy megérinteni valamivel.
0: Azt hiszem, hát ugye Elton Johnnak a dalait halljuk ebben az előadásban, és azért említem úgy, hogy ez nem csak egy koncert, hanem a teljes filmet vetítjük le, és ez egy olyan Disney licenc, amit kizárólag most itt a Margit-szigeten lehet csak látni, hiszen ezt külön meg kell vásárolni, uh-huh. hogy avval a kotta anyaggal, zenei anyaggal együtt tudjuk levetíteni a filmet, ami egyébként fordításban, magyar fordításban is látható felirattal is természetesen, és élő zenekari kísérete. Tehát az egész film megy le, ami nagyon különleges. Természetesen a zenekarok előszeretettel használják a filmzenéket, és bizonyos részleteket lejátszanak koncerteken, de itt most nem erről van szó, ez egy fergetegesen erős, nagy, óriás kivetítőn látható maga a film is természetesen, és egy óriás zenekarral élőben élvezheti majd a közönség ezt a produkciót. Egyébként május 30-án, mert ez a szombat nap, mert ugye vasárnap van a gyereknap, egyébként, de ez ugye előtte történik meg, és a gyereknapi egész napos program is egyébként itt a Margit-szigeti Színházban már folyamatosan, most már évről évre hagyományosan megrendezésre kerül, és csak a csúcsa és a befejezése az esti nagy koncert.
1: Ha már ugye a közönséget említjük, akkor tudhatók információk a közönség összetételéről, hogy jellemzően kik járnak előszeretettel a Margit-szigeti Színházba, mert ugye az opera komoly zene esetében az az általános vélekedés, hogy az egyre inkább az idősebbek vagy az idősebb korosztály által kedvelt műfaj. Nem tudom, hogy a Margit-szigeti Színház esetében vannak-e visszajelzések a korosztályokról és egyáltalán a közönség összetételéről.
0: Abszolút van, és azt is el tudom mondani, hogy a közönség összetételéről is természetesen, de az maga a mi repertoárunk, hogy a szezonunk is mutatja, hogy nagyon sokféle műfajban mozgunk, és nagyon sokféle műfajban hozunk el olyan produkciót, vagy állítunk ki saját magunk olyan produkciót, ami sehol máshol nem látható. Tehát itt a legszélesebb korosztálynak van őket terveztük be ezekre az előadásokra, és nekünk ugye a közönség kegyeiben akarunk férkőzni, tehát minden korosztályba gondolva állítjuk össze az összes szezonunkat, mint ahogy az idei évben is, mint ahogy a gyerekprogramoktól, a klasszikusokon, a könnyűzenén, a popon, a jazzen, a baletten keresztül. Tehát ez abszolút így van, és azt tudjuk, hogy egyébként van, aki egy nyáron 2, 3 vagy 4 előadást is látogat kint a Margit-szigeti Színházban. Tehát, és hogy az operákra csak idősebbek jönnének? Nem, az operákra is nagyon szívesen jönnek, és itt is megint azt állítom, hogy egyébként családok is jönnek, tehát a fiatalokat is elhozzák az operákra, mert itt egyfajta olyan levegője van, olyan szabadsága van ennek a zenének, hogy nem kívánja meg ez a színház azt, hogy itt feszengve nézzenek meg egy operát, vagy egy olyan produkciót, amit egyébként egy zárt színházban egy kicsit másképp kell viselkedni, de itt természetesen így ebbe a közönség és a természet közelsége az gondolom, hogy nagyon sokat hozzátesz ezekhez a műfajokhoz, és természetesen a népszerűségéhez a színháznak.
1: Mikor lehet elégedett egy színház vezetője, mondjuk a megvalósuló vagy megvalósult előadások minőségén túl, például a látogatottsággal vagy a nézőszámmal? Nyilván azért ez egy fontos mérték vagy mérce. Tavaly augusztus végén a szezon végéhez közeledve beszélgettünk itt ugyanebben a műsorban, és akkor úgy közelített olyan 90-100 ezerhez közelített a szabadtéri színháznak a nézőszáma, az már azért egy markánsan jó számnak mondható.
0: Erre
1: a szezonra is nagyjából
0: abszolút,
1: ez.
0: Igen, nagyjából ez. Szerintem a 90 fölé fogunk menni egész biztosan, mert több előadásunk is van, mint az előző évben, vagy előző években volt, 3-4-jel több előadásunk van, ami természetesen azt jelenti, hogy akkor nagyobb nézőszámra számítunk, és miután sokkal szélesebb a kínálat, minden évben elmondjuk, hogy na hát ilyen még nem volt, de tényleg valóban nem, így még nem volt az idén, mint ahogy lesz, hiszen nagyon sok külföldi társulat, külföldi vendég érkezik, és külföldi társulatok is érkezik. Említettük a Kurtelinget, a Mario Biondit, jön a Postmodern Jukebox is, igen. Akiknek ugye elfogyott az első előadások, most a második előadásra áruljuk.
1: Ez például pluszba kellett betenni
0: a jegyeket.
1: Még egy
0: előadást. Így van, pluszba tettünk be még egy előadást, de hogy egy Gaspar kórus is jön, az már egészen szeptemberben vagyunk, de lesz, ja, hogy több filmzeneinél is tartunk, mert én most lapozgatom, mert nagyon sok minden kimarad az életünkből, de hogy tényleg valóban nagyon sok külföldi jön, a BER társulat is, például az Örmény táncegyüttes is jön, akik tényleg egy fergeteges csapat, akikkel azt gondolom, hogy mindenféleképpen itt, ha már itt járnak, akkor illik találkozni, de hogyha a balettnál tartunk, vagy a táncnál tartunk, akkor a Fekete Hattyúja, Jurincs Tamásnak a Fekete Hattyújának a szabadtéri bemutató fordulója is meg lesz itt most idén, úgyhogy ez is egy nagyon különleges. Szegediek hozzák, így van. Tehát az is egy nagyon különleges dolog, de egyébként június 4-e, amit hagyományosan a nemzeti filharmonikusokkal most már én mióta vagyok, azóta ezt kitaláltuk. Igen. Mindig elmondom, hogy Kocsis Zoltánnal indítottuk el ezt a sorozatot, és azóta is töretlenül június 4-e, június eleje, tehát közötti időszakban Nemzeti Összetartozás napján van egy nagy közös koncertünk, ami egyébként a megnyitóját, tehát a klasszikus értelemben vett megnyitóját jelenti egyébként a Margit-szigeti Színháznak, és most is a Nemzeti Filharmonikusokkal vagyunk, és Balázs Jánossal, és Balázs János egy fiatal hegedűművészt hoz most, aki éppen Hollandiában él kint, és megnyerte egy nagy nemzetközi hegedűvers, nem megnyert, hanem harmadik helyezettje lett Bácsi Schwarz Zoltán, aki egyébként Bruchot fog játszani, Lisztet fog játszani, Balázs János és Vasai György fogja vezényelni. Igen, egyébként a nemzeti filharmonikusokat. Említettük egyébként a Trubadurt, és kérdezte is, hogy a Trubadur bemutatnánk a Berdi bemutatónknál, hogy a nemzeti, először dolgozunk úgy most a nemzeti filharmonikusok, hogy a teljes előadást velük csináljuk. A zenekar, kórus, és a szólistákat persze én hozom hát hozzá.
1: A nemzeti énekkar is
0: jelen lesz. Úgyhogy ez az első, amikor egy ilyen közös nagy produkciót hozunk létre, tehát operát és nem koncertszerű előadást. De jön hozzánk Szulák Andrea is, és ami még nagyon, nagyon szeretjük, Queen Symphonic koncert. Tehát egyszer összeszámoltam, de most fejből nem fogom tudni megmondani, hogy körülbelül 68 nagy szimfonikus zenekar működik közre ez alatt a nyár alatt nálunk. Itt a Budapesti Filharmonikus Társaság, akkor a Danubia zenekart, most fejből nem fogom tudni mindent elmondani természetesen, de rengeteg, és ahogy beszéltünk korábban róla, hogy milyen előkészítés, meg mennyi munka van ebben, hogy sikerül ezt a iszonyatosan erős és iszonyatosan gazdag szezont összehoznunk. Serbán Attilával, Szemenyei Janival, de lesz a Catulli Carmina, ami nekem kedvencem, a Carmina Burana és a Catulli Carminával együtt fog, Miklós Erikával, és két kiváló tenor és egy Duna Karnával, Edda művek.
1: Hát igen, gazdag, igen, csak gazdag a program.
0: Tehát rengeteg, ja, és a Viktóriáról nem beszéltünk, mert hogy egy operettünk van.
1: Lesz, igen, a musicalek mellett.
0: Amit a sztorit ugye már igen, itt előtte elkezdtünk beszélni róla, hogy ugye, hogy Dolhai Attilának 23-ban volt egy nagy sikerű, nagy önálló estje, illetve hát nagy saját koncertje volt egyébként kint a Margit-szigeten, és ott a 3000 fős közönség előtt azt mondta, hogy vissza fogok jönni hozzátok jövőre. Na most ez a jövőre nem történt meg, az sem 24-ben, sem 25-ben, és most Attilát sikerült szaván kapnunk, és most ugye ő a Székesfehérvár Vörösmarty Színháznak igazgatója. Elhoztuk tőlük az Ábrahám Pálnak a Viktória bemutatóját, aminek ő a rendezője, és egyben a főszereplője is. Úgyhogy most három az egyben Dolhai Attilával találkozik a közönség majd egészen július 17-én a Margit-szigeti Színházban.
1: Ejtsünk még egy szót jegyárakról is, mert hát nyilván nagyon különbözőek az egyes produkcióknál, de hát óhatatlan, hogy a jegyek árának az emelése, eleve belekényszerültek a színházak egy jegyáremelési spirálban növekvő működési költségek révén is, de például ez a jegyárbevétel mekkora hányadát adja a működésnek, egyáltalán mik az arányok, hogyan oszlik meg a központi támogatás és a jegyárbevétel, és hogy honnan jön ez a központi támogatás, mert ugye közös fenntartású, közös működtetésű.
0: Igen, azóta is, igen, természetesen, igen, közös fenntartású a színház. Ez nagyon előnyös egyébként a színházaknak, budapesti színházaknak, akik ugye ebbe a sárba eztek, de szerintem azoknak is nagyon előnyös, akik nem. Mert a Fővárosi Önkormányzat által fenntartott színházaknak, ők most csak rájuk koncentrálnak. Tehát nagyon sokan voltunk a fővárosnál, és bizony az évről évre tervezett költségvet.
1: Hát igen, csak a főváros anyagi helyzetét tudjuk, tehát nem biztos, hogy hasonlóan úgy élik meg a csak fővárosi fenntartású színházok, hogy nekik azért
0: de, hát szerintem egészen biztos, sőt, tudom számokban is, hogy sokkal jobban jártak, hogy mi már sokan nem vagyunk ott a fővárosnál, tehát nem ennyi felé oszlik ugye az a színházak fenntartására fordítható költsége. Vagy...
1: Akkor a főváros itt tulajdonképpen csak a tulajdonos, vagy a tulajdonjogot gyakorolja, de egyébként igen. A működéshez a kormányzattól érkezik
0: így
1: a forrás.
0: Van. Igen, igen, igen. Tehát a minisztériumtól érkezik a támogatásunk, és ez évről, tehát 5 évre előre van egy együttműködési megállapodás a minisztériummal, a közös fenntartású színházaknak, azt hiszem 6-an vagyunk, Báb, József, Attila, Tália, nem tudom, igen. És ez egy nagyon, nagyon könnyen, nagyon jól kezelhető történet, kiszámítható, milyen előre tudunk tervezni 2-3 évre előre, míg a fővárosnál ugye évről évre történt meg a költségvetés, természetesen a fővárosi költségvetéssel együtt így a színházaknak is, tehát mindig változó volt, hogy milyen büdzsével rendelkezünk, és mi az, amire merjen az ember vállalkozni, sokszor fedezet nélkül vállaltam be én is olyan eladásokat, hogy hívtam meg külföldi művészeket, hogy még nem is tudtuk, hogy milyen éves költségvetéssel, mivel fogunk rendelkezni, milyen büdzsé áll a rendelkezésünkre, úgyhogy ez így nagyon-nagyon biztonságos és nagyon jó, tehát természetesen lehet...
1: Tehát ez egy olyan modell, amin nem is lenne nagyon érdemes változtatni, mert azért sokan felvetették azt, hogy esetleg érdemes lenne a támogatási szerkezetet az új kormányzati ciklusban, az új kormány nyomán újra gondolni, felvetették ugye a TAO esetleges visszavezetését, uh-huh. vagy mindenképpen a pályázati források újra gondolását is.
0: Én azt gondolom, hogy érdemes mindig foglalkozni vele, tehát én nem látom azt, hogy valamikor most jó volt, akkor az holnap után is jó lesz. Én azt gondolom, hogy ez a rendszer, vagy ez a módszer, vagy ez a konstrukció abszolút jó. Tehát, mert hogy kérdezte, hogy egyébként a jegybevétel, igen, meg igen. az állami támogatás, az milyen arányban van egymással. Majdnem azt mondom, hogy 50-50%. Uh-huh. Egyébként, ami szerintem nagyon jó. Valamivel kevesebb a jegybevételünk egyébként, mint az állami támogatásunk, de nem sokkal kevesebb. Ugye a pályázati rendszer az egy megint más történet, ugye ott bizonyos, ami nem a működési támogatáshoz érkezik, hanem valami olyan külön projektje van egy színháznak, ami eltér attól, hogy a repertoár vagy a működésétől elválik akár egy fesztivált szervez, egy kőszínház. Tehát az egy külön pályázati rendszer. Ez érdemes átnézni. Szerintem mindig érdemes áttekinteni, és abba a komplexitásba gondolkodni, hogy kik az érintettek ebben, és hogy milyen módon, milyen formában tudják fenntartani magukat. Nagyon-nagyon sok mindennel érdemes foglalkozni, de azt gondolom, hogy mi szempontunkból, az én szempontomból, hogy a nemzeti intézmények, az állami intézmények, tehát ezek előadóművészeti terek, zenekarok működését illetően azt gondolom, hogy nekünk ez megfelelő, ez a megoldás. Nem tudom, hogy lehet ennél most a mi esetünkben talán kedvezőbbet talán, mert ugye az én másra nem tudok gondolni, csak ha változás van, akkor még jobb legyen.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést, köszönöm, hogy itt volt nálunk az elmúlt órában Bán Teodórával, a Margit Szigeti Színház ügyvezető igazgatójával beszélgettünk. A május 16-ával indult, és egészen szeptember első napjaig tartó évadról. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen.
2: Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt az Európa Rádióban. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán. Hírek az Európa Rádióban.
3: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Úrvacsorás istentisztelettel kezdődött a Magyarországi Református Egyház zsinatának második Balatonszászói tanácskozási napja. Az ülésnap középpontjában a 20 éves magyar református szeretett szolgálatért való hálaadás, a protestáns tábori püspökség éves jelentése, a zsinati szakbizottságok, valamint a közegyházi intézmények és szolgálatok beszámolói szerepeltek. A testület emellett döntött az idei pedagógusi, lelkészi és diakóniai díjak díjazottjairól is. A tanácskozás záró napi rendi pontja az egyházi jelképekről és névhasználatról szóló törvényjavaslat második olvasata volt. A testület az első ülésnapon már részletesen megtárgyalta a javaslatot, különösen a református lelkipásztori palást védelmével, használatával és a paláston elhelyezhető jelképekkel kapcsolatban. A zsinat végül egyhangulag elfogadta az egyházi jelképekről és névhasználatról szóló törvényt, amely július 1-től lép hatályba. A törvény célja, hogy rögzítse a Magyarországi Református Egyház védett elnevezéseit és jelképeit, valamint megalapozza az esetleges visszaélésekkel szembeni egyházi és világi jogi fellépést. Radikálisan emelkedik az idősek aránya a hajléktalanok között Magyarországon. Egyre több 70 év feletti ember kerül ebbe az élethelyzetbe, állapította meg felmérésében a február 3-a munkacsoport. Győri Péter, a munkacsoport tagja, a Menhely Alapítvány kuratóriumi elnöke, csak nem 7000 hajléktalan ember megkérdezésével 2025-26-ban készített felmérés eredményeiről elmondta, az idős hajléktalanok arányának emelkedése szorosan összefügg az otthoni és intézményes ápolási rendszer összeomlásával, és azzal, hogy az érintettek nem tudják fizetni a rezsijüket. A jelenség erősödésében közrejátszik az is, hogy a kórházakban bezárták az ápolási részlegeket. A munkacsoport jelentése szerint minden második megkérdezettnek leginkább pénzbeli támogatásra, minden negyediknek pedig élelmiszerre, ruhára vagy éppen ügyintézési segítségre lenne szüksége. Mintegy 1000 válaszadó jelölte meg az ápolás, gondozás vagy a mentális segítségnyújtás szükségességét. A jelentésből kiderül, hogy a hajléktalanok kétharmada nem, vagy csupán részlegesen munkaképes. Több parlamenti bizottságban is tagokat cserél a Fidesz frakció, közölte a párt az MTI-vel. Azt írták, az országgyűlés alakuló ülésén elfogadottakhoz képest kisebb változtatásokat kezdeményez a Fidesz, a többi között az egészségügyi bizottságban Kovács Sándor helyét Vitányi István veszi át, aki emellett megtartja tagságát a digitalizációs és technológiai bizottságban is. Utóbbi testületből távozik Lezsák Anna, aki az oktatási bizottságban folytatja munkáját, ahonnan Radics Béla ül át Lezsák Anna megürült helyére. Horváth László képviselő, korábbi drogügyi kormánybiztos a Nemzetbiztonsági Bizottságban is tagságot kap, Kocsis Máté helyén, emellett megtartja tisztségét az Egészségügyi Bizottságban és júliusig a Művelődésiben is, amit akkortól várhatóan Szekeres Pál tölt majd be, aki a párt döntése értelmében Orbán Balázs európai parlamenti mandátuma miatti lemondás okán kerül majd országgyűlési képviselői székbe. Szekeres Pál a mandátumszerzését követően a Művelődési Bizottság mellett a Szociális Bizottságnak is tagja lesz. Több mint 2000 éves görög színházi maszkot találtak régészek egy dél-horvátországi barlangban, számolt be a felfedezésről a Dubrovniki Múzeum. A múzeum régészei április 23-a és május 4-e között végeztek ásatásokat egy barlangban, ahol egy terrakottából készült görög színházi maszk fejet találtak, amelyet a kutatók időszámításunk előtti 4.-3. századra datálnak. A lelet üreges belsejű, tetején pedig egy kis lyuk található, ami arra utal, hogy eredetileg felakasztva helyezték el. A régészek számára ez a részlet különösen fontos. A maszk ugyanis nem hétköznapi használati tárgy volt. A szakértők szerint az ilyen maszkok szorosan kapcsolódtak az ókori görög színházhoz és Dionüszosz kultuszához. A kutatók úgy vélik, hogy a barlang egykor illír szentélyként szolgálhatott, ahol görög és helyi vallási hagyományok keveredtek.
2: Az időjárásról.
3: A nap hátralévő részében maradt többnyire a napos idő, csapadék nem valószínű. Késő estére 13 és 21 fok közé hűl le a levegő. Szombaton napos, száraz idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel. Az északi-északkeleti szél több helyen erős lesz. A csúcshőmérséklet szombaton 23 és 29 fok között alakul.
2: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. A Határtalan Segítség Alapítvány Kárpátalján.
2: Több mint 13 éves a kapcsolatunk a Ráti Gyermekotthonnal, és hozzájuk már szinte hazaérkezünk. Nagyon jó érzés ott látni a gyerekeket, ahogy felnőnek, amilyen szeretetben, amilyen közösségben vannak.
1: A zene és a hit találkozásra újra megtölti Budapest szívét.
3: Ahogyan mi készülünk erre, vagy amit mi meg szoktunk élni a Református Zenei Fesztiválon, amelyet most már jó néhány esztendeje Szávai László kollégám főszervezés, ő az, aki a napi küzdelmeket vállalja azért, hogy aztán 29-e és 31-e között megteljenek a színpadok, a terek, és mindenki számára legyen valami kulturális csemege.
1: Kész, vigyázz, rajt! Bács irányt, Ike Fesztivál készülőben.
4: Már el sem hisszük, hogy újból eltelt 2 év a legutóbbi fesztivál óta. Nagyjából másfél éves időszakot ölel fel a szervezés, és a legutóbbi fesztivál óta volt egy kis pihenőnk, amiután újra nekiálltunk a szervezőcsapattal tervezni és közösen gondolkodni, és fontos része a szervezésnek, hogy a témát, meg bizonyos nagyobb ötletekben közösen gondolkodunk, és szeptemberben volt egy 2 napos stratégiázó alkalmunk, amelynek az volt a célja, hogy meghatározzuk közösen a témát, és ilyenkor tulajdonképpen mindenki javaslatokkal, amiket majd kis csoportokban átbeszélünk, és végül így született meg az idei fesztiválnak a témája.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Május 15-én ismét gyermekzsivajtól, csengő biciklik hangjától és vidám zenétől volt hangos Beregszász főtere. Rollereken, kerékpárokon, görkorcsolyákon, tricikliken és gokártokon érkeztek a város óvodásai, iskolásai a Rolling Go közlekedés biztonsági és környezetvédelmi felvonulásra, amelyet immár negyedik alkalommal szervezett meg a Péfrangepán Katalin Gimnázium és a Határtalan Segítség Alapítvány. A rendezvényhez idén is számos partnerintézmény csatlakozott. A program pedig mára valódi közösségi ünnepé nőtte ki magát. Az eseményt megelőzően a Határtalan Segítség Alapítvány elnökével, Kocsik Enikővel beszélgettünk.
2: Jó hír, jó látni a gyerekek nagy örömére, pláne ebben a mostani helyzetben, hogy a Rolling Kids újra Kárpátaljára érkezik. Három közösség lesz megmozgatva, nem is kicsit. A mindegy, az akkor ma Rátra érkeztek.
3: Pontosan, ma Rátra érkezünk, hiszen több mint 13 éves a kapcsolatunk a Ráti gyermekotthonnal, és hozzájuk már szinte haza érkezünk. Nagyon jó érzés ott látni.

0: ott hihetetlen mennyiségű szintetikus adalékanyag és vegyszer a szervezetünk nem bírja hosszú távon feldolgozni, és egész egyszerűen szükség van arra, a környezetnek is nagyon nagy szüksége van, a természetnek, de az emberi szervezetnek is, hogy minél kevesebb terhelésnek legyen kitéve.
1: Ugye, akik vegyszereket használnak például a növényvédelemben, azok sokszor azt mondták, hogy ó, hát könnyű helyzetben vagyunk, lepermetezzük a növényt és kész. De szerintem ez ma már azokra sem igaz és áll, akik tényleg vegyszerekkel próbálják meg a növényeiket védeni, mert hogy olyan komplex kórokozókkal lehet most már találkozni, és annyira ellenálló kórokozókkal, hogy szerintem föladja a leckét mindenkinek. De vegyszermentesen védeni a növényeket sokkal nehezebb egyébként?
0: Egészen más hozzáállás vagy gondolkozást igényel, hogyha a gazdálkodónak rendelkezésére áll, vagy akar használni szintetikus növényvédőszereket, vegyszereket, vagy hogyha elfogadja azt, hogy ennélkül is lehet gazdálkodni. Lehet ökológiai gazdálkodás elvei szerint megfelelő termésmennyiséget elérve sikeresen gazdálkodni, de tulajdonképpen ezt ahhoz hasonlítanám, ahogy az emberi szervezet is működik, tehát amikor már betegek vagyunk, akkor nagyon gyakran már csak a gyógyszerek segítenek, viszont ahhoz, hogy ne betegedjünk meg, ahhoz a megelőzésnél az egészséges életmód, a mozgás, a vitaminok bevitele az, amivel tudjuk csökkenteni a betegségek kockázatát, és az ökológiai gazdálkodás is tulajdonképpen ugyanígy működik, hogy azzal, hogy a természet természetes mechanizmusait, a jelenlévő segítő szervezeteket használjuk, tehát rovarokat, mikroorganizmusokat, egy egészséges talajt használunk, tehát megvan a természetnek az egészséges megújuló képessége, és hogyha ezt erősítjük egy gazdálkodás során, és erre alapozzuk a gazdálkodásunkat, akkor utána jóval kevesebb növényvédőszerre van szükség. Az ökológiai gazdálkodás egyébként nem jelenti azt, hogy semmilyen növényvédőszert nem alkalmazunk például a növénytermesztés során, mert ahogy ön is mondta, tehát, hogy azért vannak olyan kórokozók, kártevők, hogy van, amikor olyan szinten felszaporodnak, egyszerűen muszáj ellenük védekezni is, nem mindig elég csak a megelőzés. A különbség a hagyományos, nagyon intenzív mezőgazdasággal szemben az, hogy szintetikusan előállított vegyszereket, növényvédőszereket nem alkalmazunk, csak természetes alapúakat, és ezeknek is nagyon komolyan meg van határozva a hatásköre. Tehát például a növényvédőszereknél, mondjuk rovarok elleni védekezésnél van egy-két olyan engedélyezett készítmény, amit ugye úgy szoktunk fogalmazni, mondjuk totális rovarirtószer, tehát minden rovarra ölő hatással van, pedig természetes alapú. Hát az ökológiai gazdálkodásban is van egy-két ilyen készítmény, de ezeknek a használata is nagyon erősen korlátozott, pontosan azért, mert nem szabad, nem írhatunk ki mindent, nem az a megoldás, mert mindig jön helyette más, ami károsítani fog, hanem mindig az a cél, hogy olyan szintre csökkentjük vissza, amivel már eredményesen, hatékonyan tudunk gazdálkodni.
1: Pontosan azért is, mert az ökológiai szemléletű gazdálkodásnak az alapja a biológiai sokféleségnek a megőrzése, meg hát ugye a biodiverzitás elősegítése. Ehhez nyújt az önkis segítséget azoknak a kertészkedni vágyóknak, vagy már kertészkedőknek, akik ökológiai szemlélettel szeretnének például növényvédelmet folytatni, ugye? Hogy hogyan tervezzék meg a kertjüket, és mivel támogathatják a növényeiket?
0: Igen, és akkor itt visszatérek, ugye a frissült az ÖMKI honlapja is, és a honlapon található egy tudástár, ahol a tudástáron belül van kertészeti, szántóföldi növényvédelmi témák is, de egyéb információkhoz, tápanyag utánpótlással kapcsolatban, akár komposztérképpel kapcsolatban is találnak az érdeklődők információkat. És itt a kertészeti növényvédelem témakörben kis videókkal, illetve rövid cikkekkel, egyrészt kifejezetten konkrét kártevők, akár egy csigák vagy levéltetvek elleni védekezésről is találnak az olvasók információkat, de általános talajvíz megtartó képességének a megőrzésére módszereket, vagy akár a tavaszi fagykár, vagy a napégés elleni védekezésre vannak lehetőségek, vannak konkrét ajánlatok, és vannak olyan megelőző praktikák, amelyeket kiskertben lehet alkalmazni, és amelyeknek egyébként megvan a nagy piacra termelő gazdaságokra is a változata.
1: Egyébként mi az, ami a legkeresettebb, vagy a legnagyobb érdeklődése számot tart? A komposztálás az biztos, de gondolom azért bizonyos kártevők elleni védekezésnek is. Én a diófúró legyet tudom hozni, a dióburok fúró legyet, mert attól nagyon sokan szenvednek. Tehát jó pár évvel ezelőtt a dióval semmit nem kellett csinálni. Nőtt magától,

0: ugye nagyon mélyre hatolnak a gyökerei, a vizet föl tudta venni, csak a termést kellett úgymond leszületelni. Most viszont szerintem nincs olyan gazda, aki ne szenvedne ettől a bizonyos fúróléttől.
1: Igen, hát mindig az, amelyik a leginkább gondot okoz akár egy kis kertben is, bár az a jó hír, hogy a dióburok fúró légynek az intenzitás, mert már mindenütt jelen van, de az az erős megjelenése, ami az első időkben jellemző volt, az kezd csökkenni. Védekeznek ellene, változik ugye a környezet is, de így van, tehát például a dióburok fúró légy ellen is vannak ma már az ökológiai gazdálkodásban használható fizikai csapdák, tehát amivel csapdázni, gyűjteni lehet, de egyébként permetezőszer is kapható, mondjuk egy diófát lepermetizni, azért az kihívás. Igen. Egy kis kertben, amilyen nagyon szép nagyra nőnek, de vannak. De ugyanígy nagyon érdekli a kis kert tulajdonosokat a poloskák, ugye tudjuk, hogy ma már a paradicsomot, paprikát is olyan mértékben szívogatja egy-egy házi kertben, hogy nagyon küzdenek vele, vagy kétségbe ejti a kertészkedőket. A levéltetvek mindig kérdés, az idén például elég erős levéltető nyomás volt május végén, akár a zöldségek esetében is, tehát hogy ezek egyébként leginkább, amik érdeklik a kiskert tulajdonosokat.
0: És a tudástárat ezt úgy tudják használni, hogyha fölmennek az ÖMKI-nek az oldalára, és akkor Igen. ott így külön ezt megtalálják, hogy tudástár?
1: Igen, ugye a biokutatás.hu az oldalunknak a címe, és fönn a menüsorban található a tudástár, és ott ki is választhatják, hogy kertészeti növényvédelem, vagy ugye ez egyéb témaköröket, és ott lehet keresni is, ha beírják, hogy kifejezetten a dióburok fúrólégy, akkor rögtön arra mutat rá a találat, vagy tudnak keresni is. Fényképek is segítik a tájékozódást, illetve a cikkekben is, akár a szemléltetés, egy kártétel szemléltetése, vagy akár a kártevőt, hogy hogy néz ki, könnyebb legyen felismerni. Ezek mind segítséget nyújtanak az érdeklődőknek.
0: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatódik a beszélgetés Divéki Ercsei Annával, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet projektvezető kutatójával. Előtte azonban még jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Robbanás volt és tűz keletkezett pénteken Tiszaújvárosban a MOL telephelyén. A délelőtt 9 óra körül történt balesetben egy ember életét vesztette, többen megsérültek. A MOL Petrolkémia Tiszaújvárosi telephelyén az Olefin egy üzem újraindítása során történt a robbanás. Az esethez a helyi létesítményi tűzoltók nagy erőkkel vonultak ki, a helyszínre riasztották a tiszaújvárosi és miskolci hivatásos tűzoltókat, a Borsodabói Zemplén vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot és a mobil labort is. A sérülteket Debrecenbe és Miskolcra szállították. Karbantartás zajlott a MOL tiszaújvárosi üzemében, mikor a robbanás történt. Szénhidrogén robbant be váratlanul a csővezetéknél. Ezt Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója mondta a Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterrel közösen a helyszínen tartott sajtótájékoztatón. Kapitány István arról szólt, kétgyermekes családapa hunyt el. Hernádi Zsolt elmondta, 8 óra 41 perckor jött az értesítés a robbanásról az Olefin egy üzemből. Ez egy üzemi baleset, semmilyen külső behatás nem volt, semmilyen ilyen következtetést levonni nem szabad, fogalmazott. Káros anyag nem került a levegőbe. Mint hozzátette, szörnyű dolog történt, egy kollégánk meghalt, 9 megsérült. Az eset kivizsgálása zajlik, megnézzük, történt-e emberi mulasztás, és hogy a jövőben ne történhessen ilyen, mondta Hernádi Zsolt hozzátéve, itt Tiszaújvárosban 2021-ben történt hasonló baleset. Úrvacsorás istentisztelettel kezdődött a Magyarországi Református Egyház zsinatának második balatonszászói tanácskozási napja. Az ülésnap középpontjában a 20 éves magyar református szeretett szolgálatért való hálaadás, a protestáns tábori püspökség éves jelentése, a zsinati szakbizottságok, valamint a közegyházi intézmények és szolgálatok beszámolói szerepeltek. A testület emellett döntött az idei pedagógusi, lelkészi és diakóniai díjak díjazottjairól is. A tanácskozás záró napi rendi pontja az egyházi jelképekről és névhasználatról szóló törvényjavaslat második olvasata volt. A testület az első ülésnapon már részletesen megtárgyalta a javaslatot, különösen a református lelkipásztori palást védelmével, használatával és a paláston elhelyezhető jelképekkel kapcsolatban. A zsinat végül egyhangulag elfogadta az egyházi jelképekről és névhasználatról szóló törvényt, amely július 1-től lép hatályba. A törvény célja, hogy rögzítse a Magyarországi Református Egyház védett elnevezéseit és jelképeit, valamint megalapozza az esetleges visszaélésekkel szembeni egyházi és világi jogi fellépést. A sárközvágtával szombaton a Tolna vármegyei Őcsény repülőterén elkezdődnek az idei nemzeti vágta előfutamai. 10 hazai és 4 határon túli helyszínen szerveznek idén elővágtát. A rendezvényeken lehet indulási jogot szerezni a nemzeti vágta október 3-ai, 4-ei döntőjébe, amelyet majd a szilvesváradi Lipicai Lovasközpontban tartanak. Az elővágtákon, ahogyan majd a nemzeti vágta döntőjén is, 3 korcsoportban indíthatnak amatőr lovasokat a települések. A 10-13 évesek a huszárgyerek, a 14-17 év közöttiek a kis huszár, míg a 18. évet betöltöttek a felnőtt futamban indulhatnak. Az elővágták hagyományos versenyei mellett élménydús lovas kísérő programok is várják a közönséget, számos helyszínen kocsitoló versenyeket, lovas ügyességi és hagyományőrző programokat, csikós és pusztaötös bemutatókat, trükklovas és agarász bemutatókat, valamint zenei programokat, főzőversenyt és más kulturális eseményeket is tartanak. Az elővágtát szervező települések sora idén 3 új taggal bővült, a Veszprém vármegyei Nagyvázsony, a Bács-Kiskunban fekvő Jánoshalma, valamint a romániai Parciumhoz tartozó Avasújváros lesz debütáló helyszín.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, ez továbbra is a Kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatódik a beszélgetés Divéki Ercsei Annával, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet projektvezető kutatójával arról a megújult tudástárról, amely hasznos segítséget nyújthat azoknak, akik veteményesüket, szőlő- vagy gyümölcsültetvényeiket természetes módszerekkel szeretnék gondozni és védeni a károsítóktól. Készítettem korábban interjút a komposzttérképről és az ősgabona termék térképről, és ezek is már a tudástárban találhatók?
2: Igen, a komposzttérkép az fenn van a tudástárban, és évente a kollégáink frissítik, tehát ezek olyan magyarországi zöld komposzt gyártó cégek, ahol komposztot lehet rendelni. Itt különböző méretű cégek, de érdemes ezeket azért mindig egyenként felkeresni, ha találunk a közelünkben levőt, de a komposzttérkép működik, és egy ősgabona termék térkép is van a honlapon, ahol a hazai tönköly, alakor és tönke beszerzési helyek találhatók, illetve egy rövid információ arról, hogy mi is az az ősgabona, és miért érdemes belevenni a fogyasztói kosarunkba.
1: Sokan keresik önöket, sokan fordulnak önökhöz segítségért, és legyen szó egy olyan emberről, aki mondjuk nagy gazdaságot vezet, vagy egy hobbi kertészről.
2: Igen, szerencsére sokan keresnek minket, van, akik kifejezetten növényvédelmi, vagy akár egy közös együttműködés, mert érdeklődik a gazdálkodó, vagy érdeklődik a kiskert tulajdonos, hogy hogyan tudnánk együttműködni, vagy talált valamit. A kiskert tulajdonosok nagyon gyakran egyébként közösség formájában keresnek meg minket, tehát valamilyen közösségnek, kertészközösségnek a tagjai, és úgy találkozunk. Vannak az ÖMKI-ben úgynevezett citizen science kutatások, ahol kifejezetten a lakosság együttműködésével végzünk kutatásokat, ahova bevonjuk nem csak kertész, hanem akár a lakásban vagy balkonon kertészkedő érdeklődő embereket. Ilyen citizen science-es kutatás volt például egy pókos felmérés, vagy most van ez egy kicsit speciálisabb, de a lepke populációt mérjük fel, vagy a komposztos komposzt mintákat küldtünk ki nagyon érdeklődő lakosoknak, is saját palánta nevelés történt, vagy paradicsompalántát neveltek a mi komposztjainkban, meg a saját maguk által készített komposztban összehasonlították, beküldték az eredményeket, és ezeket publikáltuk, vissza is küldtük az érdeklődőknek is az eredményt, meg ugye nyilvánvalóan ezek nekünk is nagyon hasznos információk. Úgyhogy igen, szerencsére minden szinten vannak együttműködések és megkeresések.
1: És sok olyan felhívó cikkre, vagy akár közleményre van szükség, amivel a tévhiteket tudják elhárítani, mert ugye azért azt látjuk, hogy mennyi tévhit van mostanában, és sokan azt mondják, amikor például magyarázzák nekik, hogy nem biztos, hogy talra kell vágni azt a füvet, vagy nem gond az, ha mondjuk virágos növények vannak a fűben, mert ugye az rovarcsalogató, csak hát ugye sokan félnek a méhecskétől, a darazsaktól, és hogy akkor tele lesz rovarral az egész udvarom, stb. Tehát vannak olyan tévhitek, amiket azért el kell oszlatni?
2: Hogyne, rengeteg tévhit van, ami így a szájról szájra terjed, vagy valamit valaki félreért, és ugye így terjed tovább a hír ezeket természetesen. Hát a kollégáink gyakran járnak különböző rendezvényekre, hívják őket, ahol ezeket is tisztába teszik, vagy ugye ott is tudnak személyesen kérdezni a résztvevők, és akkor kiderülnek. Ugye a talajtakarással kapcsolatban is most jó-e az agrotextil, vagy nem, vagy szabad-e takarni, mivel szabad takarni, a műanyag segít, nem segít. Tehát nagyon sok áll a jó Istennek, mondom én, mert akkor az emberek foglalkoznak ezzel, gondolkoznak rajta, és így merülnek föl kérdések akkor, amiket rendbe lehet tenni, de ugyanígy a Facebook oldalunkon is mindig vannak ilyen kis hírek, a kollégák, ha vidéken, ha terepen felvételeznek, ott is készítenek felvételt, egy-egy értelmező mondatot, vagy kis hírt is meg szoktunk jelentetni, pont azért, hogy lássák az emberek, hogy hogyan működik, belelássanak egy kicsit, érezzék, hogy ez egy valóban működő rendszer, és mik azok, amik esetleg nem úgy vannak, ahogy ők azt képzelték, hanem másképp működnek.
1: Az alapokkal egyébként tisztában vannak az emberek? Én a saját magamból kiindulva mondom, mert én is pár évvel ezelőtt elhatároztam, hogy jó, akkor édesanyám kertjéből egy virágos rétet, meg kertet, meg mindent csinálok, és nekiestem, elkezdtem ültetni a növényeket, stb. És ugye így, hogy egyre több interjút készítek a témában, és egyre több szakemberrel találkozok, hát rájöttem, hogy rosszul kezdtem, mert először a talajjal kellett volna kezdenem. Mert hogy a talajnak a minősége az befolyásolja azt nagyon nagy mértékben, hogy lesz-e virágos kertünk, vagy lesz-e olyan gyümölcsünk, vagy akár olyan zöldségünk, ami tényleg jó, és tényleg finom, megmarad-e abban a földben. Mert ugye egy nagyon kizsigerelt földben, hát jó sok évig kell azt gondoznunk, hogy abból legyen valami.
2: Igen, egyébként az, hogy lesz-e virágos kertünk, minden talajon lesz virágos kertünk, csak nem biztos, hogy az a virág lesz, amit mi szeretnénk. Tehát, hogy inkább itt ez ennek a pontja, meg ugye az a gazdálkodásnak is az a lényege, hogy lehetőleg azt termesszünk, ami oda való, ami ott jól érzi magát, vagy amire lehetőségünk van az adott környezetben. Tehát van tényleg egyszerűen, hogy olyan minőségű a talajunk, hogy lehet, hogy mi paradicsomot és tököt szeretnénk rajta termeszteni, de olyan alacsony a tápanyagtartalma, hogy egyelőre a spenót és a saláta fog rajta sikeresen megvalósulni, és hogyha folyamatosan tápláljuk a talajunkat, figyelünk rá, szerves anyagot juttatunk bele, takarjuk, akkor azért évről évre folyamatosan sikerül eljutnunk oda, hogy majd olyan növényeket is fogunk termeszteni, amilyeneket esetleg a kezdet-kezdetén nem tudunk. Tehát, hogy építeni lehet a talajt, a földi élet alapja a talaj. Tehát nem lehet talaj nélkül elképzelni a termesztést, illetve hát azt is megértem, hogy ahol több milliós városokat akarnak táplálni, ott megpróbálják ugye ezeket az ezer plant factory-kat, tehát növénygyárakat megvalósítani, amikor 30 emeleten vizet cirkuláltatva mesterséges fényben és vízkultúrában majd levélzöldségeket termesztünk, tehát ugye van ez az irány is, de azért a talajnak nem csak az a feladata, hogy megtermesszük benne azt a zöldséget, vagy az a szép virág kinőjön belőle, hanem egy nagyon-nagyon fontos víztisztító, levegőtisztító funkciója van, ami a mi túlélésünknek, vagy fennmaradásunknak is az alapja. Tehát ezért nagyon fontos, hogy a talajra figyelni kell, nagyon kell védeni, mert most már ennek a nagyon erős UV-sugárzás is elég károsan tudja befolyásolni, nem véletlen, hogy kertben fölássuk az ágyásunkat, és örülünk, hogy jaj, de jó, gyönyörű, végre tiszta, és 2 hétre, 3 hétre magára hagyjuk, azonnal elkezdenek a növények visszatelepedni, mert nem az a természetes, hogy csupasz a talajfelszín, hanem az a természetes, hogy valami takarja, valami védje. És ugyanez a saját kertészkedésünkben is, és tulajdonképpen a szőlő és gyümölcs ültetvényeknek a sorköz takarása, ami szintén egyik fontos kutatási területe az ÖMKI-nek, ahol azt nézzük, hogy milyen olyan növény keverékekkel lehet szőlők és gyümölcsfák sor közé telepíteni, úgyhogy ugye az ne legyen konkurens a szőlőnek meg a gyümölcsnek, de védje a talajt, mert a szőlőink ugye leggyakrabban ráadásul lejtős területen vannak, ahol ha esetleg eső jönne, akkor viszont levisz mindent, ami még talajunk marad. Tehát, hogy az intenzív gazdálkodásba is belevisszük, hogy hogyan lehet a talajt minél rövidebb ideig fedetlenül hagyni, és minél jobban védeni, és minél több szerves anyagot visszajuttatni bele, hogy hosszú távon is működő és fennmaradó élő talaj legyen.
1: Hát igen. Én is nekiestem a kertnek, és hajrá, csak azt felejtettem el, hogy édesanyámnál ilyen 10 méteres tujják vannak. De most azok kizsigerelik a földet, és ugye a gyökerük az mindent átsző és besző. Egy árnyas pagony egyébként olyan, mint egy erdő az udvar, és most már beért, csak nagyon nehéz alatta bármit is megtartani, főleg virágos növényeket.
2: Tehát... Igen, hát egyébként én azt szoktam javasolni, hogy én a saját kertemben azt csináltam, hogy én minden fát felnyírok, a gyümölcsfákat is tudom, hogy nehezebb szedni, de legalább 1,80 magasra. Egyrészt sokkal könnyebb alatta füvet nyírni, és ugye, hogyha például mondjuk a tujánál, amelyik nagyon sekélyen gyökerezik a gyökere, igen, és az ember mindig belevág, ott lehet, hogy érdemes egy kiemelt ágyást, tehát egy 20 centis palánkot csinálni egy ágyásnak, és akkor csak 20 centi komposzttal, vagy az elején földdel kell föltölteni, és ugye utána már működik, tehát ez nem vész el onnan, viszont nem a tuják gyökerét kell mindig fölkapálni. és ugye akkor elég fényt is kap, hogyha az ember kicsit magasabbra nyílja a fákat, de hát mondjuk ugye mindenki más, hogy szereti, gyönyörű alakja lehet, ha van elég tere ezeknek a fáknak. Van, aki azt szereti, ha a földig ér, de ha gazdálkodni szeretne alatt, akkor én ezt szoktam javasolni, hogy lehet egy magas ágyást, ugye az a derék kímélő, de az igen, nagyon sok anyag kell bele, és rengeteg komposzt, tehát ezt azért évről évre pótolni, az nagyon-nagyon nagy munka. De egy 20 centis kiemelt ágyás az már elég ahhoz, hogy el tudjon az ember indulni, és azért abban már nagyon sok minden megterem.
3: Igen, igen, egyébként én ezt csináltam, tehát pótoltam a földet. Igen, de hát mondjuk nálunk, hát mint a fák egyébként olyanok, igen, most már a tuják, és nagyon érdekes, hogy egyre több fény szűrődött be, elkezdett alul újra bokrosodni.
2: Így van, és ez a tiszafánál is működik, de egyébként egy almafánál is megsugom, csak ott kicsit tovább tart. Tehát tönkre, csontra vissza lehet vágni, hogyha nagyon magas, és gyönyörűen újra bokrosodik. Tehát nagyon-nagyon ritka az, hogy teljesen kipusztul tőle. Én az almafával csináltam meg, hogy már elég rossz állapotban volt egy öreg almafa, és volt egy vízhajtása az oldalában, a törzsén, és egyszerűen a vízhajtás fölött kivágtam a fát, tehát hogy a törzsébe keresztbe levágtam vízszintesen, és arról az oldalhajtásról most egy gyönyörűen termő almafám van újra.
3: Igen, ezek azok a praktikák, amiket nem árt, az ember néha hall.
2: Igen, ezért élünk még, mert ez a természetnek az a megújuló képessége, minket derékba törnek, mi nem fogunk újra nőni, nem, de a fák hál' Istennek. Meg ha nagyon-nagyon drasztikus akarok lenni, de ezt nem szeretik az emberek, és nyilván az ember ezt csak mint tudós ember gondolkozik, hogy az embernél a szelekciót azt leállított. És innentől kezdve ez az evolúciónak is a halála, mert jó, nyilván azért működik, mert nem lehet fölülkerekedni rajta, de az a típusú gyors evolúciós alkalmazkodás, ami lehet, hogy egy pár millió évvel ezelőtt még ránk is jellemző volt, azért azt nagyon drasztikusan lecsökkentettük. Szerintem a civilizációs betegségek egy része is ennek az eredménye.
3: Így van.
2: Erős morális kérdés is, hogy amikor az embernél a saját gyerekénél, vagy közvetlen hozzátartozónál, ott ugye ott már nem kérdés, hogy szelektálunk, vagy nem szelektálunk, mert mindenkiért harcolunk, aki fontos a számunkra. Én azt gondolom, hogy a sok kicsi sokra megy el, mindig működik, tehát köszönöm, hogy erről a témáról is beszélünk, tehát a biogazdálkodás. Nem ez fogja a világot megváltani, de lehet, hogy egy kicsit valahol valamiben hozzátesz, vagy közelebb vissza. Vagy legalábbis aki foglalkozik vele, meg aki ebből él, meg ebben él, meg aki ezt hallja, jobban ráeszmél a világ irányára, és talán, ha önmaga már egy picit kis dolgokban másképp dönt, akkor lehet, hogy azzal indít el majd egy lavinát.
1: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában arról hallhattak, hogy csaknem 15 éve nyújt gyakorlati ismeretanyagot az ÖMKI, az ökológiai művelést választó gazdáknak a kutatási eredményeink keresztül, amelyből a hobbikertészek eddig is gazdagon meríthettek.

0: Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő. Hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Így búcsúzom, kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket továbbra is a véleménykukac.europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Sőt, itt letöltési linkeket, QR-kódokat is találhatnak telefonos alkalmazásunkhoz, amelyek segítségével okostelefonjukkal bárhol hallgathatnak bennünket, olvashatják a Tiszán inneni és a Tiszántúli Református Egyházkerület híreit, kiadványait. Kitekintővel egyébként nem csak én, hanem szerkesztőtársam, Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, többek között minden reggel 9 óra után pár perccel. Addig is további szép napot és rádiózást kívánok!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: volt.
1: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
2: Kedves hallgatóink, néhány hónapja alakult meg Miskolcon a Mosolyműhely Egyesület, amelynek vezetője dr. Debreceni Csilla nem kisebb feladatot tűzött ki maga elé, mint hogy a Borsodabói Zemplén Vármegyei Kórház gyermekegészségügyi központjában olyan újszülöttekhez, néhány hetes, hónapos kisbabákhoz járnak, akikkel nincsen bent szülő. Felveszik, ringatják őket, énekelnek nekik. A kezdeményezés kapcsán az egyesület vezetőjét, dr. Debreceni Csillát kérdezzük.
3: Nemrég elindult itt Miskolcon és környékén az úgynevezett Mosolyműhely Egyesület, amiről szerintem még nem biztos, hogy annyira sokan tudnak, pedig egy nagyon különleges dolgot csinálnak önök. Mit tudhatunk magáról az egyesületről?
4: Hát, sok szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Az egyesület tényleg nagyon friss. Tavaly ősszel jegyezte be a bíróság, és januárban tudtunk elindulni az önkéntesekkel. A kórházi munkánk most januárban kezdődött. Ezt megelőzte azért egy elég hosszas felkészülés, mert a kórházzal, miután megkötöttük az együttműködési megállapodást, feladatként állt előttünk, hogy mindenki megfeleljen azoknak a feltételeknek, amiknek a kórházi dolgozók. Tehát a mi önkénteseink ugyanazokkal az egészségügyi vizsgálatokkal, szinte azt nem mondom, hogy ugyanazzal a végzettsége, mert hát természetesen nem erről van szó, de hogy higiéniai oktatáson vesznek részt, szűréseken, foglalkozás egészségügyi vizsgálaton, tehát egy kicsit macerásabb a dolog, de tehát így kerülünk be a kórházba, ez egy ilyen hosszasabb folyamat volt, és ezért januárban kezdtük meg a munkánkat.
3: Mondjuk el a hallgatóknak, hogy itt milyen kórházról van szó, és hogy miért pont kórház, mert ugye, ha jól tudom, magának az egyesületnek is az volt az apropója, a létrejöttének az apropója, hogy segítsenek. Mi ez a segítség, és hol?
4: Mi a Miskolci Megyei Kórházba járunk, és a

0: Kórházban lévő újszülötteket látogatjuk, akikkel nincsen szülő. Ez sokfajta módon előállhat, akár az, hogy egy hosszasabb kezelés alkalmával olyan élethelyzete van a szülőnek, hogy nem tud jelen lenni folyamatosan a babával, mert mondjuk kis testvér van, vagy nagyobb, kicsit nagyobb testvér van, és nem tudja kire hagyni, és ezért nincs ott vele. Vagy olyan babák, akik örökbefogadó szülőre várnak, nevelőszülőre, csecsemő otthonra, és ez alatt az idő alatt ők ugye szülő nélkül tartózkodnak a kórházban, mi őket látogatjuk. Tehát van egy beosztásunk, ami alapján heti rendszerességgel beosztjuk egymás között, hogy ki mikor megy melyik osztályra, és az akkor ott tartózkodó babákat felvesszük, ringatjuk, szeretgetjük, énekelünk nekik. Most már, hogy jön a jó idő, kaptunk arra is engedélyt, hogy kivigyük őket levegőztetni, úgyhogy kendőben, babakocsiban, ezt is elkezdjük. Még ezt tanuljuk, tehát hogy ezekből még az első alkalmak vannak, hogy már nincs olyan hideg, de kis sapkában felöltöztetve megyünk kinapozni.
1: Honnan jött önnek az ötlet? Mert ugye ön az egésznek a itt Miskolcon a mozgató rugója.
0: Én a kőműves Glóriánál voltam egy ilyen egynapos képzésen. Ő a Nevetni Kék Alapítványnak a vezetője. Pécsen működnek ők, és már 18 éve, tehát pont most idén lett nagykorú az alapítvány, és én náluk jártam egy ilyen egynapos képzésen, aminek az volt a lényege, hogy hogyan lehet ezeket a csecsemőket gondozni, látogatni, ez egy egészségügyi oktatással egybekötött pszichológiát, és minden ilyesmit tartalmazó képzés volt. És utána kerestem meg én a Miskolci kórházat azzal, hogy szeretnék jönni hozzájuk babát látogatni, és hát én egyébként az első levelemet rögtön a főigazgatónak címeztem, aki tehát nem a legfelelő helyre. Tehát ilyenkor én egyébként jogász vagyok, a jogi életben ilyenkor szépen el lehet utasítani a nem jó helyre címzett megkeresést. Hát itt nem ez történt. Tehát ő rögtön átirányított engem a dr. Ormai Cecília igazgatóasszonyhoz a gyekbe, és akkor vele kezdődött meg egy közös egyeztetés, egy közös gondolkodás arról, hogy hogyan lehetne ezt jól csinálni. És akkor arra jutottunk, hogy itt az lenne a jó működés, vagy az út, ami működhet, hogyha lenne egy ilyen 10 ember, akikkel összefogva járnánk a babákhoz, és lenne egy szervezet, ami ezt összefogja, így hoztam én létre az egyesületet, tehát hogy ez így párhuzamosan együtt fejlődött, vagy együtt alakult, hogy még akkor jegyezte be a bíróság, amikor még a tevékenység messze nem volt sehol, és közben folytak az egyeztetések, hogy milyen feltételek mellett, közben jelentkeztek hozzánk úgy az önkéntesek, hogy még nem voltak meg ennek a valódi keretei, vagy nem volt meg a valódi szervezet, de akkor mi már elkezdtük a képzést, a pszichológiai szűrést, és akkor amikor meglettek a feltételek, vagy a kórházzal megkötöttük a szerződést, utána tettük hozzá az egészségügyi részét ennek a dolognak, és így indultunk januárban, mint már említettem.
1: Néhány gondolatot azért én arra kérem, hogy a Nevetni Kék Alapítványról is szóljunk, hiszen ha jól értelmezem, ők nagyjából a minta.
0: Abszolút, tehát ők a mentorszervezetünk. Ők Pécsen működnek, és míg mi csecsemőket látogatunk itt Miskolcon, ők tinédzsereket is, tehát ők 18 éves korig a kórházban szülő nélkül tartózkodó gyermekekhez járnak. Tehát náluk nagyobb súllyal vannak olyan gyerekek, akik mondjuk kezelés alatt állnak, és ebből adódóan másfajta a tevékenységük, mert ők igyekeznek ezt az időt élményé varázsolni. Tehát ők társasjátékoznak, kézműveskednek, bűvészfoglalkozást tartanak. Tehát nekik a felkészülésük is más ebből a szempontból, mint a miénk, mert pont nevettünk a Glóriával, hogy gyakorlatilag már egy OK-s képzést nem is tudom, hogy létezik-e még ez, de hogy már egy képzést ráhúzhatnának, annyi féle dolgot lehet náluk tanulni, tényleg a bűvész képzéstől, nem tudom, milyen támogatásig. Tehát nekik van egy ilyen kórházlátogató programjuk, nekik van kórház festő programjuk, ilyen falfestő program, és játékkészítő programjuk. Tehát hozzájuk akár csapatépítő tréning alkalmával is lehet látogatni, és nagyszerű dolgokat hoznak létre. Úgyhogy ebből a szempontból, mivel más a látogatotti kör, vagy akikre irányul a tevékenységük, vagy a segítségük, így másképp is épül fel a szervezet. Még kifejezetten csecsemőkhöz járunk itt Miskolcon, ők pedig a kórházban szülő nélkül tartózkodó gyerekekhez.
1: Itt Miskolcon hogyan kezdődött el a segítők, az önkéntesek toborzása?
0: Valójában toborzás itt az elején nem nagyon volt, mivel nem volt még szervezet. És akkor ebben volt nagy segítségünkre Glória, mert ahogyan én jelentkeztem hozzájuk, más is jelentkezett itt a mi környékünkről, és ezeket a jelentkezőket átirányította hozzám. Én őket kerestem meg először, tehát hogy akikben eleve megvolt a szándék, hogy ezt szeretnék csinálni, őket megkerestem, és akkor velük összefogva indultunk el, esetleg ők még szóltak kollégáknak, barátoknak, barátnőknek, és akkor ők így alakult ki ez a kezdő csapat, és tényleg így velük együtt alakítottuk ki az egésznek a feltételeit.
1: Mi volt itt a pontos folyamat, mert azt hallottuk, hogy azért nekik is volt egy picike képzés, némileg azért nekik is meg kellett tanulniuk itt a hivatalos részét is a dolgoknak, meg ugye a higiéniai részét is a dolgoknak. Mit kell tudnia annak tulajdonképpen, egy kicsit avassuk be a hallgatókat, aki csecsemőkkel szeretne a kórházban segítőként, önkéntesként foglalkozni?
0: Egy kicsit visszakanyarodnék a kérdés elejére, hogy hogy indult ez, és hangsúlyozni szeretném, hogy ez teljesen így a gondviselés kegyelmének köszönhető, mert például van egy csodálatos Szabó Zitánk, ő a pszichológusunk, és a Zita beszélgetett, pont mesélte nekem a férjével, azt hiszem, hétvégén, vagy hogy nem ismere olyan kezdeményezést itt Miskolcon, ahol ilyen babaringatással lehet foglalkozni, és mondta, hogy hát ő nem tudja. És ehhez képest hétfőn ment Zita dolgozni, ő az egyetemen pszichológus, és az én sógornőm kereste meg, hogy tehát most indul egy ilyen kezdeményezés, nem tudnál le nekik segíteni, mert hogy nekik erre arra nagy szükségük lenne, és tehát ugye ez így egyik napról a másikra így találtunk itt egymásra. És vele csináljuk például a szűréseket. Tehát az elején úgy találkozunk az önkéntesekkel, hogy bejönnek egy ilyen beszélgetésre, és abban van például egy pszichológiai teszt is beépítve, tehát hogy így indult, de hogy ez a Zita nélkül, ez körülbelül megvalósíthatatlan lenne. Most például volt egy második kör, januárban, februárban, amiben rengeteg levél megkeresés érkezett. Nagyon-nagyon rövid idő alatt, úgyhogy csak kapkodtam én is a fejemet. És akkor ezeket a leveleket, jelentkezéseket én gyorsan átolvasom, és behívom a jelentkezőket egy ilyen személyes találkozásra, amikor pszichológussal kiegészítve beszélgetünk a jelentkezőkkel, és akkor írnak egy tesztet is, és ez alapján beszéljük meg, vagy egyeztetjük, amennyire össze lehet hangolni 30-40 embernek a menetrendjét, azt, hogy mikor legyen a következő lépés, ami pedig egy oktatás, és ez magában foglal egy ilyen pszichológiai, rövid képzés jellegű, egyáltalán egy ilyen képbehozást, hogy miért fontos ez, miért fontos a babáknak, mi ennek a jelentősége, és egy egészségügyi oktatás részt, ami pedig nekik is segítség, mivel van, akinek nincs gyereke, régen volt már kisgyereke, tehát hogy egyrészt, így, hogy ez a hogyan nyúljunk a babához című résztől, egészen addig, hogy nekünk azért lehetnek olyan gyerekeink is, akik egészségügyi kezelés alatt állnak. Tehát, hogyha valamilyen branul, kanül, szonda, bármi van a gyerekben, akkor hogy tudod megfogni, mire vigyázz, mire figyelj, tehát, hogy ilyen jellegű. Ez a második része a holnapi találkozónknak is egyébként. Ezen túl van egy higiéniai oktatás, azt a kórházi részéről tartják nekünk, az pedig tényleg azért, hogy egy járványhelyzet idején is hely tudjunk állni. Másrészt tényleg itt újszülöttekről, akár párnapos babákról is van szó, tényleg nagyon fontos a higiéniai szabályok betartása, és ezen túl pedig mindenkinek meg kell felelnie azoknak a követelményeknek, amit meséltem, amit az egészségügyi dolgozóknak is, és akkor a végén foglalkozás egészségügyi vizsgálattal zárul. Úgyhogy egy elég összetett lépés sorozaton kell túlesni ahhoz, hogy egy ember, egy leendő önkéntes bejusson a kórházba, és nálunk önkénteskedjen, de maximálisan megéri, tehát az önkéntesektől is az a visszajelzés, hogy onnantól, amikor először felvehet egy újszülöttet, vagy egy pici babát, ez maximálisan megtérül.
1: Akkor ez azt jelenti, hogy már vannak az egyesületnek önkéntesei bent a kórházban?
0: Igen,
1: és még
0: igen.
1: Van egy másik csapat, aki készül?
0: Így igaz. Az első csapat januárban kezdett. Tehát, hogy ez már egy működő...
1: Ők mennyien vannak?
0: ...tevékenység. Olyan 20 aktív önkéntesünk van aktuálisan, és akkor velük jár, osztjuk be azt, hogy melyik nap kimegy, melyik osztályra. És akkor volt egy tavaszi toborzás, és ők most a felkészülő társaság.
1: Ők is 20-an vannak nagyjából?
0: Nem, ők egy nagyobb csapat, olyan 30 valamennyi. De hát ez... Tehát az a biztos, amikor már valaki el tudja kezdeni, mert hát annyi minden közbe jöhet, hogy ezt így nem lehet kijelenteni, hogy 32, hanem hogy amikor el tudja kezdeni egy csapat, és ez is időben elhúzódik, kinek mikorra van kész a tüdőszűrője, ki mikorra ér oda, hogy a foglalkozás egészségügyi orvossal találkozni tudjon, de hogy ez inkább ettől függ.
1: És akkor ez mindig úgy megy, hogy megbeszélik, hogy hétfőn ő megy, kedden ő megy, vagy van, hogy többen is bent vannak esetleg egy osztályon a kórház kérésének megfelelően, mert gondolom azért itt szoros kell, hogy legyen a kapcsolat itt a gyekkel.
0: Abszolút, abszolút így van. Ez úgy történik, hogy hétfőn reggel megcsinálom a beosztást, és egy osztályra jellemzően 2-4 ember megy, tehát, hogy ők együtt önkénteskednek. Valójában ők együtt töltik el ezt az időt, egymást segítik, egymásra is azért figyelnek, és ezt az elkészített beosztást egyeztettem az önkéntesekkel, hiszen alapvetően az ő jelzésük alapján, tehát megmondják előre, hogy ő alapvetően szerdán szokott ráérni, de ilyenkor még egyszer rákérdezek, hogy ezen a héten szerdán ráérsz-e. Tehát elkészítem ezt a beosztást, elküldöm nekik, ők rábólintanak, majd ezt elküldöm a főnővéreknek, tehát az osztályos főnővéreknek, hogy mindenki képbe legyen, hogy az adott osztályra adott személyek fognak érkezni. Időintervallumokat kaptunk a kórháztól, minden nap délelőtt van egy 9-től 11-es időintervallum, délután pedig egy délután 4-től 6-ig tartom. Mi jellemzően ezt a délutánit használjuk ki, mert a többség azért dolgozik még aktív, és akkor ilyenkor ér rá, de például ebben a második csapatban, akik majd most fognak indulni, sokkal több a már nem dolgozó, vagy nem általános munkarend szerint dolgozó önkéntes, úgyhogy így erősebb lesz ez a délutáni etap is.
1: Nem beszéltünk még arról, hogy önnél mi volt az alapvető indítatás eleve arra, hogy a Nevetnékék Alapítvány vezetőjéhez menjen egy ilyen képzésre, mert ha jól tudom, ön is édesanya, dolgozik is, és hát azért valljuk be, sokan anyukák szerintem néha a nap 24 órája sem elég, nem, hogy még így mást próbáljunk az életünkbe behozni. Mi volt önnél az a löket, az a motiváció?
0: Én szerettem volna segíteni, tehát arról, hogy szó nem volt az elején, hogy ez egy egyesület lesz, hogy itt 30-50 ember koordinációja lesz a feladat, lehet, hogy bele sem mertem volna vágni, hogyha rögtön tudom, hogy ez egy ekkora falat. Én szerettem volna bejárni a babákhoz, és ezt a simogató, szeretgető, babusgató tevékenységet végezni, és úgy gondoltam, hogy mint ahogy sok önkéntesünk is úgy jön, hogy hát ez a heti 2 óra, ez neki simán belefér. Valójában a heti 2 óra nekem is simán belefér, hát most nem heti 2 óráról van szó, mire tényleg ezeket a beosztásokat összeállítom, pszichológiai felkészítés van, sőt, ami fantasztikus, utánkövetés is van, tehát egy folyamatos segítség az önkénteseinknek, volt például az Itával esett megbeszélő foglalkozása a működő önkénteseinknek, tehát ez azért meg tudja rágni az embert. Akár honnan is nézzük, nem lehet ezt szépíteni, ezek nem könnyű helyzetek. Mondhatnánk, hogy a kórházi jelenlétből adódóan is, de valójában nem erről van szó, tehát inkább azért a babák sorsának a, az, hogy látjuk a babák sorsát, vagy a gyerekek élethelyzeteit, vagy a családok élethelyzeteit, abból adódóan ez tud nagyon nehéz lenni. Tehát ugye ezen nincs mit szépíteni, viszont tényleg fantasztikus, hogy olyan segítőket kapunk magunk mellé, hogy csak ámulunk és bámulunk sokszor.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést, maradjanak velünk!

0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
1: Kedves hallgatóink, folytatjuk is tovább a beszélgetést dr. Debreceni Csillával, a Miskolci Mosolyműhely Egyesület vezetőjével.
2: Az önkéntesekről ejtsünk néhány szót. Nagy általánosságban ők mit lehet róluk tudni? Dolgoznak sokan, és úgy csinálják ezt mellette, vagy nyugdíjasok, fiatalok, idősek? Kicsit mutassuk be így őket.
3: Ez így pont igaz. Fiatalok és idősek egyaránt vannak dolgozó, több gyerekes édesanyák, akiknél bámulok, hogy mondjuk iskola mellett, még munka mellett iskolába jár, kisgyereke van, és még hozzánk is jár, tehát ilyenkor így kapkodom a fejemet, de azért a többség egy kicsit rugalmasabb élethelyzetben van már, mert kirepültek mondjuk a gyermekei, és akkor azért ráér, vagy mert friss nyugdíjas, és még ő érez magában energiát, időben lehetőséget arra, hogy ő eljöjjön hozzánk önkénteskedni. Teljesen vegyes a csapat. Annyi, hogy kiemelten vannak jelen a pedagógusok, gyógypedagógusok, óvodapedagógusok, fejlesztő pedagógusok, de egyébként ezen túl tényleg teljesen vegyes a csapat, és ez mint ahogy mondtam, mi ezt az időt együtt töltjük. Együtt vagyunk, beszélgetünk, segítjük egymást, és ebből adódóan, hogy ennyire vegyes, ennyire összetett, ez egy óriási élmény. Mondjuk én egyébként is nagyon szeretek új embereket megismerni, és például nekem ez kérdezték, hogy hú, hát mennyire macerás, vagy megterhelő ez a szűrés, vagy a mindenkivel találkozás és elbeszélgetés. Hát én ezt élvezem a legjobban. Lehet, hogy egy kicsit furcsa, de hogy fantasztikus emberekkel lehet találkozni, és itt a környékünkön, mert ez volt a megdöbbentő, hogy amikor most bővültünk, és akkor jelentkeztek a leendő önkéntesek, mindenki innen, tehát hogy így egy-egy
2: tehát
3: ember
2: Miskolc
3: volt,
2: és környéken.
3: Igen, egy-egy ember volt Budapestről, vagy Egerből, és akkor hát nyilván nem ő az ideális önkéntes, ezt így el kell ismerni, mert tehát nála azért ez egy terheltebb dolog, vagy egy nehezített pálya, hanem tényleg helyiek, és ez szerintem fantasztikus dolog, hogy itt helyben is van lehetősége és szándéka az itt élőknek arra, hogy segítsenek, vagy segíteni tudjanak. De nem csak akarjanak, hanem tudjanak is.
2: Elhangzott, hogy sokan írtak ugye levelet, vagy
3: igen,
2: sokan valahogy így ilyesmi írásbeli formában próbáltak jelentkezni. Ők nagyjából miket írtak? Mi volt a motiváció?
3: Hát a fő motiváció itt mindenkinek az, hogy segíteni szeretne. Tehát, hogy ez egy ilyen közös nevezőként kikristályosodik, hogy ez azért, ez a téma sokaknál meghatározó, és tényleg meghatja az embereket az, hogy ezek a csecsemők, ők egyedül vannak a kórházban, és hogy ez nem egy kezelhető dolog szerintem, hogy ők ilyen idős korban időt töltsenek egyedül. Tehát, hogy ha így tényleg ennyire lecsupaszítva vagy sarkosan fogalmazunk, hogy egyáltalán ezt nem nehézen fogadja el egy egészséges ember, és szerintem ez sokaknak, meg hát biztos vagyok benne, hogy ez sokakban beindítja azt, hogy szeretne segíteni.
2: Azért mondjuk el, hogy ahogy én ezt gyanítom, a kórházi dolgozók is mindent megtesznek, hogy segítsenek a gyerekeknek, csak ahogy sejtem, nincsenek elegen.
3: Igen, egyrészt nincsenek elegen, másrészt ők szakdolgozók, nekik szakfeladataik vannak, ápolási feladataik vannak, jellemzően nekik nincs arra idejük, hogy ilyen gondozási feladatokat lássanak el, vagy időt szakítsanak arra, hogy megálljunk babusgatni.
2: Pont ezt akartam kérdezni, mi történik egészen pontosan abban a délelőtti, vagy főként délutáni 2 órában, amikor bemegy itt egy önkéntes? Tehát ahogy én sejtem, mondjuk átöltözik, ezzel kezdünk, és aztán utána mit csinál ő?
3: Igen, először is átöltözik, mert van egy ilyen kis egyen pólunk, tehát abszta ruhát, csakot használjuk, tiszta cipőt vesz fel, kezet mos, és utána, mivel együtt érkezünk, próbáljuk beosztani, hogy az adott osztályon hány baba van abban az időben, és igyekszünk mindenkihez eljutni. Hogy minden babát vegyünk fel, mindenkit egy kicsit megszeretgessünk, ringassunk, most már arról is szó van, hogy ha olyan az idő, akkor kimenjünk egy kicsit sétálni, megnézzük a faleveleket, embereket, új hangokat, tehát egy kis plusz inger érje ezeket a csecsemőket. Úgyhogy körülbelül erről szól a történet, egy kicsit énekelünk, egy kicsit sétálunk. Egyébként tehát a fő szempont, vagy az egésznek az eszenciája az, hogy vegyük fel őket, testi érintést kapjanak, meleget kapjanak, jó szót kapjanak, egy kicsit megszeretgessük őket.
2: Mennyi babáról van itt nagy általánosságban szó, bár ugye gyanítom, hogy minden osztályon éppen az adott napnak függően teljesen más, akár a létszám is.
3: Egyrészt osztályonként is teljesen eltérő, másrészt egyik napról a másikra is teljesen eltérő. Mi semmilyen nyilvántartást nem vezetünk erről, nem vagyunk hatóság, meg nincs is rá szükségünk valójában, hanem inkább arról van szó, hogy aki aznap az adott osztályra érkezik, akkor azt megkérdezi a nővéreket, hogy kik a mi feladatunk, kihez lehet jönni, kinek olyan az egészségi állapota, hogy fel lehet venni, másrészt kivel nincs szülő, és azokat a babákat szeretgetjük, vagy őket vesszük fel, és ringatjuk egy kicsit.
2: Van olyan, akit nem lehet az egészségügyi állapota miatt éppen felvenni? Tehát, persze. Hogy mondjuk infúziót kap, vagy ilyesmi?
3: Hát persze, vagy hogyha olyan egészségügyi beavatkozás vagy kezelés volt, akkor természetesen nem, de jellemzően nem erről van szó. Tehát, hogy ez pont a legritkább eset.
2: A szülőkkel milyen a kapcsolat? Mert gondolom azért ugye sok gyerkőccel azért van ott szülő, vagy még ha nem is mindig, de azért sokan gyanítom, hogy próbálnak ott lenni. Milyen velük?
3: Mi azokhoz a babákhoz járunk, akikkel nincs szülő. Így, amikor valakinek megérkezik az anyukája, apukája, akkor átadjuk ezt a lehetőséget. De olyan is előfordul, hogy mondjuk egy szobában van olyan baba, akivel nincs szülő, és van olyan baba is, akinek éppen ott van az anyukája. Ők is örülnek, hogy a szomszéd kisfiút vagy kislányt valaki felveszi, ringatgatja, egy kicsit beszélgetünk, tehát teljesen közvetlen kapcsolatunk van.
2: Itt mennyi idős babákról van szó?
3: A pár napostól a pár hónaposig.
2: És ők hogy viselik egyébként, amikor megjelenik valaki? Mert azért gondolom először, hát a helyzetükből adódóan is van némi bizonytalanság az ő részükről is, és aztán fokozatosan megnyugszanak?
3: Az egy-egy foglalkozásnak, vagy egy-egy ilyen találkozónak is van egy ilyen dinamikája, vagy menete, hogy először tényleg ismerkedünk az adott babával, az ágyban simogatjuk, beszélgetünk, és amikor látjuk, hogy ő nyitott arra, hogy felvegyük, akkor vesszük fel. Van egy íve a találkozásnak.
2: Ezt is egyébként elsajátítják az önkéntesek?
3: Hogy igen, igen, az oktatáson erről is szó van, hogy érdemes ezt.
2: Náluk milyen a visszajelzés? Mert ugye hallhattuk, hogy van egy csapat, amelyik már végzi tulajdonképpen itt ezt a segítést. Lelkesek még? Megvan bennük még a kezdeti lelkesedés? Tudnak menni?
3: Ami fantasztikus dolog, hogy nem volt lemorzsolódás egyáltalán. Tehát nekem ez döbbenetes volt, hogy gyakorlatilag aki elkezdte velünk, ő azóta is jár. És persze olyan van, hogy valaki náthás lesz és nem jön. Ez például fontos dolog, hogy már az elején itt mindenkinek a figyelmébe ajánljuk, hogy ezt maximálisan tartsa szem előtt, hogyha nem az, hogy beteg, hanem hogyha úgy érzi, hogy beteg lesz, és már úgy valami bujkál benne, akkor ne jöjjön, akkor szóljon, maradjon otthon, gyógyuljon meg, és majd utána találkozunk. Na szóval, hogy ilyen előfordul, hogy valaki nem jön egyik vagy másik héten, mert mondjuk elutazik, beteg lesz, családi program van, bármi ilyesmi, de azért mindenki próbálja úgy alakítani, hogyha egyébként is tudja, hogy szerdánként jár, akkor ne azt a szerdát úgy szabadon hagyja. De ha mégsem jön, akkor szoktuk beszélni, meg nekem is visszajelzik, hogy nagyon hiányzik. Tehát, hogy ezt így megszokja az ember, hogy jövök a babákhoz, és a következő héten olyan nincs, hogy ne jöjjön, mert előtte már jelzik, hogy hú, hát már alig várom, hogy találkozzunk.
2: És gondolom ez azért is van, nem? Mert hogy amellett, hogy természetesen hát azoknak a babáknak mindenképpen jó, hiszen máshogy nem biztos, hogy kapnak akár ölelést, akár azt, hogy ölben vannak, vagy beszélgetnek egyáltalán velük, de hát azért ez a segítőknek is szerintem ugyanúgy nagyon sokat jelent.
3: Bizony. Tehát egy gyölelés az két irányú, akárhonnan is nézzük, úgyhogy ez minket is tölt.
2: Hallhattuk azt, hogy itt a pszichológus azért az önkénteseknek is sokat segít. Milyen formában, vagy miért kell lélekterhelő ez?
3: Maximálisan, abszolút, igen. Úgyhogy így a babák helyzetéből adódóan belegondolni abba, hogy kisgyermekként vagy csecsemőként mivel kell megküzdeniük, ez megterhelő. És Szabó Zita tart nekik esetmegbeszélő foglalkozást.
2: Tehát őt bárki megkeresheti az önkéntesek közül, vagy ezek ilyen rendszeres alkalmak?
3: Ezek rendszeres alkalmak, tehát megbeszéljük, hogy most például a múlt héten volt, abban az időben ki ér rá, ki szeretne jönni, és akkor a kórháztól kaptunk erre egy termet, ott tudunk találkozni, én ezen jellemzően nem veszek részt, mert akár rám is lehet panasz, hogy ez abszolút benne van a pakliban, hogy ilyenkor mindenki elmondhatja, hogy érzi magát, hogy éli meg, és pszichológus vezetésével tudják feldolgozni az adott időszaknak a megpróbáltatásait.
2: A Nevetnikék Alapítványon kívül, akik ugye, ahogy hallhattuk, hogy Pécset kezdték tulajdonképpen ezt az egészet el, hol van még ilyen kezdeményezés Magyarországon?
3: Én úgy tudom, hogy Nagykanizsán is indul egy csapat, és egyébként ezt úgy kell elképzelni, hogy a pécsiek egy ilyen mentorszervezetként működnek. Tehát tőlük valójában sem a nagykanizsaiak, sem mi nem vagyunk függetlenek, hiszen tudom, hogy a nagykanizsaiaknak a vezetője is, a Biskupics Rita, és én is akármikor felhívhatom a Glóriát, hogyha valamilyen elakadásom, kérdésem van, és én ezzel például maximálisan éltem is, mert tényleg egy ilyen jellegű tevékenységet kialakítani, hogy lesz ez jó, és milyen keretek között, milyen formában, ez sokkal könnyebb akkor, hogyha van előttünk egy minta, akik jól csinálják, tehát nem csak úgy egyáltalán csinálják, hanem jól csinálják.
2: Most, akiket hallottunk, hogy ugye most is készül egy csapat, akik hamarosan bevethetők lesznek, ők is ugyanott fognak segíteni, tehát ugyanígy a csecsemőknél, a párnapostól pár hónapos korig, vagy ők már esetleg egy másik osztályon, másik korosztálynál?
3: Tudunk nekik feladatot adni itt is. Itt ők is a csecsemőkhöz érkeznek. A mostani csapattal azért tényleg úgy kell elképzelni, hogy egy osztályon olyan 2-3 napot voltunk jelen, most már szeretnénk minden nap érkezni minden osztályra.
2: Épp ezt akartam kérdezni, hogy mik a tervek, meddig zajlik ez? Egyáltalán, hát az is felmerül bennem, meddig lehet ezt lelkileg csinálni, anélkül, hogy úgy mondjam, nagyon bután fogalmazva, hogy legyen egy kis szünet. Vagy kell-e egyáltalán?
3: Jó kérdés, nem tudom, egyelőre még visz minket a lendület. Glóriáék Pécsen 18 évet csinálják, és úgy, hogy ők az egész nagy falatot csinálják, mi ehhez képest tényleg csak a picikhez járunk. Azt gondolom, hogy ez inkább személyenként változik, és nem is biztos, hogy az adott embernek a személyiségéből fakad, biztosan abból is, hogy meddig tud lelkesedni valamiért, de inkább az élethelyzetből, hogy lehet ott egy építkezés, lehet egy babaszületés, lehet egy költözés, lehet bármi, tehát fel se tudjuk sorolni, hogy mennyi minden következhet be az ember életében, ami nem teszi mondjuk lehetővé, hogy ő jöjjön. De tudok olyat a pécsieknél, hogy például egy komoly betegség miatt volt, aki mondjuk 1 vagy 2 évet is kihagyott, és amikor meggyógyult, jól lett, utána jött. És ő például tudom, hogy több mint 10 éve önkénteskedik.
2: Mit szólnak a kórházi dolgozók ahhoz, hogy itt részt vesz a kis csapat a mindennapokban?
3: Abszolút arra készültünk, hogy ez majd egy ilyen nehéz feladat lesz, hogy megszokjuk egymást, megszeressük egymást, és nem erről volt szó. Tehát, hogy az első perctől fogva kedvesek, elfogadóak, maximálisan támogatóak voltak, a kórház vezetésétől kezdve a szakdolgozókig, az ápolókig. Úgyhogy ez egy ilyen döbbenetesen jó élmény volt. De azt hozzá kell tenni, hogy ez egyébként tanuljuk egymást. Tehát mindig vannak új dolgok, mi sem vagyunk hibátlanok, tehát ezt tényleg próbáljuk egy ilyen felkészülési vagy tanuló időszakként önmagunkkalnak is megengedve a hibázást felfogni, mert hát azért emberből vagyunk, tehát akárhonnan is nézzük, és pont, tényleg mindig van új feladat, vagy új esemény, amit tényleg ki kell alakítani ennek a feltételeit, hogy jól tudjon működni. Mint ahogy mondtam, például ez a levegőztetés indul most, és én voltam bent úgy egy ilyen első alkalmon, és annyira jó volt, hogy együtt kerestük a kis sapkát, én vittem kendőt, és megbeszéltük, hogy hát mi csak ide megyünk a teraszra, de marhára fúj a szél, tehát hogy ez egy ilyen, nem lesz hosszú alkalom, mert egyébként pont egy beteg kisfiúról volt szó, úgyhogy vigyázzunk, de hogy minden támogatást megkaptam. És még az utolsó pillanatban, na azért még egy plédet azért tekerjünk magunk köré, de hogy mégis csak kimentünk, és mégis voltunk levegőn, és sütött a nap, és csodáltuk a madarakat, pont szerintem május 1-e volt, úgyhogy csendesség volt a kórház területén, és úgyhogy ez egy nagyon kedves vagy jó élmény volt, de hogy ezt nem lehetett volna megcsinálni anélkül, hogy legyen, aki odaadja a kis sapkát, és legyen, aki szól, hogy na, még ezért vegyük fel ezt a plédet is, és gyere, erre van az ajtó, és itt tudlak kiengedni az erkélyre, szóval ezt így lehet, azt hiszem.
2: Hallhattuk, hogy ugye segítőkre most éppen önkéntesekre nincsen szükség, de aki mondjuk bármilyen formában szeretné támogatni az Egyesületet, az hogyan teheti meg?
3: Van egy Facebook oldalunk, Mosolyműhely Egyesület néven megtalálhatóak vagyunk, és akkor itt igyekszünk azért a friss információkat megosztani. Most indul még ez az új feladat, hogy vigyük ki a babákat, de ha valaki ehhez kapcsolódóan baba hordozó kendővel tud minket segíteni, az óriási segítség. Jó állapotú, jó minőségű, mert ezt nem szeretnénk bent hagyni a kórházban, hanem mindenki hazaviszi az önkéntesek közül, tisztán tartja, kimossa, és akkor nem adunk ezzel is feladatot a kórháznak.
2: Itt Miskolcon most dolgozik ugye egy csapat már aktívan néhány hónapja, hamarosan elkezdi a következő csapat itt a segítést, az önkéntességet. Most itt egy pici megállás jön ilyen szempontból, vagy azért várható még önkéntes toborzás? Mert ahogy hallottuk, ugye túljelentkezés volt itt a második etapnál.
3: Egyelőre azt szeretnénk, hogy ez a második csapat is szépen elkezdje a feladatot, és nem szeretnénk, hogy egy ilyen lufi legyen, hogy rengeteg emberrel egy fejetlenség alakul ki, hanem szépen mindenki tudja, hogy mit csinál, miért csinálja, odaérjen, és akkor e szerint fogjuk újra eldönteni azt, hogy van-e lehetőség, vagy egyáltalán igény arra, hogy tovább bővítsük a létszámot, vagy van-e lemorzsolódás, ez is elképzelhető. Nálunk még nem volt olyan, hogy ilyen nyári időszak legyen, nyári szünet, elutazás, nyaralás, tehát ezt is meg kell még tapasztalnunk. Úgyhogy sok dologban még először próbáljuk, utána ki fog ez derülni.
2: Hát én mindenképp csak sok sikert kívánok itt a csapat egyben tartásához is, és a segítéshez, mert én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos, és nagyon-nagyon segítő dolog, amit itt ez a csapat végez, ez a két adagból álló csapat, ha mondhatjuk így. Dr. Debreceni Csillának, a Mosolyműhely Egyesület vezetőjének pedig köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
3: Köszönöm szépen én is.

0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, ezzel véget is ért a mai Európa Szalon. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. További jó rádiózást kívánok mindannyiuknak. Búcsúzik a szerkesztő, Huszár Kata. Viszont hallásra.
0: Európa Szalon. Az Európa Rádió kerekasztal beszélgetését hallották. Esti nyugalom. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az Esti Krónikát követően.

0: 19 óra. 10 innen és 10 túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Robbanás volt és tűz keletkezett pénteken Tiszaújvárosban a MOL telephelyén. A délelőtt 9 óra körül történt balesetben egy ember életét vesztette, többen megsérültek. A MOL Petrolkémia Tiszaújvárosi telephelyén az Olefin egy üzem újraindítása során történt a robbanás. Az esethez a helyi létesítményi tűzoltók nagy erőkkel vonultak ki, a helyszínre riasztották a tiszaújvárosi és miskolci hivatásos tűzoltókat, a Borsodabói-Zemplén vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot és a mobil labort is. A sérülteket Debrecenbe és Miskolcra szállították. Karbantartás zajlott a MOL tiszaújvárosi üzemében, mikor a robbanás történt. Szénhidrogén robbant be váratlanul a csővezetéknél. Ezt Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója mondta a Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterrel közösen a helyszínen tartott sajtótájékoztatón. Kapitány István arról szólt, kétgyermekes családapa hunyt el. Hernádi Zsolt elmondta, 8 óra 41 perckor jött az értesítés a robbanásról az Olefin egy üzemből. Ez egy üzemi baleset, semmilyen külső behatás nem volt, semmilyen ilyen következtetést levonni nem szabad, fogalmazott. Káros anyag nem került a levegőbe. Mint hozzátette, szörnyű dolog történt, egy kollégánk meghalt, 9 megsérült. Az eset kivizsgálása zajlik, megnézzük, történt-e emberi mulasztás, és hogy a jövőben ne történhessen ilyen, mondta Hernádi Zsolt hozzátéve, itt Tiszaújvárosban 2021-ben történt hasonló baleset. Urvacsorás istentisztelettel kezdődött a Magyarországi Református Egyház zsinatának második balatonszárszói tanácskozási napja. Az ülésnap középpontjában a 20 éves magyar református szeretett szolgálatért való hálaadás, a protestáns tábori püspökség éves jelentése, a zsinati szakbizottságok, valamint a közegyházi intézmények és szolgálatok beszámolói szerepeltek. A testület emellett döntött az idei pedagógusi, lelkészi és diakóniai díjak díjazottjairól is. A tanácskozás záró napi rendi pontja az egyházi jelképekről és névhasználatról szóló törvényjavaslat második olvasata volt. A testület az első ülésnapon már részletesen megtárgyalta a javaslatot, különösen a református lelkipásztori palást védelmével, használatával és a paláston elhelyezhető jelképekkel kapcsolatban. A zsinat végül egyhangulag elfogadta az egyházi jelképekről és névhasználatról szóló törvényt, amely július 1-től lép hatályba. A törvény célja, hogy rögzítse a Magyarországi Református Egyház védett elnevezéseit és jelképeit, valamint megalapozza az esetleges visszaélésekkel szembeni egyházi és világi jogi fellépést. Jövő héten kedden és szerdán ülésezik a parlament, a keddi ülésnap Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik, közölte a házelnök. Forsthoffer Ágnes elmondta, a parlament szerdán megtárgyalja az alaptörvény 16. módosításáról szóló javaslatot, emellett az országgyűlés napirendre veszi azt a javaslatot is, ami a még folyamatban lévő devizahiteles perek, valamint a devizahiteles ügyekben indult végrehajtások felfüggesztését kezdeményezi. A keddi napon a képviselők döntenek a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság, az MNB működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró, a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését feltáró, a kegyelmi botrány felelőseit feltáró, illetve a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottság felállításáról, valamint Kocsis Máté mentelmi ügyéről. A házelnök közölte azt is, változik a parlamenti tudósítás menete, hangsúlyozta, hogy korábbi ígéretükhöz híven szeretnének nagyobb mozgásteret biztosítani a sajtónak, ezért a média munkatársai az úgynevezett kék társalgón kívül a kupolateremben, a főlépcsőházban, valamint a piros társalgó kijelölt területén tudnak majd dolgozni. Az azonban nem változik, hogy az ülésteremben továbbra sem lehet videófelvételt készíteni, illetve az újságírók az ülésterem folyosóit sem használhatják. Rámutatott arra többek között, hogy a képviselőknek és a kormánytagoknak továbbra is jogukban áll visszautasítani az interjúkérelmeket, amit a sajtónak tiszteletben kell tartania. Radikálisan emelkedik az idősek aránya a hajléktalanok között Magyarországon. Egyre több 70 év feletti ember kerül ebbe az élethelyzetbe, állapította meg felmérésében a február 3-a munkacsoport. Gyuri Péter, a munkacsoport tagja, a Menhely Alapítvány kuratóriumi elnöke, csaknem 7000 hajléktalan ember megkérdezésével 2025-26-ban készített felmérés eredményeiről elmondta, az idős hajléktalanok arányának emelkedése szorosan összefügg az otthoni és intézményes ápolási rendszer összeomlásával, és azzal, hogy az érintettek nem tudják fizetni a rezsijüket. A jelenség erősödésében közrejátszik az is, hogy a kórházakban bezárták az ápolási részlegeket. A munkacsoport jelentése szerint minden második megkérdezettnek leginkább pénzbeli támogatásra, minden negyediknek pedig élelmiszerre, ruhára vagy éppen ügyintézési segítségre lenne szüksége. Mintegy 1000 válaszadó jelölte meg az ápolás, gondozás vagy a mentális segítségnyújtás szükségességét. A jelentésből kiderül, hogy a hajléktalanok kétharmada nem, vagy csupán részlegesen munkaképes. Idén is elismerte és támogatta a felvételi eredmények alapján kiemelkedő középiskolákat a Debreceni Egyetem. A rangsort szerdán hirdették ki, ekkor adták át az okleveleket az érintett intézményeknek. A 15 díjazott között voltak debreceniek, mint például a Debreceni Református Kollégium gimnáziuma, de sárospataki, nyíregyházi, karcagi, mátészalkai és egri iskolák is. Ezzel a programmal a pályaorientációt és a tehetséggondozást akarják segíteni, mondta Szilágyi Asztalos Gyöngyi, a Debreceni Egyetem megbízott oktatási főigazgatója.
2: A Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány, illetve a Debreceni Egyetem vezetősége már évek óta egy támogató és ösztönző rendszert működtet. Ennek a támogató rendszernek a célja, hogy a felvételi adatok alapján kiemelkedő középiskolák ne csak elismerésben, hanem támogatásban is részesülhessenek. Ennek a támogatásnak a célja pedig nem kifejezetten csak a díjazás, hanem valódi segítséget szeretnénk nyújtani az intézményeknek, a tehetségfejlesztő, a pályaorientációs és a diák önkormányzat által szervezett programok megvalósításában. Idén is külön rangsort készítettünk a gimnáziumok, illetve a technikumok részére. A gimnáziumokat 3, a technikumokat pedig 2 kritérium alapján rangsoroltuk. A technikumok esetében a nyelvvizsgával rendelkezők számát, illetve a felvételi átlagpontszámot vettük alapul. A gimnáziumok esetében pedig ezt a kritériumrendszert kiegészítettük még azzal is, hogy az adott intézményben érettségizett diákok milyen arányban kezdik meg tanulmányaikat a Debreceni Egyetemen. A Debreceni Egyetem rektora ezen objektív kritériumok alapján 10 gimnáziumnak és 2 szakképző intézménynek adományoz anyagi támogatást, emellett 3 intézmény pedig elismerő oklevélben részesül.
1: A sárközvágtával szombaton a Tolna vármegyei Őcsény repülőterén elkezdődnek az idei nemzeti vágta előfutamai. 10 hazai és 4 határon túli helyszínen szerveznek idén elővágtát. A rendezvényeken lehet indulási jogot szerezni a nemzeti vágta október 3-ai, 4-ei döntőjébe, amelyet majd a szilvesváradi Lipicai Lovas Központban tartanak. Az elővágtákon, ahogyan majd a nemzeti vágta döntőjén is, 3 korcsoportban indíthatnak amatőr lovasokat a települések. A 10-13 évesek a huszár gyerek, a 14-17 év közöttiek a kis huszár, míg a 18. évet betöltöttek a felnőtt futamban indulhatnak. Az elővágták hagyományos versenyei mellett élménydús lovas kísérő programok is várják a közönséget, számos helyszínen kocsitoló versenyeket, lovas ügyességi és hagyományőrző programokat, csikós és puszta ötös bemutatókat, trükklovas és agarász bemutatókat, valamint zenei programokat, főzőversenyt és más kulturális eseményeket is tartanak. Az elővágtát szervező települések sora idén 3 új taggal bővült, a Veszprém vármegyei Nagyvázsony, a Bács-Kiskunban fekvő Jánoshalma, valamint a romániai Parciumhoz tartozó Avasújváros lesz debütáló helyszín.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
1: Áldás békesség, Petrózi Szabolcs vagyok, a Bagaméri Református Egyházközség lelkipásztora. Hozom a mai napon Istenünknek ígéjét, bibliaolvasó kalózunk szerint előírt szakaszból, a római levélből, a 11. fejezet 33. versétől a 36. verséig. A következőképpen szólal meg az ige. Ó, Isten gazdagságának, bölcsességének és ismeretének mélysége! Mi megfoghatatlanok az ő ítéletei, és mi kikutathatatlanok az ő útjai. Mert ki értette meg az Úr szándékát, vagy ki lett az ő tanácsadója, vagy ki előlegezett neki, hogy vissza kellene fizetnie. Bizony őtől, ő általa, és őrá nézve van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen. Szeretett testvérem, kedves rádióhallgató! Gondolkodom, tehát vagyok. Hányszor valljuk? Gondolkodom, elmélkedem, és mikor már kijártam az élet meg annyi iskoláját, rájövök, hogy nem is értek én mindent. Töredékes a látásom, a bölcsességem. Pál áttekintette a mögöttünk lévő fejezetekben az Isten üttervét Izraelre és a pogányságra nézve, amennyire csak tudta. De mégis mennyivel mások az Istennek a gondolatai és útjai. Mi ma élők is csak leborulhatunk Isten bölcsességének mélysége előtt. Talán erre kellene ráébrednünk, mert akár hová is nézünk, magunk körül minden az Isten nagy dolgáról beszél. Még ha az ember próbál belekontárkodni a világ dolgaiba, akkor is az Isten az Úr. De jó lenne ezelőtt az isteni akarat és bölcsesség, de mégis isteni szeretet előtt meghajolni és belátni, hogy bizony őtőle és ő általa, őre áll nézve vagyok, aki vagyok. És ha le tudok borulni az Úr előtt, akkor valljuk csak be igazán, hogy úgy jó minden, ahogyan azt a mindenható intézi. Ha ezt megtesszük, tudunk igazán hálát adni, tudunk igazán örülni, tudunk igazán reménységgel lenni a jövőt illetően is. Testvérem, nem kell több, csak az a belátás, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Tegyük félre a magunk bölcselkedését, ami csak okoskodás az Úr dolgai mellett, és akkor életünk újra jó irányba kerül, és célba ér. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, sokszor gondoljuk magunkat bölcsnek. Gondolkodunk, elmélkedünk, az internet világában kommentálunk mindent, mindenről megvan a magunk látása, erről készítünk videókat, és erről posztolunk dolgokat, és utána meg be kell, hogy lássuk, hogy mégis töredékesek vagyunk. Urunk, segíts bennünk a belátást, hogy Te vagy minden mindenekben, hogy Te adsz nekünk mindent, Te adsz nekünk értelmes gondolatokat, erőt a cselekvéshez, és Te vagy a Úr mindenek felett. Tegyük félre a magunk bölcselkedését, és merjük kikérni a Te tanácsodat, mert sokszor ezt elfelejtjük. A nagy rohanásban Te kimaradsz a számításból, és amikor minden borul körülöttünk, amikor már mindent megtettünk, amikor már magunkat kifárasztottuk, akkor kulcsoljuk össze a kezünket. Pedig pont ezzel kellene kezdeni. Imával. Így kérünk Téged, Urunk, segíts, hogy ne magunk szerint legyünk bölcsek, hanem a Te akaratod és igéd szerint.

Ady Endre, álmom az Isten. Batyum a legsúlyosabb nincsen. Utam a nagy nihil a semmi. A sorsom menni, menni, menni. És az álmom az Isten. Vele szeretnék találkozni, az álmom. Nagy bolond hitben s csak ennyit szólni, Isten, Isten, s újból imádkozni. Nem bírom már harcon vitézül, megtelek Isten szerelemmel. Szeret kibékülni az ember, mikor halni készül.

0: Álom, álom, édes álom. Esti mesénk következik. Egy egér naplója. Vendégség.
1: A pincékből egyre fogyott a téli tüzelő. Egyre kevesebb egérlyuk torlaszolódott el, s az egérkar irodájában mind ritkábban csengett a telefon. Bőven volt szabad időnk, csak éppen nem tudtunk vele mit kezdeni. Egész nap nem ülhettünk Ellikiéknél, bár Bőrkerágnak is, nekem is ehhez lett volna leginkább hajlandóságunk. Könyveinket már elolvastuk, el is rákcsáltuk szépen. Újságot ritkán vettünk, mert ugyan melyik egér szeret csapdába esett, vagy macskák karmai közé került sorstársairól olvasni. Bőrkerág egy napon felvetette, hogy látogassuk meg a rokonait. Nosza, látogassuk! Csatlakoztam örömmel. Magamban pedig azt gondoltam, ki tudja, hát ha ott is gyümölcstortával kínálnak bennünket. Bőrkerág rokonai egy kis szobakonyhás egérjukban laktak, közvetlenül a padlás lépcső alatt. Nagyon örültek nekünk, talán egy kisé túlságosan is. Engem minden esetre zavart az a zajos cincogás, amellyel körülvettek bennünket. Társalogni egyáltalán nem lehetett. A kicsiknek odaadtak néhány diót, hogy ne zavarják a felnőtteket, és ők úgy törték fel, hogy egyszerűen ráugráltak. Nincs diótörőjük, hogy így törik fel a diót? Fordultam a háziasszonyhoz. Nem is tudta, mi az a diótörő. Elmagyaráztam hát neki, hogy nálunk a múzeumban szebbnél szebb diótörők sorakoztak egy polcon. Diót ugyan sosem törtünk velük, honnan is vettük volna, viszont minden egyes darabról tudtuk, hogy melyik században készült, és hol, melyik országban. Jobb nekünk ez így is, mondta Bőrkerág sógora derűsen, és olyat ütött a dióra egy fadarabbal, hogy az menten ketté vált. Ahány kisegér ott nyüzsgött, az mind neki esett. Mondhatom, rossz volt nézni a nagy tülekedést, löktösődést. Láthatták az arcomon, hogy nem érzem magamat valami jól, de azt hitték, fáj a gyomrom. Megijedtem. Még utóbb gyümölcstortával kínálnak, vagy más finomsággal is, azt is vissza kell utasítanom. Elkezdtem hát jókedvet erőltetni magamra. Csevegtem, nevetgéltem, sőt, a végén még énekeltünk is Bőrkerággal nagy hangon, ahogyan lapátolás közben szoktunk énekelni. Velünk énekeltek a háziak is, a kisegerek. Végül csak ugyan jókedvem kerekedett, így derűs hangulatban, már egyáltalán nem zavart a kicsik viháncolása, sőt, meg is táncoltattam őket. A végén alig akartak elengedni. Még tanci-tanci, még tanci-tanci! Cincogták dorkuk szakadtából. Meg kellett ígérnünk, hogy máskor is eljövünk. Búcsúzóul Bőrkerágnak valami csomagot nyomtak a kezébe, és csak mikor otthon kibontottuk, akkor derült ki, hogy csupa jó falat rejtőzött benne, füstölt sajt, diós pite, aszalcilva, kukoricalepényké. Milyen rendesek a sógorék, mondtam Bőrkerágnak, ki erre bólintott. Aki hozzájuk kedves, ahhoz ők is kedvesek. Áldottam magamat, amiért fitymáló arckifejezésemet nem őriztem meg a vendégség végéig. Alig ha kaptunk volna akkor ennyi finom hazait. Mint rövidesen kiderült, ezek a jó falatok segítettek át bennünket néhány szűkös héten. Közben ugyanis elmúlt a tél, a pincékből kifogyott a tüzelő, és mi egyik napról a másikra munkanélkül maradtunk. A központban ugyan ígérték, hogy majd átirányítanak bennünket más munkára, és addig takarítsunk egérlyukakat, de ezért jóval kevesebbet fizettek, és prémiumot sem kaptunk. Igencsak be kellett hát osztanunk a pénzecskénket és élelmiszer tartalékainkat. Ami igaz, az igaz, nem csak a fizetés volt kevesebb, hanem a munka is. Az egérlyuk takarítás valóságos gyerekjátéknak tűnt a nehéz szénlapátolás után. Fél nap alatt végeztünk a ránk bízott egérlyukakkal, aztán lehettünk sétálni. Mindig a fal tövében jöttünk-mentünk, nehogy ránk lépjenek a siető emberek. Ha macska jött szembe, egyszerűen beugrottunk a legközelebbi pinceablakon vagy szellőzőnyíláson. Egy szép napon magányosan sétáltam, mert Bőrkerágnak nem volt kedve elkísérni. Cérna metétből készített falvédőt Ellikén. Egyszer csak két macskát pillantottam meg, bár még elég messze voltak, jobbnak láttam mielőbb fedezékbe vonulni. Beugrottam a dróthálon, amely egy pince szellőző nyílását takarta. Abban a boldogító tudatban vártam a macskák elvonulását, hogy nem tudnak utánam jönni, mert a drótháló lyukacskáján. Én is csak úgy fértem át, hogy behúztam a hasamat. Pár perc múlva vettem csak észre, hogy lapult már ott egy másik egér is. Szintén a macskák előrejtőzik? Érdeklődtem. Nevetve válaszolt, kétségkívül egy cipőben járunk. Bemutatkoztunk egymásnak, és kiderült, hogy Emilnek hívják, és néprajzkutató. Megdobbant a szívem. Néprajzkutató, régi emlékek gyűjtése, ez valami olyasféle, mint a múzeum.
2: Múzeum hangszalagon,
1: mondta az Emil nevű egér. Elmosolyodtam. Milyen csodálatos, hogy összetalálkoztunk. Ön, aki hangszalagon őriz régi emlékeket, és én, ki üvegszekrények, tárlók, régi emlékek között nőttem fel egy valóságos múzeumban.
2: Há, igen, ez csak ugyan érdekes, meséljen kérem, de talán tegeződhetnénk is.
1: Szervusz, Emilkém.
2: Szervusz, Egbertkém. Szóval, hogy is volt abban a múzeumban?
1: Ez a kérdés az emlékezés áradatát nyitotta föl bennem, s hamarjában annyi gyermekkori élményt zúdítottam új ismerősöm fejére, hogy nem győzött jegyzetkelni.
2: Magnó ugyanis nem volt nála, pedig, mint mondotta,
1: élményeimet feltétlenül meg akarja őrizni egy a városi egerek életmódjáról szóló könyvhöz. Egy szó, mint száz, mire elmúlt a macska veszély, úgy összebarátkoztunk, mint a ki tudja, mióta ismertük volna egymást. Emil is sokat beszélt magáról.
2: Nagyon szép a néprajzkutatók munkája, mondta. Falura járunk Magnóval, és rögzítjük mindazt a sok régi mendemondát, ami faluhelyen az egerekről járja.
1: Érdekes munka lehet, sóhajtottam irigykedve.
2: Bizony az, és ha kedved van hozzá, jöhetsz te is. Épp ma szóltak, hogy keressek magam mellé segítséget.
1: Áldottam a sorsot, hogy összetalálkoztunk mi ketten. Apróra kifaggattam munkája felől, és úgy találtam, hogy keresve sem találhatnék ennél jobbat. Az igazat megvalva, az is sarkalt, hogyha elmegyek néprajzkutatónak, nem lesz többé dolgom színporral és piszokkal. Tiszta munka, elegáns, fehére kereknek való. Felvillanyozva mentem haza. Otthon bőrkerák cédulája fogadott, Eldikéhez mentem. Elmentem én is utána. Alig vártam, hogy eldicsekedhessem nagyszerű új lehetőségeimmel neki is, de főleg Eldikének. Otthon volt az egész család. Éppen teáztak, és Eldike rögtön hozott nekem is egy mogyoró hétcsészét. A teja azonban kihűlt, mert mikor elkezdtem beszámolomat Emilkéről, a néprajzkutatóról, mindenki lenyűgözve hallgatott. Bürkerák csak nézett, egyre szomorúbban rám, s végül megkérdezte.
2: Ezek szerint ki akarsz lépni az egérkarttól?
1: De még mennyire? Emeltem fel a hangom önérzetesen. Bármennyire sajnálom, öregem, hogy a jövőben nem fogunk együtt dolgozni, be kell látnod, hogy ez a kutató munka mégis inkább nekem való. Elike szülei helyeseltek. Újra forralták a teavizet, s arról ábrándoztam, hogy ha majd híres néprajzkutató leszek, fehér egerekkel fogok barátkozni, és lehet, hogy majd be is nősülök egy fehér egér családba. Hanem az a kis mandulás perec, amit Ellike sütött nekünk a tea mellé, az valami fölséges volt.
3: Kezet közé leteszem, elmúlt napom, Istene, minden munkám, örömöm, ami jó volt, köszönöm. Ígérem, még jól leszek, őrizd, Uram, gyermeket, ámen.

esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották.

0: 20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Urvacsorás istentisztelettel kezdődött a Magyarországi Református Egyház zsinatának második balatonszászói tanácskozási napja. Az ülésnap középpontjában a 20 éves magyar református szeretett szolgálatért való hálaadás, a protestáns tábori püspökség éves jelentése, a zsinati szakbizottságok, valamint a közegyházi intézmények és szolgálatok beszámolói szerepeltek. A testület emellett döntött az idei pedagógusi, lelkészi és diakóniai díjak díjazottjairól is. A tanácskozás záró napi rendi pontja az egyházi jelképekről és névhasználatról szóló törvényjavaslat második olvasata volt. A testület az első ülésnapon már részletesen megtárgyalta a javaslatot, különösen a református lelkipásztori palást védelmével, használatával és a paláston elhelyezhető jelképekkel kapcsolatban. A zsinat végül egyhangulag elfogadta az egyházi jelképekről és névhasználatról szóló törvényt, amely július 1-től lép hatályba. A törvény célja, hogy rögzítse a Magyarországi Református Egyház védett elnevezéseit és jelképeit, valamint megalapozza az esetleges visszaélésekkel szembeni egyházi és világi jogi fellépést. Radikálisan emelkedik az idősek aránya a hajléktalanok között Magyarországon. Egyre több 70 év feletti ember kerül ebbe az élethelyzetbe, állapította meg felmérésében a február 3-a munkacsoport. Győri Péter, a munkacsoport tagja, a Menhely Alapítvány kuratóriumi elnöke, csaknem 7000 hajléktalan ember megkérdezésével 2025-26-ban készített felmérés eredményeiről elmondta, az idős hajléktalanok arányának emelkedése szorosan összefügg az otthoni és intézményes ápolási rendszer összeomlásával, és azzal, hogy az érintettek nem tudják fizetni a rezsijüket. A jelenség erősödésében közrejátszik az is, hogy a kórházakban bezárták az ápolási részlegeket. A munkacsoport jelentése szerint minden második megkérdezettnek leginkább pénzbeli támogatásra, minden negyediknek pedig élelmiszerre, ruhára vagy éppen ügyintézési segítségre lenne szüksége. Mintegy 1000 válaszadó jelölte meg az ápolás, gondozás vagy a mentális segítségnyújtás szükségességét. A jelentésből kiderül, hogy a hajléktalanok kétharmada nem, vagy csupán részlegesen munkaképes. Több parlamenti bizottságban is tagokat cserél a Fidesz frakció, közölte a párt az MTI-vel. Azt írták, az országgyűlés alakuló ülésén elfogadottakhoz képest kisebb változtatásokat kezdeményez a Fidesz. A többi között az egészségügyi bizottságban Kovács Sándor helyét Vitányi István veszi át, aki emellett megtartja tagságát a digitalizációs és technológiai bizottságban is. Utóbbi testületből távozik Lezsák Anna, aki az oktatási bizottságban folytatja munkáját, ahonnan Radics Béla ül át Lezsák Anna megürült helyére. Horváth László képviselő, korábbi drogügyi kormánybiztos a Nemzetbiztonsági Bizottságban is tagságot kap, Kocsis Máté helyén, emellett megtartja tisztségét az egészségügyi bizottságban és júliusig a művelődésiben is, amit akkortól várhatóan Szekeres Pál tölt majd be, aki a párt döntése értelmében Orbán Balázs európai parlamenti mandátuma miatti lemondás okán kerül majd országgyűlési képviselői székbe. Szekeres Pál a mandátumszerzését követően a Művelődési Bizottság mellett a Szociális Bizottságnak is tagja lesz. Több mint 2000 éves görög színházi maszkot találtak régészek egy dél-horvátországi barlangban, számolt be a felfedezésről a Dubrovniki Múzeum. A múzeum régészei április 23-a és május 4-e között végeztek ásatásokat egy barlangban, ahol egy terrakottából készült görög színházi maszk fejet találtak, amelyet a kutatók időszámításunk előtti 4.-3. századra datálnak. A lelet üreges belsejű, tetején pedig egy kis lyuk található, ami arra utal, hogy eredetileg felakasztva helyezték el. A régészek számára ez a részlet különösen fontos. A maszk ugyanis nem hétköznapi használati tárgy volt. A szakértők szerint az ilyen maszkok szorosan kapcsolódtak az ókori görög színházhoz és Dionüszosz kultuszához. A kutatók úgy vélik, hogy a barlang egykor illír szentélyként szolgálhatott, ahol görög és helyi vallási hagyományok keveredtek.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton napos, száraz idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel. Az északi északkeleti szél több helyen erős lesz. A csúcshőmérséklet szombaton 23 és 29 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Látogató. Bizonyságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról. Szeretett szolgálat az Európa Rádió hullámhosszán.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió Látogató című magazinműsorát hallják. Kisnéveres Viktória vagyok. Kedves hallgatóink, 2026. május 11-én Miskolc város napján pedagógiai díjban részesült Tóth Éva, a Miskolci Egyetem Ferenczi Sándor Egészségügyi Technikum intézmény vezetője. Ebben az órában vele beszélgetünk.
2: Nagyon nagy boldogság, hogy úgy látom, hogy tudják a diákok használni a hétköznapi gyakorlatukban azt, amit tőlem tanulnak. Nem csak irodalomból és nyelvtanból, hanem akár osztályfőnökként, vagy pedagógusként egyáltalán emberségből, abból, hogy hogyan fordulunk a másik emberhez. És ehhez kapcsolódik tulajdonképpen a mostani intézményvezetői tevékenységem is, hiszen úgy szervezzük az iskolai képzést, olyan szakmai irányaink vannak, amik pontosan a másik emberhez való gondoskodó odafordulást célozzák. Akár ugye a betegségek megelőzésére, gyógyítására, rehabilitálódásra gondolunk, akár pedig az egészségügyi ágazatban, akár pedig a szociális ágazatban a kisgyermekek fejlődését, egészséges fejlődését elősegítendő a kisgyermekgondozó nevelő szakkal.
1: Kedves hallgatóink, ha tehetik, tartsanak velünk Önök is, kellemes rádiózást kívánok!
0: Látogató. Bizonyságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amikor elkélet segítő kéz. Az Európa Rádió szeretett szolgálati magazinja.
1: Kedves hallgatóink, 2026-ban Miskolc város pedagógiai díjban részesült Tóth Éva, a Miskolci Egyetem Ferenczi Sándor Egészségügyi Technikum intézmény vezetője, magyar nyelv és irodalom szakos tanár,

0: Horváth Zita Miskolci Egyetem rektorának a támogatását is, illetve a támogatóim között tudhatom a Miskolc városi képviselők némelyikét is, például Alavári Zsuzsát, Barta Gábort, akik személyesen is ismernek, tehát ismerik az én pedagógiai gyakorlatomat is, amit a Ferenciben folytatok, úgyhogy az ő támogatásukkal kaphattam én ezt a díjat meg most. Nagyon megtisztelő volt a jelölés is, és hát amikor a Városházáról telefonáltak, hogy úgy döntött a kuratórium, hogy részesülhetek ebben a díjban. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy körülbelül olyan földön túli boldogság vett rajtam erőt, mint amikor eljutottam odáig, hogy a diplomámat tényleg a kezembe foghatom. Hiszen ugye, amikor az ember elindul a pedagógusi pályán, akkor szeretné nagyon jól csinálni. Szeretné szolgálni azokat a diákokat, akik a keze alá kerülnek, szeretné szolgálni azt a közösséget, azt a várost, azt a régiót, ahol él. A legjobb tehetsége szerint. Én úgy érzem, hogy ezzel a lendülettel indultam a pályámon, amin voltak éppen az akkori igazgatóhelyettesünk, dr. Madarász Györgyné kolléganő indított, tehát ő jelölte ki számomra az anyanyelvi műveltséggel való behatóbb foglalkozást, tehát ő indította az országos helyesírási verseny, az édesanyja nyelvünk verseny és a Kazincziról elnevezett verseny felé, és hát ugye itt a városi, tehát házi, városi, megyei fordulók után rendszeresen országos versenyekre tudtam felkészíteni a diákjaimat. Emellett, illetve hát ezzel kapcsolatban természetesen szakkörvezetői tevékenységet folytattam az iskolában, ez egyébként a pedagógiai gyakorlatom mellett, és természetesen irodalmi versenyekre is készítettem a gyerekeket, és hát az a legnagyobb boldogság egy tanár számára, amikor látja, hogy honnan, hová jutnak el a diákjai. Akár a tanóráról van szó, akár versenyfelkészítésről van szó. Nagyon nagy boldogság, ahogy a Városnapi kisfilmben is elmondtam, hogy úgy látom, hogy tudják a diákok használni a hétköznapi gyakorlatukban azt, amit tőlem tanulnak. Nem csak irodalomból és nyelvtanból, hanem akár osztályfőnökként, vagy pedagógusként egyáltalán emberségből, abból, hogy hogyan fordulunk a másik emberhez. És ehhez kapcsolódik tulajdonképpen a mostani intézményvezetői tevékenységem is, hiszen úgy szervezzük az iskolai képzést, olyan szakmai irányaink vannak, amik pontosan a másik emberhez való gondoskodó odafordulást célozzák. Akár ugye a betegségek megelőzésére, gyógyítására, rehabilitálódásra gondolunk, akár pedig az egészségügyi ágazatban, akár pedig a szociális ágazatban a kisgyermekek fejlődését, egészséges fejlődését elősegítendő a kisgyermekgondozó nevelő szakkal.
1: Picit részletesebben, ha szólhatunk erről, és majd a későbbiekben is, hadd kérjem meg, hogy az ön személyes pályaválasztásáról szólva, picit a gyermekkor éveibe visszanyúlva folytassuk most a gondolatokat. Ugye ebben a kisfilmben az is elhangzott, hogy édesanyja matematika, fizika, kémia szakos tanár, így a minta, a példa már ekkor.
0: Valóban voltak éppen, hát ezt a genetikai állományomban örököltem talán. Édesanyám testvére az egyetemnek volt oktatója például. Ugye, ahogy említette, édesanyám a reáliákban volt igazából járatos, tehát matematika, kémia, fizika szakos volt, és hát ő is szervezte hasonlóképpen az iskola életét, mint ahogy én is. Nagyon sok időt töltöttem már gyerekkoromban is tanítási időn kívül is az iskolában. Ezt a jó szokásomat azóta is megtartom.
1: Ugyanarról az intézményről beszélünk?
0: Nem ugyanarról az intézményről beszélünk. Ő Mezőkövesden, akkor Martos Ferenc, most már Bárdos Lajos általános iskola tanára volt. Én meg ugye a Miskolci Ferencinek vagyok a tanára, illetve intézményvezetője. Tehát nem ugyanarról az iskoláról van szó, de ugyanúgy iskolai életről van szó. Tehát, hogy tőle tanultam azt, hogy az ember egész személyiségével és egész életével tud szolgálni egy-egy közösséget. Tehát, hogy a családon túl egy tágabb, egy munkahelyi közösséget és a diákjait.
1: És akkor már itt a tanulmányok mellett, ugye abban a közegben is, egy iskola intézményében, az épületben is jól érezte magát gyermekként is, hogyha nagyon sok időt töltött, ugye azon túl is, amennyit a tanulmányok indokoltak.
0: Természetesen, hiszen én abban a rendszerben nőttem,

0: még föl, ahol az iskola a második otthonunk szlogen volt érvényes, úgyhogy nekünk valóban ez volt a második otthonunk, mindig volt annyi teendője édesanyámnak, amiben engem is bebevont, hogy sokat voltunk bent az iskolában, és én is úgy szervezem a tevékenységemet, hogy igyekszem a munkahelyi teendőimet az iskolában elvégezni, tehát hogy akkor én reggel 8-tól, akár este 8-ig is bent vagyok szükség esetén, hogyha úgy adódik.
1: És itt akkor térjünk vissza az általános iskola éveire, mind a tanulmányokra, mind pedig akkor már ekkor megérkezett a szívébe az elhívás a pedagógusi pálya tekintetében?
0: Igen, már általános iskolás koromban is úgy terveztem, hogy tanár leszek. Akkor még történelem énekszakos szerettem volna lenni. Aztán utána ez a későbbiekben változott úgy, hogy az ének maradt, és középiskolában döntöttem el, hogy akkor nem történelem, hanem inkább a magyar nyelv és irodalom felé fordulok. Volt egy rövid kalandom a Miskolci Bölcsész Egyesülettel is, úgyhogy annak én a második évfolyamára jártam, úgy kezdtem az egyetemi tanulmányaimat, és onnan egy felvételi vizsgával került az a két évfolyam, ami a Bölcsész Egyesülethez járt akkor az egyetemre, és mi lettünk tulajdonképpen a Miskolci Bölcsészképzés első évfolyama. Úgyhogy azóta is tartjuk a kapcsolatot egymással, együtt a magyar és a történelem szakosok, a szakesteket is együtt rendeztük mindig, és azóta is a csoport találkozókat is, így a magyarosok és a törisek együtt szokták szervezni.
1: Mi volt a középiskola évei alatt az, ami erre a humán területre irányította a figyelmét, a gondolatait és azt az érzést, hogy ebbe az irányba válasszon majd?
0: Voltak éppen a gyökerek az általános iskolában nyúlnak vissza, tehát én párhuzamosan jártam népdaléneklési versenyekre és szavaló versenyekre. És ezt ugye folytattam a középiskolában is, aztán hát történelemből sajnos nagyon sok évszám volt, persze irodalomból is vannak évszámok, de azért másra terelődik a hangsúly, és én úgy tapasztaltam, nagyon szerettem már olvasni középiskolás koromban, és úgy tapasztaltam, hogy azok az életsorsok, amik a művekben megjelennek, akár lírai, akár prózai alkotásokról van szó, kiegészítik ugye az én élményvilágomat is, nagyon érdekesnek találtam azok a sztorikat, amiket olvasok. És már ekkor figyelmes lettem nem csak magára a történetre, hanem a karakterek, jellemek érdekeltek, illetve a nyelvhasználat. Tehát, hogy hogyan van az, hogy a szerző úgy dolgozza ki a karakterek jellemzését, hogy a nyelvi magatartása is ehhez alkalmazkodik. Tehát egy alsóbiskolai végzettségű szereplő, mondjuk egy paraszt szereplő, vagy egy gyári munkás szereplő, az nem ugyanazt a nyelvhasználatot fogja hozni, mint mondjuk egy kisasszony, akihez nevelőnőt fogadnak, tehát egy magasabb társadalmi státuszú, akár nemesi, főnemesi, vagy akár gentry kisasszony. Tehát egész más nyelvhasználata lesz. Illetve meghatározó volt ebből a szempontból Kodolányi Jánosnak a Boldog Margit című regénye is, ahol pedig a 13. századi nyelvhasználatot imitálva mesélt, illetve hát a narrátor nem, de a szereplők ezen a nyelvhasználaton beszéltek, tehát a közép-magyar nyelven. És később is sokszor nekifohászkodtam, mint ahogy Kodolányi Margitja, hogy Istenem, Istenem, mire hagyál el engemet, amikor valamilyen válságos időszakba kerültem. És hát aztán a jó Isten nem hagyott el, mint ahogy Margitot sem hagyta el, és így aztán azt a pályát választottam, hogy a gyerekekkel ezekről a sorskérdésekről tudjak beszélni, amik az irodalmi művekben megvannak. Nagyon nagy vitát kelt az, hogy mi az, amit kötelező olvasmánynak érdemes vagy nem érdemes kijelölni a diákok számára. Én azt gondolom, hogy alapvetően nagy baj nincsen a kötelező olvasmányainkkal most sem. Persze a kortárs irodalomból még nyilván valóan emelhetnénk be több olvasmányt, de én azt gondolom, hogy ami benne van a törzsanyagban, minden mű hordoz olyan erkölcsi és társadalmi kérdéseket, amiről szívesen beszélgetnek a gyerekek. És én azt gondolom, hogy ez a lényege az irodalom tanításnak, hogy a világunkról és magunkról tudjunk meg minél többet.
1: A középiskolás évek melyik intézményben telták?
0: Az érettségimet az Egri Dobó István gimnáziumban szereztem, énektagozatra felvételiztem ebbe az iskolába. Úgy terveztem akkor még, hogy majd magyar ének szakon fogom folytatni a tanulmányaimat szintén Egerben. Ezek a középiskolai évek a szavaló versenyeken, illetve az énekkaros tevékenységeken kívül még inkább megerősítették bennem azt, hogy érdemes a diákokkal foglalkozni, érdemes pedagógusi pályára lépni. Érdekessége a történetnek, hogy édesanyám is Egerben szerezte a diplomáját, és ugye én Egerben töltöttem a középiskolás éveimet, és most pedig angol ének szakon a lányom szintén Egerben fog hamarosan diplomát szerezni.
1: Hogyha itt folytatjuk még a tanulmányi utat, akkor szóljunk a felsőoktatási intézményről is, hogy hogy esett a választás, illetve hogyan teltek azok az évek.
0: Szerettem volna az Egri akkor még főiskolán, ugye most egyetemen tovább tanulni, de ez akkor nem volt lehetséges, és a Miskolci Bölcsész Egyesület, mint ugródeszka után, ahogy említettem korábban, felvételiztem a Miskolci Egyetemre. Itt a magyar nyelv és irodalmi szakmai tanulmányokon kívül a pedagógia tanszék az, ami leginkább nagy vonzerővel rendelkezett számomra. Trencsényi László tanár úr, illetve Mihály Ottó tanár úr nagy hatást gyakorolt rám. A tekintetben ugye az egyik a neveléstörténet oldaláról, a másik neveléselmélet oldaláról, tehát a rendszer szemléletet is például tőlük tanultam meg. Tehát, hogyha egy iskola működésében változtatni kell valamit, akkor azt át kell gondolni, hogy milyen részrendszerei fognak attól az egy változástól a teljes intézménynek változni, tehát hogy tervezzük meg a változás folyamatát, és hogy ellenőrizzük, hogy az a változás valóban azt az eredményt hozta, amit mi szerettünk volna, vártunk volna ettől. Tehát ugye hát nyilvánvalóan több fél éves kurzusokat egyesítettem most én egy többszörösen összetett mondatban, tehát ezért ez ettől bonyolultabb, de ez a fajta rendszer szemlélet, ez azóta is érvényesül szinte minden tevékenységemben, akár a magyar nyelv és irodalom tanárságban, akár most az intézményvezetőségben is, hogy rendszerben próbáljunk gondolkozni, hogyha valamit változtatunk.
1: És itt a szakmai út mellett, hogyha szólhatunk azokról az emberi tulajdonságokról is, amelyek meghatározóak az ön életében. Egy pedagógus személye minden életkorban meghatározó egy gyermek, egy fiatal életében. Ezzel kapcsolatban milyen meglátásai vannak, illetve mik azok az értékek még, amelyek mentén az eddigi életének a mindennapjait is megélte?
0: Azt gondolom, hogy a pedagógusi hivatás alapja az, hogy tudjunk nyitottan és megelőlegezett szeretettel a másik emberhez fordulni. Manapság erre fokozottan szükség lenne, ugye közhelyszerűen hangzik, hogy felgyorsult itt ez a 21. századi világunk, az emberi kapcsolatokra nagyon kevés idő marad. Ahogy említettem, ugye a pedagógusoknak kiemelt szerepe van e tekintetben a diákok személyiségének formálásában, egyáltalán a közérzetük javításában. Tehát, hogy hogyan telnek a mindennapjaik, hogy nekünk kell észrevenni azt, hogy ennek a gyereknek most valamilyen testi, lelki, szociális problémája van-e, miben tudunk neki segíteni, azon túl, hogy igyekszünk lehetőség szerint a legmagasabb érettségi eredményhez juttatni. Én azt gondolom, hogy a hozzánk járó diákok minden kollégánál számíthatnak erre, hogy maximálisan odafigyel arra, hogy az ő testi, lelki, szociális jóléte meglegyen, és hogyha nincsen meg, akkor az iskola a saját eszközeivel, illetve az iskola pszichológuson, az iskolai védőnőn, illetve az iskolai szociális segítőn keresztül miféle segítséget tudna neki adni, hogy minél jobban alakuljon az élete. És itt nem csak a tanulmányi teljesítményről beszélek, bár a tanulmányi teljesítmény nyilvánvalóan a későbbi életét befolyásolni fogja, tehát hogy milyen pályák lesznek elérhetők a számára, de az lenne a nagyon fontos, hogy nálunk az a középiskolás diák biztonságban legyen mindenképpen. és akkor aztán ugye ki tud bontakozni mindenféle képessége. Ezzel függ össze nyilvánvalóan az is, ugye, hogy egészségügyi szakmákra képzünk, tehát tőlünk ezt a másik emberhez való fordulást látja a diák, akkor is, hogyha egészségügyi, hogyha szociális szakmára képződik, és azt kell, hogy mondjam, hogy olyan fajta elkötelezettség szükséges a pedagógusi pályához is, az egészségügyi vagy szociális dolgozói pályához is, amit nem véletlenül végeztek a korábbi évszázadokban a szerzetes rendek. Tehát ugye a tanító, gyógyító rendekről beszélünk. Tehát egy olyan szeretetteljes odafordulás a másik emberhez, ami megalapozza az ezeken a pályákon való aktív tevékenységet. Olyan értelemben aktív, hogy igazán hasznos. Csak akkor lehet, hogyha ezt szolgálatként tételezi föl az ember, ha nem azt keresi, hogy mit tudnak ezek a pályák neki adni, hanem hogy mit adhat ezen a pályán a körülötte lévő embereknek. Nekem tulajdonképpen ez a pedagógusi hitvallásom, és a diákjaink nagy részének is ez lesz az egészségügyi, illetve a szociális hitvallása. Itt ugye beszéltem arról, hogy régebben itt a tanító és gyógyító rendek feladata volt mindez. Most is nagy szerepe van, úgy gondolom, az egyháznak a karitatív tevékenységben. A diákjaink közösségi szolgálat keretében is végeznek ilyen típusú tevékenységeket is, illetve a Magyar Vörös Keresztet is szoktuk segíteni adománygyűjtésekben, véradás szervezésben, vagy akár elsősegélynyújtó versenyszervezésben, csecsemőgondozási verseny segítésében. Tehát az összes olyan társadalmi szervezetet, ami hasznosan segít a környezetünkben élőkön, támogatjuk. Így ugye nagyon jó kapcsolatunk van a gyakorló területeken kívül, illetve hogy a gyakorló területeinkkel is természetesen a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kórház és egyetemi oktatókórházzal, a MESZ-EGYI-vel. Nagyon jó kapcsolatunk van a Magyar Ápolási Egyesülettel, vagy a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarával. Tehát én azt gondolom, hogy igyekszünk a diákokban is azt a szemléletet kialakítani, hogy nincsenek egyedül abban, hogy tenni szeretnének a körülöttük élőkért, nincsenek egyedül abban, hogy nagyon hasznosak legyenek, értékesnek érezzék magukat. Tehát talán ez az egyik legnagyobb válság a tizenéveseknél, hogy megtalálják azt a területet, ahol ők igazán értékesek lehetnek. Mert sok helyről hallják, meg tapasztalják, akár a tantárgyaknál is, hogy ebben sem vagy jó, abban sem vagy elég ügyes, nem tudsz elég nagyot ugrani, nem tudsz elég gyorsan számolni, nem tudsz elég szépen és helyesen írni, nem tanultad meg, hogy melyik szóképnek mi a fogalma, de hogy mi az, amiben ő tényleg jó, mi az, amiben ő tényleg nagyon értékes, mert lehet, hogy nagyon jól tudja megszervezni az osztályközösséget, egy programot tud segíteni, lebonyolítani, nagyon szépen hajtogat mondjuk szalvétát, nagyon szépen rajzol, és mondjuk az ő munkája rendszeresen a tanterem dekoráció. Tehát, hogy nagyon, nagyon sokféle területen adunk a diákjainknak lehetőséget arra, hogy értékesnek érezhessék magukat.
1: És ugye mindenki megtalálja azt a területet, amelyben a tehetségét meg tudja mutatni, amivel ugye mások felé tud szolgálni, és hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést Tóth Évával, a Miskolci Egyetem Ferenc és Sándor Egészségügyi Technikum intézmény vezetőjével.

0: Látogató. Bizonyságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amikor elkélet segítő kéz. Az Európa Rádió szeretetszolgálati magazinja.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik Látogató című magazin műsorunk. Tóth Évával beszélgetünk a Miskolci Egyetem Ferenc Sándor Egészségügyi Technikum intézmény vezetőjével, magyar nyelv és irodalom szakos tanárral, mesterpedagógussal, aki 2026-ban Miskolc város pedagógiai díjában részesült, és ugye itt beszélgetésünk első részében is szóltunk már erről az ünnepi alkalomról röviden, de ha még néhány gondolatot megosztan a hallgatóinkkal is, ugye azzal a nappal, azzal a délutánnal kapcsolatban. Hogyan élte meg?
2: Köszönöm szépen a kérdését. Voltak éppen családi ünnepként is megéltük, hiszen erre az alkalomra, ugye a lányom nem él már életvitelszerűen velünk, de ő is hazajött, és akkor így édesanyámmal, a férjemmel, a lányommal érkeztünk a Miskolci Nemzeti Színház impozáns épületébe, ahova egyébként a férjem azt mondta, hogy tulajdonképpen én már hazajárok, hiszen hát csak nem 30 éve van színházbérletem a Miskolci Nemzeti Színházba, ugye a lányommal és édesanyámmal együtt szoktunk általában színházba járni, és ugye nagyon különleges érzés, hogy nem a nézőtérről, hanem ezt a rendezvényt a színpadról tudtam figyelemmel kísérni, mert hogy az a kitüntető helyzet jött létre, hogy a kitüntetettek a színpadon foglaltak helyet. Méghozzá forgószínpad jelleggel, egy emeletes forgószínpadot kell elképzelni, és az volt ugye az első jelenet, hogy egy kávéházat rendeztek be voltak éppen, tehát ilyen körkávéházi asztalok mellé ültették le a díjazottakat, háttal a közönségnek, és ugye amikor szétnyílt a függöny, akkor a forgó színpad beforgatott minket szembe a közönséggel. Valóban elég oldott hangulat alakult ki az alatt a néhány perc alatt, amíg várakoztunk arra, hogy majd a függönyt széthúzzák. Kedves ismerősöm, a Magyar Vöröskereszt Borsodabaui Zemplén megyei tagozatának igazgatója, Grubert Roland ült mellettem, és hát vele nagyon jól el tudtunk beszélgetni, illetve a többi pedagógiai díjat kapott kitüntetettel is. Tehát, hogy egy nagyon kellemes beszélgetés alakult ki, ami ugye mindenkiben feloldotta azt a feszültséget, hogy és majd neki ott egy színházteremnyi ember előtt a polgármester úrtól át kell vennie a díját. Nagyon szép volt maga a rendezvény, a méltatásokat színházi produkciók szakították meg, táncos, zenés, énekes, illetve prózai produkciók, és teljesen meghatódtam, hogy hát így még nem láttam például a Tánckar két művészét sem, hogy gyakorlatilag 10 centire mellettem táncoltak, tehát így aztán tényleg minden rezdülésüket tudtam fogni. Nagyon különleges élmény volt, úgyhogy köszönöm a szervezőnek, talán Radnai Erika volt a koncepció kitalálója, kidolgozója, úgyhogy ezt nagyon jó ötletnek tartottam, illetve ezt a kávéházi hangulatot is, amit a fölöttünk lévő kivetítő is megsokszorozott még, tehát ott ugye a miskolci régi, tehát a századfordulós, a 19-20. Századfordulójának képei, kávéházi képek is, meg utcai képek is díszítettek, tehát egész át tudtunk szellemülni. Varga Andreának az énekes produkció is nagyon szépek voltak, úgyhogy vele is aztán sikerült megismerkednem a rendezvény utáni fogadáson, ez is régi vágyam volt már, és hát tényleg az, hogy a kisfilmekből derült ki számunkra is, mert ugye nem tudtuk, hogy ki a többi díjazott, ez mindenki számára akkor derülhetett csak ki május 11-én, de nagyon megható volt ezeket a kisfilmeket is nézni, hogy a maga területén ki milyen áldozatkészséggel szolgálta a várost.
1: És ugye csak nem 30 éve már, hogy megkezdte ön is a munkáját pedagógusként, ennek a pályának az ívét hogy írná le eddig?
2: Igazából a tanári pályám szakdolgozatra való felkészülés az ott indult, hogy a szakdolgozatom témájául a nehezen nevelhető gyermek ábrázolását választottam Vidor Miklós Szökő Árt című regényében, mert hogy készültem arra, hogy hát nem csak áldott jó gyerekek lesznek majd az iskolában, hanem bizony lesznek olyanok, akik különböző turpisságokon törik a fejüket, hogy a tanárt kihozhassák a sodrából, illetve, hogy vannak olyan gyerekek, akiknek olyan a családjuk, ahonnan nem kapták meg azt a fajta szocializációt, ami alkalmassá tette volna őket arra, hogy például egy 45 perces órát fegyelmezetten végig tudjanak ülni, csinálják a tanár által adott feladatokat, tehát, hogy itt lehetnek problémák azért, úgyhogy én már itt az utolsó egyetemi évemben is erre készültem, hogy ilyen gyerekekkel is lesz dolgom, és hát valóban, amikor én elkezdtem a pályámat, akkor egyszerre tanítottam egy új képzési modellben, akkor FAR programnak neveztük, tehát ez egy világbanki program, a hagyományos szakközépiskola és a gimnázium közötti átmenet volt tulajdonképpen az ő tantervük. Tanítottam hagyományos szakközépiskolai osztályban, és olyanoknál is, akik szakiskolába jártak, tehát szakiskolásként tanultak, hát nekik mellesleg, nekem nyilván nem mellesleg magyar nyelv és irodalmat is.
1: Hiszen ugye az még nem hangzott el, hogy ebben az intézményben kezdte meg pedagógusként is a szakmai tevékenységét is.
2: Így van. 1996-ban én az akkori Ferenczi Sándor egészségügyi szakközépiskola és szakiskolában kezdtem el tanítani, tehát így egy ilyen vegyes képzési profilja volt akkor az iskolának, tehát ahogy mondtam, futott a már akkor induló FAR program, futott a hagyományos szakközépiskolai képzés és a hagyományos szakiskolai képzés is, és még mellette a szakmunkások szakközépiskolája is, tehát akik a szakmai végzettségüket szakiskolában szerezték meg, de szerettek volna érettségi bizonyítványt is szerezni, mert ez már akkor az alkalmazásuk feltétele volt. Úgyhogy én a pályakezdőként ebben a 4 modellben tanítottam rögtön, délelőtt és délután is. Úgyhogy hát nem volt egyszerű átállni a délelőtti diákjaimról a délutáni felnőtt diákjaimra. Tehát egy ilyen típusú képzéssel, illetve képzési struktúrával rendelkezett az iskola, mindenre alkalmasnak kellett hirtelen lenni. Utána tisztult ez a profil, már a szakmunkások szakközépiskolája az kifutott néhány év alatt, és maradt meg a szakiskola is, és maradt a szakközépiskolai képzés, ami aztán ugye az oktatási struktúra változásával lett szakgimnázium, és most pedig már technikum. Nem kaptam rögtön osztályt, viszont a következő évtől igen. Úgyhogy mindenki számára meghatározó az első osztálya, így számomra is nagyon összenőttünk, akkor még nem volt gyermekem sem, tehát voltak éppen ezt a funkciót is az osztályom töltötte be. És hát ott is például az egyetemen tanult motivációs módszerekkel dolgoztunk, mint például a pedagógiai szerződés. Úgy láttam 10-ben, hogy nagyon messze esik a tanulmányi eredményük és a pálya elképzeléseik, úgyhogy azt találtam célra vezetőnek, hogy egy SWOT analízis után, tehát ugye a erősségek, gyengeségek, lehetőségek és veszélyek mentén beszéljük át az ő életüket, és ez alapján kötöttünk egy pedagógiai szerződést, mit vállalnak ők a saját céljaik elérése érdekében, és mit vállalok én, mint osztályfőnök, hogy segít sem az ő céljaikat, illetve mit vállalnak a szülők szintén azért ugye, hogy a gyerekek célját segítsék, és ebből rögtön lett egy sikertörténet is. Egy év alatt ugrásszerűen nőttek a tanulmányi eredmények, tényleg nagyon, nagyon jó kis osztály voltunk ennek köszönhetően is, meg hát egyébként az egymáshoz szeretettel való fordulás eredményeképpen is. 2 év múlva kaptam egy munkaközösségvezetői felkérést is, úgyhogy akkor nem is tudom hány évig, de legalább 5 évig akkor munkaközösségvezető is voltam. Aztán született a lányom, és miután visszatértem a tanításba, utána is elég sokáig voltam munkaközösségvezető.
1: és közben ugye a közoktatási vezető képesítést is megszerezte.
2: A közoktatási vezető szakvizsgámat, végzettségemet 2003-ban szereztem, ugye 2002-ben született a lányom, úgyhogy egy évet így halasztottam, ezért lett 2003-as ez a diploma, viszont nem voltak soha intézményvezetői ambícióim, tehát ezt szakvizsgaként tekintettem, ami viszont alkalmassá tett arra, hogy az egyetemi hallgatók tanítási gyakorlatát is vezethessem, úgyhogy ez lett az új terület, amiben így be tudtam már a szakvizsga birtokába kapcsolódni. 2015-ben tettem mesterpedagógus vizsgát, ez pedig ugye megerősítette ezt az elhatározásomat, hogy egyetemi hallgatókkal is foglalkozzak. A pályámat színesítették még 2010-től, 2011-től azok az ünnepi műsorok, amiket a partnerintézményeink, tehát a Megyei Kórház, a MESZK, a Magyar Ápolási Egyesület, a Vöröskereszt, a MESZ-EGYI kért, különböző ünnepi rendezvények, karácsony kitüntetés átadó műsor alkalmával, egy-egy a szeretetről, a küldetésről, az emberi kapcsolatokról szóló műsort kértek tőlünk, és hát nagy szeretettel készültünk a diákjainkkal ezekre. Úgyhogy a tehetséggondozás mellett ez a fajta, hát mondhatnám így, hogy műsor vagy rendezvényszolgáltatás is bekapcsolódott az életünkbe, és mindig lehetett találni egy maroknyi diákot, akik szavalattal, énekléssel nagyon szívesen vettek részt ezekben. És ez ilyen kölcsönösen töltődést jelentett, tehát nekem is töltődést jelentett végig a pályámon, ahogy a diákjaimat láttam, hogy én tudom, hogy 9-ben hogy indult, és aztán azért a lehetőségekhez képest milyen szépen leérettségizett, vagy tudom, hogy amikor egy versenyre jelentkezett, akkor honnan indult, és látom, hogy hova jutott, hogy országos díjakat tudott nyerni, vagy éppen látom azt, hogy amikor én elkészítettem a műsornak a forgatókönyvét, akkor mennyire jól osztottam szerepet, tehát hogy az ő jelleméhez, az adott diák jelleméhez mennyire igazodik az a karakter, akit neki ott meg kellett formálni, és hát a próbák során mennyire szoros kapcsolatok alakultak ki. Tehát én a legtöbb diákomhoz nagyon erősen kötődöm.
1: És ugye, ahogy hallhattuk, ez is inspirálja, hogy látja a diákjainak a fejlődését, és ahogy mostani beszélgetésünkben is már elhangzott, a szeretet, az elfogadás, az egymás felé való fordulás, ugye az, amit mindenképp szeretne ön is átadni a diákoknak, ha ennek útjairól szólunk még, ugye az oktatás mellett az az emberi magatartás is, amit a mindennapokban látnak a diákok az intézményben, illetve ugye azért arra is térjünk ki, hogy ez minden intézményben is ugye ebben az életkorban is nagyon fontos, mint a mindennapokban, azért talán mondhatjuk, hogy minden területen ezek a tulajdonságok azért nagyon jó, hogyha megvannak, de különösen azért, hogy egészségügyi területen fognak ugye dolgozni azok a diákok, akik valószínűleg, akik az intézményben végeztek, hogyha még ennek a jelentőségéről, vagy ezeket összekapcsolva osztana meg velünk gondolatokat.
2: Az előbb említettem, hogy mindenképpen kell, hogy olyan attitűddel érkezzenek hozzánk a diákjaink, akár egészségügyi szakdolgozók lesznek majd, akár szociális területen fognak dolgozni, tehát például kisgyermekgondozó nevelők lesznek, hogy legyen egy olyan attitűdjük, ami a másik emberhez való szeretetteljes segítő odafordulást jelenti. Ezen kívül egy beteg emberrel vagy egy gyermekkel foglalkozni nagyon nagy felelősség. Ebben a korban, amikor hozzánk érkeznek, nem mindenkiben van meg még ez a felelősségérzet és a kötelességtudat. Ugye kamaszokról van szó, úgyhogy mindenképpen az iskolai képzés alatt a kollégáknak is, ugye nekem is, ez az egyik legfontosabb feladatunk, hogy arra is ráneveljük a diákjainkat, hogy vannak kötelességeik, amiket el kell végezni, hiszen nem hagyhatják magukra például a kisgyereket, vagy nem hagyhatják magára azt a beteg embert a kórházi osztályon, és meg kell tanulniuk szakszerűen előkészíteni bizonyos vizsgálatokra, meg kell tanulni szakszerűen vezetni a foglalkozásokat, Tehát itt a kötelességérzet és a felelősségtudat, tehát hogy én felelős vagyok a másik emberért, a másik beteg emberért, vagy elesett emberért, vagy éppen kisgyerekért. Tehát ezt én bizton állíthatom, hogy a Ferenci minden oktatója nagyon komolyan veszi, hogy saját példájával is ezt közvetítse a diákoknak.
1: Ugye itt egészségügyi vagy szociális szakmát is tanulhatnak a diákok. Most szóljunk azokról a képzési területekről, amelyek keretében mindez megtörténhet.
2: Az egészségügyi szakmák között képzünk általános ápolót. A technikumi képzés, talán a hallgatók nincsenek teljesen tisztában vele, hogy 5, illetve 6 éves lehet. Az ápoló képzés például konkrétan 6 éves, tehát 14-ben fog majd érettségi és szakmai bizonyítványt egyszerre szerezni a diák. Nyilvánvalóan azért, mert 10-ben letesznek ugyan egy ágazati alapvizsgát, de ugye az általános ápoló szakasz tulajdonképpen magában foglalja a felnőtt ápoló és a csecsemő ápoló szakot is. Tehát tulajdonképpen két végzettség van egyben, ezért hosszabb ennek a képzési ideje, és akármilyen más egészségügyi szakmát szeretne még majd elsajátítani a későbbiekben a diák, vagy akkor már ugye fiatal felnőtt, ebből a képzéstípusból tud a legtöbb rész teljesítményt elfogadtatni, amivel rövidítheti a későbbiekben a más egészségügyi szakmák végzésének az idejét. Tehát akár ugye esti tagozatra is lehet hozzánk jelentkezni, és akkor be tudják számítani bizonyos tárgyait, egy évvel vagy fél évvel rövidebb lehet a képzési ideje. Tehát akkor ugye képzünk általános ápolókat, csecsemő és gyermekápolót, mentőápolót, rehabilitációs terapeutát, ezen belül fizioterápiás asszisztens vagy gyógymasszört. Az egészségügyi asszisztensek pedig lehetnek gyógyszertári asszisztensek, vagy radiográfiai, vagy perioperatív szakasszisztens képzésünk is van, ahol műtéti, aneszteziológiai szakasszisztenseket képzünk, vagy egészségügyi laboránsnak is jelentkezhetnek hozzánk, szövettani asszisztens, illetve klinikai laboratóriumi asszisztens szakon is végezhetnek. Tehát ezek ugye az egészségügyi ágazathoz tartozó szakmáink, illetve a szociális ágazatból a kisgyermekgondozó és nevelőt indítjuk rendszeresen, és van még egy új ágazatunk az egészségügyi technikán belül, a fogtechnikus, ezt viszont érettségi utáni képzés formájában indítjuk csak, tehát 14 évesen erre nem tudnak jelentkezni. Most, ahogy a legtöbb iskola, mi is úgy határoztuk meg a keretszámainkat, hogy van lehetőség pótjelentkezésre, tehát pótfelvételi eljárásban való részvételre, mert direkt úgy határoztuk meg a keretszámainkat, hogy aki még meggondolná ilyenkor magát, hogy mégis az egészségügyet választaná, vagy mégis kisgyermekgondozó és nevelő szeretne inkább lenni, még beférjen ebbe a keretbe, úgyhogy még most péntekig, május 22-ig várjuk a jelentkezéseket, tehát aki szeretne egészségügyi vagy szociális szakmát tanulni, de voltak éppen augusztus 31-ig lehet jelentkezni az iskolában, és hát így igazgatói hatáskörben el fogjuk bírálni, hogy fel tudjuk-e venni. Maradt-e még annyi keretszámunk?
1: Nagyon sok olyan területről szóltunk most, amelyről lehetőség szerint majd a későbbiekben még részletesebben beszélünk más műsorok keretében is. Azt szeretném kérni, mivel mostani műsoridőnk végéhez érkeztünk, hogy egy záró gondolattal picit a jövő felé tekintsünk, mik lennének azok a tervek, amelyeket hallgatóinkkal velünk is megosztana.
2: Köszönöm szépen a kérdését. Szoktam gondolkodni azon, hogy hogyan lesz a jövőben. Ugye én most pályáztam meg ezt az intézményvezetői pozíciót, és hát ilyenkor tervez az ember az intézménye számára is, meg a saját életútja, illetve a saját családja számára is. Amikor átgondoltam, hogy hogyan fogom vezetni az intézményt, amikor tavaly ilyen tájt a rektorasszony tájékoztatott arról, hogy engem fog megbízni az intézmény vezetésével, igazából én akkor kezdtem szembesülni azzal, hogy a személyes tapasztalataimon kívül ugye tájékozottam a szakmai partnereinknél, illetve a MESZK-nél is, hogy is áll az egészségügyi és a szociális szféra helyzete, és azt kell, hogy mondjam, hogy ugye a beszélgetésben volt szó a felelősségről például, hogy a térségben minden családnak a felelőssége lesz az, nem csak a kormányzatnak például, hogy az egészségügyi és szociális szféra helyzete milyen lesz. Tehát, hogyha a családok gondolnak arra, hogy akkor lesz több ápoló, több egészségügyi dolgozó az intézményekben, akkor csökkennek a várólisták, hogyha a gyerekeiknek ezt a pályát megmutatják. Tehát, hogyha felmutatják azt, hogy lehetsz egészségügyi dolgozó, és nem feltétlen azt kell nézni, hogy nem tudom én, a bankszektor munkatársaként esetleg a sokszorosát fogod keresni annak, mint amit egészségügyi dolgozóként keresel, vagy éppen szociális dolgozóként, mert szó szerint mindnyájunknak az élete múlik azon, hogy mennyi egészségügyi dolgozó lesz a térségben. Tehát itt van a Ferenci, képesek vagyunk akár kétszer ennyi egészségügyi dolgozót is képezni, hogyha a családok képesek küldeni a gyermekeiket ilyen pályára. Tehát, hogyha a családokban ez az indítatás elindulna, hogy akár önzésből is. Tehát, hogy a családunknak szüksége van arra, hogy legyen jól képzett egészségügyi dolgozója. Tehát, hogy lássuk, hogy kellene úgy ellátni a sebeket már otthon is, tehát a házi első segélynyújtásban. Lássuk, hogy kellene fölismerni a betegségeket, hogy kellene megelőzni a betegségeket. És ha azt szeretnénk, ahogy mondtam az előbb, hogy a kórházban hamarabb szakorvosi vizsgálatokra kerülhessen sor, akkor ahhoz kell sok-sok nővér, kell sok-sok ápoló, kell sok-sok laboráns, mert életek múlhatnak azon, hogy ki mikor kerül orvos elé, hogy ki milyen egészségügyi ellátásban részesül. Tehát ez az egyik, amit így az iskola terén, a pályaorientáció megszervezésénél is figyelembe vettem. És hát saját személyes pályámon mindenképpen szükségesnek látom, hogy a mesterséges intelligencia alkalmazását a pedagógiai gyakorlatomban az eddiginél jobban jelenítsem meg, tehát akkor az én személyes pedagógiai fejlődésemnek ez lesz az iránya, és hát még szeretnék igazából osztályfőnök is lenni, meglátjuk, hogy a következő ciklusban szintén meg fogom-e pályázni az intézményvezetőséget, vagy inkább azt mondom, hogy én szeretnék visszatérni a diákokkal való sokkal közelebbi, aktívabb foglalkozáshoz, tehát inkább osztályfőnök szeretnék lenni, mint intézményvezető. Nagyon kedves élményeim vannak az osztályfőnökséggel kapcsolatban is, például a most 12-es osztályom, tehát akinek 11-ig voltam így az osztályfőnöke is, éppen annyira a szívemhez nőtt, mint a valamikori első osztályom. Annyira kedvesek, annyira együttérzőek, és annyira jól tudunk együtt bármit is csinálni. És a saját személyes életem, tehát ami már nem az iskolai, a pedagógiai pályámhoz, hanem az abszolút magánemberi életemre vonatkozik. Ugye életkoromnál fogva arra készülök, hogy hamarosan majd férjhez megy a lányom, és hamarosan majd unokáim lehetnek, és pillanatnyilag ezt még nem tudom elképzelni, hogy ez hogyan lesz, de azért már ilyen szép kis érzések megjelentek bennem ezzel kapcsolatban, hiszen van már több olyan ismerősöm, aki velem egyidős, és már van 1-2-3 unokája is, úgyhogy majd lassan így is kell magamra gondolnom, mint lendő nagymama.
1: Jó egészséget és további sok sikert kívánok mind a szakmai útján, mint pedig ugye itt a személyes életútjával is azokhoz az élethelyzetekhez, amelyek a jövőben valósulnak meg, és köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Köszönöm szépen szerkesztőasszonynak a beszélgetést, és nagyon nagy szeretettel jövök bármikor, hogyha adódik egy olyan téma, amiről szívesen beszélgetne velem, mint a Ferenci intézmény vezetőjével.
1: Köszönöm szépen, szeretettel várjuk vissza. Mostani műsoridőnk végén pedig elköszönök kedves hallgatóinktól is az elmúlt órában Tóth Évával, a Miskolci Egyetem Ferenczi Sándor Egészségügyi Technikum intézményvezetőjével, magyar nyelv és irodalomszakos tanárral, mesterpedagógussal beszélgettünk, aki 2026-ban Miskolc Város Pedagógiai Díjban részesült. Köszönjük, hogy önök is velünk tartottak, az Európa Rádió Látogató című magazin műsorát hallották. A szerkesztő műsorvezető Kisnéveres Viktória búcsúzik önöktől, viszont hallásra.
0: Látogató. Az Európa Rádió szeretett szolgálati magazinja.

0: Lehet barikó.
1: 21 óra. Hírek az Európa Rádióban.
2: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Robbanás volt és tűz keletkezett pénteken Tiszaújvárosban a MOL telephelyén. A délelőtt 9 óra körül történt balesetben egy ember életét vesztette, többen megsérültek. A MOL Petrolkémia Tiszaújvárosi telephelyén az Olefin egy üzem újraindítása során történt a robbanás. Az esethez a helyi létesítményi tűzoltók nagy erőkkel vonultak ki, a helyszínre riasztották a tiszaújvárosi és miskolci hivatásos tűzoltókat, a Borsodabói-Zemplén vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot és a mobil labort is. A sérülteket Debrecenbe és Miskolcra szállították. Karbantartás zajlott a MOL tiszaújvárosi üzemében, mikor a robbanás történt. Szénhidrogén robbant be váratlanul a csővezetéknél. Ezt Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója mondta a Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterrel közösen a helyszínen tartott sajtótájékoztatón. Kapitány István arról szólt, kétgyermekes családapa hunyt el. Hernádi Zsolt elmondta, 8 óra 41 perckor jött az értesítés a robbanásról az Olefin egy üzemből. Ez egy üzemi baleset, semmilyen külső behatás nem volt, semmilyen ilyen következtetést levonni nem szabad, fogalmazott. Káros anyag nem került a levegőbe. Mint hozzátette, szörnyű dolog történt, egy kollégánk meghalt, 9 megsérült. Az eset kivizsgálása zajlik, megnézzük, történt-e emberi mulasztás, és hogy a jövőben ne történhessen ilyen, mondta Hernádi Zsolt hozzátéve, itt Tiszaújvárosban 2021-ben történt hasonló baleset. A kormány elkötelezett a repülőtér fejlesztése és a kapacitások bővítése mellett, és kiemelt feladat a légikikötő megközelíthetőségének javítása, mondta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Hangsúlyozta, a budapesti repülőtér bővítése elengedhetetlenné vált, mert a turizmus és a gazdaság fejlődésének egyik korlátjává válhat a jelenlegi kapacitás. A magyar gazdaság elemi érdeke a reptéri kapacitások bővítése, mivel Budapest iránt a nemzetközi érdeklődés csillapíthatatlan, a beutazók száma évi 2 számjegyű növekedést mutat. Az államnak tulajdonosként és szabályozóként is támogatnia kell a légikikötő fejlődését, ami a magyar gazdaság érdeke is, figyelembe véve a környéken lakók szempontjait is, húzta alá. Vitézi Dávid szólt arról is, hogy a budapesti Európa legnagyobb olyan repülőtere, amelynek nincs közvetlen kötött pályás kapcsolata a belvárossal. A szükséges tervek már elkészültek, és a kormány prioritásként kezeli a vasúti kapcsolat megvalósítását, valamint a repülőtérre vezető út fejlesztését, és ebben együttműködésre törekszik a főváros vezetésével. Az Európai Unió tanácsa jóváhagyta azt az új jogszabályt, mely első alkalommal állapít meg harmonizált, uniós szintű szabványokat a macskák és kutyák jólétére, tenyésztésére, azonosítására és nyomon követhetőségére vonatkozóan. A jogszabály célja, hogy javítsa az átláthatóságot a keftelésből tartott állatok kereskedelmében, miközben segíti a hatóságokat a családgyakorlatok és a határokon átnyúlóan működő illegális kereskedőhálózatok elleni küzdelemben. Az új szabály közös követelményeket vezet be a macskák és kutyák uniós értékesítésében résztvevő tenyésztők, eladók, menhelyek és online platformok számára. Kötelező azonosítási és regisztrációs rendszereket hoz létre az egész unióban a teljes nyomon követhetőség biztosítására. A jogszabály reagál az illegális kereskedelemmel, a felelőtlen tenyésztéssel és az online kisállatértékesítés térnyerésével kapcsolatos növekvő aggodalmakra is, amelyek, mint írták, jelentős kockázatoknak tették ki az állatokat és a fogyasztókat egyaránt. Június 20-án rendezik meg a Múzeumok Éjszakáját, az ország legnagyobb kulturális eseményének idei nagykövete, Mautner Zsófia gasztronómiai szakíró, kiemelt városa pedig Sopron lesz, közölték a szervezők. A nyár legrövidebb éjszakáján országszerte több száz helyszínen több ezer programmal, köztük koncertekkel, tárlatvezetésekkel, interaktív élményekkel és családi programokkal várják a látogatókat a múzeumok, galériák és kiállító helyek. Az idei esemény kiemelt helyszíne Sopron lesz. A kulturális rendezvényhez idén is több száz intézmény csatlakozik országszerte. A részletes programkínálat a rendezvény hivatalos honlapján, a muzei.hu oldalon június 2-ától érhető el, ahol helyszín, időpont és programtípus szerint is kereshetők lesznek az események.
1: Az időjárásról.
2: Szombaton napos, száraz idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel. Az északi-északkeleti szél több helyen erős lesz. A csúcshőmérséklet szombaton 23 és 29 fok között alakul.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes

0: hallgathatják meg, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szersin Gyula, Jászai Mari díjas színművész előadásában hallják.
1: A bankár. Zsidónak lenni annyit jelent, mint mindig egy lépéssel hátrább lenni, de mindig egy arasszal több is lenni, mint más. Zsidónak lenni nehéz, de szép. Ezzel a mondattal vigasztalta Pohris papa a fiát, valahányszor sírva jött haza az iskolából. A kis Gottfried mindebből csak egyet értett meg, hogy zsidónak lenni rossz. A többi gyerek lögdösi, hátba vágja, nyelvet ölt rá, és utána kiabálja az utcán, hogy büdös zsidó, vagy hogy Ergerberger, zsidóberger, minden zsidó, gazember. Gottfried nem volt gazember, és ezért igazságtalannak érezte a gyerekek viselkedését. Lassan megérlelődött benne a tudat, hogy a világ igazságtalanságokból áll. Később megtanulta két részre osztani a világot, zsidó részre és nem zsidó részre. A zsidó rész olyan volt benne, mint egy unalmas, de biztos családi kör, ide tartoztak a szülei, ide tartoztak azok a bácsik és nénik, akik hozzájuk jártak, ide tartozott a fűszeres a Rosengasse sarkán, és az a rongyos koldus a körút elején, akinek mindig adni kellett valamit, valahányszor elment mellette. Ide tartozott néhány gyerek az iskolában, a Rosenbaum, a Mendel, a Daskiewicz és a kis Gottfried megtanulta, hogy ezekkel össze kell tartani, még akkor is, ha undorodik örökké csorgó orruktól, vagy unja ostoba locsogásukat. Itt egyszerűen nem azon múlt a dolog, hogy szereti-e őket, vagy nem, hanem hogy zsidók. Ezen a körön kívül aztán volt a másik világ, a többi emberi. A nagy, szép, az ellenséges, az érthetetlen és vonzó világ, ahol már szabad volt különbséget tenni. Ezt szeretem, ezt nem. És a legkényelmesebb az volt benne, hogy akit szeretett az ember, azt sem kellett segíteni, ha éppen úgy adódott. Az ember lehetett önző, hálátlan, még áruló is lehetett. Ezt tanította a törvény, amelyik kimondja, a sarki fűszeresnél kell vásárolni, még ha goromba is, és drága. És a szemben lévő boltban nem szabad vásárolni, még ha a fia olykor ajándékot is ad, mert az nem közülünk való. Ez a közülünk valóság és nem közülünk valóság isteni törvény volt, minden egyéb törvény alapja. Annyira magasan álló törvény, hogy nem is esett szó róla, mint ahogy nem esik szó arról, ami magától értetődően természetes. És mégis az volt a különös, hogy az a másik, az a kívülálló idegen és ellenséges világ vonzóbb volt sokkal. Már az első iskola évben észrevette ezt. A többi gyerek vidámabb, kötetlenebb, felelőtlenebb volt, mint az a néhány, aki a közülünk valóság törvénye alapján melléje tartozott. Ezek mindig egy kicsit behúzott nyakúak voltak. Csínyek elkövetésére túl óvatosak, ijedtek és koravének. Hiányzott belőlük az a túláradó féktelenség, ami a többi gyerekek játékát olyan lármássá és szabaddá tette. És Gottfried érezte, hogy belőle is hiányzik ez, és ezért mérhetetlenül irigyelte azokat, akikben megvolt ez a felelőtlen féktelenség, akikben meglehetett, mivel egy másik világhoz tartoztak, ahol embernek lenni, nem csak, hogy nem nehéz, de szebb is. Azonban látnia kellett, hogy a felnőttek világában is ugyanígy volt. Míg a szomszédos Kunzler villa kertjében vidám lármás élet folyt, illatos nénik, szürke cilinderes bácsik jöttek és mentek, bár Pohris papa szerint ezek a kunzlerék nem is állottak valami jól, addig náluk otthon minden egészen más volt. Hozzájuk soha nem jöttek vidám emberek, akik ráértek volna órák hosszat tréfálkozni. Hozzájuk kopott kabátos, nagytáskás, izzadságszagú emberek jártak, akik halkan és fontoskodva pusmogtak apával valahol egy sarokban. Néha egészen öreg emberek, toprongyosak, penész színűek, akiknek szőrös fekete kalapjuk, vörös szakálluk és tincsben alácsüngő pajeszuk volt, és minden, amiről beszélni tudtak, üzlet volt csak és pénz. Ha ilyen emberek voltak a házban, nem volt szabad zavarni apát. Apa pénzt csinál, mondta ilyenkor Pohris mama letompított hangon, és tisztelettel nézett a kopott ajtóra, mely mögül a pusmogás hallatszott.

0: Eleinte azt hitte ilyenkor, hogy apa s azok a bácsik valami titokzatos művelettel valóban a pénzt csinálják. Azokat az érc vagy papírdarabokat, amikért vásárolni lehet a boltokban. De aztán megtanulta, hogy a pénzcsinálás valami egészen más. Valami izgatóan érdekes játék. Mint amikor ő például elvisz az iskolába egy tarka üveggolyót, és azt elcseréli egy zsebkésre, és a zsebkést eladja kunclerék kocsisának egy házi nyúl fiókáért. Később a mama elmagyarázta neki, hogy a papa bankár. És ez azt jelenti, hogy az emberek, akik nem tudnak mit kezdeni a pénzükkel, elviszik hozzá, és a papa befekteti ezeket a pénzeket különböző üzletekbe, vagy kölcsön adja olyanoknak, akik bért fizetnek érte. Ennek a bérnek egy részét az kapja, akié a pénz, s a többit megtartja a papa magának. Szép dolog bankárnak lenni, mondta a mama, sok ész kell hozzá, és finom üzleti érzék. A mama sok érdekes dolgot tudott mondani. Alacsony, kövérkés, szomorú szemű asszony volt, aztán meghalt. Gottfried 12 éves volt akkor. A papa megtépte a gombjukait, hamut hintett a fejére, és két napig hangosan jajgatva gyászolt. Aztán átöltözött, és elment egy üzleti tárgyalásra. Gottfried úgy állott szemben egyedül a halállal, mint egy ismeretlen idegen ellenséggel, mely átnyúlt abból a másik világból a mi közülünk való világba, és elvitte a mamát. Szerette volna tudni, hogy hova vitte, de a lapos mellő sápat rabbi növendék, akihez titokban vallásórára kellett járjon, és a pirosarcú vidám tisztelendő atya az iskolában egészen különbözőképpen beszéltek erről, de valahogy egyik sem volt az igazi. A kis Gottfried logikus és józan gondolkodáshoz szoktatott agya tiltakozott minden misztikus elképzelés ellen. Szerette volna azt tudni, hogy az anyja csak alszik, és majd egyszer fölébred megint 10 év múlva, 100 év múlva, vagy 1000 év múlva, és akkor újra járni fog szekrénytől szekrényig, húzogatja a naftalin szagú fiókokat, és míg párnás arca mosolyog, két barna szeme a titoktudók komolyságával néz a világba. De hiába szerette volna tudni ezt így. Koravén realizmusa tisztában volt azzal, hogy se 1000 év múlva, se 100 év múlva nem térhet már vissza a mama ebbe a házba, mert addigra a szekrények elkorhadnak és eltüzelik őket, és ami bennük van, azt régen megeszi addigra a penész és a moly. Gottfried kétféle vallásban nőtt fel. Hivatalosan katolikusnak keresztelték, így szerepelt az iskolában is, vagyis abban a nem közülünk való világban. A másik belső világban pedig egy titkot igyekeztek rábízni, Júda sötét titkát, aki megöli azokat, akik elhagyják őt. Az iskolai vallásórán azt tanították, hogy Isten szerető édesatya, aki egyformán jutalmaz és büntet szegényt és gazdagot, osztrákot, csehet, németet, magyart, szerbet, horvátot, lengyelt. De ugyanakkor látta, hogy a világban másképpen boldogul a szegény, és másképpen a gazdag, és hogy rangsor választja el egymástól az osztrákot, a csehet, a magyart és a szerbet. A rabbi növendék pedig egy hatalmas és félelmetes Jehováról tudott, aki egyedül a zsidóknak az istene, és senki másnak, s aki fogat fogért, szemet szemért alapon választott népének, Júda népének ajándékozta a földet, minden emberével és minden kincsével. És közben látta azt, hogy a föld és a rajta levő élet idegeneké, akik megvetik és lenézik a zsidót, s hogy kunclerék, akik rosszul állanak, de nem zsidók, vidáman élnek, míg ő hozzájuk csak osonva járnak az emberek, és olyan arccal pusmognak órákon át, mintha háborút viselnének a világ ellen. Nem. Gottfried nem tudott hinni egyik istenben sem. De erről nem beszélt soha senkinek. Igaz, hogy nem is lett volna kinek. Barátai nem voltak. Az a néhány zsidó gyerek, akivel a közülünk valóság törvénye alapján össze kellett tartson az iskolában, nem vonzotta. S akik vonzották volna, azokkal nem találta meg a kapcsolatot, mert azok ahhoz az ellenséges másik világhoz tartoztak. Csak egyetlen egyszer hitte azt, hogy barátot talált, Ez 13 éves korában történt meg. Szép, fölemelő boldog érzés volt, de nem tartott sokáig. A fiút Lubovszky Kazimírnak hívták. A megismerkedés egy őszi napon történt, mindjárt a tanév elején az iskola folyosóján. Harmadik gimnazisták voltak akkor. Ez a Lubovszky vadfiú volt, verekedő és féktelen. Csupa tréfa, ötlet, vidámság. Első héten már az osztály hangadója, vezére, kolomposa lett. A kis Gottfriedet első naptól kezdve vonzotta valami ehhez a fiúhoz. Talán éppen az, hogy annyira más volt, mint ő. Mintha éppen az ellentéte lett volna, a visszája, a szebbik fele. Ami belőle hiányzott, aminek a hiányát annyira érezte, hogy szinte fájt néha, az volt Lubovszky. Persze csak távolról csodálta harsogó jókedvét és pompás torna mutatványait, közeledni soha sem mert volna hozzá, mégis összehozta őket a véletlen. Szünet volt, latinóra előtt. Gottfried behúzódott a folyosó ablakába, és átvette még egyszer a fordítást. Szorgalmas tanuló volt, úgy érezte, tartozik ezzel annak, hogy zsidó. Egyszerre csak megszólalt mögötte egy hang. Nézzétek ezt a sündisznót, biflázik! Néhányan hangosan nevettek. Gottfried riadtan nézett föl a könyvből, Lubovszky állt mögötte. Talán az üldözöttek rémülete villanhatott meg egy pillanatra a szemében, amikor az erős nagy fiúra nézett, mert az rávillantotta a fogait, és barátságosan mondta, ne félj, kissű, nem akarlak bántani. Én rémesen tisztelem azt, aki tanul. Azokból mind milliómos lesz biztosan. Akarsz milliómos lenni? Nem, felelte Gottfried, és elpirult, mert tudta, hogy hazudik. Milliómos akart lenni. Nem, csodálkozott a másik. Pedig egészen jó dolog lehet, az hallod-e? Ha az embernek annyi pénze van, amennyit csak akar, nekem, látod, soha sem lesz pénzem. Hát csak magolj kissűn, és légy milliómos. Talán e hangban volt valami látság, ami Gottfriedet elérzékenyítette, de lehet, hogy csak meg akarta hálálni valamiképpen a kitüntetést, ami érte, amikor az osztály bálványa, ez a csodálatos, nagyszerű fiú leereszkedett hozzá, és szóra méltatta. Hirtelen, anélkül, hogy gondolkodott volna, azt mondta túláradó boldogságában, ha milliómos leszek, annyi pénzt adok neked mindig, amennyit csak akarsz. Lubovszky csodálkozva ránézett, nézte néhány pillanatig, aztán huncut mosoly szaladt végig az arcán. Akkor adj most 20 fillér csokoládéra, előlegnek. Gottfried megdöbbent, mert erre nem volt elkészülve, és elpirult. Egy pillanatra eszébe villant az apja szava, hogy pénzt adni idegennek nem szabad. De aztán érezte, hogy valami cselekednie kell, valami nagyot, valami szépet, ami kiemeli őt a zsidó alacsonyabb rendűségből, és egyenlővé teszi ezzel a szép vadfiúval. Benyúlt a zsebébe, és megkereste a pénzét. Éppen 2 10 fillérese volt. Nesze, mondta, és oda nyújtotta másiknak a pénzt. Neked adom. Az érzést, ami akkor végig szaladt rajta, azt a büszke, gőgös, nagyszerű érzést sohasem felejtette el. Amikor az a másik fiú csodálkozva elkomolyodott, amikor átvette tőle a pénzt, amikor nagyon hosszasan megnézte, és ahogy halkan és komolyan azt mondta, köszönöm, hatalmas, gyönyörű érzés volt. Sajnos nem tartott sokáig, mert abban a pillanatban csöngettek, és be kellett menni a terembe. De a következő szünetben, amikor az egyik fiú valami miatt bosszantani kezdte, és könyökével oldalba lökte, egyszerre csak ott termett ez a Lubovszky. Elpenderítette a másik fiút, hogy neki esett a falnak, és tiszta, messze csengő hangon kiáltotta, hogy meghallhatta mindenki, az egész osztály, hagyd békét a sünnek! A sün az én barátom! Aznap este még az ágyban sem tudott egyébre gondolni. Félálomban is egyre a bátor csengő szavakat hallotta, a sün a barátom! Büszke öröm feszített. Boldogság bizsergette, még a szeme is megkönnyesedett tőle. Szerette volna belekiáltani a világba, hogy mindenki hallja, zsidó és nem zsidó, barátom van, barátja vagyok Lubovszky Kazimírnak, az iskola legjobb tornászának. Senki sem merte az osztályban csúfolni többé, lögdösni, vagy éppen megpofozni, mint azelőtt. Egyik nap iskolába jövet a lépcsőn, egy nagy ötödikes kamasz elgáncsolta, de Lubovszky az első szünetben fölment az ötödikesek folyosójára, és úgy elverte a kötekedőt, hogy megerett az orra vére. A név, hogy Sün, rajta maradt ugyan, így nevezte lassacskán az egész osztály, de ezt nem bánta, mert ez is tőle származott, az imádott nagyszerű baráttól. Úgy nézett föl rá, mint egy félistenre. Imádta. Amit Kazimír mondott, az volt egyedül a mértékadó, az volt egyedül helyes, jó és okos. Amit Kazimír tett, az hőstett volt. Kazimír volt a tökéletesség maga, a barát. A hatalmas barát, akinek ő csak árnyéka lehetett, ugyan alázatos és hóduló árnyéka, de akinek a fényéből mégis reális esett valami azáltal, hogy a barátja lehetett. Gottfried kezdett rosszabbul tanulni. Gyakran kapott büntetést is, de büszke volt ezekre a büntetésekre, mert Kazimír miatt kapta őket. Csínyekért, amelyekben ő csak árnyék volt ugyan, de ügyetlen árnyék, akit tetten értek. A barátság egyetlen árnyoldala az volt, hogy Kazimírnak gyakran kellett pénz. Nem is az volt a baj, hogy pénz kellett neki, Gottfried szívesen odaadta volna apja egész bankját, az sem lett volna nagy ár ezért a barátságért, hanem, hogy ilyenkor ki kellett találni mindig valami hazugságot, amire pénzt lehetett kérni otthon. És a hazugságban sem az volt a baj, hogy hazudni kellett, hanem, hogy nagyon okosan kellett ám hazudni, mert az apja rendszerint ellenőrizte is, ha módja volt hozzá az ilyen pénzkiadásokat. Az első botrány akkor tört ki, amikor tanév végén arra bizonyos nemzetközi cserkész kirándulásra indultak. Gottfried 20 koronát kapott az apjától erre a kirándulásra. Ez nagy pénz volt. Szegény munkás emberek egy hónapot is dolgoztak ezért a pénzért. Gottfried első dolga volt, hogy megmutatta barátjának a 20 koronát. Nem csak azért, hogy dicsekedjék veled, dehogy, hanem mert a barátja volt, mert büszke volt arra, hogy a barátja, és mert úgy érezte, hogy időnként közölni kell valami fontosat, nehogy unalmassá váljék a nagyszerű barát számára. Szép kis pénz, mondta Kazimír, és felhúzta a szemöldökét. Aztán aznap nem is beszéltek többet a pénzről, de másnap félrevonta titokzatosan egy ablak mélyedésbe. Te, mondta folytottan is fontoskodva, vehetnénk a pénzeden egy vadászpuskát. Mit? Rémült meg Gottfried. Egy vadászpuskát. Elvinnénk magunkkal a kirándulásra, és vadásznánk vele, a 20 koronából futná bőven. Gottfried csak dadogni tudott. De szabad ezt? Kazimír ránézett, és a mosolya gúnyos volt. Ha félsz, én megveszem helyetted. El is viszem, úgyhogy senki se látja meg. De ha sajnálod a pénzedet... Nem, dehogy! Riadt meg Gottfried, és a 20 koronát odaadta Kazimírnek. Dobogó szívvel, gonosz érzések között, mint aki tiltott dolgot cselekszik, de odaadta. Délben a cserkész vezető tanár kihirdette, hogy azok, akik részt akarnak venni a cserkész táborozáson, hozzanak másnapra magukkal 5 koronát. Gottfried szeretett volna 20-ból 5-öt visszakérni, de szégyelte. Így nem maradt más hátra, mint este pénzt kérni újra a papától. Az öreg pohris csodálkozva nézett a fiára. 5 koronát? Hiszen tegnap előtt kaptál 20-at. Izzadva és hebegve, de be kellett vallani, hogy mi történt a pénzzel. Természetesen nem árult el, hogy kinek adta, az sem, hogy mire. Pohris papa hosszasan nézte a fiát, és megcsóválta hozzá a fejét. Remélem, legalább közülünk valónak adtad. Gottfried még jobban elvörösödött. Nem, felelte hebegve, de ő a legjobb barátom. Pohris papa magához húzta a fiát, és a szemébe nézett. Vigyázz, mondta nagyon komolyan. Nekünk a többiek között soha nem lehetnek igazi barátaink. Amíg pénzt kapnak tőlünk, addig megjátsszák talán a barátságot, de ez csak hazugság, mert a valóságban gyűlölnek minket. Azért mondom ezt, fiam, mert ismerem őket, és nem szeretném, ha csalódás érne. Csalódni fogsz. Aztán újra adott 20 koronát. Lubovszky Kazimír valóban megvette a vadászpuskát. El is vitte a táborozásra, szétszedve a csomagjai között, anélkül, hogy bárki is észrevette volna. Fent a hegyekben el is ment vele vadászni egy hajnalban. Gottfriedet is hívta, de ő félt. A vadászat azonban balul ütött ki. Bár rálőtt valami tyúkforma madárra, de nem találta el. Ellenben a lövésre odajött 2 csendőr, és elvették tőle a puskát. A cserkészparancsnok meg is büntette. 10 napig nem volt szabad elhagynia a tábort. Gottfried úgy érezte, hogy a barátja hős, mert nem árulta el, hogy 2-jüké a puska, és így őt nem büntették meg. Később, amikor Lubovszky a büntetését kitöltötte, történt az a dolog a csónakkal. Ez is Kazimír ötlete volt. Ő találta meg a csónakot egy magyar fiúval együtt. Először nem volt mit kezdjenek vele, mert nem volt evező, de akkor egy másik fiú, egy fürge kis román, megtalálta bokrok között egy félig elhasadt ócska evezőlapátot is. Nagyszerű, jelentette ki Kazimír, éppen megfelel, üljetek csak be, én majd evezek. 6-an ültek be, éppen elfértek valahogy. Lubovszky evezett. A víz elég csöndes volt azon a helyen, a folyó valóságos kis tóvá szélesedett. Fogadjunk, hogy 10 evezőcsapással elérem a túlsó partot, mondta Kazimír. Nem létezik, felelte a magyar fiú. Kazimír belefeküdt az evezésbe. A 3. húzásnál 2-hasadt az evező, csak egy kis darab nyél maradt a kezében. Valamennyien nevetni kezdtek, olyan buta arcot vágott Kazimír ebben a pillanatban. A víz lassan és szelíden vitte a csónakot lefelé. Ki tud úszni? Kérdezte a magyar fiú. Csak 3-an tudtak, Kazimír, a magyar és a román. Mi levetkőzünk, beugrunk a vízbe, és kitoljuk a csónakot a partra, adta ki a magyar a parancsot, és elkezdte kifűzni a cipőit. Várhatunk még, felelte Kazimír. Egészen kellemes így sodortatni magunkat a vízzel, majd lejjebb ráérünk még mindig. A csónak közben egyre sebesebben kezdett csiklani. Mire meglátták az átszakadt gátat és a veszélyt, már késő volt. A csónak valósággal rohant. Cipőt le és beugrani, kiáltotta Kazimír, és lerúgta lábáról a szandált. Késő, mondta fogai között a magyar, és az arca feltűnően sápat volt, csak a szeme villogott. Nem hagyhatjuk itt a kicsiket, nem tudnak úszni. Akkor már szédületes sebességgel rohant velük a csónak, valósággal röpült a hullámok tetején, és a vízesés zúgása fülsiketítően dübörgött a fülükbe. Az egyik gyerek, egy kis sápat cseh, felvisított a rémülettől, és Gottfried is sírni kezdett. Mit bőgsz? Fogd be a szádat, ordított rá Kazimír vörösen, de a magyar rátette erős barna kezét Gottfried vállára, másik kezével pedig megtapogatta a kis visítozó csehet, és nyugodt hangon mondta, nem kell félni, fogóckodjatok meg jó erősen, nem lesz semmi baj. A nyugodt erős kéz a vállán, és ez a néhány szó bizalommal töltötték el Gottfriedet, és már nem sírt, csak rémületre nyílt szemmel merett az iszonyú sebességgel közeledő mélységre, és akaratlanul is belekapaszkodott az idegen fiúba. Szörnyű volt. Az egész levegő reszketett a rettentő robajtól, s mintha a tajtékos mélységből a halál hideg szele fújt volna bele az arcába. Aztán egyszerre csak megállt a csónak. Olyan hirtelen és váratlanul, hogy majdnem lezuhant a padról. Alig 1 lépésnyire a csónak orrától harsogva szakadt alá a víz a mélységbe, de a csónak állt, csak a deszkái reszkedtek félelmetesen. A zúgás valósággal megsiketítette, és a levegő tele volt csillogó vízcseppekkel. Senki sem mozduljon, kiáltotta a pokoli dübörgésen keresztül a magyar fiú. A legkisebb mozdulat megindíthatja a csónakot. A parton már észrevettek, és mindjárt itt a segítség. Ültek mozdulatlanul, sápadtan és vacogó foggal. Gottfried valósággal összegörnyedt a félelemtől. Kiabáló emberek rohantak föl és alá a parton. Megpróbálta lehunyni a szemét, és elhitetni magával, hogy alszik, és csak álmodja mindezt, de nem sikerült. A szörnyű dübörgés és a kavargó mélység túlságosan félelmetes valóság volt. Reszketett ő maga is, akár a csónak. Aztán az emberek átdobták fölöttük a kötelet a két part között, és a kötél megfeszült. Egy fekete ábrázatú, bajuszos ember ordított valamit egy ismeretlen nyelven. A magyar fiú óvatosan fölállt, keze éppen elérte a kötelet. Először, akik nem tudnak úszni, kiáltotta. Gyorsan, egy-kettő, te, mutatott a Véznak is Csere. Az elmeresztette a szemét, és bőgni kezdett. Félek! Ki megy elsőnek? Mutassa meg valaki, hogy hogyan kell, kiáltotta egy hosszú, szemüveges német fiú. Én nem értek az ilyesmihez. A magyar ránézett Lubovszkira. Elkezded? Én utolsónak maradok, felelte Kazimir és mosolygott. Én vagyok a kapitány. Egy-kettő, induljon valaki! Senki sem mozdult. Jó 10 lépés volt a partig, és az az egy szál kötél ijesztően himbálódzott a megvadult víz fölött. A parton kiabáltak az emberek, és integettek dühösen. Hát ide nézzetek, én megmutatom, kiáltotta a magyar fiú, és elkapta a kötelet. Pillanat alatt rajta lógott, kézzel lábbal fogóckodva, mint a macska, és hihetetlen fürgeséggel kúszott végig rajta. Következő, ordította Lubovszki, és elkapta a sovány kis cseh fiú vállán a ruhát. Te jössz! Ne bőg, mert beledoblak a vízbe, te kukac! Fogózkodj meg! Most fel a lábakat, úgy, most mász! Ezután Gottfried következett. Húzódozni próbál, de Kazimir könyörtelenül fölrántotta. Szégyeld magad, ordított rá, fogd meg a kötelet! És Gottfried összeszorította a fogait, és megmarkolta a kötelet. Felhúzta lábait is, ahogy a magyar fiútól látta, és azokkal is belekapaszkodott a kötélbe. Összeszorította a fogait, nehogy a rettentő félelem, amit érzett, kiszalasszon a száján egy sikoltást. Rettenetes elszántságot érzett magában, halálos vad kétségbe esett elszántságot. Meg akarta mutatni Kazimírnek, hogy nem gyáva, hogy méltó a barátságára. Mász! Ordította Kazimír, és ő mászott. Behunyta a szemét, keze görcsösen markolta a durva kötelet, lábai kapaszkodtak minden erejükkel, és mászott, mászott, mászott. Egyszerre csak érezte, hogy erős kezek ragadják meg, és lefejtik a kötérről. Egy pillanatig a levegőben lebegett, aztán feküdt a kemény földön. A szemét még mindig nem merte kinyitni. Nem is mozdult egy darabig. Na, kelj föl! Nincs semmi baj, hallotta hirtelen maga mellett a magyar fiú nyugodt meleg hangját, és ettől egyszerre nevetni kezdett, de a szemeiből csorogtak a félelem meggyűlt könnyei. Később úgy emlékezett vissza erre az egészre, mint valami ködös, zavaros, rémséges álomra. 3 napig feküdt ideglázzal utána. És Lubovszki, a hatalmas barát, ez alatt a 3 nap alatt egyszer sem nézett feléje. Ez volt a legrettenetesebb. Lenéz, gondolta folytonosan, lenéz, azért nem jön. Mikor végre felgyógyult és kiengedték, elkeseredve vette észre, hogy Lubovszki valóban elhidegült tőle. Gúnyos volt, és nem vitte magával, ha kószálni ment az erdőre. Bizonyosan megvett, mert gyáva voltam, gondolta Gottfried, és valami fájdalmas, marcangoló szomorúságot érzett. De a tulajdonképpeni elhidegülés nem akkor történt mégsem. Utána 2 hónapig nem látták egymást, és amikor ősszel a tanév kezdetén a 4. osztályos tanteremben újra összetalálkoztak, úgy látszott, mintha a barátság még mindig fennállt volna közöttük. Lubovszki nevetve veregette meg a vállát, sünnek nevezte és pénzt kért tőle kölcsön. Néha el is vitte magával délutánonként ide vagy oda, s ő ment vele. Boldogan, lelkesen, az árnyék hűségével és alázatával. Nem, az elhidegülés később következett be. Egy leány miatt. Ez volt az első leány Gottfried életében. Juditnak hívták, és a közülünk valókhoz tartozott. Apjának valamilyen gyára volt, és gyakran járt el a Rosengasse-i házba üzleti ügyekben. Az ismertség is ott jött létre közöttük, mikor az apja egy alkalommal magával hozta. Judit 1 évvel volt idősebb, mint ő. Hosszú, gesztenye barna haját cofba fonva viselte, és nagy, bánatos pillantású szemei az anyjára emlékeztették Gottfriedet. A szomszédos leányiskolába járt, és délben gyakran találkoztak a sarkon, ahol a 2 iskola utcája egymásba futott. Gottfried rendesen elsőnek hagyta el az iskolát, hogy idejében a sarkon lehessen, és megvárassa Juditot. Ilyenkor együtt mentek három utcán végig, könyveikkel a hónuk alatt lassan, mint akik sétálnak, és anélkül, hogy egyetlen szót is váltottak volna egymással. Judit néha ránézett hosszú szempillái alul, és Gottfried ilyenkor ostoba módon elvörösödött. Ennyi volt az egész. És ekkor egy napon közéjük lépett ez a Lubovszky. Már fent a tanteremben kezdődött. Gottfried az óra vége felé elkezdte összekötözni a könyveit, és abban a pillanatban, amikor a tanár kilépett az ajtón, már ő is indult. Tessün? Hova szaladsz te ilyenkor? Kérdezte hirtelen egy hang a háta mögött, és ez a hang a Lubovszkijé volt. Gottfried elvörösödött. Sietek haza, mondta bosszusan. Várj, elkísérlek egy darabig. Ez kellemetlen volt és szokatlan. Lubovszky az internátusban lakott, és így nem volt miért kijöjjön az utcára. Másfél éve ismerték már egymást, és még nem történt meg egyszer sem. Gottfried nyugtalanul lépegetett nagy barátja mellett. Mi lesz, ha Judit már vár rá a sarkon? El kell süllyedjen szégyenében, úgy érezte. Tessün? Kérdezte Lubovszky, ahogy lefelé haladtak a lépcsőn. Van véletlenül pénzed? Mennyi kellene? Kérdezte gyorsan, és már nyúlt is a zsebe felé, hogy minél előbb lerázza magáról. A másik csodálkozva nézett rá, mert máskor nem ment éppen ilyen simán a pénzkérés. Egy korona kellene. Annyi nem volt nála, csak 80 fillér, tulajdonképpen úgy tervezte, hogy moziba megy vele délután, de inkább odaadta csak, hogy elbúcsúzhassanak. Ez is elég lesz, mondta Lubovszky kegyesen. Arról van szó, tudod, Gottfried már is a markába nyomta a pénzt. Neszej, szervusz, majd holnap elmondod, jó? Azzal már ugrált is lefelé a lépcsőkön, de Lubovszky néhány lépéssel utolérte. Elkísérlek egy darabig, mondta. Arról van szó, tudod, már a földszinten voltak. Gottfried elvörösödött és megállt az utcára nyíló kapuban. Kazimírnak tulajdonképpen a hátsó kapun kellett volna kimenni, az internátus a sporttér túlsó oldalán volt. Nem ér rá holnapig? Kérdezte rettentő zavarta. Siet nem kell. Az apám ilyenkor, és te is az ebéddel az internátusban. Én ráérek, legyintett Lubovszky. Van egy jó fél óra még az ebédig. A sarokig elkísérlek. Siethetünk együtt, én amúgy is nagyobbakat lépek, mint te. Mindezt vidáman és mosolyogva mondta, de mintha egy kis gúny is lett volna abban a mosolyban. Gottfried igyekezett olyan lassan menni, amilyen lassan csak lehetett. Kétszer is megállt, szorosabbra fűzni a könyveit is, egyszer a cipőfűzőjét igazította meg, pedig ki sem oldódott. Lubovszky türelmesen lépegetett mellette, és hosszasan magyarázott valamit egy labdarúgó mérkőzésről, ami délután lesz, meg hogy utána sörözni megy, majd a fiúkkal és kuglizni is fognak. Gottfried csak félfüllel figyelt oda, mert állandóan az forgott a fejében, mi lesz, ha Judit vár rá a sarkon. És Judit valóban várt már.
1: Mai magazinunkban Vas Albert Elvész a nyom című regényéből hallottak részletet, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szersény Gyula előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Rézlola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrög sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráterkukackrater.hu címre.

0: 22 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Jövő héten kedden és szerdán ülésezik a parlament. A keddi ülésnap Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik, közölte a házelnök. Forsthoffer Ágnes elmondta, a parlament szerdán megtárgyalja az alaptörvény 16. módosításáról szóló javaslatot, emellett az országgyűlés napirendre veszi azt a javaslatot is, ami a még folyamatban lévő devizahiteles perek, valamint a devizahiteles ügyekben indult végrehajtások felfüggesztését kezdeményezi. A keddi napon a képviselők döntenek a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság, az MNB működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró, a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését feltáró, a kegyelmi botrány felelőseit feltáró, illetve a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottság felállításáról, valamint Kocsis Máté mentelmi ügyéről. A házelnök közölte azt is, változik a parlamenti tudósítás menete, hangsúlyozta, hogy korábbi ígéretükhöz híven szeretnének nagyobb mozgásteret biztosítani a sajtónak, ezért a média munkatársai az úgynevezett kék társalgón kívül a kupolateremben, a főlépcsőházban, valamint a piros társalgó kijelölt területén tudnak majd dolgozni. Az azonban nem változik, hogy az ülésteremben továbbra sem lehet videófelvételt készíteni, illetve az újságírók az ülésterem folyosóit sem használhatják. Rámutatott arra többek között, hogy a képviselőknek és a kormánytagoknak továbbra is jogukban áll visszautasítani az interjúkérelmeket, amit a sajtónak tiszteletben kell tartania. A beruházások terén elmaradt a remélt fordulat az első negyed évben, az elemzők szerint a belső tényezők kedvezően alakulhatnak az év további részében, a külső feltételek azonban továbbra is kockázatoktól terhesek. A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb jelentése szerint az első negyed évben a nyers adat szerint 0,5%-kal, a szezonálisan kiigazított adatok alapján 1,3%-kal csökkent a beruházások volumene az egy évvel korábbihoz képest. Ezzel harmadik éve csökkennek a beruházások. Legutóbb 2023 első negyedévében regisztrált emelkedést a statisztika. Az előző negyedévhez mérten a beruházások összértéke összehasonlító áron 0,4%-kal mérséklődött. Továbbra sem következett be fordulat a beruházások terén, folytatódott a tavalyi év második felében kezdődött trend, megállt a beruházási aktivitás zsugorodása, azonban növekedési pályára nem tudott állni, rögzítette Molnár Dániel, a GFÜ gazdaságelemzési központ vezető elemzője az MTI-nek. A Magyar Innovációs Szövetség célja, hogy sok fiatalt támogasson, mondta a szervezet társelnöke Budapesten a 35. Országos Tudományos és Innovációs Olimpia döntőjének megnyitóján. Birkner Zoltán a verseny szervezőbizottságának elnökeként hangsúlyozta, a megmérettetés 35 éves történetében már 4000 projektet hoztak létre a fiatalok, míg két évvel ezelőttig évente 150-180 projekttel vettek részt a diákok, a verseny megújítását követően tavaly már több mint 400 pályamunkával indultak, idén pedig 721-en, mintegy 500 projekttel neveztek, ebből a 60 legjobb kapott meghívást az országos döntőre, ismertette. Hozzátette, az OTO nem egy szokványos tanulmányi verseny, hanem egy több hónapos fejlesztési folyamat, amelyben a fiatalok tudománykommunikációt is tanulnak, emellett a legjobbak nemzetközi versenyeken indulhatnak, valamint a felsőoktatási felvételihez is pluszpontokat szerezhetnek. A sárközvágtával szombaton a Tolna vármegyei Őcsény repülőterén elkezdődnek az idei nemzeti vágta előfutamai. 10 hazai és 4 határon túli helyszínen szerveznek idén elővágtát. A rendezvényeken lehet indulási jogot szerezni a nemzeti vágta október 3-ai, 4-ei döntőjébe, amelyet majd a szilvesváradi lipicai lovasközpontban tartanak. Az elővágtákon, ahogyan majd a nemzeti vágta döntőjén is, 3 korcsoportban indíthatnak amatőr lovasokat a települések. A 10-13 évesek a huszárgyerek, a 14-17 év közöttiek a kis huszár, míg a 18. évet betöltöttek a felnőtt futamban indulhatnak. Az elővágták hagyományos versenyei mellett élménydús lovas kísérő programok is várják a közönséget, számos helyszínen kocsitoló versenyeket, lovas ügyességi és hagyományőrző programokat, csikós és pusztaötös bemutatókat, trükklovas és agarász bemutatókat, valamint zenei programokat, főzőversenyt és más kultúrát. kulturális eseményeket is tartanak. Az elővágtat szervező települések sora idén 3 új taggal bővült, a Veszprém vármegyei Nagyvázsony, a Bács-Kiskunban fekvő Jánoshalma, valamint a romániai Parciumhoz tartozó Avasújváros lesz debütáló helyszín.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton napos, száraz idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel. Az északi-északkeleti szél több helyen erős lesz. A csúcshőmérséklet szombaton 23 és 29 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban a Genesis Sailing England by the Proud lemezével ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

Az 1973-as Sailing England by the Proud a Genesis 5. nagylemeze nagy kereskedelmi siker volt, a brit album listán a 3. helyig jutott, és 21 hétig maradt a listán.

Az album borítóján Betty Swanwick, az álom The Dream című festménye látható, az eredeti festményen nem látható fűnyíró, ezt Swanwick az együttes kérésére adta hozzá, célzásként az I Know What Like dalra.

1994-ben egy digitálisan felújított CD kiadás jelent meg Európában, a Virgin Amerikában, az Atlantic Records gondozásában. 2008. november 14-én egy Super Audio CD-DVD kiadás jelent meg az Egyesült Királyságban 5.1-es és stereo mixel, valamint interjúkkal és koncertfelvételekkel, melyeket 1973 és 74 során rögzítettek.

0: Zenes Áll című műsorunkat hallották, melyben a Genesis Sailing England by the Proud lemezével ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Antal Istvánt hallották, további jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Úrvacsorás istentisztelettel kezdődött a Magyarországi Református Egyház zsinatának második balatonszászói tanácskozási napja. Az ülésnap középpontjában a 20 éves magyar református szeretett szolgálatért való hálaadás, a protestáns tábori püspökség éves jelentése, a zsinati szakbizottságok, valamint a közegyházi intézmények és szolgálatok beszámolói szerepeltek. A testület emellett döntött az idei pedagógusi, lelkészi és diakóniai díjak díjazottjairól is. A tanácskozás záró napi rendi pontja az egyházi jelképekről és névhasználatról szóló törvényjavaslat második olvasata volt. A testület az első ülésnapon már részletesen megtárgyalta a javaslatot, különösen a református lelkipásztori palást védelmével, használatával és a paláston elhelyezhető jelképekkel kapcsolatban. A zsinat végül egyhangulag elfogadta az egyházi jelképekről és névhasználatról szóló törvényt, amely július 1-től lép hatályba. A törvény célja, hogy rögzítse a Magyarországi Református Egyház védett elnevezéseit és jelképeit, valamint megalapozza az esetleges visszaélésekkel szembeni egyházi és világi jogi fellépést. Radikálisan emelkedik az idősek aránya a hajléktalanok között Magyarországon. Egyre több 70 év feletti ember kerül ebbe az élethelyzetbe, állapította meg felmérésében a február 3-a munkacsoport. Győri Péter, a munkacsoport tagja, a Menhely Alapítvány kuratóriumi elnöke, csaknem 7000 hajléktalan ember megkérdezésével 2025-26-ban készített felmérés eredményeiről elmondta, az idős hajléktalanok arányának emelkedése szorosan összefügg az otthoni és intézményes ápolási rendszer összeomlásával, és azzal, hogy az érintettek nem tudják fizetni a rezsijüket. A jelenség erősödésében közrejátszik az is, hogy a kórházakban bezárták az ápolási részlegeket. A munkacsoport jelentése szerint minden második megkérdezettnek leginkább pénzbeli támogatásra, minden negyediknek pedig élelmiszerre, ruhára vagy éppen ügyintézési segítségre lenne szüksége. Mintegy 1000 válaszadó jelölte meg az ápolás, gondozás vagy a mentális segítségnyújtás szükségességét. A jelentésből kiderül, hogy a hajléktalanok kétharmada nem, vagy csupán részlegesen munkaképes. Több parlamenti bizottságban is tagokat cserél a Fidesz frakció, közölte a párt az MTI-vel. Azt írták, az országgyűlés alakuló ülésén elfogadottakhoz képest kisebb változtatásokat kezdeményez a Fidesz. A többi között az egészségügyi bizottságban Kovács Sándor helyét Vitányi István veszi át, aki emellett megtartja tagságát a digitalizációs és technológiai bizottságban is. Utóbbi testületből távozik Lezsák Anna, aki az oktatási bizottságban folytatja munkáját, ahonnan Radics Béla ül át Lezsák Anna megürült helyére. Horváth László képviselő, korábbi drogügyi kormánybiztos a Nemzetbiztonsági Bizottságban is tagságot kap, Kocsis Máté helyén, emellett megtartja tisztségét az Egészségügyi Bizottságban és júliusig a Művelődésiben is, amit akkortól várhatóan Szekeres Pál tölt majd be, aki a párt döntése értelmében Orbán Balázs európai parlamenti mandátuma miatti lemondás okán kerül majd országgyűlési képviselői székbe. Szekeres Pál a mandátumszerzését követően a Művelődési Bizottság mellett a Szociális Bizottságnak is tagja lesz. Több mint 2000 éves görög színházi maszkot találtak régészek egy dél-horvátországi barlangban, számolt be a felfedezésről a Dubrovniki Múzeum. A múzeum régészei április 23-a és május 4-e között végeztek ásatásokat egy barlangban, ahol egy terrakottából készült görög színházi maszk fejet találtak, amelyet a kutatók időszámításunk előtti 4.-3. századra datálnak. A lelet üreges belsejű, tetején pedig egy kis lyuk található, ami arra utal, hogy eredetileg felakasztva helyezték el. A régészek számára ez a részlet különösen fontos. A maszk ugyanis nem hétköznapi használati tárgy volt. A szakértők szerint az ilyen maszkok szorosan kapcsolódtak az ókori görög színházhoz és Dionüszosz kultuszához. A kutatók úgy vélik, hogy a barlang egykor illír szentélyként szolgálhatott, ahol görög és helyi vallási hagyományok keveredtek.
1: Az időjárásról.
2: Szombaton napos, száraz idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel. Az északi északkeleti szél több helyen erős lesz. A csúcshőmérséklet szombaton 23 és 29 fok között alakul.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. A Határtalan Segítség Alapítvány Kárpátalján.
2: Több mint 13 éves a kapcsolatunk a Ráti Gyermekotthonnal, és hozzájuk már szinte hazaérkezünk. Nagyon jó érzés ott látni a gyerekeket, ahogy felnőnek, amilyen szeretetben, amilyen közösségben vannak.
1: A zene és a hit találkozásra újra megtölti Budapest szívét.
3: Ahogyan mi készülünk erre, vagy amit mi meg szoktunk élni ezen a Református Zenei Fesztiválon, amelyet most már jó néhány esztendeje Szávai László kollégám főszervez, és ő az, aki a napi küzdelmeket vállalja azért, hogy aztán 29-e és 31-e között megteljenek a színpadok, a terek, és mindenki számára legyen valami kulturális csemege.
1: Kész, vigyázz, rajt! Bács irányt, Ike Fesztivál készülőben.
4: Már el sem hisszük, hogy újból eltelt 2 év a legutóbbi fesztivál óta. Nagyjából másfél éves időszakot ölel fel a szervezés, és a legutóbbi fesztivál óta volt egy kis pihenőnk, amiután újra nekiálltunk a szervezőcsapattal tervezni és közösen gondolkodni, és fontos része a szervezésnek, hogy a témát, meg bizonyos nagyobb ötletekben közösen gondolkodunk, és szeptemberben volt egy 2 napos stratégiázó alkalmunk, amelynek az volt a célja, hogy meghatározzuk közösen a témát, és ilyenkor tulajdonképpen mindenki javaslatokkal, amiket majd kis csoportokban átbeszélünk, és végül így született meg az idei fesztiválnak a témája.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Május 15-én ismét gyermekzsivajtól, csengő biciklik hangjától és vidám zenétől volt hangos Beregszász főtere. Rollereken, kerékpárokon, görkorcsolyákon, tricikliken és gokártokon érkeztek a város óvodásai, iskolásai a Rolling Go közlekedés biztonsági és környezetvédelmi felvonulásra, amelyet immár negyedik alkalommal szervezett meg a Péfrangepán Katalin Gimnázium és a Határtalan Segítség Alapítvány. A rendezvényhez idén is számos partnerintézmény csatlakozott. A program pedig mára valódi közösségi ünnepé nőtte ki magát. Az eseményt megelőzően a Határtalan Segítség Alapítvány elnökével, Kocsik Enikővel beszélgettünk.
2: Jó hír, jó látni a gyerekek nagy örömére, pláne ebben a mostani helyzetben, hogy a Rolling Kids újra Kárpátaljára érkezik. Három közösség lesz megmozgatva, nem is kicsit. A mindegyik az akkor ma Rátra érkeztek.
3: Pontosan, ma Rátra érkezünk, hiszen több mint 13 éves a kapcsolatunk a Ráti gyermekotthonnal, és hozzájuk már szinte haza érkezünk. Nagyon jó érzés ott látni a gyerekeket, ahogy felnőnek, amilyen szeretetben, amilyen közösségben vannak, és amennyi mindent megkapnak ott. Úgyhogy mi ehhez szeretnénk egy kicsit hozzátenni, mindig egy-egy aprósággal vittünk már nekik sok gokkártot, kerékpárokat, különböző járműveket, adományokat, és a másik nagy zászlós hajónkat, ugye, ami a cipős doboz akciónk, abban a Ráti gyerekek is minden évben benne vannak. Ez idén már 10. alkalommal kerül majd megrendezésre, de hát nyilván ennyire ne szaladjunk előre, maradjunk a mai programnál, hiszen 5 órától ott leszünk Ráton, és egy igazán nagy különlegességet viszünk el a gyerekeknek, egy egyedülálló felfújhatós gokár pályát, amin nagyon jó kis versenyeket tudnak majd a gyerekek tekerni, gurulni, ugye mi nagyon-nagyon-nagyon nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a közösségben a mozgás és a szabad levegő élménye legyen meg, tehát a gyerekeknek pedálos járműveket viszünk majd ezúttal is, és reméljük, hogy sokan megszeretik majd újra ezt a fajta mozgás formát, hiszen ezeket a pedálokos gotkárkokat érdemes kipróbálni, 3-4 kerekűek, csopper kormányosak, vagy hagyományos kézifék van rajtuk, tehát egészen olyan, mint amikor a nagyok autót vezetnek, és természetesen hát itt már nincs végleges korosztály, hiszen ezeket a járműveket 3 éves kortól 99 pluszosan is tudják használni, tehát itt aztán a déd nagyik is beülhetnek majd a gyerekek mellé, vagy akár egy kicsit tekerhetnek is. Ezzel a programmal készülünk ma Ráton, holnap pedig egy nagyszabású Rolling Go felvonulásunk lesz. Ez már 4. alkalommal kerül megszervezésre, méghozzá a Péfrangepán Katalin Gimnázium igazgatónőjével, Jakab Andreával közös szervezésben. Nagyon nagy sikere van. Ha jól emlékszem, tavaly közel 800 gyereket mozgattunk meg ezzel a rendezvényel, Beregszász főutcáján keresztül, és még kisebb települések is becsatlakoztak a Frangepán intézeteken keresztül. Úgyhogy ennek óriási, nagyon nagy ereje van, hiszen a közösség együtt mozog, egy közös célért, a mozgás öröméért, mindig jótékonysággal szervezzük meg ezt a rendezvényt, és ahhoz, hogy ez a 3 rendezvény most létrejöjjön, ehhez nagyon szépen köszönjük a Kegyes Alapítványnak a támogatását, hiszen a holnapi nap folyamán délután már Tisza keresztúron lesz a rendezvényünk, és az ottani gyerekeknek fogunk majd, reméljük, hogy nagyon-nagyon jó élményt adni.
2: A Határtalan Segítség Alapítványnak az elmúlt több mint 10 évben nagyon sok figyelmet fordított Kárpátaljára. Hogyan jött a kapcsolat? Hogyan voltak az első programok, és mi a kötődés vidékünkhöz?
3: A segítség igazából az az egyetlen olyan szál, ami úgy gondolom, hogy a legfontosabb. Legelőször a Kárpátalján a Nagydobronyi Gyermekotthonba látogattunk el, és akkor láttuk, hogy milyen nagyszerű emberek élnek itt, és nagyon szerettünk volna segíteni, úgyhogy lássuk azokat a mosolyokat, amik a legfontosabbak, hiszen a gyerekeknek ha a gyerekekkel foglalkozunk, akkor jövőt építünk, és az a legfontosabb, hogy ők biztonságban legyenek. Sajnos a háború, mint olyan ugye közbeszólt, és a mi tevékenységünknel elindított egy másik csatornát, most már a háború kitörése óta folyamatosan viszünk még mindig adományokat Kárpátaljára, és hát a cipős dobozainkkal messze-messze eljutottunk Csernyiv térségébe is, nagyon szeretnénk segíteni a gyerekeknek. A kötődés pedig az, hogy nagyon közben nagyon megszerettük az ott élőket, és reméljük, hogy ez kölcsönös is, hiszen mindenben igyekszünk támogatni az ottani közösségeket, hogy minél több boldog és sikeres gyermek legyen, és növekedjenek biztonságban a közlekedési biztonsági programunknak keretében.
2: Ez a Rolling Kids program tényleg sajátos, és tényleg megmozgatja a fiatalokat, a saját gyermekem is több alkalommal vett részt ezen a közösségi programon, és ők is nagyon rajonganak az óvodában található ilyen eszközökért. Hogyan jött ez a felvetés? Hogyan jött ez a gondolat, ez a misszió, ha fogalmazhatok így is?
3: Igazából svájci mintára szeretnénk ezt, illetve indítottuk el annak idején. Ott van ez a láthatósági pánt, amit mi most már Rolki pántként közel 5000 darabot osztottunk szét, ennek nagy része Kárpátaljára került, és akkor úgy gondoltuk, hogy a közlekedés biztonsággal tudjuk a gyermekeket és a felnőtteket, a generációkat összekötni, és ha mennyivel jobb ezt egy különleges járművel megtenni, bár nagyon szeretjük a klasszikus bringákat is, és a biciklizést is, de hát milyen jó egy kis utánfutóval, egy négykerekű gokárttal különböző programokat összeszervezni, természetesen ezek lehetnek tematikus programok is, és ezáltal mondjuk megismerni a KRESZ alapvető szabályait, annak megfelelően, hogy mondjuk milyen korcsoporttal foglalkozunk. Ezért szeretnénk elérni azt, hogy minden gyermekintézetnek Kárpátalján is, mint ahogy Magyarországon is, svájci mint erre legyen egy kis KRESZ parkja, egy minimális költségvetéssel, inkább társadalmi összefogásból adódóan, és mi azon vagyunk, hogy egy különleges prémium járműparkkal tudjunk segíteni a gyermekintézményeknek abban, hogy a gyerekek már úgy kerüljenek ki a nagybetűs életbe, vagy akár csak egy átlépéssel az óvodából az iskolába, hogy ez apró kis lépéseket segítjük azzal, hogy a gyerekek tudjanak biztonságosan közlekedni, először csak mondjuk otthonról az óvodába, utána már általában egy nagyon lépés szokott lenni, hogy az otthonról az iskolába, és utána már azért beindulnak a közös baráti csavargások is, és ugye szülőknek ne kelljen féltenie a gyerekeket, hanem tudják, hogy biztonságosan tudnak közlekedni. Ezért mi folyamatosan gyűjtéseket szervezünk, hogy ezeket a használt járműveket meg tudjuk

0: nagyon látványos, remélem, hogy a gyerekeknek nagyon fog tetszeni. Úgyhogy én azt gondolom, és ezzel egyetértünk az alapítóval és a csapat tagjaival is, a kuratórium tagjaival is, hogy a legfontosabb, hogy összefogásként mutassuk az erőt, hogy milyen jó az, amikor a különböző szervezetek bár más-más érdekeket képviselnek, de valahol mindig a segítségnyújtás és az információ átadása a legfontosabb, és én ezt nagyon nagy eredménynek tartom, hogy egy ilyen projekt megvalósulhat most a Kegyes Alapítvány és a Határtalan Segítség Alapítvány jóvoltából.
1: Az elmúlt percekben Kocsik Enikővel, a Határtalan Segítség Alapítvány elnökével beszélgettünk.

Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei

0: Református Stúdiók közös műsora.
1: Az Anyaország. A zene és a hit találkozása újra megtölti Budapest szívét. Érkezik a 21. Református Zenei Fesztivál. 2026. május 29. és 31. között 3 napon át vár mindenkit a Kálvin tér és a Bakács tér környéke gazdag és sokszínű programkínálattal. A fesztivál ingyenesen látogatható, célja, hogy a református zenei hagyományokat és a kortárs megszólalásokat egyaránt közelebb hozza a közönséghez, közösségi élményé formálva a kultúrát és a megélt hitet. A 3 nap programjairól Zila Gábort, a szervező református közéleti és kulturális alapítvány vezetőjét kérdezi Béj Katalin.
2: Komoly feladat lenne, ha itt most az ember fel szeretné sorolni az összes programot, úgyhogy én lehet, hogy inkább azt az életérzést szeretném most így egy pár szóban összefoglalni, ahogyan mi készülünk erre, vagy amit mi meg szoktunk élni ezen a református zenei fesztiválon, amelyet most már jó néhány esztendeje Szávai László kollégám főszervezés, ő az, aki a napi küzdelmeket vállalja azért, hogy aztán 29-e és 31-e között megteljenek a színpadok, a terek, és mindenki számára legyen valami kulturális csemege. A fesztivál kapcsán nagyon izgalmas, vagy jó talán megfogalmazni azt, vagy jó azt látni, hogy egy pár éve, amikor gondolkodtunk, akkor arra jutottunk, hogy ezt a mottót választjuk, hogy a művészet öröm. És itt az a nagyon izgalmas kérdés, hogy mi az, amitől ez egy picit más, vagy mi az, amiből ez az öröm táplálkozik. És én azt gondolom, hogy itt a református hitünk az, ami egy olyan táplálékot jelenthet ennek az örömnek, amit mi nem rejthetünk vék alá, nem tarthatunk magunkban, és ennek az örömnek a közvetítésére az egyik legjobb eszköz a művészet. Tényleg nem szeretném felsorolni a programokat, mert akkor biztos kifelejtek valakit. Sokkal inkább azt mondanám, hogy van néhány olyan izgalmas pont, amire szerettünk volna reflektálni. Ezek közül mindjárt az első az a 2026. év tematikája a Magyarországi Református Egyházban, hiszen az imádság évét tartjuk az idei esztendőben, ezért egy vers megzenésítő pályázatot hirdettünk, erről már az Európa Rádió hallgatói is hallhattak, és ennek az eseménynek a díjátadója lesz, természetesen a díjazott művek bemutatásával együtt. A másik izgalmas pont, amihez, vagy évforduló, amihez szeretnénk kapcsolódni, az helyszín egyházkerülete, ez a Dunamelléki Református Egyházkerületnél 450 esztendős lesz, így a hercegszülősi, vagy 450 esztendős az idén, a hercegszülősi kánonok az, ahol biztosan tudjuk, hogy már le van írva a Feldunamenti Református Egyházkerületnek a neve, és ehhez kapcsolódóan is szervezünk egy pódiumbeszélgetést, igyekszünk ehhez a témához is kapcsolódni. És hát egy picit kevesebb ideje vannak együtt, és járnak össze Isten dicsőítve énekelni a Központi Református Kórus tagjai. Ők éppen 10 esztendeje a 2016-os Református Zenei Fesztivál debütáltak, és ezt is szeretnénk méltóképpen megünnepelni. Talán így ezek azok a nagyobb és izgalmasabb csomópontok, amik a programban megjelennek, mint gócpontok. A másik izgalmas dolog, hogyha a helyszíneket egy picit sorra vesszük, hiszen érinteni fogjuk a Kálvin teret, a templomot is, és kint magát a teret is, Bakács teret, a Károly Csekonics palotát, amelynek díszterme gyönyörű komoly zenei koncerteknek ad majd otthont, és érinteni fogjuk természetesen a Rádai utcát is, ahol hagyományosan megszervezzük idén is a Fáklyás Zsoltáros felvonulásunkat. Úgyhogy hát igen, összefoglalva így, vagy így belecsipegetve talán ennyi.
3: Igen. A zenei programokat illetően többféle műfaj felsorakozik majd, de itt lesznek irodalomtörténészek, színművészek, egyéb művészeti ága képviselői, és én kiemelnék egy érdekes programot, mégpedig egy csillagtúrát, református kultúrkincsek felfedezése a belvárosban. Na hát ez tipikusan az a program, amikor az utca emberét, akár a nem reformátusokat, nem templomba járókat is be lehet vonni, ugye?
2: Így van. Ugye, ha mi most körbenézünk Budapesten, akkor különösen ott a Kálvin tér környékén, a belvárosban, akkor úgy nekünk már egy megszokott látkép az, hogy ott az a szép nagy templom, adott esetben többen be tudják még lőni, hogy merre van a Rádai ház, ezeket meg tudjuk találni, de egy csomó-csomó olyan érdekes kulturális kincs van, épített örökség van ezen a környéken, amiket érdemes megtekinteni. Minden egy jó pár esztendeje, minden évben megszervezzük ezt a programpontot, és Ezeknek az a különlegessége, hogy talán néha olyan helyszíneket is be lehet egy picit járni, hogy talán a Kálvin téri templomban már többen jártak, talán lehet, hogy néhányan jártak már a kriptában is, de hogy azért van még egy-két olyan izgalmas pont, amiben be lehet tekinteni. Az előbb már említett programhelyszínként említett Pekonics palota is mindenképpen megéri a megtekintést, ugye a Károli Gáspár Református Egyetem rektori hivatala van ott, de egy gyönyörű szép környezet, egy gyönyörű szépen felújított palota. És azt gondoljuk úgy összességében, hogy az az átadott érték, amit mi át szeretnénk adni, az, ami református hitünkből fakad, abból táplálkozik, de nem csak reformátusoknak nyilvánvalóan. Azt gondoljuk, a kultúra, legyen az épített, vagy bármilyen más megszólaló, vagy látható formája a kultúrának. A kultúra egy olyan közvetítő eszköz, ami nagyon könnyen tud embereket összekapcsolni, olyanokat is, akik talán azon még nem is feltétlenül merengtek el, hogy mi az a több, amire ez a kulturális érték, amire ez a kincs mutatni szeretne, mi az a többlet szakralitás, amire utalni szeretne, és most ebbe tud egy picit beletekinteni, hiszen mi ezt nem szeretnénk véka alá rejteni.
3: Gárdonyi jubileumot is ünneplünk az idén. Gárdonyi Zoltán tulajdonképpen református orgonaművésznek, zeneszerzőnek tekinthetjük, és az ő tiszteletére lesz egy orgona maraton, ami igazán különlegesség.
2: Így van, ugye egy két örömteli és egy nem annyira örömteli évfordulója van most a Gárdonyi családnak, és ezt most szándékosan mondom így, hiszen Gárdonyi Zoltán 120 esztendeje született, 80 éve született Gárdonyi Zsolt, aki az ő fia, és szintén református zeneszerző, orgonaművész és méltó folytatója édesapja útjának, és 40 esztendeje ment el Gárdonyi Zoltán mindenélők útján, és erre az alkalomra, erre a hármas évfordulóra emlékezünk az idén néhány eseménnyel, így kiemelten is az Orgona Maratonnal, aminek hagyományos helyszíne a Kálvin téri református templom, de az idén azt kértük az orgonistáinktól, hogy reflektáljanak erre az évfordulóra is mindenképpen, és pont ma délelőtt került kezembe a grafikai terve az Orgona Maraton programjának, és hát nagyon-nagyon izgalmas művek fognak előkerülni mind a gyermektől, mind az édesapától, és hát ezek mind-mind-mind egy olyan közvetítő közeg, mind egy olyan közvetítő közeg, ahol a mi református ének kincsünk elevenedik meg.
3: Igen, és még azt elmondom, hogy 6 orgonista működik majd közre, ez szombaton lesz, május 30-án 14 és 19 óra között, tehát 6 orgonaművészt hallani egymás után is ritkaság. A fáklyás felvonulásra kérem még, hogy reflektáljon, hiszen ennek igazán nagyon-nagyon különleges hangulata van, és amikor megérkezünk a fáklyákkal az utcai menettel a Kálvin téri nagy református templomba, akkor ott valahogy egy olyan nagy lelki előkészület volt a felvonulás az igehirdetéshez, hogy ez teljesen különleges hangulatú.
2: Ugye Augustinusnak tulajdonítják, hogy tőle ered a mondás, hogy aki énekel, az kétszeresen imádkozik. Erre egy kiváló alkalom az a fáklyás zenés énekes menet, zsoltáros menet, ahogyan mi tulajdonképpen a Bakács térről végig jövünk a Rádai utcán, és eljutunk a Kálvin téri református templomba. Ez igazából az egyik kezdetektől fogva levő folyamatosan fenntartott hagyománya a református zenei fesztiválnak, amikor egy kicsit megmutatjuk, talán még jobban felvállaljuk református énekeinket, és azokat a gyönyörű mondani valókat, amik ebben benne vannak. Nagyon izgalmas, hogy ezeket az énekeket ugye a fáklyás menet természeténél fogva valami olyannal kell kísérni, ami alkalmas arra, hogy az ember menetelés közben vagy sétálás közben is zenéjen rajta, így természetes partneré váltak a rezesek, részfúvósok, ők azok, akik kísérik. Ez egyrészt ad egy tartást magának az éneklésnek is, hiszen nem csúszunk szét, és a menet eleje pont ugyanott tart, mint a vége. Másrésztről pedig egy figyelemfelkeltő, egy nagyon-nagyon jó eszköz arra, hogy egy picit mindenki felkapja a fejét este felé, ha jó időben is az Úristen, ha kegyelmes hozzánk az Úristen is jó időben, akkor már azért elég sokan ülnek kint a Rádai utca teraszaid, és ilyenkor jó azt látni, ahogy felkapják a fejüket, picit odafigyelnek, nagyon izgalmas, amikor néhány embert felismerünk, és ő bekapcsolódik az éneklésbe, amíg ott tart mellette a menet, Ez egy valóban gyönyörű, szép felkészítő arra, hogy a lelkünket oda hangolja az istentiszteletre, a késő esti zenés áhítatra, ami az idén is egy picit rendhagyó lesz, és így tudunk közösen ráhangolódni, megerősödni lélekben, és oda készülni az Isten elé.
3: Az is saját tapasztalatom, hogy a közönség körében tólig igen nagy a szórás. Tehát egy nagyon jó alkalom arra, hogy a fiatalokat, gyerekeket, családokat együtt bevonzuk. Néha látjuk a sajnos idős gyülekezeteinket. Hát itt meg lehet mutatni a fiataloknak, hogy igenis milyen élet van itt, és milyen fiatal művészek vannak, akik a református hitet vallják, akik eljönnek egy ilyen fesztiválra. Gondolom, hogy ön is ezt gondolja.
2: Igen, nagyon fontos azt tudatosítani, hogy az egyház nem velünk kezdődött, és hála Istennek velünk nem is fog véget érni. Az egyházi közösségek olyan közösségek, amelyekben a generációk természetesen tudnak egymáshoz kapcsolódni, még ha ez nem is mindig tűnik olyan természetesnek. Nagyon jó azt látni a Református Zenei Fesztiválon, hogy a program sokszínűsége hogyan kapcsol össze nem csak embereket ilyen módon, hanem generációkat is, és egy picit közelebb kerülünk ahhoz, hogy ezek a generációk közösen tudják Isten dicsőíteni, közösen tudják megélni az ő hitüket. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog a mi személyes életünkben is, hogy legalábbis én azt tapasztalom, hogy nekem nagyon-nagyon megerősítő az, amikor látom azt, hogy én nem csak én vagyok itt még egyedül, tehát hogy nem kell itt Jézus proféta elkeseredését megidézni, hanem jó azt látni, hogy vagyunk még, akiknek ez fontos, és ez önmagában is ez a közösség megerősíti az embert a hitében. Különösen, ha oda is figyel a tartalomra, akkor pedig még különlegesebb élményben lehet része.
3: Május 29. és 31. között, tehát Budapesten, a Kálvin téren, Rádai utcában, Bakács téren, az említett helyszíneken háromnapos forgatag várja a Református Zenei Fesztivál 21. alkalmára a közönséget. Egy fontos dolgot azonban mondjunk el, belépőjegy nincsen, viszont regisztrálni kell. Ennek mi a határideje?
2: Igazából néhány eseményünk van, amire regisztrálni kell. Ezeket az rzf.református.hu oldalon meg lehet találni. Igazából általában a betelés a határideje, úgyhogy érdemes követni az oldalt, ahol részletesen megtekinthetőek a programok, kicsit hosszabb leírásokkal is zenészekről, programokról. És itt van egy zenés borkóstolónk, ezt nem említettem, erre kell regisztrálni, illetve a csillagtúra az, ami regisztrációhoz kötött, hiszen az egyes tereknek a befogadó képessége az korlátolt lehet. Úgyhogy ilyen szempontból muszáj erre odafigyelnünk. Az összes többi rendezvényre, hát legyen az a legnagyobb bajunk, hogy kifolyunk a templomokból, jó? Tehát, hogy jöjjünk minél többen, találkozzunk együtt, örüljünk közösen, éljük meg azt, hogy a művészet öröm.
1: Az elmúlt percekben Zila Gábort, a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány vezetőjét hallhatták.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. Elindult a regisztráció a Válcs irányt IKE fesztiválra, amelynek Zetevárai ad otthont augusztus 4-e és 8-a között. A részletekről Apetroael Lukás IKE ügyvezető igazgatóval beszélgettünk. A riporter Bálint Enikő.
2: Már is eltelt 2 év, ez az az időszak, amikor a Válcs irányt IKE fesztivál van, és már is lehet jelentkezni. Elindult a regisztráció. Mi az idei témátok?
3: Igen, hát már el sem hisszük, hogy újból eltelt 2 év a legutóbbi fesztivál óta. Nagyjából 1,5 éves időszakot ölel fel a szervezés, és a legutóbbi fesztivál óta volt egy kis pihenőnk, amiután újra nekiálltunk a szervezőcsapattal tervezni és közösen gondolkodni, és fontos része a szervezésnek, hogy a témát, meg bizonyos nagyobb ötletekben közösen gondolkodunk, és szeptemberben volt egy 2 napos stratégiázó alkalmunk, amelynek az volt a célja, hogy meghatározzuk közösen a témát, és ilyenkor tulajdonképpen mindenki javaslatokkal, amiket majd kis csoportokban átbeszélünk, és végül így született meg az idei fesztiválnak a témája, ami az Élhetsz örökké, és azt tudnám elmondani, hogy ehhez a témához 2 szó kapcsolódik, a most és a mindörökké, azaz a jelen és az örökkévalóság, és összekapcsolja azt, hogy nem csak az számít, amit most látok és az enyém, hanem az is, ami még előttem van, ami a mulandón túlmutat, és ez fordítva is igaz, hogy nem csak az örök életet készítette elő számunkra Isten, hanem azt is szeretné, hogy már ebben a földi életben örüljünk annak, ami tőle van, és talán egy kicsit bonyolultnak vagy összetettnek hangozhat ez a téma első hallásra, viszont vannak napi lebontásai is, amelyet a meghívottak segítségével, illetve a különböző programok segítségével elmélyítünk. Az 3 teljes napja van a fesztiválnak, az első napon az Élhetsz szabadon, a második napon az Élhetsz tudatosan, illetve a 3. napon az Élhetsz másképp témaköröket fogjuk körbejárni, és nyilván a programok mellett az áhítatok keretén belül, illetve a nyitó és a záró istentiszteleten is elmélyítsük ezeket a témákat, azért, hogy befogadható legyen a résztvevők számára.
2: Jelenleg hol tart a szervezés?
3: Azt hiszem elmondhatom, hogy talán most következik a legnehezebb rész a szervezésnek, azért bár nekivogtunk időben, de vannak olyan részei a szervezésnek, olyan gyakorlati részei, kivitelezési részei, amit csak az utolsó 100 méteren lehet megvalósítani. Ilyenek például, hogy eddig voltak a tervezések, most nyilván következnek a fesztivál felépítéséhez kapcsolatos különböző beszerzések, kivitelezések, ilyenkor még felismerünk különböző apróságot, amik még nincsenek a helyén, vagy esetleg nyilván még problémák is közbejöhetnek, úgyhogy azt hiszem elmondhatom, hogy egy intenzív időszak következik a szervezőcsapatnak, de hiszünk abban is bízunk benne, hogy jó lesz ez az időszak, és majd augusztus 4-én pedig minden apró részlet a helyére kerül.
2: A helyszín az változatlan?
3: Igen, most már 3. alkalommal szervezzük meg Zetevárján a Válcs irányt IKE fesztivált. Augusztus 4 és 8 között, kedd és szombat között fog tartani a fesztivál. Kedd délutántól, akkor lesz a nyitó istentisztelet, és akkor már elkezdődnek a programok, és szombaton lesz a záró alkalom. Úgyhogy 3 teljes napunk a szerda, a csütörtök, illetve a péntek lesz.
2: Ki az, aki biztosan már ott lesz veletek?
3: Egyelőre túl sokat nem árulhatok el a meghívottakból, mivel ezeket majd a közösségi média felületeinken fogjuk lassan csöfögtetni, viszont elmondhatom azt, hogy a 2 dicsőítő zenekar, az Ében, illetve a Rendítő zenekar jelen lesz velünk. Amit a programok kapcsán viszont biztosra el tudok mondani, az az, hogy idén is megszervezzük a 4 állandó lelki programot, ebből az egyik a Láthatatlan Színház, amely azt jelenti, hogy a résztvevőket bekötött szemmel vezetjük végig egy bibliai történeten, úgyhogy több érzékszervükre is hatunk. Ezen kívül a lelki gondozás, imaséta és imaösvény is elérhető lesz a fesztivál alatt. Egy napnak a kerete az úgy néz ki, hogy reggel áhítatok a különböző program helyszíneken, 5 programhelyszínünk van, a hétköznapi sátor, ami inkább felnőtteknek, illetve lelkipásztoroknak szól, a műhely, ahol műhelyprogramokat szervezünk meg, a szótér, ami főleg egyetemistáknak szól, a hangársátor, amely főként a tiniket célozza meg, illetve a csicsergő, ami a gyerekeknek szól. És visszatérve a napnak a keretezésére, reggel áhítatok a program helyszíneken, utána elindulnak a különböző kerekasztalbeszélgetések, műhelyek, előadások, délután pedig sportprogramok, szintén folytatódnak a különböző beszélgetések, este pedig délután kiscsoportos beszélgetések, koncertek, majd késő esti szórakoztató programok, elmélyülő programok is, csendesebb programok is sorra kerülnek.
2: És veletek lesznek, mindig ott vannak az önkéntesek is, akik folyton ide-oda szaladgálnak, és teszik a dolgukat.
3: Igen, a szervezési folyamattal kapcsolatban ez az, ami még előttünk áll. Most május folyamán fog indulni az önkénteseknek a regisztrációja, jelentkezése. Körülbelül 120-130 önkéntesre van szükségünk, úgyhogy ilyenkor nyilván mindig egy kicsit izgulunk, hogy meg leszünk elegen, de előző években nem volt ezzel probléma, úgyhogy bízunk benne, hogy ez idén is rendben lesz.
2: Mi a feltétele, hogy valaki önkéntes legyen fesztiválon?
3: A feltétele tulajdonképpen az, hogy mindenképpen előnyben részesítjük azokat a fiatalokat, akik vagy a munkatársképző tanfolyamainkon részt vettek, vagy már korábban önkéntes volt a Válcsirányt IKE Fesztiválon, de egy rövid válogatási folyamatot vezettünk be idén, mivel látjuk, hogy vannak olyan érdeklődők is, akik nem feltétlenül a köreinkbe mozognak, úgyhogy lesz egy jelentkezés, illetve lesz egy rövid beszélgetés is utána azokkal a jelentkezőkkel, akikkel dolgoztunk a Válcsirányt IKE Fesztiválon, vagy nem vettek részt a munkatársképző tanfolyamon.
2: Hú, akkor lesz egy ilyen előfelvételi is. Nagyon izgalmasan hangzik. Vannak-e már jelentkezők?
3: Nem indult el hivatalosan az önkénteseknek a jelentkezése, viszont már van, aki érdeklődött, hogy mindenképpen szeretne jönni. Viszont a résztvevők kapcsán a regisztráció az elindult, április végén elindult a jegyvásárlás, úgyhogy most már gyűlögetnek.
2: Mi az, ami a legnagyobb kihívást jelenti az idén számotokra?
3: Azt hiszem, hogy mindig kihívás egy kicsit az, hogy szervezőcsapatban együtt dolgozunk, körülbelül 25-30-an, viszont ebből csak hárman vagyunk munkatársak az IKE-nél, a többiek önkéntesként vesznek részt ebben, és emiatt nehéz összehangolni azt, hogy mindenkinek egy megfelelő időpontot találjunk az egyeztetésekre, gyűlésekre, mindenki időt tudjon szánni a munkája mellett még erre is, mert nyilván nagyon sokan ezt teljesen a szabad idejükben vesznek részt a szervezésben. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez egy kihívás idén, a teljes csapatnak az összehangolása.
1: Az elmúlt percekben Apetroael Lukasz, az IKE ügyvezető igazgatójával beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Robbanás volt és tűz keletkezett pénteken Tiszaújvárosban a MOL telep helyén. A délelőtt 9 óra körül történt balesetben egy ember életét vesztette, többen megsérültek. A MOL Petrolkémia Tiszaújvárosi telephelyén az Olefin egy üzem újraindítása során történt a robbanás. Az esethez a helyi létesítményi tűzoltók nagy erőkkel vonultak ki, a helyszínre riasztották a tiszaújvárosi és miskolci hivatásos tűzoltókat, a Borsodabói Zempén vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot és a mobil labort is. A sérülteket Debrecenbe és Miskolcra szállították. Karbantartás zajlott a MOL tiszaújvárosi üzemében, mikor a robbanás történt. Szénhidrogén robbant be váratlanul a csővezetéknél. Ezt Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója mondta a Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterrel közösen a helyszínen tartott sajtótájékoztatón. Kapitány István arról szólt, kétgyermekes családapa hunyt el. Hernádi Zsolt elmondta, 8 óra 41 perckor jött az értesítés a robbanásról az Olefin egy üzemből. Ez egy üzemi baleset, semmilyen külső behatás nem volt, semmilyen ilyen következtetést levonni nem szabad, fogalmazott. Káros anyag nem került a levegőbe. Mint hozzátette, szörnyű dolog történt, egy kollégánk meghalt, 9 megsérült. Az eset kivizsgálása zajlik, megnézzük, történt-e emberi mulasztás, és hogy a jövőben ne történhessen ilyen, mondta Hernádi Zsolt hozzátéve, itt Tiszaújvárosban 2021-ben történt hasonló baleset. A kormány elkötelezett a repülőtér fejlesztése és a kapacitások bővítése mellett, és kiemelt feladat a légikikötő megközelíthetőségének javítása, mondta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Hangsúlyozta, a budapesti repülőtér bővítése elengedhetetlenné vált, mert a turizmus és a gazdaság fejlődésének egyik korlátjává válhat a jelenlegi kapacitás. A magyar gazdaság elemi érdeke a reptéri kapacitások bővítése, mivel Budapest iránt a nemzetközi érdeklődés csillapíthatatlan, a beutazók száma évi 2 számjegyű növekedést mutat. Az államnak tulajdonosként és szabályozóként is támogatnia kell a légikikötő fejlődését, ami a magyar gazdaság érdeke is, figyelembe véve a környéken lakók szempontjait is, húzta alá. Vitézi Dávid szólt arról is, hogy a budapesti Európa legnagyobb olyan repülőtere, amelynek nincs közvetlen kötött pályás kapcsolata a belvárossal. A szükséges tervek már elkészültek, és a kormány prioritásként kezeli a vasúti kapcsolat megvalósítását, valamint a repülőtérre vezető út fejlesztését, és ebben együttműködésre törekszik a főváros vezetésével. Az Európai Unió tanácsa jóváhagyta azt az új jogszabályt, mely első alkalommal állapít meg harmonizált uniós szintű szabványokat a macskák és kutyák jólétére, tenyésztésére, azonosítására és nyomon követhetőségére vonatkozóan. A jogszabály célja, hogy javítsa az átláthatóságot a keftelésből tartott állatok kereskedelmében, miközben segíti a hatóságokat a családgyakorlatok és a határokon átnyúlóan működő illegális kereskedőhálózatok elleni küzdelemben. Az új szabály közös követelményeket vezet be a macskák és kutyák uniós értékesítésében résztvevő tenyésztők, eladók, menhelyek és online platformok számára. Kötelező azonosítási és regisztrációs rendszereket hoz létre az egész unióban a teljes nyomon követhetőség biztosítására. A jogszabály reagál az illegális kereskedelemmel, a felelőtlen tenyésztéssel és az online kisállatértékesítés térnyerésével kapcsolatos növekvő aggodalmakra is, amelyek, mint írták, jelentős kockázatoknak tették ki az állatokat és a fogyasztókat egyaránt. Június 20-án rendezik meg a Múzeumok Éjszakáját, az ország legnagyobb kulturális eseményének idei nagykövete, Mautner Zsófia gasztronómiai szakíró, kiemelt városa pedig Sopron lesz, közölték a szervezők. A nyár legrövidebb éjszakáján országszerte több száz helyszínen több ezer programmal, köztük koncertekkel, tárlatvezetésekkel, interaktív élményekkel és családi programokkal várják a látogatókat a múzeumok, galériák és kiállítóhelyek. Az idei esemény kiemelt helyszíne Sopron lesz. A kulturális rendezvényhez idén is több száz intézmény csatlakozik országszerte. A részletes programkínálat a rendezvény hivatalos honlapján, a muzei.hu oldalon június 2-ától érhető el, ahol helyszín, időpont és programtípus szerint is kereshetők lesznek az események.
0: az időjárásról.
1: Szombaton napos, száraz idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel. Az északi-északkeleti szél több helyen erős lesz. A csúcshőmérséklet szombaton 23 és 29 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeto. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Kedves hallgatóink, pünkösd előtt vagyunk, mely a keresztjén egyház születésnapja, a Szentlélek kiáradásának ünnepe. Az apostolok cselekedeteiről írt könyv szerint a tanítványokra lángnyelvek képében leszállt Isten lelke, és erőt kaptak a Jézusba, mint Messiásba vetett hitük megvallására. Péter apostol pünkösdi prédikációjának hatására mintegy 3000-en tértek és keresztelkedtek meg Jeruzsálemben. Eredetileg zsidó ünnep, az aratás, illetve a törvényadás, a Sínai hegynél történt szövetségkötés ünnepe. A szikszói református lelkipásztor Szabó Pál gyülekezeti napra várja az érdeklődőket, felekezeti hovatartozás nélkül. Pünköst hétfőn egy dicsőítő zenekar is fellép, de lesz áhítat és játék is.
2: Sok szeretettel köszöntök mindenkit! Pünkösd ünnepéhez kapcsolódó egy kis szemléltetést hoztam. A lufi a kezemben az ember életet jelképezi, és a pünkös történetéből most csak egy dolgot szeretnék kiemelni, nagyon gazdag, az, hogy mi az, amit ad nekünk Isten a Szent Lelkén keresztül. Az ember élet az nagyon sokszor olyan, hogy mikor nincs baj, akkor minden rendben van, de találkozunk kihívásokkal, nehézségekkel az életünkben, akár egy állásnak az elvesztése, egy betegség, egy haláleset, mind olyan dolog lehet, ami egy baleset, ami az életünket megtámadja, és sokszor az a szép kerék egész életünk egy pillanat alatt szétdurran, szétmegy, mint ahogy amikor a lufi találkozik a gyertyával, az a nehézséget jelképezi. Valahogy így. A nehézségek azok egy keresztény ember életében is ott vannak, amik jönnek kívülről. Nem vagyunk védve, nem ezt jelenti a pünkösd meg a Szentléleknek az ajándéka. Itt van egy másik élet, ami szintén találkozik a nehézségekkel, a kihívásokkal, közel ment hozzá, de nem durrant ki. Az anyaga ennek a lufinak ugyanolyan, mint a másik lufinak. A színe ugyanolyan, mint a másik lufinak. Egyedül egy különbség van a másikhoz képest. Van benne valami, nem mondom el, hogy mi. Pünkösd hétfőn el lehet jönni, gyülekezeti napunkra, és akkor elmondom. De az lényeg, hogy van benne valami, ami védelmet ad a külső nehézségekkel szemben. És pünköskor Isten a Szent Lelkét adja, ami szabadon elérhető mindannyiunk számára. És ez a lélek az, ami ellenállóbbá tesz a kihívásokkal és a nehézségekkel szemben. Nem azt jelenti, hogy egy keresztény ember életében nincsenek nehézségek és kihívások a Szentléleknek az ajándéka, hanem az, hogy már másképp, más lelkülettel belül van valami, ami töbletet ad neki. Úgyhogy szeretettel hívunk, várunk mindenkit pünkösd hétfőn, hogy élőben láthassuk ezt, és választ kapjunk arra, hogy vajon mi lehetett a lufinek a belsejében. Gyülekezeti napot szeretnénk tartani pünköst hétfőn, egy ilyen picit interaktívabb áhítattal, illetve egy dicsőítő csapatot hívtunk Miskolcról, For the King a nevük. Öten vannak testvérek, ők ilyen könnyű zenés énekeket fognak énekelni, illetve együtt fogunk ebédelni, akik eljövünk és részt veszünk közös gyülekezeti ebéden. Az ebéd után majd közös játékot is szervezünk a gyülekezeti tagoknak. Ez egy kötetlen lap lesz, nem kell úgy kiöltözni, mint egy ünnepi alkalommal, hogy kényelmesen tudjunk együtt lenni. Pünkös vasárnapi szeretettel várunk mindenkit uracsorás istentiszteletre, ahol a frissen konfirmált 10 fiatal is most veszi majd először az úracsora jegyeket, és úracsora közösségben lehetünk együtt.
1: És lehet, hogy a pünkösd előtt vagyunk, pár nap választ el az ünneptől. Milyen ünnepről van szó, hogy a laikusoknak kell bemutatni pünkösdet? Szarvas István szikszói római katolikus plébánost hallják.
3: Az egyházi ünnepek átszövik a, mondhatnánk, hogy a polgári életet, vagy a társadalmat, hiszen gondoltunk karácsonyra, húsvétra, amelyeket a nem vallásos ember is valamilyen formán megtart, ha más nem legalább munkaszüneti nap formájában. A karácsonyon és húsvéton túl mondhatnánk, hogy a harmadik legnagyobb ünnepünk az a pünkösd ünnepe, amihez hát ha világi oldalról közelítjük, akkor leginkább talán népszokások szoktak járulni, vagy ezeket tartják számon is. Ementén szerveződnek esetleg ezen a hétvégén különféle programok, különös tekintettel a pünkösd hétfőre, amely szintén munkaszüneti nap. Az egyház életében azonban a pünkösd ünnepe az nem pusztán csak egy népszokásoknak a gyűjteménye, hanem elsősorban a Szentlélek kiáradásának az emlékére, illetve hát annak a felidézésére ünnepeljük meg évről évre, amikor arra gondolunk, hogy a Szentlélek pünkösd ünnepén, az első pünkösd ünnepén kiáradta az apostolokra és Szűz Máriára, és ezáltal elindult az egyház élete.
4: Ha már ünnep, akkor az egyház az hogyan ünnepli ilyenkor? Miben másabb ez a pár nap?
3: Ez az időszak nagyon sok helyen a katolikus egyházban a bérmálásoknak az időszaka, nem véletlenül, hiszen húsvét ünnepéhez kötődően maga a pünkösd ünnep is nagyon szorosan kötődik húsvéthoz, hiszen húsvét utáni 50. napon van pünkösd ünnepe. Szoktuk mondani, hogy ez mindig ugye összeköttetésben van, bizonyos értelemben mozgó ünnepnek nevezzük, hiszen olyan húsvét ünnepe változik évről évre, nem mindig ugyanazon a napon van, így pünkösd esetében is így van. Ez az időszak, tehát mondhatnánk, hogy a bérmálásoknak az időszaka, és a mi templomunkban is készülünk arra, hogy ha nem is pünkösd ünnepén, de rá egy hétre, amikor a Szikszói Római Katolikus Templom búcsú ünnepe is lesz. Ezen az ünnepen közel 40 fiatal bérmálkozzon meg, részesüljön a bérmálás szentségében. Maga a bérmálás szó az megerősítést jelent. Annak a megerősítését, hogy azok a fiatalok, akik már lassan a felnőtt élet küszöbére érnek, újból válasszák Krisztust az egyházban, döntsenek mellette, Krisztus pedig az ő szent lelkével erősíti meg őket ebben a választásban és döntésben. Néhány nappal ezelőtt olvastuk az egyik hétköznapi szentmisén az apostolok cselekedeteiből egy kis történetet, epizódot, amit sokszor úgy elkerüli a figyelmünket, én azt gondolom. Arról volt szó, hogy Szent Pál Efezusba érkezik, ahol néhány tanítványjal találkozik. Megkérdezi őket, hogy megkaptátok-e a szent lelket? Hát ők úgy válaszoltak, hogy azt se tudjuk, hogy van szent lélek. Akkor megkérdezte, hogy milyen keresztségben részesültetek. Mondják, hogy János keresztségében. És akkor a Szentírás megőrzi számunkra, hogy Szent Pál azt mondja, vagy igen, azt mondja nekik, hogy hát János ugye bűnbánati keresztséget hirdetett, és azt mondta, hogy azt kövessétek és abban higgyetek, aki majd utána jön, Jézus Krisztusban. És ezt követően Szent Pál megkeresztelte őket, majd kézföltétellel a szent lelket is lehívta rájuk, megkapták a Szentlélek ajándékát, és úgy írja a Szentírás, hogy idegen nyelveken dicsőítették Istent, és jövendöltek. És aztán megjegyzi a Szentírás, hogy közel 12 ilyen tanítványt találtak ott, akik már, tehát a történetből kiderül, hogy ők már keresztelő Szent Jánossal kapcsolatba kerültek, az ő keresztségében részesültek, már valamit hallottak Jézusról is, az ő tanítványának tudták magukat, de igazából a teljességet az apostol megjelenése és az ő működése hozza meg. És ez nagyon fontos szempont már ebben az időben, és ez nem csak ebben a történetben nyilvánul ki, hanem jó néhány ilyet találunk, különösen az apostolok cselekedeteiben, hogy az apostolok, ahova elmennek, készföltétel a Szent Lélek ajándékát hívják, vagy éppen gyógyítanak Jézus erejével. Ez mutatja azt a irányt, amit Jézus ad, hogy az apostolokon keresztül kíván megnyilvánulni az egyház későbbi életében is. Ahogyan és amilyen módon az apostolok ott vannak, úgy Jézus megadja akár a szent lelket is. Ez vonatkozik jelen időre is, és ezért mondhatjuk, hogy a bérmálás szentsége bizonyos értelemben fenntartott szentség. Ez azt jelenti, hogy a püspök szolgáltatja ki, elsősorban az egyházmegye vezetője, megyés püspöke vagy érseke. Mivel ő azonban nem tud minden helyszínen ott lenni egy esztendőben, ezért ő megbíz olyan papokat, akik az ő nevében jönnek el. Tehát ezért szokás az, hogy általában a bérmárás szentségét nem a helybeli plébános szolgáltatja ki a fiataloknak, hanem mindig akit érsek úr küld, egyház megye egy-egy papja, általában a kanonoki testület tagjai szoktak bérmálni, ők közül valaki jön el, és bérmálja majd meg a fiatalokat.
4: A pünkösdi ünnepkörhöz tartozó miserend az hogyan alakul?
3: Pünkös vasárnap szokott, időben nem lesz mosszennmise, tehát ez egy kicsit rendkívüli lesz. Délután 3 órakor fog kezdődni a búcsúi szentmise és egyúttal a bérmálási szentmise. Ennek az az oka, hogy hát az a gyakorlat alakult ki, hogy aki bérmálni megy egy vasárnap például a kanonokok közül, ő nem egy helyre megy, hanem hát általában 2 helyre, délelőtt egy, illetve délután egy másik bérmálási szentmisére megyen és mutatja be. Most az idén úgy alakult, hogy délután tud hozzánk eljönni Szabó József kanonokatya, Miskolc Gyógygyűri plébános, aki délután 3 órakor kezdődő szentmise keretében bérmálja meg a fiatalokat. Pünköst hétfőn nálunk az egyházban nincs külön ünnep, bármilyen furcsa is, de ez így alakult liturgikus szempontból, mégis tekintettel arra, hogy mivel munkaszüneti nap van, természetesen van szentmise a templomunkban, majd reggel 8 órakor lesz.
1: Béres Gábor szikszói görög katolikus parókust hallják.
5: Az apostolok húsvét vasárnap, mikor Jézus föltámadt, nagy örömmel jártak a templomba, és egy közösséget alkottak, és egészen más élmény volt számukra onnantól kezdve, Jézus Krisztus 3 évi működésére visszatekintve, mint mondjuk nagypénteken vagy szombaton, amikor még ugye saját magukat is gyászolták egy kicsit. Húsvét vasárnapjától kezdve, találkozva a megváltóval, a föltámadottal, innentől kezdve már egy ünneplő közösség voltak. Lehet, hogy egy kicsit messziről kezdtem, de a pünkösthöz ez egy nagyon fontos mozzanat, ugyanis a tanítványok együtt voltak, örömben, szeretetben, boldogságban. A 40. napon, mikor Krisztus fölmegy a mennybe, ugye áldozó csütörtök ünnepét tartjuk ekkor, akkor is az első útjuk a mennybe menetel után a zsidó templomba, Jeruzsálembe vezet.

Az album borítóján Betty Swanwick, az álom The Dream című festménye látható. Az eredeti festményen nem látható fűnyíró, ezt Swanwick az együttes kérésére adta hozzá, célzásként az I Know What Like dalra.

1994-ben egy digitálisan felújított CD kiadás jelent meg Európában, a Virgin Amerikában, az Atlantic Records gondozásában. 2008. november 14-én egy Super Audio CD-DVD kiadás jelent meg az Egyesült Királyságban 5.1-es és stereo mixel, valamint interjúkkal és koncertfelvételekkel, melyeket 1973 és 74 során rögzítettek.

0: Zenes álcímű műsorunkat hallották, melyben a Genesis Sailing England by the Proud lemezével ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Antal Istvánt hallották, további jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Úrvacsorás istentisztelettel kezdődött a Magyarországi Református Egyház zsinatának második balatonszászói tanácskozási napja. Az ülésnap középpontjában a 20 éves magyar református szeretett szolgálatért való hálaadás, a protestáns tábori püspökség éves jelentése, a zsinati szakbizottságok, valamint a közegyházi intézmények és szolgálatok beszámolói szerepeltek. A testület emellett döntött az idei pedagógusi, lelkészi és diakóniai díjak díjazottjairól is. A tanácskozás záró napi rendi pontja az egyházi jelképekről és névhasználatról szóló törvényjavaslat második olvasata volt. A testület az első ülésnapon már részletesen megtárgyalta a javaslatot, különösen a református lelkipásztori palást védelmével, használatával és a paláston elhelyezhető jelképekkel kapcsolatban. A zsinat végül egyhangulag elfogadta az egyházi jelképekről és névhasználatról szóló törvényt, amely július 1-től lép hatályba. A törvény célja, hogy rögzítse a Magyarországi Református Egyház védett elnevezéseit és jelképeit, valamint megalapozza az esetleges visszaélésekkel szembeni egyházi és világi jogi fellépést. Radikálisan emelkedik az idősek aránya a hajléktalanok között Magyarországon. Egyre több 70 év feletti ember kerül ebbe az élethelyzetbe, állapította meg felmérésében a február 3-a munkacsoport. Győri Péter, a munkacsoport tagja, a Menhely Alapítvány kuratóriumi elnöke, csaknem 7000 hajléktalan ember megkérdezésével 2025-26-ban készített felmérés eredményeiről elmondta, az idős hajléktalanok arányának emelkedése szorosan összefügg az otthoni és intézményes ápolási rendszer összeomlásával, és azzal, hogy az érintettek nem tudják fizetni a rezsijüket. A jelenség erősödésében közrejátszik az is, hogy a kórházakban bezárták az ápolási részlegeket. A munkacsoport jelentése szerint minden második megkérdezettnek leginkább pénzbeli támogatásra, minden negyediknek pedig élelmiszerre, ruhára vagy éppen ügyintézési segítségre lenne szüksége. Mintegy 1000 válaszadó jelölte meg az ápolás, gondozás vagy a mentális segítségnyújtás szükségességét. A jelentésből kiderül, hogy a hajléktalanok kétharmada nem, vagy csupán részlegesen munkaképes. Több parlamenti bizottságban is tagokat cserél a Fidesz frakció, közölte a párt az MTI-vel. Azt írták, az országgyűlés alakuló ülésén elfogadottakhoz képest kisebb változtatásokat kezdeményez a Fidesz. A többi között az egészségügyi bizottságban Kovács Sándor helyét Vitányi István veszi át, aki emellett megtartja tagságát a digitalizációs és technológiai bizottságban is. Utóbbi testületből távozik Lezsák Anna, aki az oktatási bizottságban folytatja munkáját, ahonnan Radics Béla ül át Lezsák Anna megürült helyére. Horváth László képviselő, korábbi drogügyi kormánybiztos a Nemzetbiztonsági Bizottságban is tagságot kap, Kocsis Máté helyén, emellett megtartja tisztségét az Egészségügyi Bizottságban és júliusig a Művelődésiben is, amit akkortól várhatóan Szekeres Pál tölt majd be, aki a párt döntése értelmében Orbán Balázs európai parlamenti mandátuma miatti lemondás okán kerül majd országgyűlési képviselői székbe. Szekeres Pál a mandátumszerzését követően a Művelődési Bizottság mellett a Szociális Bizottságnak is tagja lesz. Több mint 2000 éves görög színházi maszkot találtak régészek egy dél-horvátországi barlangban, számolt be a felfedezésről a Dubrovniki Múzeum. A múzeum régészei április 23-a és május 4-e között végeztek ásatásokat egy barlangban, ahol egy terrakottából készült görög színházi maszkfejet találtak, amelyet a kutatók időszámításunk előtti 4.-3. századra datálnak. A lelet üreges belsejű, tetején pedig egy kis lyuk található, ami arra utal, hogy eredetileg felakasztva helyezték el. A régészek számára ez a részlet különösen fontos. A maszk ugyanis nem hétköznapi használati tárgy volt.